0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják! A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. Vitézy Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségi ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Hozzátette, több 1000 milliárd forintnyi vasúti pálya, járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország, és az óriási munkához kérte mindenki, köztük az utasok, vasutasok partnerségét, támogatását. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arról szólt, hogy a 180 éves évfordulóra felmatricázott mozdonyt közlekedtetnek, emlékbélyek sorozatot készítettek, és elindítottak egy online játékot is. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. Burkolatfelújítási munkák miatt teljes útzár lesz Rakacaszend és Rakaca között. A Borsodabói-Zemplén vármegyei települések viszonylatában a tervek szerint július 20-a és 27-e között kell számítani a korlátozásra. A Magyar Falu útfelújítási program során 2,5 kilométer hosszan burkolatjavítási munkát végez a Magyar Közút, Szalonna és Krasznokvajda összekötő úton. A munkálatok idejére teljes útzárat vezetnek be a szakemberek Rakacaszend és Rakaca között, így az érintett útszakaszon hétköznapokon reggel 7 és előreláthatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni. A lezárás alatt északi irányba célszerű kerülni, Komjáti, Bódvalenke és Torna-Szent Jakab érintésével, tájékoztatott a Magyar Közút. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő portál adataiból. Szerdai közleményében a cég felidézte, már 2 éve, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítást számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelezőt. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek, jelezte a biztosítás közvetítő.
1: Az időjárásról.
0: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: 30 éves fennállását ünnepli a Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működő Miskolci Máon református szeretet otthon. Az intézmény története 1996-ban kezdődött, amikor keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az egykori fogyatékosok napközéje mára egy olyan biztos, bentlakásos menedékké szeretetteljes közösségé vált, amely hosszú távú oltalmat nyújt a sérült fiataloknak és felnőtteknek. Az otthon alapítása óta szorosan együttműködik Miskolc városával, hogy levegye a mindennapi terheket a gondozó családok válláról. Ez a biztos háttér különösen fontossá válik akkor, amikor az idősödő hozzátartozók már nem tudnak saját maguk gondoskodni szeretteikről. Helyszínű szállításunkat hallják a riporter Sütő Dávid felé.
2: Kurovics János András néval, tagintézmény vezetővel beszélgetek, hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra, mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk.
3: A Máon Református Szeretet Otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
2: Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
3: Hát lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
2: Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
3: Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, Máon Menedék Fogyatékosok Napközie néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9 tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. Kezdetben a Görgei utca 20-as szám alatti épületben volt az intézmény, majd 2001-ben költözött fel az Avas déli városrészben található Szilvás utca 39 szám alatti épületbe. 2002. június 1-től a Máon Református Szeretet Otthon fenntartója a Tiszán inneni református egyházkerület. Az akkori alapító okiratot dr. Mészáros István püspök úr és Dészabó Dániel főkunnok úr írták alá. Azóta az egyházkerület folyamatos támogatásával számos fejlesztés valósult meg, megújultak a belső terek és a vizes blokkok, sor került energetikai korszerűsítésre, nyílászáró cserére, teljes villamossági felújításra, tetőszigetelésre és modern tálalókonyha kialakítására is. Az épület egyházi tulajdonba került, és ma is folyamatosan zajlanak a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatok. Azt tudni kell, hogy ez az épület bölcsöde épülete volt, tehát egy teljes átalakítást kellett végrehajtani, hogy alkalmassá váljon arra, hogy a fogyatékosok ellátását tudjuk benne biztosítani.
2: Most jelenleg mennyi ellátottal élnek együtt, mennyi ellátottal dolgoznak itt együtt, hogyan néznek ki a hétköznapok?
3: Jelenleg a bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap a 20 fő ellátását biztosítjuk. Egyre növekvő a várakozók létszáma, ami jelzi, hogy intézményünk népszerűsége növekszik, és ez számunkra nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
2: És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
3: Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között, a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk. A számukra nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
2: Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említette, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
3: Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak, a szeretetéért, amelyek körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk, csodálatos élményekkel ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is. És nagyon hálás vagyok ezért.
2: Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálat igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a tagintézménynek, intézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
4: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata. Már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életébe. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal.
2: Miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül? Ön mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
4: Egy nagy hiánypótló, azt gondolom. A Tiszaninneni Református Egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a Tiszaninneni Református Egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élők családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyük, vagy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőre nézve is.
2: Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
4: Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. Itt újra és újra megtapasztalhatjuk az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
2: Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán, az intézmény 30 évével kapcsolatban?
5: Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian a szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet megosztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a MAON nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ővelük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ővelük való együttélés. Előhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálások vagyunk.
2: És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vett ebben a közösségben. Ezt az egészet hogyan látja?
5: Hát, ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett lehet a hétköznapi élet, mint egy ép családban.
2: Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
5: Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni. Hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
2: Hrácsok Andrással, Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását. Hogyan éli meg nagy tiszteletű úr? Miként éli meg ezt az ünnepet?
6: Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskor ott voltam, igaz, nem a frontvonalban, hanem édesanyám által. Elhangzott az ünnepségem, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkerületi fenntartású otthonnál lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
2: Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
6: Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület, és maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátás van, létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon fontos szolgálatnak tartom ezt.
2: Mihók Ildikóval, a MÁON Szeretett Otthon intézményi lelkészével folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ezt a 30. évfordulót lelkiekben? Miként éli ezt meg lelkészként?
7: Nehéz kérdés, mert hogy 2 éve vagyok az intézményben. Nagyon érdekes volt meghallgatni a történeteket. Dátumokat, adatokat elfelejthettünk, de voltak történetek. És visszaemlékezni azokra a régi időkre, hogy amikor a fiatalok, még valóban fiatalok voltak, miket csináltak, voltak. Ilyen adomákat, anekdotákat hallottunk itt lévő munkatársaktól, és úgy elképzeltem, hogy milyen lehetett a MAON 30 évvel ezelőtt. Másfelől pedig ott van bennem az az érzés is, hogy olyan, mintha én is itt lennék 30 éve, pedig tudom, hogy nem.
2: És mit is jelent a MAON? Ugye, mint menedéket nagyon sokat említették itt az ünnepi műsor alatt. Hogyan, miként szolgál menedékként? Miért is menedék?
7: Én úgy tudom ezt elfogadni, vagy felfogni ezt a menedéket, hogy az ott lévő fiataloknak sok mindenben segítségre van szükségük, néha a legalapvetőbb dolgokban is, és itt kaphatnak segítséget úgy, hogy nem neveti ki őket senki, nem mondjuk azt, hogy mert ők buták, sőt azt sem mondjuk, hogy ők betegek, bár nyilván szednek gyógyszereket, de úgy próbáljuk megélni velük a mindennapjaikat, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint azok, akik az intézmény falain kívül élnek.
2: Hogyan, miként állnak a hétköznapok az intézményben, akár lelkészként, milyen ez a misszió?
7: Hát a fiataloknak nagyon fontos a rend. Ők sokkal jobban tudják, hogy milyen napi rendünk van, mint ahogy mi magunk szoktuk, és nagyon érdekes az, hogy amikor oda mentem, akkor nekem azt mondták, hogy nem kell ezt nagyon komolyan venni itt a hittel való foglalkozást, hiszen ők fogyatékkal élnek, és én pedig azt élem meg, hogy igencsak megjegyzik azt, hogy ha nem tudok bejönni egy reggeli áhítatra más elfoglaltság miatt, vagy ha nem tudom megtartani a bibliaórát aznap, hanem akkor meg kell tartani másnap, mert igénylik azt, hogy együtt legyünk. Nem biztos, hogy ők ugyanúgy fogják fel Istent, és ugyanúgy gondolkodnak róla, ugyanúgy imádkoznak, mint ahogy mi, de valami munkál bennük is a Szentlélek, és ehhez szükségük van a vezetésre.
2: Lelkészként mennyivel másabb, mint mondjuk egy gyülekezetben lelkészként szolgálni, mi a különlegessége ennek a szolgálatnak, elhívásnak?
7: Itt a MAON-ban ennek az a különlegessége, hogy az itt lakók, meg a napközibe járóink is mindannyian nagyon sok szeretetet adnak. Ezt egy gyülekezetben nem mindig lehet megfigyelni, vagy megérezni. Itt viszont igen. Tehát ha elmegyek például szabadságra egy hétre, akkor újongva fogadnak, hogy végre visszajöttem, mert hiányoztam. Egy gyülekezet ezt nem mindig fejezi ki, még akkor sem, hogyha ezt így érzi. És hogy itt azt is érzem, hogy itt sokkal szabadabb lehetek, mert szabályokat is egy picit lehet tágítani, mint ahogy a gyülekezetben, ugye ott sokszor évszázadok óta megszokott dolgok vannak, és nem nagyon tudnak tőle eltérni. Itt pedig én tudom úgy egy picit tágítani, ahogy nekem is kényelmesebb, vagy úgy nézem, hogy számukra is jobb.
2: Ez alatt a két év alatt, amióta jelen van az intézmény életében, mit kapott, milyen plusz kapott élete során, tiszteltes asszony?
7: Hát ez a szeretet. Valahogy olyan, mintha Isten azért küldött volna ide, hogy ami az én életemből is hiányzott, vagy kevés volt belőle, azt most ezektől a fiataloktól megkapom.
1: 30 éves fennállását ünnepelte a Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működő miskolci MAON református szeretet otthon. Az ünnepségen készült Sütő Dávid pelé összeállítása.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Elkészült a felvidéki Kövecsesi temetőben Huszti Mihály mártír gályara prédikátor síremléke, valamint a naprágyi születésű Balogh Gyula költő síremléke. Erről beszélgetünk Rákos Lóránt felvidéki püspök helyettessel. Kedves hallgatóink, a szlovákiai református keresztény egyház püspök helyettesét köszönhetem szeretettel a telefonvonal túlsó végén, Rákos Lórántot, akinek helyi kötődését említeném beszélgetésünk elején, hiszen a Miskolci Lévai József református gimnázium egykori tanára, a Miskolci Egyetem joghallgatója, nem különben a Sajó Szentpéteri Nagytemplom református gyülekezetének testvér gyülekezetei, az ön gyülekezetei, és hát nem pihennek nyáron sem, hiszen a közösségi oldalukon nagyon szép emlékműveket láttunk, mégpedig Naprágy és Kövecses temetőiben. Áldás békesség, hát mi történt ott az önök környékén?
2: Áldás békességet kívánok én is. Szeretettel köszöntöm önt is, és egyben a kedves hallgatókat is. Igen, bőségesen alkottunk emlékjeleket a két község temetőjében. Kezdtük először is tavaly szeptemberében, amikor is Naprágy szülöttjének, Balogh Gyula költőnek emeltünk egy emlékművet Naprágy temetőjében, aminek a teljessé válása éppen az elmúlt héten történt meg, hiszen maga az emlékmű még kapott egy körbekerítést vízgömbökkel, úgyhogy ennek is örvendezhetünk most már, hogy ennek a végére értünk, illetve annak apropóján, hogy ebben az évben van a protestáns gályra prédikátorok szabadulásának a 350. évfordulója, ezért a két gyülekezetünk, a Naprágy és a Kövecsi gyülekezetünk úgy döntött, hogy a Naprágyi Füleki István gályra prédikátor emlékére emelünk egy síremléket Naprágy temetőjében. Ő ugyanis sajnos nem tért haza élve a mártíromságból, a tortúrából. Valahol Nápoly raptemetőjében van eltemetve, és hát így is próbálunk megemlékezni és főt hajtani az ő emléke előtt, hogy immár van egy olyan emlékjel Naprágy temetőjében, ahova kimehetünk egy-egy koszorúval, egy-egy nemzeti szalaggal, és megemlékezhetünk hitvalló és valóban protestáns hitét bátran a végsőkig vállaló lelkipásztorról. És ugyanez az indítatás történt Kövecsesen is, hiszen Kövecses, illetve most már szórványszerűen hozzátartozó Sajókeszi egyházközségben szintén volt egy gályára prédikátor, Huszti Mihály, Fülek Istvánnak a sorstársa, ugyanis ő sem tért haza élve a tortúrából. Ő is Nápoly kikötőjében, vagy valahol a tengeren vesztette az életét, tehát az ő holttestének a sorsáról sem tudunk sok mindent. És hát Kövecsesen is úgy gondoltuk, hogy őnek is legyen abban a temetőben egy méltó emlékező helye, ahol utoljára szolgált, ahonnan beidézték a pozsonyi víztörvényszék elé. A Fülek István emlékmű az kicsit korábban készült el, június 6-án a Gömöri Református Egyházmegye családi napján adtuk át a közönségnek egy kvázi újratemetés keretében. Huszti Mihály gára prédikátor emlékműve pedig egész pontosan tegnap készült el, tehát teljesen friss. Még a festésnek a szaga érződik rajta, tehát teljesen friss az emlékmű, és ennek átadására pedig szeptember 12-én kerül sor a Kövecses Község falunapjának keretében, amelyre természetesen mindenkit szeretettel várunk, és fogunk is hívni sokakat, hogy ezen emlékjel előtt is főt hajthassunk, illetve megemlékezhessünk itt valló gályra prédikátorunkról.
1: Ön aktívan részt vett abban a zarándoklatban, illetve annak megszervezésében, amely a gályarabok útján megy végig. Mit kell erről tudnunk?
2: 2024-ben a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége egy határozat keretében döntött úgy, hogy hozzuk létre a gályarab emlékutat, amely azon gyülekezetek, illetve helységek, intézmények láncolatát képezi, ahonnan származott, akár szolgálati szempontból, akár születés szempontjából, akár tanulmányok végzése szempontjából Gájra prédikátor. Ez az egész Kárpát-pedencét áthálózza, és most már igazából a csatlakozási folyamatnak a végéhez értünk. Most már azt mondhatjuk, hogy a fűzére ezen gyülekezeteknek, ezen intézményeknek és helységeknek szinte teljes, bár még van egy olyan türelmi idő, nevezzük ennek, amelynek keretében még azok, akik meggondolták, átgondolták a dolgot, még csatlakozhatnak ezen láncolathoz. Úgyhogy most már abban a stádiumban vagyunk ezen emlékút képítése kapcsán, hogy egy térképet szeretnénk majd elkészíteni, egy Kárpát-medencei szintű térképet, amelyen egy kis horgony jelképpel lesznek jelezve azok a gyülekezetek, helységek, intézmények, ahonnan származtak ezek a Gájrap hitvalló prédikátorok, és szeretnénk felkínálni a vallási turizmusnak, illetve az egyházi oktatásnak kiránduló, megállító helyként, célpontokként, hogy egyháztörténelmünknek ezen komoly példaértékű helyszínein álljanak meg, akár egy-egy pillanatra főt hajtani ezen elődeink előtt, illetve a láncolatban résztvevő gyülekezetektől, intézményektől, helységektől pedig azt várjuk el, hogy valamit tudjanak felmutatni a tőlük származó Gájra prédikátor életével kapcsolatosan, akár egy fotót, akár egy kis életrajzot, vagy bármilyen kis tárgyat, akár a templomnak egyik sárkában, vagy a parókiának egyik szobájában, bármi, csak valami felmutatható legyen annak érdekében, hogy az ott megálló személy, emlékező vissza tudjon repülni a lélekben, a történelembe, és meg tudjon emlékezni ezen hitvallókról.
1: Rákos Lóránt püspök helyettes úr egyébként, mint alkotó is közreműködött például a rimaszombati Gájrap emlékmű megtervezésében, hiszen foglalkozik képzőművészettel is, festészettel, meg is festette, ha jól tudom, Huszti Mihály portréját. Ezekbe az emlékművekbe hogyan került be az ön kezemunkája, illetve az ön elgondolása?
2: Igazából Füleki István festettem meg egész pontosan.
1: Bocsánat.
2: 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján döntöttünk úgy az általam beszolgált 4 gyülekezet presbitériumával, hogy valamilyen módon emlékezzünk meg a jeles évfordulóról. És hát Naprágyban történt az meg, hogy ott nem emlékelet emeltünk, vagy emléktáblát, hanem hát igazából arra adtam a fejemet, hogy vállaltam Fülek István Gájrap prédikátor portréjának a megfestését. Ugye tudjuk, hogy őróla nem maradt fenn hiteles ábrázolás, tehát az a festmény, ami jelen pillanatban a naprágyi parókia épületében van kiállítva, az igazából egy elképzelt portré, amely azt a szenvedést, azt a helytállást, és azt az emberi mélységet próbálja visszatükrözni, amelyet átélhetett az a 37-38 éves Füleki István, aki egyébként a tortúrától, a kínzástól, a folyamatos veréstől, aztán a végén már úgy nézett ki, mint aki egy 65 éves ember ábrázatát mutatja. Feljegyzések alapján társai azt mondták róla, hogy igazából öklendezés nélkül már nem lehetett ránézni. Hát igazából ezt a végletekig szenvedő embert próbálja bemutatni ez a portré. A rimaszombati Gájrap emlékművel kapcsolatosan pedig azt tudom elmondani, hogy ugye Gáspár Péter akadémikus szobrászművész volt felkérve az elkészítésére, és hát én igazából a szellemi ihletet próbáltam nyújtani a művész úrnak, tehát maga a megjelenítés a szobornak, a kompozíciónak az teljes mértékben az ő érdeme, de a saját bevallása alapján is művész úr azt mondta, hogy ez egy nagyon jó csapatmunka volt, kicsit ilyen lazában fogalmazzak, nagyon jó csapatmunka volt, mert hát jelen pillanatban a Kárpát-medence egyik legmonumentálisabb és legteljesebb névsort nyújtó Gájrap emlékműve készülhetett el ennek következtében.
1: Ön, mint jogász végzettségű, egyháztörténeti joggal is foglalkozik, a Gájrapok története minden szegmensében meg van kutatva, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam? Tehát hol 350 éve történt mindez, mindent tudunk róluk?
2: Szinte már majdnem mindent tudunk róluk. Őszintén bevallva, igazából, amikor 2024-ben a Generális Konvent elnöksége elindította a Gájárab emlékútnak a létrehívását, akkor két szemét helyezett ennek élére. Az egyik dr. Csorba Dávid, igazgató úr, a Debreceni Református Kollégium szakigazgatója, egyetemi docens. Ő nyújtja igazából az egész folyamatnak a tudományos akadémikus hátterét. Tehát talán azt mondhatom, hogy az egyik legkimagaslóbb kutatója ezen a egyháztörténetnek ezen részének. Én pedig kvázi az egyházpolitikai hátterét próbálom biztosítani ennek az egész folyamatnak. És hát úgy gondolom, hogy így ketten nagyon jó kis csapatot alkotunk, és tehát amikor meg kellett jelenni egy-egy ilyen emlékjel átadásánál, amikor a Gájárab emlékúthoz csatlakozó gyülekezeteknek átadtuk a jelképeket, akkor mindig Csorba Dávid docens úr biztosította a tudományos hátterét ennek, én pedig igazából az egyházpolitikai hátterét és eszmei bemutatását az egész útnak, úgyhogy gyakorlatilag igen, a kérdésére válaszolva azt mondhatom, hogy most már a Csorba Dávidhoz hasonló tudós embereknek köszönhetően kimagaslóan fel van térképezve az egyháztörténetünk ezen része.
1: Ön ezt a fiataloknak is tovább tudja adni mindezt a tudást és kutatási eredményt, hiszen a Sejé János Egyetem református teológiai karának oktatója, nyilván, hogy ez tananyag.
2: Igen, egyháztörténetnek egy komoly tananyaga, hiszen ugye az egyháztörténet az 1671 és 1681 közötti időszakot, amikor is ez a, hát ez a gyalázatos esemény megtörtént 1059 protestáns prédikátorral, sőt nem csak prédikátorral, hanem kántor is köztük volt, rektor is, tehát tanítók is voltak közöttük. Ezt a gyászétizednek nevezi az egyháztörténetünk, amely mára-már igazából a hitvallásunknak, illetve a hitünk vállalásának egy olyan példaértékű egyháztörténeti időszaka, amelyel hát nem csak a jövendőbeli lelkészeknek kell nagyon alaposan tisztában lenni, hanem átmeglátásom szerint minden református, evangélikus, protestáns hitvalló egyháztagnak is. Igen, ez nem csak az egyetemi szinten fordítunk erre komoly koncentrációt, hanem akár a hittanórák keretében is.
1: Nagyon szépen köszönöm, végül mondjuk el itt a miskolci hallgatóknak, hogy mi közel vagyunk egymáshoz, ugye? Hány kilométerre van Kövecses és Naprágy?
2: Igen, körülbelül 52 kilométerre vagyunk egymástól.
1: Tehát tessék felkerekedni, kimenni a temetőbe és megnézni ezeket a szép emlékműveket. Én nagyon szépen köszönöm Rákos Lórántot, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püspök helyettesét hallottuk. Áldott szép

0: Autós értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és

0: népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idéglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idéglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idéglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membránlipid terápia, rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára. Írták a közleményben. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsióradíj áfa nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott szerdán az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írták, a kormány elfogadta a javaslatukat. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsióradíj legkisebb áfa nélküli összege szerdától 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6700 forinttal. Mivel tavaly nem hirdettek minimális rezsióradíjat, a két év alatt 16%-os a növekedés. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 ezerre nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent. A tavalyi 179 ezer kilométerről 171 ezerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,5%-kal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5-10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik, közölték. A portál szerint egy év alatt kiugróan 42%-kal nőtt a hirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődés majdnem 60%-kal bővült.
1: Az időjárásról.
0: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az algyői reformátusok kalandos, de nehéz történetéről hallhatják Hegyi Ádám történészt.
2: Ezek az algyői reformátusok, ezek csónakba ültek, átkeltek a Tiszán, és a Tisza másik partján Hódmezővásárhelyen kikötöttek, és Hódmezővásárhelyen befogadták őket. És ami érdekes, a Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy az algyői reformátusok Zsoltárt énekelve keltek át a Tiszán, és vonultak be Hódmezővásárhelyre. Két évvel később írt egy levelet az Erdődi Györgynek, hogy baj van, ezek a derék kávinisták nagyon jól értettek az itt lévő földhöz és a Tisza gazdálkodásához, a betelepített katolikusoknak meg fogalma sincs róla.
1: És miért beszélgetünk most a Szeged melletti település egykori reformátusairól? Mert a kutató Bécsben talált új forrásokat az algyői reformátusokról.
2: Egyszer rendezik, és azt mondja a levéltárs, felrakom a polcra, és 50 év múlva jön egy kutató, és akkor leveszi. Hát én voltam a kutató, de én 100 év múlva jöttem, és akkor kinyitottam, és 3-4-5 dobozt végig kellett lapozni ahhoz, hogy megtaláljam az iratokat.
1: Mai vendégünk tehát Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csónakkal kellett elmenekülniük az algyői reformátusoknak a 18. században, mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Algyőn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. De miért beszélek most mindenről önöknek? Mert az algyői reformátusok történetéhez érdekes adalékukat, forrásokat talált Hegyi Ádám történész a bécsi levéltárban. De miért kellett Bécsig mennie a szegedi kutatónak az algyői forrásokért? Milyen érzés volt neki olyan forrásokat, leveleket olvasnia, amit 100 éves senki ki nem vette a tartódobozukból? Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával beszélgetünk mindezekről. Erdődi György forrásaira fogunk támaszkodni. De akkor kezdjük onnan, hogy ki az az Erdődi György, hogyan kapcsolódik az algyői reformátusokhoz.
2: Erdődi György országbíró, 18. század első felének egy országos jelentőségű vagyonát és méltóságát tekintve főura. A feudális világban nagyon koncentrált hatalom létezett a 18. századi világot tekintve, ami nagyjából annyit jelentett, hogy a földesúr a saját birtokain szó szerint élet-halál ura is lehetett, hiszen az esetek többségében ezeknek a főnemeseknek úgynevezett pallos joga is volt, ami azt jelentette, hogy halálra is ítélhetett embereket, hogyha valami olyan ügyet követett el. Most itt nem erről van szó, hanem arról, hogy egy elég jelentős, nagyhatalmú családdal állunk szemben, akik között egyébként több főpap is volt. A egri, és ha jól emlékszem, a nyitrai főpapi széket töltötte be ebben az időszakban az Erdődi család egy-egy tagja, és az Erdődi György világi ember volt, tehát hogy neki volt családja, és nem főpapi stallumot kapott, de magában a családban ez hagyományosan öröklődött, hogy a család egy része papi pályát választja, másik része a világi pályát, és a György, akiről szó van, ő egy Magyarország vezetésének egyik csúcs intézményéhez jutott el.
1: Ami?
2: Ami az országbíró. Bocsánat, tehát ezt azt hiszem,
1: igen, aztán mondtad az elén, csak igen. Akkor azért kérdezem, mert azt is írod a tanulmányodban, hogy koronaőr is volt, és kíváncsi voltam, hogy most melyikre gondolsz. Megmagyaráznád mind a két fogalmat, hogy az országbíró az mekkora tisztség, mivel járt, meg erre is kíváncsi vagyok. B-kérdésnek, hogy a koronaőr az ki, mert ma használjuk ezt a szót, de gondolom mást jelentett abban az időben a koronaőr, mint ma.
2: Ez egy elég régi intézmény, a koronaőr. Tehát nyilván feudális világról nem beszéltünk a mai Magyarországon, de maga a koronaőr munkakör az gyakorlatilag erre vezethető vissza, akiknek valóban az volt a feladata, hogy a magyar szent koronát őrizzék. Ugye a magyar koronának van egy sajátos jellemzője, ez egyszer használatos korona, amit annyit jelent, hogy csak a koronázáskor viseli az uralkodó, utána visszarakják a őrzési helyére, és a koronaőröknek volt a kötelessége ennek a őrzése. kezdetben valóban fizikailag is, tehát hogy ott kellett állni a korona mellett. Ebben az időszakban, amit 18. századról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ott strázsált a erdődi a korona mellett, hanem ő biztosította azt, hogy le volt pecsélve a láda, és hogyha új koronázásra került sor, akkor a koronaőrök jelenlétében törték fel ezt a pecsétet, és akkor kivették a koronát, és vitték a koronázásra. Most az országbíró, az talán érthető a bíró kifejezés, tehát az igazságszolgáltatásnak a különböző folkairól lehetne beszélni. Talán, hogyha mai viszonyhoz viszonyítjuk, akkor a kúria elnökéhez, vagy esetleg az alkotmánybíróság elnökéhez lehetne hasonlítani a státuszát, nem teljesen ugyanaz, mert a igazságszolgáltatás megváltozott a évszázadok során. Legfelsőbb bíró, legfőbb bíró, tehát hogy ő a legmagasabb pozícióban lévő bíró, aki az egész ország dolgait felügyelheti.
1: És akkor mindemellett földesúr, az elmondottak szerint, pallus jog és a többi, de hogyan kerül ő Mindszentre, Algyőre, és egyébként még itt érdekes település neveket olvastam a tanulmányodba. Én őszintén nem is mindegyiket ismertem, pedig itt lakom a környéken, Sövényháza, Fárk, Sörkéd, ezek ma is létező települések?
2: Igen, létezők, csak nem mindig így hívják. Sövényháza az ópusztaszer most. Tehát, hogy átalakulnak a nevek, és a Fárk az most pusztának minősül, tehát nincs lakott település. Ez azzal függ össze, hogy a török háborúk után, tehát az oszmán 150 éves uralom után nagyon sok falu elpusztult, és a helyik puszta lett. Tehát ma is vannak, ha megnézzünk egy Google Maps-et, ezeket meg lehet találni pusztaként, vagy ilyen tájegységként. Nem élettek újjá ezek a települések. Na most hogy kerül ide az erdődi György? A török háborúk után és a Rákóczi szabadságharc után kezdett normalizálódni a helyzet az Alföldön. Ez annyit jelent, hogy 1711 után, tehát amikor véget ér Rákóczi szabadságharc, akkor az állam megpróbálja újjá szervezni az országot, hogy valami működési metódust kitalálni, hogyan lehet ezt az országot benépesíteni, a gazdaságot elindítani, és kezdetben, leginkább az alföldi területek esetében, kezdetben az állam, az úgymondott kamara volt a tulajdonos, amelyik megszervezte az új telepítéseket, a gazdálkodási módokat, de hát ugye nem tudta az állam az egészet fenntartani, ezért ezeket valamilyen módon eladományozta, vagy megvásárolták, attól függ, hogy milyen helyzetről beszélünk, és az erdődi család is, és egész pontosan az erdődi György is az Alföldön, itt Szegedtől nem messze szerzett birtokokat, Csongrád megyének egy viszonylag kisebb részét szerezte meg. Ezt ebben a korszakban úgy hívták, hogy Mindszent Algyői uradalom. Valószínűleg a rádióhallgatók nincs mindegyik tisztában, hogy Mindszent és Algyő pontosan hogyan helyezkedik el. Ez két falu, a Tisza két oldalán. Tehát a bal és jobb partján lévő falvakról beszélünk, amelyek Szegedtől nincsenek annyira messze, illetve a Hódmezővásárhely, ami még esetleg ezekhez a településekhez közelesik. De mi ugye a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc utáni időszakban vagyunk, azt kell látni, hogy itt puszták, elnéptelenedett óriási területek vannak. Tehát azért Mindszent Algyői uradalom, mert közben nincs semmi. Tehát újra kell telepíteni ezeket a részeket, és hogyha most itt a Csongrád megyei hallgatóknak mondom, akkor például Mártéi. Ez jóval ezután jön létre. Tehát ebben az időszakban még ilyenről nem is beszéltünk, hogy Mártéi mint falu, vagy Tömörkény. Úgyhogy az volt a feladata az erdőnek, hogy ebből csináljon valamit. Növelje a lakosság számot, a normál mezőgazdasági termést indítsa el, ami az Alföldön, szerintem az ma már minden ember tisztában van, vagy ugye a közbeszédnek a része, hogy az alföldi betyár, meg ugye a gulya, meg ezek mennyire jellemzik az Alföldet. Hát valóban arról beszélünk, hogy gyakorlatilag megszűnt a növénytermesztés az Alföldön a Rákóczi szabadságharc végére, mert nem volt, aki felszántsa a földet. És ha valamilyen gazdálkodás történt, akkor az állattartás volt, tehát hogy legeltető állattartás, illetve pálkászat és halászat, tehát hogy itt a Tisza, és a Tiszából a halat fogták ki, és ez volt a gazdálkodás, de hát ennél többet kellett volna az, hogy a termelés, mezőgazdaság normálisabb legyen. Földművelés, a földek feltörése tartozott ezekhez a birtok adományozásokhoz, hogy akkor ezeket próbálja meg valahogy megszervezni az adott földesúr.
1: És akkor eljutunk a egyházi vonatkozáshoz, ami miatt leginkább beszélgetünk, de muszáj volt a kontextus szerintem tisztázni, hogy miről beszélünk. Mondtad itt az elnéptelenedett településeket azóta, de hát akkor van köztük olyan, ahol laktak, ez volt Algyő, igen, ami van. Egy szintiszta református település volt ekkor, ugye?
2: Igen, igen, tehát Algyő nem néptelenedett el, azt nem mondom, hogy nem viselték még a századok, de Algyő lakossága kontinuális megmaradt nagyjából. Nyilván nehéz ezeket megmagyarázni, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami nem. Amit biztosan tudunk, hogy 17. századtól kezdve az a néhány forrás, ami Algyőre vonatkozik, akkor a falu felekezeti viszonyait tekintve mindig azt mondja, hogy homogén református. És volt egy Algyő szempontjából egy szerencsés növekedés is, ugyanis Szegedről 1686 után, tehát amikor Szegedet a oszmán megszállás alól felszabadítják, és a Magyar Királyság része lesz, a megérkező keresztény csapatok azt mondták, hogy hát, aki Szegeden református, azt rövid időn belül el kell költözni a városból, mert nem tűrnek a városon belül protestánsokat, és ezek a szegedi református lakosok, ezek Algyőre menekültek. Tehát Algyő ebből a szempontból jó járt, mert megnövekedett a lakossága. Ez azt is jelenti, hogy Szegeden azért nagyon kevés református él, tehát nem arról kell gondolni, hogy akkor most Szeged lakossága hirtelen kiköltözik, és akkor Szeged ilyen tízezer, vagy Algyőből lesz egy ilyen tízezres falu, tehát ez pár tucat családot jelentetett Szeged esetében, de volt egy református közösség.
1: Bocsánat, hogy beleszólok, nagyságrendileg meg tudod mondani egyébként, hogy akkor ebben az időben Szegeden hányan éltek, meg Algyőn, miután kitelepítették oda reformátusokat, nagyságrendileg?
2: Tehát vannak adataink, a 16. század végéről vannak adóösszeírásaink. A 17. század ez egy ilyen nagy homály, de a 16. századi adatok alapján pár ezer fős lakossággal számoltunk, mondjuk 3-4 ezer fős lakossága lehetett Szegednek. Most ebből mennyi volt a református? Talán 100 körülbelül.
1: És akkor Algyő 100 plusz? Mennyien éltek ott, mielőtt oda költöztek?
2: Igen,
1: a reformátusok?
2: Igen, Algyőről is az összeírásaink, tehát van 16. század, és aztán 1715 meg 1720 körül, tehát Algyő lakossága körülbelül 300 ember lehetett. 3-400 ember lehetett a 18. század elején, amikor az erdődi család megszerzi a falut.
1: Egyébként, ha az arányokat összevetjük, akkor az nem olyan kevés a szegedi néhány ezerhez képest.
2: Nem, igen.
1: És akkor van egy homogén református Algyőnk, megérkezik a katolikus erdődi György, és az feltérképezhető, hogy mi az első konfliktus, amiben, hát hogy is mondjam, zavarja a földesurat az, hogy ott élő emberek azok nem katolikusok?
2: Igen. A Alföld és Csongrád megye történetét tekintve különböző megoldásokat találunk. A erdődi család elkötelezett katolikus család, ugye említettem, hogy két főpap is van ugyanekkora a családban, viszont az Alföld összes többi tulajdonosa, földbirtokosa szintén katolikus, tehát a Károlyiak, a Hárukken család, a Rudnyánszky család, de ők másként állnak ehhez a kérdéshez. Tehát a Hárukken az egy okos gazdaként azt mondja, hogy meg a Károly is, hogy hát nem szerettem a más felekezetőeket a birtokaimon, de ha jól dolgoznak és megfelelően művelik a földeket és megfizetik a földesúri adót, akkor én megtűröm őket, mert nekem az az érdekem, hogy ezen a puszta területen újraindítsam a gazdaságot és abból jövedelmem legyen. Az erdődi család viszont fanatikusabb lelkületű, nem csak az Alföldön. Tehát a család történetéhez hozzátartozik ebben az időszakban, hogy ahol teheti, ott elüldözi a protestánsokat. Hol katonákkal, hol ellehetetlenítéssel, de ezt az egész család mindenütt műveli. És ugyanígy visszanyúlnak Algyőhöz is, Mindszenthez nem, mert Mindszenten nincsenek protestánsok, és úgy kell képzelni ezt a korabeli viszonyt, hogy a földesúr az nem jelenik meg személyesen Algyőre. Tehát nem utazik el ide, hogy na most mi van, illetve van arra adatunk, hogy például Szegeden talán előfordult az erdődi, de hogy akkor valószínűleg esély van arra, hogy Algyőn is jár, de nem tudjuk ezt adatolni, hanem a földesurat képviseli a tisztartója, akinek nagyjából az a feladata, hogy az adott területen, tehát Algyő és Mindszent területén a gazdálkodást megszervezze. És a gazdálkodással tényleg minden jár, tehát a adóbehajtástól kezdve a helyi bíráskodásig mindent ő intéz, és a falu vezetését is a tisztartó mondja meg, hogy ki lehet a nem polgármester, hanem a főbíró. És a főbíró ebben az esetben a polgármestert jelenti, tehát a fogalma kicsit más. És az első adatok, ami erre vonatkozik, elég korán megjelenik. Tehát valamikor 1533-ban szerzi meg ezt a falut Erdődi György, és rá 2 vagy 3 évre már ilyen leveleket ír a tisztartójának, hogy valahogy ezeket a kálvinistákat, ezeket el kéne távolítani a faluból, mert egyszerűen nem bírja őket. Tehát most leegyszerűsítettem a levél tartalmát, de nagyjából az van, hogy az Erdődi folyamatosan azt kéri a tisztartójától, hogy lehetőleg lakosságcserét hajtson végre, és a református lakosság helyett katolikusokat telepítsen be.
1: De akkor nem azonosítható valami konkrét konfliktus, hanem az Erdődi György fanatikus katolicizmusából fakad ez tulajdonképpen, már csak pusztán azért, mert tudja, hogy jön homogén református társadalomban.
2: De van konfliktus, csak a konfliktus előtt már van olyan levelünk, ami arra buzdítja a tisztartót, hogy amint teheti, a lakosságot kergesse el, és helyette katolikusokat telepítsen be. Egy példát mondanék erre. A Dunántúlon ebben az időszakban szintén több protestáns településen komoly atrocitások érik a evangélikus, illetve a református lakosságot, és hullámokban jönnek az Alföldre. 1740-es évektől kezdve ez folyamatosan mérhető, és Algyő körül is megjelennek evangélikusok. És a tisztartó azonnal ír a Erdőninek, hogy megjelentek itt luteránus menekültek, akik leszeretnének települni Algyőn, és még imaházat is szeretnének építeni, és jön velük a lelkész is, hogy engedheti a letelepülésüket, és 2 vagy 3 nap alatt azonnal ír vissza az Erdődi, hogy szó nem lehet róla, menjenek tovább, itt semmi keresni valójuk nincs, tehát van egy ilyen hozzáállás. Viszont volt konfliktus. A konfliktus oka egy temetés volt. A faluban folyamatosan a tisztartó tevékenységnek köszönhetően megjelennek katolikus családok. Kiskunságból jönnek meg innen-onnan, betelepíti őket a tisztartó, de nincsen templomuk, nincsen temetőjük. Meghalt egy katolikus gyermek, és a reformátusok igen csúnyán viselkedtek ezzel a családdal szemben, mert nem engedték a református temetőben eltemetni a gyereket. Ez mai szemmel nagyon felháborító, viszont a korabeli gondolkodásban teljesen elfogadott volt. Ugyanis ezt analógiákból tudjuk, hogy azokban a temetőkben, amelyek mondjuk református temetők voltak, és katolikus halottat temettek be, ugye ez azt jelenti, hogy akkor katolikus szertartás alapján temették el, akkor onnantól kezdve azt a temetőt a katolikus egyház automatikusan az egészet katolikus temetőnek tekinti. Tehát megtiltják a reformátusok vagy evangélikusok számára a temető használatát, és akkor onnantól kezdve ők járnak úgy, hogy nem tudják hova temetni a halottaikat. Ez egy térfoglalás. Nem ismerem annyira részletesen a katolikus szertartást, de vannak szimbolikus részei a katolikus temetésnek, ami azt mondja, hogy akkor ez az egész a katolikus megszentelt föld, és innentől kezdve tulajdonviszonyváltás történik. Most ettől rettegnek az algyői reformátusok, és ugyan nagyon elítélendő dolog az, hogy egy gyermeket nem engednek eltemetni, viszont ez van mögötte, hogy másútt is ez történt, hogyha katolikus halott katolikus szertartással, akkor velünk mi lesz? És ez a konkrét konfliktus, ami Algyőn is elindul.
1: És akkor arról van forrás, hogy végül a gyermekkel mi lett, hol temették el, ha csak ez az egy temető volt Algyőn?
2: Nem találtam meg a forrást, én úgy sejtem, hogy eltemették végül.
1: A református temetőben,
2: ugyanis megtörtént a foglalás. A mindszenti plébános először egy leszidó levelet küldött a algyőieknek, hogy mit képzelnek. Mondom jogosan, hogy egy gyereket nem lehet eltemetni. És ebben egy ilyen adatot is ír, hogy nem tudjátok, hogy a ti templomotok Szent István óta katolikus templom, és az igazából minket illet. Tehát egyel tovább mentek. Tehát először temető, aztán templom. A mai algyői templom nem középkori eredetű, de az alapjai azok középkori eredetűek. Régészek és művészettörténészek mondják, és én ezt elfogadom, mert nekik elmerem hinni, hogy az algyői templom, 18. századi algyői templom a szegedi Dömötör toronynak a testvére. Nyilván aki nem szegedi, az nem ismeri, de Szegeden a város közepén, a Dómtéren van egy templomtorony, ami már csak egy torony, tehát a templom nincs meg hozzá. Ez a Dömötör torony egy 15. századi, minimum 15. de lehet, hogy korábbi építésű templom, és a művészettörténet azt mondja, hogy az eredeti algyői templom nagyjából ugyanakkor épült, mint a Dömötör torony. Tehát ebből a szempontból igaza van a mindszenti plébánosnak, ha nem is Szent István óta, de a templom az egy középkori templom, márpedig a középkori templom akkor nem lehetett más, csak katolikus, mert hogy a református egyház 1517 előtt értelmezhetetlen volt, de ez már egy következő lépés lett. Tehát volt egy temetés, rögtön jött a templom. Akkor azt mondták, hogy na akkor innentől kezdve intézkedünk.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatom a beszélgetést Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, az algyői reformátusok történetéről. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Donald Trump, amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjász programok, a magyar hun-avar örökséget bemutató kiállítások. Többek mellett ilyen programok várják az érdeklődőket Bugacon, az augusztus 14-e és 16-a között sorra kerülő Kurultáj magyar törzsi gyűlésen, közölték a szervezők. Az idei programon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből, emelték ki a szervezők.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, témánk pedig az algyói reformátusok története, az apropót pedig az adja, hogy Hegyi Ádám Bécsben talált forrásokat az algyói reformátusok életéről, múltjáról, ráadásul olyan dobozokat nyithatott ki, amelyet 100 éve senki. Arról is kérdezem majd, hogy mindez kutatóként milyen érzés volt neki. Mai vendégünk tehát Hegyi Ádám történész, vele beszélgetünk.
2: És akkor mi lett a templommal? Azt is elvették?
3: El.
2: Térfoglalás
3: megtörtént. Na most ez is egy érdekes dolog. Itt háborúk voltak. 150 év török, aztán a kurucok, tehát egy elképesztő háborús viszonyok. És az algyői reformátusok írtak egy levelet az Erdődinek, hogy a templomuk romos, össze fog dőlni. Engedélyt kérnek templom renoválásra, és ami érdekes, és ezt még nem találtam meg, ennek majd utána kellene menni, hogy az Erdődit kérik, hogy a váci püspöknél a kérvényüket támogassa, mert szeretnék, hogy a templomot kibővítsék. Na most csak, hogy értelmezzük. Tehát egy református gyülekezetnek a váci püspöktől elvileg nem kellene engedélyt kérni ahhoz, hogy templomát felújíthassa, mert a váci püspök az katolikus, de mégis hozzáfordulnak. Szerintem egyrészt azért, mert tisztában vannak a eredettel, másrészt a politikai viszonyokkal is tisztában vannak. Tehát a katolikus egyház egy primátust élvezett ebben az időszakban, kellett katolikus ellenjegyzés ahhoz, hogy a templomokat felújíthassák. Egyébként az adataink szerint ez nem sikerült, tehát nem újították fel a templomot. Amikor véglegesen elüldözik Algyőről a reformátusokat, akkor az a adatunk van erről, hogy a templom romos, és a mennyezetbe szakad. Tehát utána történik egy templom felújítás, és én amennyire úgy tudom, ezért alakítják át azt a mai ma látható algyői templomot, mert akkor van egy nagy fokú elbontás, és egy új tornyot és új hajót építenek a templomhoz.
2: De nem volt ott még egy tűzeset is a templom történetében?
3: De, tehát itt ez hatványozódik a dolog, tehát hogy itt valamilyen leégés vagy tűzvész történt, a falu nem pusztult el, tudtommal ebben az időszakban, tehát nem olyan mértékű tűzeset volt, mert nagyon sokszor, amikor egy tűz kitör, akkor az egész települést végig söpri. Pont ugyanekkor Mindszent leégett. Tehát 1751-2 körül, tehát amikor Algyőn a reformátusokat elüldözték, rá egy évre Mindszent porig égett, és az a tisztartó, aki Algyőt és Mindszentet kezelte, börtönbe került, mert ő gyanúsította Mindszent lakossága, hogy ő gyújtotta fel a falut, és ide került Szegedre börtönbe. Tehát miután Algyőről elülözte a reformátusokat, a mindszenti katolikusok meg akarták lincselni a tisztartót, és bebörtönözték itt Szegeden.
2: És akkor vissza a templomhoz, mert ezt most nem pontosan értem, kíváncsi vagyok. Akkor a ma Algyőn álló templom az legalább részben az a templom, amit valaha használtak az algyői reformátusok, vagy ezt annyira átépítették, hogy gyakorlatilag csak az alapja tekinthető közösnek? Hogy látod ezt?
3: Igen, az alapjai közösek. Tehát ezt a templomot újjáépítették 1750 után, de nagyjából ugyanaz a alaprajza. Tehát ezt használták a reformátusok, és ugye ezt tudni kell, hogy nagyon sok települése a középkori eredetű templomot átvették a protestánsok. Egyszerűen azért, mert a felekezet átalakult. Tehát a gyülekezetből a reformáció során egy protestáns gyülekezet jött létre. Tehát úgy a régi templomukat használták, Algyőn is erről van szó. Tehát, hogy volt egy középkori templomuk, ami romos lett, és mikor a reformátusok elmenekültek a faluból, akkor azt újjáépítették azokon az alapokon, de nem az az épület már. Tehát majd, hogy nem a földig, és aztán újra építették.
2: Ha tovább menjünk a történetben, elveszik a templomot, mi lesz az emberekkel? Itt azt írod a forrásban, hogy fenyegető hang nem volt jellemző a reformátusokkal szemben. Ez mit jelent, a fenyegető hang nem, és akkor hogyan tovább az ő életükkel?
3: Igen, tehát, hogy ez párhuzamosan zajlott. Tehát a temető körüli vitával ugye kezdtek a templom foglalásba, de azért különböző lépéseket építettek, és az Erdődi György utasításai megvannak a tisztartója Bezúr Ferenc számára, hogy mit kell csinálnia, és lépésenként halad, elüldözi először is a tanítót. Tehát van egy református tanító a faluban, ha jól emlékszem, Nyíregyházi Bálintnak hívják, kiteszik a faluból. vele együtt menekül néhány család magától, és az utolsó lépés az, hogy a lelkészt is kirakják a faluból, és megjelennek a hajduk, és azt mondják, hogy na innentől kezdve minden kálvinista, aki ebben a faluban él, az a tisztartó parancsára, de egyébként a földes úr Erlődi György parancsára takarodjon. Na most, amiről beszélgetünk, ez egy forrás közlés, amiben az Erlődi György leveleit találjuk meg, hogy hogyan intézte ezt, de más forrásból, Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy ezek az algyői reformátusok, ezek csónakba ültek, átkeltek a Tiszán, és a Tisza másik partján Hódmezővásárhelyen kikötöttek, és Hódmezővásárhelyen befogadták őket. És ami érdekes, a Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy az algyői reformátusok Zsoltárt énekelve keltek át a Tiszán, és vonultak be Hódmezővásárhelyre. Nem tudom, melyik Zsoltárt, mert ezt nem írja, de én nagyon el tudom képzelni a 94. Zsoltárt, te benned bíztunk, uram, hogy azt énekelhették ezek a kálvinista emberek, úgyhogy ez egy komoly sokhatás volt, de azért néhány utóhatást említsek meg. Az a tisztartó, aki levezényelte a kitelepítést, és az Erdődi parancsának engedelmeskedve megváltoztatta a falu felekezeti viszonyait, 2 évvel később írt egy levelet az Erdődi Györgynek, hogy baj van, ezek a derék kálvinisták nagyon jól értettek az itt lévő földhöz és a Tisza gazdálkodásához, a betelepített katolikusoknak meg fogalma sincs róla. A jó kálvinisták jobban dolgoztak, mint ezek a új katolikus jobbágyok. Úgyhogy hát bizonyos elégtételt lehet így venni a történteken.
2: És akkor a forrásokról szeretnénk majd a beszélgetés legvégén említést tenni, de akkor még csak egy picit tovább vívva a történetet, ez nem feltétlenül a forrásokból, de csak hogy fejezzük be, az egyik, hogy tudsz-e egy néhány mondatot mondani arról, hogy mi lett velük Hódmezővásárhelyen, tehát ők betagozódtak-e a gyülekezetekbe, vagy akkor még egy gyülekezetbe, valahogy nyomon kísérik, hogy ők az algyőiek.
3: Igen, megvan a sorsuk. A legegyszerűbben úgy nyomon követhető, hogy Hódmezővásárhelyen mind a mai napig viszonylag gyakori családnév a Gyevi. Na most ez a családnév, ez a származásukra utal. Tehát 1750-es években, amikor tömegesen települnek át menekült reformátusok Algyőről, az anyakönyvekben ugye a származási helyik alapján kezdik őket anyakönyvezni. Tehát mondjuk úgy hívták a családot, hogy Kovács család, és megkülönböztették, hogy ők az algyői Kovács család, tehát akkor az lett a nevük, hogy Gyevi Kovács. És nagyon sokszor csak a Gyevi maradt meg, tehát a Kovács családnév az ki is kopott egy idő után az anyakönyvekből, tehát ez nyomon követhető, mind a mai napig van Hódmezővásárhelyen egy ilyen hatásmechanizmus, de hosszabb távú történet, hogy a 19. század közepén, amikor Szegeden ismét létrejött református gyülekezet, akkor Hódmezővásárhelyről pásztorolták, méghozzá részben a menekült algyőiek ből létrejött gyülekezetből, tehát hogy van egy körforgás, tehát elődözik Szegedről, Algyő, Algyőről Hódmezővásárhelyre, Hódmezővásárhelyre vissza Szegedre. Igaz, hogy ez 200 év, de van egy ilyen körforgás.
2: Azt szerintem nem egyértelmű, hogy a Gyevi az miért algyői? Tehát itt mi a szó összefüggés?
3: Igen, ez a korabeli Algyőnek, tehát nem így hívták, hogy Algyő, hanem Gyev vagy Algyev. Tehát itt Csongrád megyében van Felgyő és Algyő. Ez a két falu nem határos egymással, de mind a kettőnek a korabeli elnevezése az, hogy Gyev. Most nyelvtörténész nem vagyok, de Mátyás király mesékre, ha emlékszünk, kivéve a Gyevi bírót. Ez a település elnevezés az nem csak Csongrád megyében létezik, ez viszonylag több helyen előfordul, és Algyőt sokszor Gyevnek említik, vagy hogy megkülönböztessék Felgyőtől, akkor Algyevnek hívják a korabeli források, és ezért lesznek ők Gyeviek.
2: És akkor egy utolsó dolog, hogy mindez után, tehát a 18. században járunk, Algyőn soha többet nem volt jelentős számú református közösség, és így van ez ma is, amennyire ezt egy történészként meg tudod ítélni.
3: Tehát hosszú időre megszűnt a református gyülekezet, tehát ezt anyaegyházközségként kell értelmezni. Tehát a 17. századig Algyőt anyaegyházközségként sorolják fel a iratokban, önálló lelkésszel, önálló templommal, és hát tanítójuk is volt. Most ez megszűnt. És Algyőn reformátusok úgy jelennek meg a 20. században, hogy vagy Szegedről települnek ki, vagy Hódmezővásárhelyről települnek ki. Én úgy látom, hogy most van egy nagyobb kitelepülési arány, tehát a Algyő jelenleg Szeged agglomerációs körzetébe tartozik. A falunak egy jelentős része Szegeden dolgozik. Van egyfajta kitelepülés, de ők nem kontinuus, tehát nem a 18. századi református családok, hanem ez egy 20. 21. századi kitelepülés vagy áttelepülésnek a hatása.
2: Oké, és egy utolsó visszaugró kérdés, amikor elmenekülnek ezek a reformátusok a csónakkal, akkor arra van forrásod, hogy mondjuk viszik magukkal a gyülekezet holmiait? Tehát most ilyen klenódiumokra gondolok, úrasztali terítőre, anyakönyvekre, és ezek megvannak, kutathatók? Valamelyik vásárhelyi gyülekezetben vannak ezek betagozódva, vagy ezek eltűntek?
3: Próbálkoztam ezeket megtalálni, nincs meg. Tehát anyakönyvről nem kellett, hogy legyen anyakönyvük, de nincs meg. Tehát ezt nem tudom. Azt írják, hogy a harangukat próbálták megmenteni, valóban klenódiumokat. Egy ideig van erre leírásunk, hogy megvannak a klenódiumok, de most nem tudunk róla. Úgyhogy nem tudom sajnos, hogy ténylegesen mi lett, de ezeket igyekeztek elvinni magukkal a menekülés során. Tehát lelkészükkel együtt mentek. Hogy is mondhatnám, szervezett áttelepülés zajlott, még hogyha mögöttük ott voltak a hajdúk akkor is. Ha egyszer megtalálom, ennek nagyon örülnék. Vannak tippeim, hogy hol lehetne még megkeresni, de egyelőre nyomát nem találtam.
2: Tehát akkor egyetlen egy kehely, semmi nincs jelen tudásod nincs, szerint?
3: Jelen tudásom szerint nincs. Aztán lehet, hogy valaki rádió hallgat, azt mondja, de itt van a mi templomunkban, csak én nem láttam még. Igen.
2: És akkor hogy keresse az a valaki? Gyevi bejegyzés lesz Gyevi. A talpám?
3: Igen, az lesz rajta, hogy Gyevi. És hogy tehát ez nem egy gazdag gyülekezet. Az a jellemző, hogy nem mindegyik klenódium volt felirattal ellátva. Tehát az Alföldön azt tudjuk, hogy a klenódiumok többsége cserép volt. Tehát nem volt pénzük fém urasztali kehelyek készítetésére, hanem cserepet égettek ki. Na most egy cserép, kehely, tányér, hát nem biztos, hogy az most is megvan.
2: Sőt.
3: Igen.
2: Oké, és akkor a beszélgetés legvégére, hogy mindezről most miért tudunk beszélgetni, mert ennek van egy érdekes története, csak szerettem volna, bocsánat, a populárisabb résszel kezdeni, ami szerintem könnyebben befogadható, meg érdekesebb a hallgatóknak, de akkor jön a kemény eledel a történelem iránt érdeklődőknek, meg források iránt érdeklődőknek. Tehát te hogyan bukkantál most ezekre a levelekre, és milyennek a története, elérhetősége, tudtál-e erről, vagy hogyan kerültek ezek a kezed ügyébe?
3: Ez egy tényleg egy kalandos történet. Ha történész szakmát megnézzük, a történészek pontosan tudják, hogy algyőnek, én most kézzel mutatom, de elmondom a hallgatóknak, kb. 10 cm vastag könyve van, ami algyő történetét, egy monografikus feldolgozása van algyőnek. Tehát 10 cm vastag az mondjuk 700 oldal. És ez a történet és egyéb szakirodalmak tudnak arról, hogy algyőn reformátusok voltak, de az Erdődi György tevékenységéről semmit. És rájöttem, hogy azért nem, mert a algyői uradalom iratanyaga, ami alapján meg lehetett volna írni nem csak a reformátusok, hanem a gazdálkodás fejlődését, az adókat, a iparosok megjelenését a faluban, az eltűnt. Tehát ez a levéltári anyag, ez 100 éve ismeretlen. Tehát megírtak egy algyő történetet, anélkül, hogy ezt a levéltári anyagot ismerték volna, mert senki se tudta, hogy hol van. És azért nem tudták, mert az Erdődi család 1945-ben emigrált. Tehát a 20. században is egy jelentős főnemes családról beszélünk, és ők sok főnemessel együtt 1945-ben elhagyták az országot, de vitték a levéltárukat is. Tehát ez egy szervezett menekülés volt, és most is a család magántulajdonában van a levéltáruk, de a mindenkori családfő hozott egy döntést, hogy a levéltári anyagot letétben elhelyezik Bécsben, a bécsi állami levéltárban, és családi engedéllyel külön kutatható. Ezt az információt, ezt már publikálták több helyen. Tehát nem én vagyok az első történész, aki az Erdődi család Bécsben őrzött anyagát kutatja, már csak azért is, mert Mohácstól kezdve nagyon sok területen, sok érdekes helyen az Erdődi család nyomot hagyott, és ezért erre a történészek felfigyeltek, hogy az erdődieknél mit lehet csinálni, viszont arra rajtam kívül eddig még senki sem figyelt fel, hogy hát ja, hát persze, hát ők az algyőnek is a földbirtokosai voltak, de akkor hol más út, ha nem a Bécsben őrzött iratanyagban lehet meg ez az iratanyag, és valóban egész extrém élmény volt számomra, hogy a bécsi levéltári segédletet, ahogy megnéztem, onnantól kezdve magyarul voltak felsorolva az iratanyagok, mert hogy valóban Mindszent és Algyő iratanyaga jelenleg Bécsben található. Tehát, hogyha valaki algyő történetét meg akarja ismerni, akkor nem elég az algyő monográfiát forgatni, hanem több doboznyi iratanyag van algyő és Mindszent történetéről a bécsi levéltárakban.
2: Személyesen kutattad ezt Bécsben?
3: Igen, igen, tehát ezt muszáj volt személyesen, tehát ezt nem lehet úgy, hogy jaj, figyeljetek, talán biztos van ott valami iratanyag. Tehát a levéltári anyag az ugye úgy mérik, hogy dobozban mérik, mondjuk egy doboz 10-15 cm magas, ebbe több száz irat fér el. És ez egyszer rendezik, és azt mondja a levéltárs, felrakom a polcra, és 50 év múlva jön egy kutató, és akkor leveszi. Hát én voltam a kutató, de én 100 év múlva jöttem, és akkor kinyitottam, és 3-4-5 dobozt végig kellett lapozni ahhoz, hogy megtaláljam az iratokat. Azért utalok erre, hogy az az iratmennyiség, amit én most publikáltam, ez 10-valahány levél, ez csak a reformátusokkal foglalkozik, de rajta kívül van több száz levél, ami az argyői uradalom működésével foglalkozik. Minden lebontva, tehát hogy még peres esetektől kezdve a robot behajtásáig, vagy a robot megadásáig mindenről van ezekben szó. Tehát itt még nagyon sok-sok dokumentum lenne, vagy feldolgozható lenne, csak hát nyilván be kell látni, hogy az ember mivel tud foglalkozni mennyiségét tekintve.
2: Szárásként ennek az egésznek a érzelmi dolgát, hogy kérdezzem meg tőled, izgatott volt? Tehát kinyitod ezt a dobozt, tudod, hogy 100 éve nem nézett bele senki, és akkor ott volt benned, hogy na vajon mit fog találni?
3: Igen, ez nagyon megvan az emberben, már csak azért is, mert tehát arra rájön, hogy ezt Bécsben őrzik, ez nem volt olyan egyszerű, és ráadásul én Szegeden élek, és mondom, tudom, hogy vannak Szeged algyai reformátusok, valahogy a történetüket meg szeretném nézni, és az ember automatikusan akkor bemegy a szegedi levéltárba, Budapesten esetleg, a Váci levéltárba, és így tovább, de nem gondolnék arra, hogy ezért Bécsbe kellene mennem algyő miatt, és amikor tényleg megtaláltam, hogy hoppá-hoppá, ez abszolút az életanyag, akkor egy nagyon nagy öröm volt bennem, és hát ajánlom más kutatók és laikus olvasók vagy érdeklők számára is, mert hogy itt még sok mindent lehet ezzel kapcsolatban találni. Szóval nagy élmény volt, igen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegyi Ádám történészt, református presbitert, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadóját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idénglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idénglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idénglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia lendületprogram támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatásokat.

0: hatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológia Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra, és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membránlipid terápia, rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára. Írták a közleményben. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsióradíj áfa nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott szerdán az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írták, a kormány elfogadta a javaslatukat. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsióradíj legkisebb áfa nélküli összege szerdától 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6700 forinttal. Mivel tavaly nem hirdettek minimális rezsióradíjat, a két év alatt 16%-os a növekedés. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 000-re nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent. A tavalyi 179 000 kilométerről 171 000-re. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,5%-kal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5-10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik, közölték. A portál szerint egy év alatt kiugróan 42%-kal nőtt a hirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődés majdnem 60%-kal bővült.
1: Az időjárásról.
0: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Bikén.
1: Bogyós gyümölcs kertjén. Szent Péter esernyője.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
3: Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú
4: esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
8: 26. A császárné másnap korán reggel hívatta Titanillát, aki durcásan kapkodta magára ruháit. Inkább hajnali, mint éjjeli alvó volt, de most még a reggel is ébren találta. Akkor kezdett belemerülni az álomba, mikor Trulla ilyetten fölrázta a meglepő parancsal. A lány, hogy a durcásságát kimosta a szeméből, inkább kíváncsi volt, mint nyugtalan. Soha se történt meg, hogy ilyen szokatlan időben látni kívánta volna a császárné. Nem is tartotta valószínűnek, hogy az ő szíve fájdult volna meg utána. Talán a lánya érkezett meg váratlanul, Valéria, s neki üzenetet hozott az apjától. Ha maga Galerius jött volna meg, az személyesen kereste volna föl. Maxentius pedig ettől a gondolattól végigfutott rajta a hideg, akár éjszakának idején is rátört volna. Rossz éjszakád volt, lányom, tartotta vissza a domina a letérdeléstől. Nagyon sápat vagy. A nobilissima egyszerre olyan piros lett, mint a csipke rózsa bogyója. Sok meglepetés érte egyszerre. A császárné puha hangon lányának szólította. Elengedte neki az adorációt. Kitalálta, hogy neki rossz éjszakája volt, aminek nyomait siettében elfelejtette festékkel eltüntetni. Most már kezdett félni. Nem kis dolog lehet az, amely a császárnét így megváltoztatta. Mindenre elkészülve válaszolta, hogy minden betegségét elmulasztaná, bár semmi baját nem érzi, ha a szolgálatára lehetne az Augustának. Nem is gondolod, lányom, milyen nagy kérésem van hozzád, mondta a gyereke zavarnak olyan mosolyával, amely egészen megfiatalította elgyötört arcát. Nem találsz nagyon sápatnak? Igen, Augusta, ismerte be a lány, mintha neked is rossz éjszakád lett volna. Arra akarlak kérni, hogy fessél ki engemet. Tudod, én öreg asszony vagyok, és nem értek az ilyesmihez. Fiatal koromban még nem ez a divat volt, azóta pedig nem volt kedvem megtanulni. Szeretném, ha te mutatnád meg, hogyan csináljátok. Előtted nem szégyellem magam úgy, mint az udvarmesterem előtt, hogy én is szép akarok még lenni. Megértesz engem, Maxi Tanilla? Olyan zavarban volt, hogy a Maximillából és a Titanillából új nevet csinált a lánynak. Ó, hogyne, Augusta, mosolygott kínosan, ha megengeded, mindjárt hozom is a szépítőszereket, bár a te arcodnak igazán semmi szüksége rájuk. Szeretett volna szemébe kacagni az öreg asszonynak, és nekiesni ököllel és körömmel, és arculveréssel pirosítani ki a minium kenős helyett, kioltani a szemevilágát a belladonna cseppentővel, az agyába sütni hajgöndörítő vasat is, gonosz vén szívébe fúrni az ezüst olló és ezüst csíptető egyét. Most már tudta, ki áhított rá arra a játékszerre, amit ő keresett, ő talált magának. Nem adja, nem adja, nem adja senkinek a világon. Hazafelé menet, lobogott föl a szívében ez a gyilkos indulat, mire visszatért a szépítőszeres citromfaládával, akkorra már el is lobogott. Most már attól a gondolattól volt kacaghatnékja, hogy neki félteni kellene valakitől az ő gránátvirágját, aki még ő előtte is lesüti a szemét, és a lába nyomát is csókolgatja, de csak amikor azt hiszi, hogy ő nem látja. Ügyes és szelíd kézzel simogatta rá az idegesen megránduló arcra a tavasz üdepírját, ahogy ártatlan gonoszkodással mondta, és a hervadt ajkakra az epergenőcsöt. A többire sor se került. Öregasszonynak így is elég szép vagyok én már, mondta, hálálkodva Titanillának, aki zavart kuncogással távozott. Előre örült neki, hogy el fogja mulattatni gránátvirágot ezzel a furcsa titokkal, sőt, ajánlatot is fog tenni, hogy őt is kiszépíti, mégpedig kedvezményes árban, mint kartársat, hiszen most már egy úrnőt szolgálnak. Ez a félbe munka azonban és a császárnő öngúnyoló nyugalma megzavarta. A kifestett arc valóban nyugodtá tette az Augustát. A festék megadta neki azt a biztonságot, amit a páncél a csatára készülő katonának. El volt készülve rá, hogy halálos harcot kell vívni a rabszolgáért, aki az ő fiatalkori vonásait viseli, és nem akarta a Fláviusokat azzal erősíteni, hogy őt csápatnak lássák. Barátságos méltósággal fogadta a Cézárt és fiát a palota Táblinumában, amely az ő ideérkezése óta még nem látott vendéget. Eldicsekedett vele, milyen jól aludt, bizonyosan azért, mert olyan kedvesen töltötte velük az estét, és remélte, hogy ők is jól pihentek. Nem, csóválta meg Konstantius fehér fejét, neki már hetek óta rossz éjszakái vannak. Nehezen alszik el, és mindig olyan álmok gyötrik, amelyeket Hypnosz nem a káprázatok elefántcsont kapuján keresztül terel hozzá, hanem a valóság szaru kapuján át. Olyan dologban szeretném tanácsodat kérni, Augusta, amely a birodalom ügye ugyan, de a császárra és reát tartozik legelőször. Az Augusta csak fej és kézmozdulattal hatalmazta föl rá a Cézárt, hogy beszéljen. Arcát ugyan védte a festék páncél, de félt, hogy a hang árulója lesz. Szemben vele hatalmas freskó borította a Táblinum főfalát. A kép az Olimposzt ábrázolta minden istenével, amint Jupiter felosztja köztük a világot. A császárné látta, hogy az ő arca helyett a kép harsogó piros, kék és sárga színei sápadnak el. A keresztényekről beszélek, Domina, vagyis az istentelenekről, ahogy nevezni szokás őket. A császárné szemében az istenek színei kezdtek elevenedni. Más körülmények között nem okozott volna neki nagy örömet a keresztények emlegetése. Most megváltás volt végre megtudni, hogy csak ennyiről van szó. Fölzsóhajtott, és az a különös gondolata támadt, hogy Krisztus könnyebbet hetett meg így, mikor hóhérai levették válláról a keresztet. Mi van velük? Velük, így kérdezte. Keresztényeket nem akart, istenteleneket nem tudott mondani. Nem tudsz az üldöző rendeletekről? Tudom, hogy a császár adott ki ilyeneket. Többet csak ugyan nem tudott. A császár feleségéhez nem lehetett halandó embernek kérdetlen szóval odatolakodni, s ő senkit se tüntetett ki megszólításával. S akik bájéban örülhettek az istenek kegyének, azoknak igazán nem jutottak eszükbe a keresztények. Itt egészen más természetű rendőri ügyek megbeszélésével fűszerezték a társas összejöveteleket. A Cézár eltakarta az arcát két tenyerével. Boldog vagy, Domina, hogy nem tudsz többet. De én most utaztam keresztül Maximianus országaim, és ezért nem tudok mással álmodni, csak korbácsokkal, kínpadokkal, karóba húzott asszonyokkal, vadállatok elé dobott gyermekekkel. Az Alpesektől idáig keresztek szegélyezik az országutakat, és azokról keresztények rothadt húsát szaggatják le vadállatok. Derékik a farkasok, azon fölül a hollók és kesejük. A Domina egyre összébb esett székében. Tiltakozást szeretett volna sikítani, de nem bírt. Nagy erőfeszítéssel tudta a fejét Konstantinus felé fordítani, aki átvette apjától a szót. Ő a keletről jött Rómába, Diokleciánus és Galerius tartományaiból. Ahogy ezelőtt minden provinciának megvolt a nemzeti viselete, most nemzeti kínzó művészet alakult ki mindenütt. Szíriában a forró szurokkal töltött üst védi az isteneket. Kappadókiában az olvasztott ólom, Júdeában a fejsze, Pontusban a kerék. Galérius Cézár nekem magamnak dicsekedett vele, hogy mennyivel emberségesebb Isten, mint a keresztényeké. Az egy almatolvajt is örök tűzben sütögettet. Ő olyan rostét talált ki, amelyen a legöregebb keresztény is puhára sül egy óra alatt. Most már a császárné is tenyerébe rejtette az arcát. Hát még ha azokat a hangokat hallaná Domina, amelyektől az én fülem soha se szabadul meg többet. Mediolánumban olyan sikoltások hallatszottak ki egy piszkos házból, hogy meg kellett állítanom a kocsimat. Egy liktor állt a mocskos kapuajban, attól kérdeztem meg, mi történik itt. Nevetve válaszolt, hogy eleget tesztek a törvénynek. Még érvényben van a régi Rómának az a törvénye, hogy szüzet nem szabad kivégezni. Abban a házban keresztény szüzek sikoltoztak. A hóhérlegények elhárították az akadályt az üldöző törvények érvényesülés elől. Nem lehet. Nem lehet. A császár nem tudhat ezekről. A császárné azt hitte, akkorát kiáltott, hogy kihallatszik a palotából, pedig csak nyöszörgött. Alig lehetett megérteni. Én is azt hiszem, nem tud, igazította Cézár egy bíborvánkost a császárné reszkető lábai alá. Azért megyünk Alexandriába, hogy beszámoljunk neki. Te is, borzongott meg a császárné, te is eleget tettél a rendeleteknek. Ameddig lehetett, bólintotta Cézár. Az első rendeletet magam hirdettem ki az udvarnak. Megkérdeztem, ki a keresztény. 27-en jelentkeztek. Felszólítottam őket, szemem láttára áldozzanak az isteneknek. 9-en megtették, azokat rögtön elzavartam szolgálatomból. Megmondtam nekik, hogy aki Istenét első szóra megtagadja, attól az ura se várhat hűséget. Konstantinus rajongó szemmel nézett az apjára. Én éreztem, mikor messze voltam is tőled, hogy a te kezeid tiszták a vértől. Cézár jóságosan elmosolyodott. Pedig nem volt könnyű dolog tisztán tartani őket. Sokfelé nem akarták a keresztények beérni azzal, hogy templomaikat bezárattam és irataikat elégettettem. Voltak, akik erőnek erejével meg akartak halni. Ezeket valamelyik észvesztő démon szállhatta meg. Ugyanaz is lehet, hogy csak a kapzsiság bántotta őket, mert valami koronát emlegettek, amihez én miattam nem juthatnak, és azzal fenyegetőztek, hogy kivándorolnak oda, ahol életük árán örökkévaló kincseket nyerhetnek. A prétorok ilyetten kérték az utasítást, hogy mit csináljanak ezekkel a balgatagokkal. Azt üzentem nekik, hogy kergessenek el mindenkit, aki meg akar halni, de aki nem hajlandó észlet érni, adjanak egy rész azt kötére. A princepset elkedvetlenítette a beszédnek ez a fordulata. Közbe akart vágni, de a császárné megelőzte. Azt kérdezte a Cézártól, mindezt őszintén el fogja mondani a császárnak. Többet is ennél, Domina. Megkérdem tőle, hasznosnak ítéli-e a birodalomra nézve a legerényesebb emberek kiirtását. Ő a birodalom ellenségeit látja bennük, rázta fejét a császárné. Ki tudja, vont vállat a Cézár, és a fiúra nézett. Nagyon sokan vannak számra, és elsők a szótartásban és az összetartásban. Ha a császár Galériusra hallgat, veled őszintén beszélek, Domina, és ellenségekké teszi őket, akkor talán csak ugyan elvész miattuk a birodalom. De ha nekünk ad igazat, akkor úgy lehet, ők lesznek azok, akik az egész világot egy birodalommá teszik. Mikor utazol Alexandriába, Cézár? Délben indul a hajónk, Augusta. Veletek megyek. Segítségetekre akarok lenni a császárnál. Véget kell vetni a vérontásnak. Bocsássatok meg, hogy most már elbocsátlak benneteket. Föl kell készülnöm az útra. Egy óra múlva a hajótokon leszek. Hívatta Quintiport, hogy ő is csomagoljon össze. Az érte való rettegés elfelejtette vele a régit. de míg a fiú előkerült, eszébe jutott minden veszedelem. Hogy is gondolhatta egy pillanatra is azt a képtelenséget még egyszer megmutatni a fiát annak a Konstanciusnak, aki a pohárnok arcában az övét ismerte fel. Volt ereje úrnő módjára búcsúzni a rabszolgától. Neki el kell utaznia, s őt a nobilissimának bocsátja rendelkezésére. A továbbiakról majd Alexandriából fog utasítást kapni. Mindezt félrefordított arccal mondta. Még nem volt ideje lemosni a festéket, és szégyelte volna, ha így látja a fia. Azután a nobilissimát hivatta. Vere már a reggel kötött barátság hangján beszélt. Míg ő oda lesz, rábízza a pohárnokát, aki tulajdonképp a császár kedveltje, amióta Nikomédiában életmentője volt. Épp ezért kéri, ne bánjon vele közönséges rabszolga módjára. Jó felolvasó, s talán nem csak a filozófusokat tudja értelmesen megszólaltatni, hanem a költőket is, akikben ő öregasszony létére is megérti ezt. Fiatal lányoknak bizonyosan több örömet elég. Szeretném, ha tiszta és nemes Vergíliuszt olvastatnád vele, leányom, és talán ne hagy sokat magára. Itt Bájéban sok a könnyelmű nő. Vigyázz, ne keveredjen ilyenek közé. A császár megharagudna érte. Egy kicsit akadozva mondta ezt, éppen úgy, mintha Quintipor mondta volna, akinek volt kitől örökölni a szemérmességet csak úgy, mint a vértől való irtózást. Priska császárné, aki eznap festette ki először magát, ezen a napon beszélt először könnyelmű nőkről. Titanilla most már végképp nem tudta, mit gondoljon. Nem sikoltott el magát örömében, de leborult, és életében először megcsókolt az Augusta lábát, mint egy rabnő. 27. Most már övéké volt a világ. Annyira váratlanul kapták, hogy először szinte azt se tudták, mit kezdjenek vele. A bíbor zászlós császári gályatán még el se hagyta a kikötőt, mikor Tit már kereste a fiút. A császárné palotájában azonban nem tudtak róla semmit. Igaz, hogy nem is volt kitől kérdezősködni. A cselédek, az udvarmesternőn kezdve, ahányan voltak, annyi felé szaladtak bájé levegőt szívni. Csak egy öreg, fekete rabnő nyikorogtatta a kézimalmot, de az legalább nem a konyhán, hanem a táblinumban. Maradj csak, intett neki a nobilissima, amikor rémületét látta. Mondom, ne ugrálj, hiszen mind szétszórod, amit őröltél. Hol vannak a többiek? Senkit se találok az egész házban. Mindenki a szíve után jár, szentséges úrnőm, vigyorodott el a vénasszony. Hát te? Neked már nincs szíved? Szív van, de nincs hozzá láb. Lefűrészelt az uram, mikor olyan fiatal voltam, mint te, és én is a szívem után szaladtam. Fölhúzta a kötőjét, és nevetve mutogatta, hogy az ő combjának csak a töve maradt. Nem tud menni, csak csúszkálni. Ha már a szíve után nem mehetett, azzal kárpótolta magát, hogy az Augusta fogadószobájába csúszkált be, és az ő lábvánkosára kuporodott sót darálni. Tit egy marék datóját dobott a rabnőnek, és megindult ő is a szíve után. Trullával valami arapnivalót dugatott a fűzfa vesszőből kötött kosárba, és szaladt a Hadrianus romokhoz. Biztosra vette, hogy ha mindenki a szíve után jár, akkor gránátvirágot csak ott találhatja. A fiú csak ugyan ott ült a tisztáson, a cserjék hűvösében szétvetett lábbal, kezében író tekercsel, ölében festékekkel. A lány az adoráció mozdulatával köszöntötte. Bocsásd meg, Apolló, hogy éppen akkor zavarlak, mikor legszebb himnuszodon dolgozol, amely, mint látom, ha nem is olyan ragyogó, mint te vagy, több színű lesz, mint a zivárvány. Hűtlen pohárnokomat keresem, halhatatlan Isten, mert nagyon elszomjaztam. Ő pohárnokot kötelességét teljesítette, gyönyörű nimfa, mert íme poharakat készített, amelyek egyedül méltók a te ajkaidhoz. Magszakajtókat markolt fel a fűből, amelyeket kívül arancsillagokkal, belül piros és kék csíkokkal színezett ki. A lány szájához emelt egy magcsészét. Még mindig nem elég kicsi, csücsörítette össze ajkait. De nagyobb baj az, hogy ez csak magadforma isteneknek való nektár szörpölgetésre. Én pedig halandó nő vagyok, akinek nem oltja szomját a nektár. Nyújtotta a száját, és behunyt szemmel várta, hogy megitassák a mámor hosszú kortyával. A kötőkosarat csak azután húzta le a karjáról. Megengedi a császár, hogy rabnője megvendégelje? Fügét, korai almát és szezámos pogácsát szedegetett elő, anélkül, hogy levette volna szemét a fiúról. Magatudatlan mozdulattal letört a pogácsából egy darabkát, és letette maga mellé a fűbe. Aztán beleharapott abba, ami a kezében maradt, és a második harapással a fiút kínálta. Hát azt melyik istennek szántad, Kistit? Melyiket? Amit félretettél? A lány szeme megrebbent. Észre se vettem, most ez is a tied. És máskor? Máskor is a tied volna, ha eljönnél érte. Soha nem töröm meg úgy evésnél a kenyeret, hogy az első falatot külön ne tenném neked. Így mindig elhitetem magammal, hogy te is ott vagy. A fiúnak torkának adta falat. Elfordította a fejét, mert a szeme teleszaladt könnyel. A lány belekapaszkodott és visszahúzta. Nyeld le, bolondkám, mert megfulladsz, nevetett. De amikor folytatta, mint az ő hangját is eláztatta volna egy befelé gördülő könycsepp. A sírás pedig ne szégyeld előttem, gránátvirág. Én szeretem, mikor így sírsz értem, és meg is érdemlem. Soha sem lesz többet olyan rabnőd, aki úgy szeressen, mint én. A fiú eléje hullott. Ó, de jó, hogy megmondtad. Igaz, igaz? Soha sem mondtad még szóval, hogy te is szeretsz. Kellett ahhoz szó is, kisfiú, kacagott a lány. S ha kellett, miért nem kérdeztél? Én nem kérdezhetlek téged, Kistit. Én csak azt vehetem el tőled, amit magadtól adsz. Ne egy kétségbe, gránátvirág. Azt hiszed, mindig így lesz ez? Hát soha se leszel olyan bátor, mint én vagyok. Se nem parancsolsz, se nem kérdezel, hogyan szerethesselek én akkor téged? A lány térdére tette a fejét, és úgy nézett fel rá. És mióta szeretsz engem, Kistit? A lány a szájára legyintett. Ilyet igazán ne kérdez, gránátvirág. Talán tegnap óta. Ne nézz olyan csúnyán. Lehet, hogy már a gyermekcipőmben is te elejt totyogtam. Ne felejtsd el, az még megvan Romula nagyanyánál. Egyszer majd elkérem tőle, és neked adom. De ne kérdezz többet olyat, amit én se tudok, és ne törődj vele, hogy mi volt tegnap. Semmivel se törődj, ami volt, és ami lesz. Az nincs egyik se, kisfiú. Csak a pillanat van. Közben meghámozott egy almát, piros héját a fiú fülére akasztott a függőnek, egy almamagot is adott neki, másikat ő maga fogta a hüvelyke és a mutatója közé. Próbáltad ezt már? Gondolj valamit, és ugrasd ki az ujjaid közül a magot egyenesen fölfelé. Ha eléri a mennyezetet, akkor teljesedik, amit gondoltál. No, most. Egyszerre parittyázták ki ujjaik közül a magot, és egyszerre nevették el magukat. Az ég mennyezetét nem lehet almamaggal elérni. Titt finomfüle már hallotta is, ahogy visszahultukban megzördítették a leveleket. Legalább mondd meg, mit gondoltál? Nem gondoltam semmit, vörösödött el a fiú. Hát, ha kitalálom, akkor megmondod? Nem mondom, kiáltotta hevesen Kvintipor. Hát ne mondd, vont vállat a lány, és hátat fordítva a fiúnak, végig dőlt a fűben. De nem sokáig bírta ki. Nem fordult ugyan vissza, de az egyik kezét hátra nyújtotta rózsás tenyerével fölfelé. Ha a kisfiú értelmes volna, akkor észrevenné, hogy a kinyitott tenyér is kérő száj, mondta oktató hangon. Jó meleg fészek. Ha kis csókokat ültetnek bele, azok kikelnek, és mikor az ember elalszik, előbújnak, és végig tipegnek rajta. Megfordult, mihelyest a fiú száját a tenyerén érezte, és ujjait belefúrta a hajába. Látod, én megmerem neked mondani, mit kívántam. Azt, hogy legyél te csak egy órára igazi császár. Olyan, aki mindenkinek parancsol, még az apámnak is. Hiszen én is ilyet gondoltam. Te is? Ült fel a lány. Igen, hogy bárcsak a te igazi rabszolgád lehetnék én, és csak neked kellene szolgálnom örökkön örökké. Szegény kisfiú, legyintett a lány. Hát hiába olvastatta veled a domina filozófusokat, te még most se tudod, hogy okos ember az örökké valóságot percekkel méri. Ülj föl csak szépen, legyél császár, és nézz körül a világban, hogy mit is adhatnál kis cselédednek, aki kihozta neked az ebédet. De ne nézz nagyon messze, hát ha közelebb is találsz, amit úgy adhatsz nekem, hogy te is jól jársz vele. Hosszú csókot váltottak. Utána megszólalt a lány, a haját igazítva. Nézd, kilestek bennünket. Egy aranyos zöld gyík lihegett a lábuknál. Magasra emelt fejét forgatva nézte hol egyiküket, hol másikukat. Nézd csak, súgta a lány. Adamaszkőből van a szeme. Nekem adott császár. Neked adom kistit, nyilatkoztatta ki a fiú uralkodói gráciáját. Kisé hangosabban, mint hogy kellett volna, a gyík elrezzent a fűben. Tit arcára tapasztott kézzel siratta elvesztett gyémántját. Quintipor erre neki ajándékozta az egész tisztást. De hát, ha a gyík csak nézelődni és leskelődni volt itt, de állandó lakása a romok közt van. Erre megkapta a palotát is, mindazokkal a kincsekkel, amiket Hadrianus császár benne felejtett, s ráadásul a tengert a delfinekkel, a zöld hegyeket az őzekkel és szarvasokkal, a napos mezőket a kék pillékkel és szitakötőkkel. Az egész világot a nevedre iratom, csak ezeket nem. Két vércsére mutatott, amelyek a fejük fölött citáltak. Ezeket miért irigyled el tőlem, fösvény gránátvirág? Ha igazi császár volnék, minden madarat kiirtanék a világon, csak a vércséket hagynám meg, mert azok mindig a te nevedet emlegetik. Hallgass csak, tít, tít, tít, visították elszálltukban a madarak. Ez megint olyan öröm volt Titnek, amit halk sikoltással kellett megköszönni. Aztán komolyra fordította a szót. Van viasztáblád? Írjunk össze mindent, amit meg szeretnék veled nézni. Puteoli, kezdett jegyezni a fiú, a kikötő. A föníciai kereskedők bíbor raktárai. Misenum Lucullus villájával. Neapolis, Vergilius sírja. A Pausilupon, a gondűző villa, ahol Védius Pollio rabszolgák húsával hízlalta alait. Kumé, a Szibilla barlangjával. Gránátvilág, te vagy a legokosabb ember a világon. Csapta össze kezét itt. Minden tudsz, mint egy itinerárium. Abból tudom, nevetett Quintipor. Nem láttad a császárné villájának a perisztilliumában azt a két mérföldkő formájú ezüst oszlopot? Azokba úti kalauz van belevésve. Hol is hagytuk el? Az Acheruszi tó. Oda menekülnek a halak a tengerből, ha vihar van. Flegré, fortyogó mezői, az alvilág bejárata. Vigyázz, gránátvirág, minden üvé csak velem mehetsz. Én pedig nagyon rossz úti társ vagyok, mindjárt elfáradok, és akkor engem ölbe kell venni. Akkor túl én túl is elmegyek veled, kistit. Dobd el a fiú a stílust, és viasztáblát. Vigyél, vigyél, kínálta magát a lány két kitárt karjával, dúcolgatást kívánó gyerek módjára. A fiú fölkapta, mint egy játékbabát. A lány átölelte két karjával, és égő arcát az övéhez tapasztotta. Így szaladták körül kétszer a tisztást. Egy hétig nem is mentek tovább. Az úti tervet ott felejtették a fűben, és nem is jutott eszükbe keresni. Csak egyszer bolyongtak túl a fürdő határán, akkor is megbánták. Pedig a kirándulás egészen jól kezdődött. Titanilla szeméből csak az élet öröme sugárzott gránátvirágéba, és a lány még soha se találta olyan bátornak a fiú száját. Tarkára festett csónakukkal egy kis olajfa erdőnél kötöttek ki, amelynek közepén borostyánnal befutott rács mögött a három grácia szobra állt pentelikoni márványból. Hogy is hívják őket? Kérdezte ravaszkodva a lány. Én csak az elsőről tudom, hogy az Pitó, a szerelmi rábeszélés. Mi is a neve a másodiknak? Ismered? Pothusz, a vágy, szorította magához a fiú a lány karját. A harmadikat is eszembe juttatod. Megsúgjam, ágaskodott fel a lány a fiú füléhez. Himerus, az ebedés. Az jutott eszébe, hogy a körülöttük pirosló szegfüggből fonjanak koszorút. Ő is egyet, gránátvirág is egyet, és azt dobják hátra a válluk fölött. Próbálják ki, melyiköké kire esik a három grácia közül. De csalni nem szabad. Quintipor egy kicsit kedvetlenül fonta meg a koszorúját. Csalni nem szabad. Ő már hallotta egyszer ezt a tilalmat az antiókiai palotában, mikor azt a csókpróbát játszották. Ő csak ugyan nem csalt, mikor hátradobta a koszorút, nem is esett egyik gráciára sem, csak a rácsra, lába elé, mint háromnak. Titanilla azonban csak akkor fordított hátat a szoborcsoportnak, mikor jól kímérte szemével az irányt is, meg a távolságot is. Himerus fejére akarta ejteni a koszorút. Én túlságosan kicsit dobtam, de túlságosan nagyot, mondta a fiú, mikor már röpült a koszorú. Mondom! Az utolsó szót olyan hangon mondta, amitől a lány is ilyetten fordult meg. A gráciák megszaporodtak. Jobb oldalukon egy fölpántlikázott asszony fej jelent meg, fülében mogyorónyi rubinokkal. Bal oldalukon egy férfi elképett arca, kopasz fején a félrebillent lüknisz koszorúval. De az elképedése csak egy pillantig tartott, s már is előgurult a kopasz fejhez tartozó pocak. Áldom az isteneket, hogy megengedték látásod, isteni nobilissima. A lány megbiccentette fejét, és rászólt a fiúra. Mehetünk, Quintipor. A fiú alig értette meg. Elszokott már a nevétől, szó nélkül követte a lányt. Csak a csónakban kérdezte meg, ki volt. Trikongiusnak hívják, mert három kongiusz bort megiszik egyhajtásra. Honnan ismered? A fiú markában szinte roppant az evező. A hangja annál csöndesebb volt. Az apám udvarából villant hidegen a lány szeme. Valami zapszállító, de nagyon kegyében lehet Plutosznak. Mindig hagyott nálunk valami különös drága követ, ott járt. El volt rontva az egész napjuk. Még Trulla se tudta őket felvidítani, pedig eljátszotta nekik Acília esetét az orvossal. Acília egy tábornok felesége volt. Cédrus tetejű villáját mindenkinek megmutatták, aki először érkezett bájéba. Elrontotta a gyomrát valami éretlen gyümölcsel, ilyetten szalajtott orvosért, az rendelt is neki olyan lélöttyöt, ami már reggelre meggyógyította. Mégis kikor bácsoltatta másnap a villájából. Hogy merszekem olyan orvosságot beadni, hitvány kutya, ami csak két rész pénzbe kerül? Kinek nézelt engem, hogy ilyen szégyenbe mersz keverni? Tudd meg, hogy az én rangom Belinek a gyomra számára csak a dupla ezüst szesterciusznál kezdődik az orvosság. A romok mögött nem volt Acília, se Trikongius, se ijesztő, sőt, Trulla is csak jelképileg volt jelen addig, míg elmorzsolgatták a frugális étket, amivel egész napra feltarisztjázta őket. Onnan nem kívánkoztak sehova, mert ott csak madarak, szitakötők, pillék és gyíkok jártak, és ott akkor is boldogok voltak, ha a szomorúság repült el fölöttük, s rájuk hullatott egy-egy torpéjét. Mert az is megesett néha, hol csókolózás előtt, hol csókolózás után. De az is jó volt benne, hogy a szomorúság elhessegetésére mindig újra kellett kezdeni a csókot. A fiúnak sokszor könnybe lábadt a szeme, s a lány mindig gyönyörűséggel csókolta fel a könnyeket, mert a szerelem savát érezte bennük. De ő maga soha se sírt, és egyszer, nevetős percben, a fiú ezen el is csodálkozott. A te szemed csak mosolyt és villámot terem Kistit, mint a többi isteneké. Még nem láttalak igazán sírni. Kistit felhúzta a szemöldökeit, ami valami bájos eltorzulást adott az arcának, mert egyik szemöldöke sokkal magasabbra szaladt, mint a másik. A fiú még sose vette észre, és annyira kedvesnek találta, hogy elfogadta feleletnek. Olyan vagy, mint egy nyilazó pártus, mondta elragadtatott mosolyjal. Egy ezüst vázán láttam egyszer. Nem mindig sikerült ilyen könnyen elmosolyogni a szomorúságot, amely leereszkedni készült rájuk. Vagy te, Kistit, igazán vagy te? Kérdezte a fiú az öntudat és az önkívület határán. Emelj föl, és ne tegyél le addig, amíg azt nem mondom, elég volt. Majd megtudod akkor, nevetett a lány, és szívére szorította a fiú fejét. Úgy szeretném kiérteni a dobogásából, mit szeretsz te rajtam. Mondd meg, Kistit, miért szeretsz? Mert ilyen ostoba kisfiú vagy, hogy kérdezhetsz ilyent? Azért szeretlek, mert szerethetnékem van. És mindig szerethetnéked lesz? Már megint a holnapot kergeted? Azt, ami nincs? Már akkor hazafelé mentek a tengerparton. Egy levelet vett ki a kötő kosarából, egy pillanatra oda tartotta a fiú elé, bíborbetűs ismeretlen írás volt rajta, és rózsaszín pecsét. Aztán beledobta vízbe. Látod én, hogy bánok a holnappal? Fel se nyitom. Érezte a fiú vállarándulásán, hogy szeretne utána ugrani a levélnek, kérdezni nem kérdezett semmit. Egyszer, hol tölte volt, és az mindig fölizgatta a lányt, a dermet némaság és az esztelen kacagás közt dobálva, szóba kerültek a filozófusok és a költők. A lánynak jutott eszébe, hogy jó volna már együtt olvasni valamit. A fiú riadtan nézett rá. Megijedtél, kisfiú? Nevetett Tit. Azt hiszed, egy percit is átengednék belőled a vén penészeseknek? Csak arra gondoltam, hogy te majd mesélsz belőlük valamit nekem, amiből vizsgázhatok a dominának, ha egyszer azt találja kérdezni, miről beszéltem veled. Ha a fejem leütnék, akkor se találnának benne egy filozófus gondolatot, mosolygott megkönnyebbülve a fiú. Legfőjebb Epiktétoszra gondolok néha, mert az mondta a legnagyobb szamárságot. Taníts meg rá, gránátvirág. Nem, ne tanuld meg, tiltakozott a fiú. Epiktétosz azt mondja, többet ér, ha az ember okosan boldogtalan, mintha oktalanul boldog. Minden filozófusnak hurkot kellene kötni a nyakára a szakállából, határozta el Tit vérszomjasan, s kacagva körültáncolt a fiút. Tudod, mik vagyunk mink? Boldog bolondok. Tajnatta, tajnatta, tan. Furcsa tánc, ugye? Egyszer szíriai táncosnők táncolták az apám előtt. Azt mondják, ezt lejtették a menádok, mikor Bakkusz maga vezette őket. Tajnatta, tajnatta. Egy meteor szikrázott szét a tenger felett. Szinte hallani lehetett, hogy tüzes szilánkjai belesisteregtek a vízbe. A lány egyszerre lecsendesedett és elernyedt. Ilyen szépen és ilyen tökéletesen szeretnék meghalni, gránátvirág, hogy egy porszem sem maradjon belőlem, és az legyen a búcsúztatóm. Ennyi. De szép volt. De aztán többet senkinek se jusson eszébe, az se, hogy voltam. Látod, ezért nem lesz nekem gyerekem soha. Ne szólj most, gránátvirág, semmit. Holnap megverhetsz, de most vigyél haza, mert nagyon fáradt vagyok.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
1: A gogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idénglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idénglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idénglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membrán.

0: lipidterápia rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára, írták a közleményben. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsióra díj áfa nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott szerdán az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írták, a kormány elfogadta a javaslatukat. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsióra díj legkisebb áfa nélküli összege szerdától 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6700 forinttal. Mivel tavaly nem hirdettek minimális rezsióradíjat, a két év alatt 16%-os a növekedés. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 ezerre nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent a tavalyi 179 ezer kilométerről 171 ezerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,5%-kal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5-10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik, közölték. A portál szerint egy év alatt kiugróan 42%-kal nőtt a hirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődés majdnem 60%-kal bővült.
1: Az időjárásról.
0: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy az iszapból az ég felé törő lótuszvirág a keleti növény szimbolikában a tisztaság, a hűség és az újjászületés jelképe? A legszentebb virág? Buddhát szokták lótuszvirágon ülve is ábrázolni, aki legyőzte az anyagi világ fájdalmait és megvilágosult, mint ahogy a lótusz a piszkos, iszapos mocsarakban gyökerezve tör fel a víz felszínére, és abból kiemelkedve gyönyörű virágot hoz. Ha nem, akkor tartsanak velem és Németh Anikóval, a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjének igazgatójával.
2: A vízi növényeknek, tavi növényeknek mindenképp a sajátja, főleg azok a hínár növények, hiszen ő is oda sorolható, amelyek nem lebegő, hanem gyökerező hínárok, hogy lenn a mélyben, az iszapban gyökereznek, és ott vannak a nagy, akár karvastagságú rizomái is, a víz alatti szárrészei, és ezekből emelkednek ki először a levélnyelek egészen magasra, utána pedig megindul a virág virágzása is, és hogyha már alkonyodik az életciklusa, tehát ősszel pedig elszáradnak a virágok is, és csak a termések maradnak fenn az öregedő, elszáradó levelek között. Ugye ezért is tartja az ázsiai kultúra olyan nagyra az indiai lótuszt, mert hogy nem csak egy ősi növény, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, pont emiatt, hogy a sárban, a sötétben gyökerezik, és tör föl a napsütés a fény felé, az élet örök körforgását, a tisztaságot, a szépséget szimbolizálja, és hát ráadásul 1000 évig megőrzi a csírázó képességét a mag, tehát emiatt meg pláne egy nagyon hosszú életet szimbolizáló növény is ez. Azt azért tudni kell, hogy Magyarország még mindig nem teljes mértékben jó a lótusz növénynek. A mi indiai lótuszunk az alapfaj, úgyhogy az ő túlélése az a természetben még szerencsére korlátozott. Tehát olyan helyeken, ahol nincs kellően meleg víz, és a téli hideg nagyon lehűti az iszaprétegeket is, ott a mi alapfajunk nem tud túlélni. Viszont számtalan olyan kertészeti változat van, amit direkt arra szelektálnak, hogy akár a mi klímánkat is kibírják. Na ővelük viszont tényleg probléma van, tehát fel is szoktuk hívni a látogatók, vásárlók, emberek figyelmét arra, hogy eszükbe ne jusson természetes vízfolyásokba vagy állóvizekbe telepíteni lótuszt, hiszen ezek túlélve ott a természetes ökoszisztémát megbontják, és teljes mértékig képesek el uralni akár több 100 négyzetméteres vízfelületet is. Hagyjuk meg a természetes élőhely a természetnek, azoknak a fajoknak, amelyek Magyarországon őshonosak, hiszen nálunk is van számtalan védett vízinövény is, akinek az élőhelyét pusztítják ezáltal. Kerti tavunkba tegyük, onnan nem tud kimenni, az azért még most egyértelmű, hogy lokálisan, ha meg tudjuk tartani a lótusznövényt, akkor az nagyon szépen díszít, de ki ne juttassuk a természetbe. Az időjárás kifejezetten befolyásolja a lótuszvirágzást. Azt szoktuk mondani, hogy július utolsó hétvégéjével nagyot nem tévedhetünk, hiszen akkor biztosan vannak virágok a tavon. A csúcsvirágzástól eltekintve azért egy hónap az, amíg lótuszvirágok biztosan vannak a tavon, akár több száz virág is egyszerre. És ez most is így van.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Július 25-26-án a hagyományokhoz híven a Szegedi Fűvészkert tovább, mint egy 100 éve díszítő indiai lótusz csúcsvirágzásához igazítva várja az érdeklődőket az immár 19. lótusznapok. Az érdeklődők az egzotikus virág, valamint Ázsia érdekes növényei mellett számos a keleti kultúrában gyökerező, s napjainkban nyugaton is egyre népszerűbbé váló szokással, zenével, tánccal, mozgáskultúrával, étellel, itallal is megismerkedhetnek. A keleti kultúrákban a tisztaság, a harmónia és a megújulás jelképeként tisztelt növények minden évben varázslatos hangulatot teremtenek a Szegedi Fűvészkertben. A további részletekről Németh Anikó igazgatóval beszélgettem. Most van a lótusz nyílásának az időszaka, tehát ilyenkor van teljes pompájában. Azért kérdezem, hogy az időjárás mennyire befolyásolja, mennyire tolódik mondjuk pontosan azért, mert nagyon hektikus az időjárás, és egyre asszályosabb, egyre forróbb az időjárásunk.
2: Az időjárás kifejezetten befolyásolja a lótuszvirágzást. Azt szoktuk mondani, hogy július utolsó hétvégéjével nagyot nem tévedhetünk, hiszen akkor biztosan vannak virágok a tavon. Van, amikor kicsit kevesebb, van, amikor több, de hát ezt csak azok látják, akik évről évre visszatérnek, vagy mi, akik itt vagyunk velük nap-nap után. A csúcsvirágzástól eltekintve azért egy hónap az, amíg lótuszvirágok biztosan vannak a tavon, akár több száz virág is egyszerre. És ez most is így van. Eredetileg néhány évtizeddel ezelőtt egy kicsit későbbre tolódott a csúcsvirágzása. Most a július utolsó hétvégéje, vagy az az előtti hét az, amikor a legtöbb virág látható a tavon.
1: Azért milyen érdekes a lótusz, mert hogyha azt nézzük egy ilyen piszkos, iszapos, mocsaras részből tör föl, mert ugye ott gyökerezik, ott pihen, aztán egyszer csak megindul, és amikor följön a föld felszínére és elkezd nyílni, és teljes pompájában van, akkor meg egy csodálatos növényt látunk.
2: A vízi növényeknek, tavi növényeknek ez mindenképp a sajátja, főleg azok a hínár növények, hiszen ő is oda sorolható, amelyek nem lebegő, hanem gyökerező hínárok, hogy lenn a mélyben, az iszabban gyökereznek, és ott vannak a nagy, akár karvastagságú rizomái is, a víz alatti szárrészei, és ezekből emelkednek ki először a levélnyelek egészen magasra, utána pedig megindul a virágzása is, és hogyha már alkonyodik az életciklusa, tehát ősszel pedig elszáradnak a virágok is, és csak a termések maradnak fenn az öregedő, elszáradó levelek között. Ugye ezért is tartja az ázsiai kultúra olyan nagyra az indiai lótuszt, mert hogy nem csak egy ősi növény, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, pont emiatt, hogy a sárban, a sötétben gyökerezik, és tör föl a napsütés a fény felé, az élet örök körforgását, a tisztaságot, a szépséget szimbolizálja, és hát ráadásul ezer évig megőrzi a csírázó képességét a mag, tehát emiatt meg pláne egy nagyon hosszú életet szimbolizáló növény is ez.
1: Ez, amit mondtál, hogy ezer évig is megőrzi a csírázó képességét, ezért tartanak annyira a természetben az indiai lótusztól, mert hogy gyönyörű maga a növény, de hogy kárt okozhat az élővilágban. Most már találhatunk olyan tavakat, meg olyan helyeket, ahol indiai lótusszal találkozhatunk, mert bizonyos emberek úgy gondolták, hogy jó helye lesz ott az indiai lótusznak, és egyszerűen betelepítették.
2: Azt azért tudni kell, hogy Magyarország még mindig nem teljes mértékben jó a lótusznövénynek. A mi indiai lótuszunk az alapfaj, úgyhogy az ő túlélése az a természetben még szerencsére korlátozott. Tehát olyan helyeken, ahol nincs kellően meleg víz, és a téli hideg nagyon lehűti az iszaprétegeket is, ott a mi alapfajunk nem tud túlélni. Viszont számtalan olyan kertészeti változat van, amit direkt arra szelektálnak, hogy akár a mi klímánkat is kibírják. Na ővelük viszont tényleg probléma. probléma van, tehát fel is szoktuk hívni a látogatók, vásárlók, emberek figyelmét arra, hogy eszükbe ne jusson természetes vízfolyásokba vagy állóvizekbe telepíteni lótuszt, hiszen ezek túlélve ott a természetes ökoszisztémát megbontják, és teljes mértékig képesek el uralni akár több száz négyzetméteres vízfelületet is. Hagyjuk meg a természetes élőhelyeket a természetnek, azoknak a fajoknak, amelyek Magyarországon őshonosak, hiszen nálunk is van számtalan védett vízinövény is, akinek az élőhelyét pusztítják ezáltal. Kerti tavunkba tegyük, onnan nem tud kimenni, az azért még most egyértelmű, hogy lokálisan, ha meg tudjuk tartani a lótusz növényt, akkor az nagyon szépen díszít, de ki ne juttassuk a természetbe. Nagyon kétséges az, hogy ahol megjelenik, és ahol jól érzi magát, onnan egyértelműen el lehet egy év alatt távolítani. Az invazív növényeknek pont az a lényege, hogy ők megtalálják azokat az üres helyeket, ahol ők túlélni és szaporodni képesek akár a természetes fajok rovására is. És a lótusz is olyan, hogy a rizomáival akár métereket, vagy több tíz métert is el tud úszni a víz alatt, észrevehetetlenül, és ott üti fel a fejét, ahol nem is várnánk. Tehát az ilyen tarackoló életstratégiát folytató növényekkel pont az a probléma, hogy távolra is el tudnak kúszni, és ott is újra-újra megjelennek.
1: Jó az a meghatározás, hogy a szegedi fűvészkertben van Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótuszállománya?
2: Még mindig talán a szegedi fűvészkertben van a legnagyobb állomány, de kihangsúlyoznám, hogy ez eredeti indiai lótusz botanikai alapfaj. Manapság nagyon-nagyon sokféle kertészeti változattal lehet találkozni, olyanokkal is, amelyek jobban bírják a hazai klímát. A miénk viszont töretlenül egészen 1932 óta a mi lótuszos tavunkban megtalálható, tehát amellett, hogy egy nagyon nagy állomány, még egy botanikai fajról beszélünk, és ráadásul több mint 90 éve itt él a mi tavunkban.
1: Hogyan kerültek egyébként Szegedre?
2: Nagyon kalandos útja volt az első lótusztöveknek a fűvészkertbe kerülésének, ugyanis itt nem messze Szegedtől van az Óföldeáki Návai kastély, még mindig nyomokban megtalálható ez a kastély, és ennek a tavában és a csatornájában éldegélt az indiai lótusz. Annak idején nagyon nagy kuriózum volt, hogy szubtrópusi, trópusi területről Magyarországra kerülhettek növények, ez csak a nemes a gazdagok kiváltsága volt, és annak idején itt fedezte fel Györfi István, a fűvészkertünk első igazgatója, hogy itt él az indiai lótusz, ezek közül kapott néhány tövet, és még a mondák szerint ezt lovaskocsin hozták ide, ami nem meglepő, hiszen 1932-ben még szállító járműveknek a lovaskocsi számított, úgyhogy akkor hozták el ide a lótuszos tavunkba, ahol azóta is töretlenül él és virágzik a növény.
1: Milyen növény az indiai lótusz? Tehát mennyire igényes, könnyű vagy nehéz fenntartani ezt a lótuszos tavat?
2: Ázsia trópusi és szubtrópusi területein, de egészen még Ausztráliában is megfelelő körülmények között nagyon nagy mennyiségben szaporodik, mindenhol megtalálható, akár még kisebb pocsolyákban vagy kiszáradó mocsarakban is megtalálható ez a növény. Nyilván az ideális körülmények neki kedveznek. Magyarországon azért kevésbé könnyen tartható.
1: Volt olyan egyébként a szegedi fűvészkert életében, amikor veszélybe került a lótuszos tó? Veszélybe került a lótuszállomány?
2: Egyszer az 1980-as években kipusztulni látszott a növény a lótuszos tóból. Ekkor arra gyanakodtak, hogy talán a pockok eszik ki a növényt, és kikotorták a tónak a medrét. Néhány tövet átmenekítettek a kert másik részében lévő kis tóba, és onnan a tókotrás után visszatelepítették, és nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy nem is feltétlen a visszatelepített tövek kezdtek el szaporodni, hanem a tómederben megmaradt, megbújt magokból. Úgyhogy szerencsére azért egy igazi pusztulás nem történt, viszont volt egy ilyen kisebb visszaesés, amikor a tóban kevesebb lótuszvirág volt. Szerencsére most már 20 lótuszfajtánk van. Sikerült beszereznünk 18 olyan lótuszfajtát, amelyek kertészeti változatok. Ezek között nagyon kicsi termetű, fehér színű, rendkívül dús szirmú fajták is megtalálhatók. A tavunkban viszont csak két fajta él, a rózsaszín eredeti indiai lótusz és a sárga lótusz, amiből csak egy-egy példány mutatkozik meg, úgyhogy annak az elcsípése igazán nehéz, de a sárga lótusz az egy külön fajt jelent, úgyhogy nekünk mind a két fajunk megvan, emellett pedig számos kertészeti változat edényekben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Donald Trump, amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat, az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjász programok, a magyar hun-avar örökséget bemutató kiállítások. Többek mellett ilyen programok várják az érdeklődőket Bugacon, az augusztus 14-e és 16-a között sorra kerülő Kurultáj magyar törzsi gyűlésen, közölték a szervezők. Az idei programon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből, emelték ki a szervezők.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával, a 19. Lótusz napokról. Lehet azt mondani, hogy ez a fűvészkertnek az ékessége, a csúcspontja?
2: Az indiai lótusz önmagában egy ikonikus növény, és 18 éve töretlenül maga köré szerveződő programsorozat rendezvény is ikonikus a mi kertünkben. A lótusznapokat most már ugye 18 éve szervezzük, mindig megújulva, de azért a régi résztvevőkhöz is visszanyúlva. Igen, ez a program, ez a rendezvény a fűvészkert leglátogatottabb, legnépszerűbb rendezvénye.
1: Mi mindennel várjátok a látogatókat, és hát bízunk az időjárásban, hogy verőfényes napsütés lesz, és se eső, se szél, se vihar nem fogja gátolni a program megvalósulását.
2: Én azt gondolom, hogy olyan sok programmal készülünk erre a két napra, hogy szinte mindenki találhat neki tetszőt. Önmagában szeretnénk bemutatni az indiai lótusz növényünket, az ázsiai flóra fűvészkertben megtalálható képviselőivel együtt, úgyhogy számtalan kezdési időponttal szervezünk lótusztúrákat. Ezeken szombaton és vasárnap is részt lehet venni. Emellett szokásunkhoz híven keleti csecsebecsékkel, kézműves termékekkel, ajándéktárgyakkal várjuk az ide érkezőket. Egész nap lesz növényáruda és hennafestés, akár a gyerekek, felnőttek is kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, hiszen ilyenkor akár a kínai kaligráfiával is meg lehet ismerkedni, lehet lótuszt festeni, és természetesen az egész napos programok között a távol-keleti ételek és italok is ott szerepelnek. Ami viszont mindig időponthoz kötött, az az, hogy a nagy színpadunkon egy napindító jóga után sorba jönnek a különleges művészi szinten álló előadóink, illetve a nagy lótuszos színpadon kívül szokásunkhoz híven lesz az Elefántligetben előadássorozat. Ez egy kicsit zártabb, visszafogottabb, nem annyira attraktív előadássorozat, azonban nagyon sokan kedvelik ezeket is, hiszen itt zenmeditáción lehet részt venni, akár kínai orvoslásról lehet tudni, a harcművészeteknek a filozófiáját és hátterét lehet megismerni, de akár a lótuszról is lehet itt hallani, hogy milyen szereppel bír a nepáli buddhista kultúrában, akár még indiai úti élménybeszámolón is részt lehet venni. Tehát itt mindenféle olyan program van, ami akár vetítéses előadást is takar. Hogyha valaki délután teaszertartáson szeretne részt venni, azt is megteheti. Mind a két nap az estébe nyúló teázás az meg lesz itt a fűvészkertben, és hát a zene, a tánc, a harcművészeti bemutatók, jóga bemutatók, mindenféle program, ami az ázsiai kultúrát közelebb hozza, nem csak Indiát, de Kínát és Japánt is, sőt, még Koreába is ellátogatunk a két napon.
1: Hát igen, ugye a japánket legcsodálatosabb eleme a lótuszos tó, és hát aki ellátogat ezen a két napon is a Szegedi Fűvészkertbe, azért itt megismerkedhet ázsia növényvilágával egy kerti séta keretein belül, mert hogy egy fűvészkertnek talán ez a legfontosabb, hogy a növényvilágára fölhívja a figyelmet.
2: Maga a program is a növény köré szerveződik, és szeretnénk azt, hogy a látogatók ne csak a kulturális programokon vegyenek részt, hanem bizony rácsodálkozzanak arra, hogy legtöbb süteményeinkben, ételeinkben használt fűszer is Ázsiából származik, sőt, akárha citrusfélékre gondolunk, akkor azok is onnan jönnek, úgyhogy ételek között, italok között, reform, konyha, azt talán megtalál található alapanyagok között mind-mind ott szerepelnek az ázsiai növények, és hát nagyon sokat lakásdekorációra, vagy akár a kertjeinkbe ültetve, jó hangulatot teremtve is megtalálhatjuk, úgyhogy mindenkit szeretnénk a Lotus túrára invitálni. A kollégáim nagyon-nagyon sok érdekességet mondanak velük kapcsolatban.
1: Ugye, ahogyan te is mondtad, a legenda szerint Buddhának életet adó növény őshazája Dél-Kelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. Mi mindent lehet ebből készíteni?
2: Az ázsiai kultúrában talán a legfontosabb növényként ismerik és tartják számon az indiai lótuszt. A filozófiában és a vallásban egyértelműen ott van, arról szinte mindenki tud itt Magyarországon is, hiszen az elmúlt egy-két évtizedben maga a meditáció vagy a jóga is nagy teret hódított, azt viszont kevesebben tudják talán, hogy a mindennapi életét az ázsiaiaknak is átszövi ez a növény, hiszen tápláléknövénynek is használják, a zsenge leveleket salátaként fogyasztják, a nagy vaskos karvastagságú rizómáit, vagyis hajtásait, amik a víz alatt vannak, azokat úgy eszik meg, mint nálunk a cukkinit, vagy a tökféléket szoktuk, akár párolva, vagy olajban kisütve, és a magokat pedig nyersen is csemegeként fogyasztják, vagy pedig megszárítva a pattogatott formában, mint a pattogatott kukoricát úgy is fogyasztják gyakran, de meg is sütik, sőt, liszté is őrlik ezeket. Tehát tápláléknövénynek is nagyon fontos, emellett kellemes illata miatt a kozmetikumokban is használják, parfümöket is készítenek, a leveleket egyébként csomagoló anyagnak is használják, a virágokat pedig mindenütt meg lehet a templomokban találni, füzérekbe fűzve az utcákat, a szobrok talapzatát ékesítik vele. És a korunk legnagyobb vívmánya, hogy nanotechnológiában is használják, mégpedig a lótusz levelek felszínét alapul véve, megfigyelés után kiderült, hogy ezekből akár vízlepergető felületeket is lehet készíteni, ugyanis a lótusz levele nagyon finoman papillázott, kis felszíni kidülledések találhatók rá, amitől, hogyha vizet csepegtetünk rá, akkor látszik, hogy mint a gyöngy leszalad róla a víz, tehát egy vízlepergető tulajdonságú, és ezáltal öntisztuló is. Manapság a több száz emeletes felhőkarcoló külső ablakait, vagy akár autók szélvédőjét, szemüveglencséket, vagy pedig a modern esőkabátokat ennek a leutánzásával készítik, ezt úgy is hívják különben, hogy lótusz effektus, tehát ez egy öntisztuló és vízlepergető tulajdonság, úgyhogy még a technológia is használja ezt a csodálatos növényt, egyébként pedig a levélnyelek és a virághajtásoknak a belsejében lévő szálakból pedig akár még textileket is vonnak, igaz, hogy ez egy nagyon sziszifuszi időigényes munka, de Ázsiában lehet ilyen termékekkel is találkozni.
1: Van olyan program, ami évről évre a leglátogatottabb, tehát amit a legjobban szeretnek a látogatók, az érdeklődők?
2: A Lotus napok olyan népszerű rendezvény, hogy szinte nem is lehet kiemelni egyetlen egy programot sem, ami az összes közül a legnépszerűbb. Azt tudnám elmondani, hogy vannak olyanok, akik már 18 éve velünk ünneplik ezt a rendezvényt, és a kulturális programhoz nagyon sokat tesznek hozzá. Például Túri Virág Réka, aki az Odisszi tánc bemutatójával és tánciskolával évről évre itt van, de ugyanúgy például a Taj Mahal, akit a gasztronómiát hozzák el hozzánk, a Konfucius Intézet régebben mindig képviseltette magát, és mostanra már egy önkéntes brigáddá alakulva még mindig itt van nálunk, úgyhogy a kínai kultúra is eljön, és hát az az érdekes, hogy a jóga bemutatókra és a napindító jógára is most már rengetegen beneveznek, és nagyon jól követ követik azokat az instrukciókat, amiket fönn a színpadon a jóga mesterek elmondanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is könnyű már ebből választani, és fémjelzi a program népszerűségét, hogy este 6 órakor be sem tudunk zárni, hiszen a teázók még akár 8 órakor is itt ülnek, és szürcsölik a finomabbnál finomabb távol-keleti ízeket.
1: Igen, pont a jógázás jutott eszembe, mert hogy láttam róla képet, és azért az nem semmi dolog, hogy kimegy ezért a szegedi fűvészkertbe, hogy ezen részt vegyen, és ellazuljon, és átadja magát a teljes milliónek.
2: Magyarországon egyre népszerűbb a jóga gyakorlás, mindenki kicsit kezd befelé fordulni, és hogyha egy irányított gyakorlással ezt megteheti, akkor pláne népszerű. Van, hogy most már 100-an jógáznak egyszerre, ugyanis rendkívül sok jóga gyakorlást végző társaság jön hozzánk, úgyhogy őket külön-külön is meg lehet keresni, mindegyikben van valami különlegesség és valami különbözőség, bárki megpróbálhatja, és a igényei szerint választhat ezek közül a társaságok közül, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle program, ami itt várja a látogatókat, az valami plusz tesz hozzá jólétünkhöz, jól létünkhöz, mentális és testi egészségünkhöz. Azért a távol-keleti kultúrának sajátja az is, hogy nagyon odafigyel a test gyakorlatokra és a test ápolására, úgyhogy az egészséges táplálkozás, akár még a vegetarianizmussal való megismerkedés, ez is a program célja.
1: Van még benne stressz? Vagy már elengedett? Tehát, hogy ez már valahol azért megy a maga után, és tudsz te is egy kicsit lazítani ebben a két napban?
2: Egy több ezer főt befogadó rendezvény az sohasem stresszmentes, attól kicsit könnyebb már a helyzetünk, hogy Magyarország távol-keleti kultúrában igazán jártas embereivel már jó kapcsolatot ápolunk, ők már évről évre itt vannak velünk, azt kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi hírű zenészek és táncosok vannak ilyenkor a színpadunkon, őket várjuk vissza minden évben. Ebből a szempontból kicsit könnyebb, de azért a technikai feltételeket mindig biztosítani kell, hogy zökkenőmentes legyen, hogy a látogatók jól érezzék magukat, még mindig aggodalmaskodunk, és hát az időjárás az, ami egy szabadtéri programot nagyon-nagyon befolyásol, úgyhogy erre bár nincs ráhatásunk, de megpróbáljuk mindig a lehető legjobban kezelni, hogy nehogy balesetveszélyes legyen, mindenki komfortosan érezze magát, ha nagy meleg van, akkor is tudjunk kicsit hűsölni a fák alatt, hogyha kicsit hűvösebb van, akkor is be tudjunk vonulni olyan helyre, ahol még mindig megvalósítható a program, úgyhogy ebből a szempontból még mindig feladja a leckét egy ilyen nagy rendezvény megszervezése.
1: A nyárnak egyébként ez lesz az utolsó, úgymond nagyon nagy dobása, és utána már az őszre koncentráltok?
2: A nyárnak a csúcspontja a lótuszvirágzás és maga a lótusznapok, hogyha kitolódik kicsit a nyár, akkor viszont szeretettel invitálunk mindenkit a afrikai és egzotikus növények napjára. Ez szeptember elején lévő program nagyban kapcsolódik egyébként a távol-kelethez is, hiszen az egzotikus növényeket, az üvegházainkban megtalálható növényeket is bemutatjuk, de ilyenkor sor kerül arra is, hogy előadók Afrikáról, az afrikai kultúráról számolnak be, úti beszámolókkal, az ottani élettel ismertetik meg a látogatókat, illetve Afrikának, mint igazán egzotikus helynek a növényvilágával is ismerkedhetünk, sőt, ilyenkor tanácsokat szoktunk adni olyan növények kapcsán is, amelyek Afrikából vagy távoli vidékekről, egzotikus helyekről származnak, de már nálunk is egyre könnyebben megtarthatók a kertekben. Ilyenkor persze az egzotikus növényekhez a rovarfogó növények, a húsevő növények is hozzátartoznak, úgyhogy a két napot a rovarfogó növényekre is szánjuk, úgyhogy mindazok, akik ezekkel a furcsaságokkal szeretnének nem csak ismerkedni, de akár az otthoni tartásukkal is megpróbálkozni, azokat szeptember elején várjuk szeretettel.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az indiai lótuszról hallhattak. Július 25 és 26-án lesz ugyanis a 19. lótusznapok a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idénglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idénglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idénglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia lendületprogram támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk, a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membránlipid terápia rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára. Írták a közleményben. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei. Emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója.

0: A legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld áttállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. A nyári bőrápolás alapja a mindennapos fényvédelem és a könnyed, vizes bázisú hidratálás. A szakemberek szerint a melegben a fagyú termelés fokozódik, ezért érdemes kerülni a nehéz, zsíros krémeket, hogy megelőzzük a pórusok eltömődését, mondta Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvos.
1: Amikor kifejezett napsütéses idő van, azért azt javasoljuk, hogy 11 és 3 óra között, de a nagyon erős nyári napokon akár 10 és 4 óra, 5 óra között is kerülendő a közvetlen napon való tartózkodás. Figyelni kell, ugye egyrészt tehát az időjárás előrejelzést, illetve a meteorológia most már mindig közzé teszi ezt az UV indexet, hogy milyen erős UV sugárzás várható. Ez egy ilyen 0-tól 10-es skáláig terjedő rendszer. Már mi azt mondjuk, hogy a 3-as érték felett is javasolt a fényvédő használat, illetve már ott is kerülendő a 11 és 3 óra közötti napon tartózkodás, illetve hát nyilván az egy ilyen 7-8-as érték körül vagy a felett, meg abszolút nem is javasoljuk, tehát hogy ne tartózkodjon napon az illető, mert nagyon ugye komoly, rövid, illetve hosszú távú problémákat tud okozni. Tehát az egyik oldal ez, hogy ha lehet ezekben az idősávokban ne tartózkodjunk a napon. Tehát a ne tartózkodjunk napon megfogalmazás, az ugye azt jelenti, hogy a tűző közvetlen napon, tehát hogy kint a szabad ég alatt ne tartózkodjunk ebbe az időszakba. Nyilván árnyékban lehet tartózkodni, de ott is javasolt a fényvédők használata, mert ott is van egy szórt fény, és minél erősebb az UV-sugárzás, ez a szórt fénynek a mennyiség, illetve a károsító hatása is annál erősebb. De ezek a javaslatok, amik fennállnak, tehát ezekre az idősávokra, ezek azért mindig a tűző, tehát a közvetlen szabad ég alatti tartózkodást jelentik, hogy annak a kerülése javasolt.
0: Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 ezerre nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent a tavalyi 179 ezer kilométerről 171 ezerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,5%-kal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5-10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik, közölték. A portál szerint egy év alatt kiugróan 42%-kal nőtt a hirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődés majdnem 60%-kal bővült. A kullancsok az időjárás alakulásának függvényében márciustól júliusig, majd szeptembertől októberig, novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti. A betegségek megelőzésére már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa.
2: Nagyon sok gazdi ilyenkor indul el kirándulni, és amúgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A citusok esetében szerencsére betegségterjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink, azért az ő esetükben is csípések és emiatt kiütések, viszketés az felmerül, tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfolyuló betegségeket azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ennek, ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az erlichia, illetve az leishmaniás sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére is egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel ellen mind tudunk tenni. A szúnyogok esetében a kutyáknál mindenképpen a szívférgességet emelném ki első körben. Nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy ugye nagyon sok ideig, akár több évig is tünetmentesen lappang, és szépen növekszik a tüdőartériában, a beinjektálás után, és utána pedig szinte egyik pillanatról a másikra okoz keringési problémákat.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok, jó reggelt kívánok! Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. július 16-án, csütörtökön. Ma Walter és Carmen nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően további részleteket hallhatnak dr. Bajmóczi Péter utazásairól, aki a Magyarországon található 3155 közigazgatásilag önálló település mindegyikébe eljutott. Ha tehetik, tartsanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánok!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket ezen a mai napon. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből, a 6. és 7. versekből. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, amely kézrátételem által van benned, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Kedves testvérek, ma már annyiféle konfliktus kezelési módszert tanítanak, hogy talán nincs is annyi emberek közti ellentét. Én magam is több ilyet tanultam egyetemi és főiskolai tanulmányaim alatt, attól függően, hogy éppen milyen szakterületen mozogtam az adott egyetemen. Bár nagyon sok hasznos módszer tárult elém, amikor nekem van konfliktusom valakivel, mindig visszagondolok Timóteusra, Pál apostol szeretett tanítványára. Azért rá, mert úgy gondolom, hogy hasonlítunk egymásra. Félénk volt és nehezen kezelte a konfliktusokat, ezért nem egyszer szüksége volt az apostoli útmutatásra. Pál apostol pedig az Úrtól való bölcsességgel vezette, tanította ezt a fiatalembert, hogy hitben folyamatosan erősödve tudja hordozni lelkipásztorságából és egyáltalán a kereszténységéből adódó összes konfliktusát. Mi volt az a konfliktus kezelési módszer, amit az apostol ajánlott Timóteusnak, ami véleményem szerint ma is minden konfliktus kezelésének az alapja? Nagyon egyszerű volt: tegyen rendet magában. Tegye ezt úgy, hogy feléleszti a szívében Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, ami kézrátétel által van benne. Vagyis emlékezzen vissza arra, mit kapott az Istentől. Milyen az Úr felé való szeretete, aki még azt is megtette érte, hogy odaadta egyszülött fiát, hogy bűnei alól bocsánata és örök élete legyen. Egyszerűen erősödjön meg a hitben. Amikor konfliktusba keveredik, ezért elbátortalanodik, vagy elerőtlenedik, először forduljon befelé, Isten felé, mondta az apostol, mert nem a félelemnek a lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ha ezt teszi, akkor fog tudni kiállni az Úr ügye mellett, és az akkor börtönben lévő apostol mellett. Nem az őt ifjúkora miatt megszólókat fogja meghallgatni, hanem Isten szavát. Ebből adódóan fogja tudni Istentől való bölcsességgel kezelni a konfliktusait, megtapasztalva azt, hogy aki az Úr mellett kitart, az ige szavára hallgat, annak a szívében is rend lesz, és ezáltal körülötte is. Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Húsba vágó kérdés ez napjainkban is. Itt a legjobb módszer számunkra is, hogy először befelé és felfelé figyelünk, majd az Úr útmutatása alapján rendezzük a dolgainkat azzal, akivel valóban dolgunk van. Így fogunk elkerülni felesleges viszálykodásokat, hanem ezek helyett örömmondókká és békekövetekké tudunk lenni. Adja az Úr, hogy a kellő időben tudjunk ráfigyelni, hogy a konfliktus helyzeteinkben is az Úré legyen az első és az utolsó szó. Ezáltal tudjuk békességgel kezelni a nehéz helyzeteinket. Amen.
0: igei gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe. A hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei. Emelte ki Albrecht Armand, az Imparknipuf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek, mondja a szakember. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, mint például Miskolc és Nyíregyháza, tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Gajdos László miniszter kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni, hangsúlyozta a videó üzenetében a tárcavezető. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé ugyanis a szőlőültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. Az aranyszínű sárgaságra jelenleg nem áll rendelkezésre közvetlen növényvédőszeres megoldás. A védekezés alapját többek mellett a fertőzött tőkék gyors felismerése és eltávolítása, valamint a kórokozó terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony rovarölőszeres védekezés jelenti, hangsúlyozta közleményében a Nébih.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, van egy ember, aki a Magyarországon található 3155 közigazgatásilag önálló település, városok és falvak mindegyikébe eljutott. Volt ahova szülei segítségével, volt ahova gyalog, de a legtöbb helyre tömegközlekedési eszközzel ment el. Dr. Bajmóci Péter, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docense, akinek oktatási és kutatási területei is kapcsolódnak a településekhez. Tegnapi beszélgetésünk folytatását hallják. Dr. Bajmóci Péterrel Balázs Alexandra beszélget.
2: A saját szülővárosát, ha jól tudom, akkor ön debreceni, ugye?
3: Így van.
2: Tehát az első között volt az, hogy Hajdú Bihar vármegyét bejárja?
3: Igen, illetve tulajdonképpen úgy mondanám, hogy az első olyan ötlet, amikor azt mondtam, hogy na, akkor lenne egy olyan környék, amit mindenképpen beszeretnék járni, még mielőtt megfogalmazódott bennem az, hogy az ország összes települését bejárjam, az Hajdú Bihar vármegye volt. Ott kezdtem ezt, logikusan ott azért gyerekként, fiatalként is elég sok helyen jártam már, de hát azért bőven voltak még kimaradt települések. Úgyhogy első ilyen, ami arról szólt, hogy egy megyét teljesen, az Hajdú-Bihar volt, igen.
2: Van olyan település, amit annó felkeresett, közigazgatásilag akkor még önálló volt, de most már nem?
3: Nincsen. A települések közigazgatásilag változnak. Lehetséges az, hogy településeket összevonnak, vagy ugye megszűnik valamelyik településnek a közigazgatási önállósága, és persze fordítva is ugyak is jönnek létre. 1990 után Magyarországon csak az egyirányú folyamat zajlik, csak jöttek létre települések, de megszűnik, nem szűnt meg semmi. 1989-ben volt az utolsó, amelyik megszűnt, amelyet hozzácsatoltak egy másik településhez. Úgyhogy ilyenfajta út nincsen.
2: Ilyen a Monósokor is?
3: Monósokor is ilyen, így van. Monósokort az 1970-es években csatolták a szomszédos okorákhoz. Az is jó régen vesztette az önállóságát, de hát ilyen település, amelyek elvesztették az önállóságokat, ilyen nagyon sok van. Egy 6-700 településről beszélünk körülbelül, amíg a 20. század folyamán elvesztették az önállóságukat. Mindenfelé az országban nagyon-nagyon sok ilyen van, leginkább pont az aprófalvas területeken. De ezek már mind hamarabb elvesztették az önállóságukat, mint hogy én elkezdtem volna bejárni őket.
2: Ha az oktatást nézzük és a kutatást, akkor hogyan tudja mindezt hasznosítani? Sokszor mesél a hallgatóinak?
3: Így van, így van. Egyrészt sokat mesélek, nagyon sokat számít az, hogy azokról a folyamatokról, általános folyamatokról, amelyek Magyarországon zajlanak, azokkal kapcsolatosan tudok személyes példákat mondani, tudok olyan településeket, ahol az a folyamat az nagyon jellemző, valamilyen szempontból nagyon különleges, tehát ez mindenképpen egyfajta hitelességet jelent. Természetesen tudom inspirálni is bizonyos fajta kutatásokra, szakdolgozat témaválasztásra, például a hallgatóimat. Másik oldalról meg a kutatásaimban is ennek azért nagyon fontos szerepe van, az, hogy ezáltal, hogy bejártam a településeket, és egyébként érdekel maga a téma, ezáltal egy elég részletes kép él a fejemben Magyarországról, ezt mindenképpen bármiféle ilyen típusú kutatást végzek, mindenféleképpen tudom használni.
2: Hogyan fér ez mind bele az időbe? Oktat, kutat, magánélete is van az embernek, szóval mikor fér ez bele, mikor tud utazni?
3: Egyre nehezebb. Érdekes módon, ahogy érik az ember, vagy ahogy idősödik az ember, egyre többféle feladatot kell végezni. Az egyetemi lét az ráadásul abszolút ilyen, tehát, hogy most már egy csomó olyan fajta feladatom is van, amelyik mondjuk 20 évesen, 30-as éveimben nem vagy jóval kevésbé volt, akkor ezt viszonylag jól meg tudtam mondani, persze. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egy-egy kisebb útra azért elmentem viszonylag gyakran, de mondjuk ilyen nagyobb, néhány napos utakra, egy évben 2-3-ra, tehát azért nagyon-nagyon sok nem fér be. Ma sokkal nehezebb. Ugye azért van azért olyan település, típus település csoport, ahova szeretnék még eljutni. Ezekre megvannak sok esetben a terveim, és az idő az a legnagyobb gátló tényező most már, hogy mikor marad úgy egy-két napom, hogy eljussak. Mindig vannak itt tervek, hogy na akkor ekkora ennyit szeretnék, aztán ez vagy sikerül, vagy nem sikerül. Például pont tavaly kicsit több helyre szerettem volna eljutni, mint ahova végül sikerült, de hát majd szép lassan lehet ebben haladni.
2: Sok település van még, amelyet szeretne felfedezni, meg szeretne eljutni?
3: Nehéz leállni. Érdekel, kíváncsi vagyok rá, és így mindig gondolkodtam olyanban, hogy mi lehet mégis. A mostani úgymond projektem, ilyen típusú projektem, az abból áll, hogy olyan település részekre szeretnék eljutni, ugye most már ez nem önálló települések, amelyek belterületi státuszban vannak, tehát ilyen faluszerűek, de nem a településeknek központja, nem a falu, vagy nem maga a város, hanem a közigazgatási határban ilyen módon a adott településhez tartozó valami kis csoportos településrész. Ez lehetett ugye egykor önálló falu, azokat már ugye bejártam, de lehet egy ilyen belterület jellegű üdülőtelep, bányatelep, nagyobb major, mezőgazdasági ilyen üzemközpont jellegű település. Persze ezekből nagyon-nagyon különbözőek vannak, ezekből a nagyobbakat, a nagyobbak most azt jelenti, hogy olyanok, ahol legalább 50-en laknak, tehát nem olyan nagyon nagyok ezek, azokba eljutni. Ebből most jelenleg még úgy nagyjából 30 van az országban, ahova még el szeretnék jutni, ahol még nem jártam. Ez a mostani folyamat. Aztán, hogyha egyszer majd ez is meg lesz, akkor nem tudom, hogy mi lesz az út.
2: Láttam nagyon érdekes település neveket. Az, hogy mi a településnek a neve, ahhoz van valami történet, hogy ezt miért kapta? Például Mike Karácsonyfa, az hogyan lett Mike Karácsonyfa?
3: Minden település névnek van története. Ugye ezzel a földrajzi neveknek az etimológiája foglalkozik, megpróbálja meghatározni azt, hogy a adott település honnan kapta a nevét. Azért ebben elég nagy bizonytalanság van. Tehát sok esetben ezt nem tudjuk pontosan. Sok esetben rámondják, hogy hát akkor ez biztos szláv eredetű, vagy biztos, hogy valami személy név eredetű nevek, ezek aztán vagy igazak, vagy nem. Nyilván van egy csomó, amiről ez teljesen egyértelműen eldönthető és szépen dokumentált, de vannak olyanok, amik bizonytalanak, ugye ráadásul azért ezeknek egy jelentős része kifejezetten régi település, és az alatt változik a nyelv, változik a magyar nyelv is, és esetleg akkori olyan jelentése volt a településnévnek, amit ma már nem ismerünk, azt a szót már nem használjuk, hogy annyira átalakult kiejtés szempontjából a településnév, már nehéz ezt visszakövetni. És még egy fontos elem, akár a Mike Karácsonyfa, de egy borsodi példát mondjak, Rásony Sáb Berencs például, ugye ezek az ilyen nagyon-nagyon különleges, furcsa, hosszú településnevek, ezek általában úgy alakultak ki, hogy ezek eredetileg több településből álltak, több részből álltak, és aztán egymás mellett voltak, kicsik voltak, összekapcsolták őket, és adtak már hivatalosan, hogy a statisztikai hivatal adott nekik valamiféle új, közös nevet. Mike Karácsonyfánál mondjuk volt egy Mikefa, meg egy Karácsonyfa nevű település rész, vagy Rásony Sáb Berencsnél Rásony, egy Abaúj Sáb, meg egy Száraz Berencs nevű település, és ebből a háromból állt össze, és ebből aztán ilyen kicsit ilyen összvér nevek keletkeztek, amelyek persze sokszor érdekesek, különlegesek, néha viccesek.
2: Amikor elnéptelenedik egy település, akkor csak ott maradnak a házak, aztán az az enyészeté, vagy mi történik ezekkel?
3: Ebben is vannak különböző utak, különböző lehetőségek. Ugye én ezeknél az ilyen mondjuk pusztában lévő házaknál nagyobb településeket nézek, tehát olyanokat, amelyek valamikor faluszerűek voltak, tehát nagyobb bacskák voltak. Pusztában álló házból töménytelen mennyiségű szűnik meg. De egyébként, ha a falvakat nézzük, akkor az egyik út az az, hogy a lakosság lecsökken, egy része, jelentős része elköltözik, elöregedik, de a házak ott maradnak, és ezt esetleg lehet másfajta módon hasznosítani, de nagyon sokszor előfordul az, hogy ezeket aztán távolabbra érkezők, városiak veszik meg, második otthonnak, üdülőnek tudják használni. Mondjuk a Zempléni hegység területén, annak a belső részén vannak nagyon szép példák ilyen típusú településeket. Ott maga a település megmarad, a épületállomány megmarad, csak az őslakosság.
2: Aha, azt tűnik el.
3: És aztán persze vannak olyan esetek is, erre meg az említett Mónosokor, mondjuk Baranyában talán a leglátványosabb példa, amikor nem tudják, vagy nem akarják ezeket a egykori régi házakat használni, és ezek fokozatosan lepusztulnak, romossá válnak, egy idő után már, ha akarnák, sem lehet velük mit kezdeni. Mondosokkor egyébként nem volt egy hatalmas falu korábban sem, de most egy olyan 6-7 ház van körülbelül, amelyik áll még, de mindegyik romos. Megfigyeljük, hogy szép tornácos házak ezek, és hogy a tornác tartó osztopokból már megint egyel kevesebb van, már megint egyel kevesebb van. Ott viszont ritkán, de látunk ilyen példát, hogy fizikailag is megsemmisül az adott település. Egyetlen példát szeretnék erre még hozni. Talán a legelső ilyen típusú hely, ahol jártam, ez egy viszonylag ikonikus település. Baranyában egy Gyűrűfű nevű falu. Ez volt az egyetlen olyan település, amelyik úgy néptelenedett el, hogy önálló volt. Elmentek az emberek, és ezeket a 70-es években nem maradt lakos. És én valamikor az 1990-es évek közepén jártam először Gyűrűfűn, És amikor sétáltunk, ott egy csoporttal voltunk, sétáltunk a településnek az egykori főutcáján, ez is földes út volt, tehát nem volt aszfaltút, akkor csak egy erdőt láttunk. Ott, ha valaki nem mondja azt, hogy itt valamikor 20 évvel ezelőtt falu volt, akkor semmit nem látunk belőle, semmit nem lehetett észrevenni. Néha ennyire gyorsan el tudnak tűnni ezek a települések, máskor azért ez egy lassabb folyamat.
2: És volt olyan, amikor segítséget kellett kérni, hogy hova akar eljutni, és néztek önre, hogy hát oda akar menni, ahol a madár se jár, tehát, hogy ilyen csodabogárként néztek önre? Néha?
3: Szerencsére nekem földrajzosként, meg ilyen dolog iránti érdeklődőként nagyon jó a térlátásom, és nagyon jó a tájékozódó képességem, nem csak Magyarországon belül, hanem általában. Úgyhogy, ha van egy térkép, akkor én tényleg bárhova eljutok. Ezt néha el is felejtem, hogy de nem biztos, hogy mindenki így van. De azért voltak olyan élmények, pont ennél a Molnosokornál volt először olyan, hogy a szomszéd faluig lehet eljutni, addig van kövesút, és onnan egy ilyen nagyjából másfél kilométeres földúton lehet bemenni Molnosokorra. És amikor először, akkor is egy kisebb csapattal mentünk, először megálltunk ott a szomszéd falu szélén, és készülődtünk, egy nagyobb eső után voltunk, ott a helyiek rögtön kérdezték, hogy hát mit szeretnénk mi ott csinálni, ugye nem volt gyakori, hogy oda egy csoportnyi ember megy, és hát mondtuk, hogy Molnosokorra szeretnénk átmenni. Hát oda lehetetlen, oda még gyalog is lehetetlen elmenni, hát akkora sáv van az úton, hogy oda biztos, hogy nem jutnak el. Eljutottunk, de tényleg nagyon nagy sár volt. Úgyhogy azért vannak ilyen élmények, amikor kicsit a határokat kellett feszegetni.
2: Ugye beszéltünk arról, illetve hát említette már, hogy persze azért újabb célok vannak, és a kutatás meg a felderítés azért nem áll le. Van egy időkeret, ami alatt beszeretné járni még azokat a településeket, ahova szeretné eljutni? Vagy ez csak inkább önmagának van fölállítva?
3: Nem, magamnak mindig van keret, tehát mindig van cél, hogy hova lehetne eljutni, ugye vannak tervek, hogy lehetne ezeket majd felfűzni, milyen utak keretében. Ugye a mostani település köröm, ez a nagyjából 30 település, persze ez teljesen szétszorul az ország különböző részén, ezért nem olyan nagyon sok, úgyhogy általában az a tervem, hogy ezt egy év alatt meg lehetne csinálni, aztán legtöbb esetben nem sikerül.
2: Azért mégis fölteszem még egyszer a kérdést, hogy van utánpótlás? Mert nekem laikusként nagyon érdekes, amit csinál. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek, aki éppen hallgató volt. Vannak ennyire lelkes hallgatók?
3: Vannak lelkes hallgatók, arra utánpótlás, hogy valaki ilyen nagyon-nagyon sok településbe járjon, erre így nem láttam példát, nem is feltétlenül kerestem ezt ilyen formában, de olyanok, akik ilyenekkel foglalkoznak, akik szeretnek terepre járni, akik mondjuk érdeklődnek a falvak, akár a kisfalvak, vagy az elnyomterdő falvak iránt, olyanok mindig vannak, szerencsére vannak ügyesek közöttük, van már azóta olyan hallgatóm is, aki azóta a doktoriát valami hasonló témából csinálja, vagy csinálta, úgyhogy vannak ilyenek. Érdekes dolog még ezzel kapcsolatban, hogy pont ezekről a kihalás közeli falvakról tartottunk egy előadást tavaly ősszel a kutatókészekája keretében, és oda bárki természetesen bemehet, és ott egy fiatal hölgy kezdett az előadás végén kérdezgetni, érdeklődött, hogy vajon nem lehetne esetleg olyat, hogy terveznénk valami utat ezekbe a településekbe, hogy ő nagyon szívesen csatlakozna. Kiderült egyébként, hogy középiskolás még, de hogy nagyon érdekelte ez a kérdés, úgyhogy van remény. Igen. Egyébként ugye a másik oldalról a szüleim, ugye gyerekként is velük is utazgattunk azért sokat, és édesapám egy kicsit olyan szempontból hasonló gondolkodású, hogy ő is, ha így valamit elkezd csinálni, akkor azt szeretné minél teljesebb körben csinálni, úgyhogy ő nagyon-nagyon partner volt ebben mindig, és érdekli is a téma, és többször azért szállított is. Nem mindenki, tehát aki mondjuk nem ilyen utazási beállítottságú, és megismer, ott azért van, amikor nagyon-nagyon értetlenül és furcsán néznek, hogy miért is megyek én egy olyan helyre, ahol egyébként nincs semmi. De biztos, hogy akkor ott megnézzük, hogy nem nézek meg, mert ott olyan típusú látnivaló nincsen. Azért vannak ilyenek is.
2: De elmondhatja, hogy járt ott.
3: Így van, így van, így van.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Bajmóczi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják! A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. Vitézy Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségi ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Hozzátette, több 1000 milliárd forintnyi vasúti pálya, járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország, és az óriási munkához kérte mindenki köztük az utasok, vasutasok partnerségét, támogatását. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arról szólt, hogy a 180 éves évfordulóra felmatricázott mozdonyt közlekedtetnek, emlékbélyek sorozatot készítettek, és elindítottak egy online játékot is. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. Burkolatfelújítási munkák miatt teljes útzár lesz Rakacaszend és Rakaca között. A Borsodabó-Zemplén vármegyei települések viszonylatában a tervek szerint július 20-a és 27-e között kell számítani a korlátozásra. A Magyar Falu útfelújítási program során 2,5 kilométer hosszan burkolatjavítási munkát végez a Magyar Közút, Szalonna és Krasznokvajda összekötő úton. A munkálatok idejére teljes útzárat vezetnek be a szakemberek Rakacaszend és Rakaca között, így az érintett útszakaszon hétköznapokon reggel 7 és előre láthatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni. A lezárás alatt északi irányba célszerű kerülni, Komjáti, Bódvalenke és Tornaszent Jakab érintésével, tájékoztatott a Magyar Közút. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő port

0: Tál adataiból. Szerdai közleményében a cég felidézte, már 2 éve, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítást számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelezőt. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek, jelezte a biztosítás közvetítő.
1: Az időjárásról.
0: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 16-a csütörtök van. Kedves hallgatóink, idén már 18. alkalommal nyitja meg kapuit Debrecenben a Campus Fesztivál, a legnagyobb kelet-magyarországi nyári könnyűzenei rendezvény július 22-től 4 napon át várja az érdeklődőket. A részletekről Süli Andrással, a Campus Fesztivál programigazgatójával hallhatnak majd beszélgetést. Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ez itt a Kalendárium, a mai nap legfontosabb évfordulóival. Július 16-án a Walterek ünneplik a névnapjukat. A Walter német eredetű név, melynek jelentése uralkodó sereg. 1342-ben trónra lépett első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya. Ugyanezen a napon meghalt első Károly, vagyis Károly Róbert magyar király, az Anjou-ház magyarágának megalapítója, akit háromszor koronáztak meg. 1790-ben megalapították Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát. Az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok emlékére kapta a város a nevét. 1872. július 16-án megszületett Roald Amundsen, norvég sarkkutató, a déli sark felfedezője. 1926-ban először közölte a National Geographic színes víz alatt készült felvételeket. 1935-ben e napon Oklahoma Cityben felállították a világ első parkolóóráját. Feltalálója a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel. A problémát ugyanis az jelentette, hogy a belvárosban dolgozók össze-vissza parkoltak és nem hagytak helyet a városlakóknak és a látogatóknak. 1940-ben Adolf Hitler parancsot adott az Anglia elleni megszállás előkészítésére, az oroszlán fóka hadműveletre. 1941-ben e napon született Mészöly Kálmán, labdarúgó, edző, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya. 1950-ben a sporttörténelem legnagyobb tömege gyűlt össze, hogy élőben lássa a foci VB mérkőzését. Brazília és Uruguay játszott Rio de Janeiro-ban. Uruguay nyert 2-1-re. 1958-ban megszületett Michael Flatley, ír származású amerikai táncos, koreográfus. 1969-ben e napon indult el az Apollo 11 űrhajó a Holdra. Közép-európai idő szerint 14 óra 32 perckor startolt, fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin Aldrinnal és Michael Collinssal. 1969. július 21-én Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére. A rakéta indítását és a Holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel világszerte. És 2000. július 16-án meghalt Petri György, Kossuth díjas költő.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Holtig tanul a pap. Mégis bután hal meg, teszi hozzá a népi bölcsesség, és sok igazság is van ebben. Mindenek előtt rámutat a halálra. Létezésünk kimért és véges, az idő helyes megélése elengedhetetlen. És éppen itt követi el a mai felvilágosult világunk az egyik nagy, ránk modern emberekre olyannyira jellemző ostobaságot, csak élni akar. Mindent félretesz és elvet, csak hogy élhessen. Iskolába járni, tanulni, művelődni, ugyan minek. Könyvet olvasni, Mozartot hallgatni esténként, fölösleges időpazarlás. Pénzt, adományt, támogatást fordítani egyházi óvodára, iskolára, egyetemre, jó ügyekre, hogy is ne. Kell a pénz az élethez, kell az idő ahhoz, hogy mi igazán éljünk. Nem többe az élet, mint evés és ivás, teszi föl a kérdést Jézus Krisztus. Ez a 2000 éves kérdés felettébb modern problémákat feszeget. De ha nem evés, ivás és gyönyörködés az élet, akkor mi? Mit jelent élni? Itt jutunk el a fentebb említett népi bölcsesség másik fontos üzenetéhez, a tanuláshoz. Mert az ember egyik legnagyobb ellensége a butaság. Az iskola, a tanulás éppen ezért olyan fontos már zsenge gyermekkortól, hogy kigyomlálja a szívekből az efféle ostobaságot. Az életet meg kell tanulni élni. Az élet bölcsessége csak hosszú, sírig tartó tanulással sajátítható el, és még akkor is sok híja lesz a tudásnak. A humanista felfogás szerint az ember már eleve az élet élésének ismeretével születik. A teológia, és most már lassan a pszichológia is, tudja viszont, hogy az ember nem ismerettel, csak az ismeretekre való képességekkel születik. Ami kész és megvan már a születésünk pillanatában, azok az ösztöneink. A tanulás, ismeretszerzés nélkül élő embernek pedig nem marad más, mint hogy ösztönei szerint éljen. A mai világ éppen ezt teszi. Él, ahogyan kedve tartja. Ez pénzügyileg igen kifizetődő állapota a világnak. Na nem az ember fog majd meggazdagodni belőle, hanem a profitvadászok. Mert hát mit tesz a tanulás, művelődés, bölcsesség nélküli ember? Költ, sokat és ész nélkül. Tehát nincsenek iskolák? Nem költ ez a világ irgalmatlanul nagy összegeket egyébként elitiskolákra, csúcsegyetemekre? Dehogy nem. A fejlett államok általános mérlegfő összegüknek jelentős hányadát fordítják iskolákra, egyetemekre. Mégis egyre ostobább módon élnek éppen a fejlett államok társadalmai. S hogy is van ez? A probléma gyökere jó 300 éves már, és akkor kezdődött még, amikor az egyházat kizárták a tudományból. Kétségtelen, hogy az egyház sem mindig találta meg a helyes hangot a fejlődő tudománnyal kapcsolatban, de az egyház kizárása az oktatásból egy szörnyű következménnyel járt. A szív kizárásával az oktatásból. A középkorban az egyetemen mind a 7 nemes tudománynak az oktatását jelentette, kezdve a teológiával és folytatva a matematikával és a csillagászattal. Mert szükség volt először megtanítani azt, hogy miért van valami, és majd csak utána azt, hogy hogyan működik valami. Ezért is hívták az egyetemeket univerzitásnak, mert az univerzum egészét tanították bennük. Ma már nem embereket, csak szakembereket képeznek az iskolák és egyetemek. Végül pedig említést tesz a népi bölcsesség a papokról. A Talmud szerint nem a liturgikus szerep a legfontosabb a pap szolgálatában, hanem a pap olyan, mint az angyal, mindent tud. Elveszítettük a minden tudás vágyát, ami holtáig vezeti az embert, a világ, önmaga és Isten megismerésében.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Imparknipuf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek, mondja a szakember. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, mint például Miskolc és Nyíregyháza, tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Gajdos László miniszter kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni, hangsúlyozta a videó üzenetében a tárcavezető. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé ugyanis a szőlőültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. Az aranyszínű sárgaságra jelenleg nem áll rendelkezésre közvetlen növényvédőszeres megoldás. A védekezés alapját többek mellett a fertőzött tőkék gyors felismerése és eltávolítása, valamint a kórokozó terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony rovarölőszeres védekezés jelenti, hangsúlyozta közleményében a Nébih.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén már 18. alkalommal nyitja meg kapuit Debrecenben a Campus Fesztivál. A legnagyobb kelet-magyarországi nyári könnyűzenei rendezvény július 22-től 4 napon át több mint 300 zenei és mindegy 200 egyéb programmal várja közönségét a Nagyerdei Stadion körül kialakított helyszínen. A részletekről Süli Andrással, a Campus Fesztivál programigazgatójával Olá Ilona beszélget.
2: A nyárakor Campus Fesztivál itt Debrecenben most már elmaradhatatlan. Hanyadik alkalommal futottak neki a szervezésnek?
3: Hát nagykorú lett a rendezvényünk, úgyhogy a 18. Campus Fesztivál következik most. Nekünk is kicsit hihetetlen így visszagondolni, de ugye a rendezvény története az 2008-ban indult még a Vekeri tónál, és 2009 óta pedig már a Nagyerdő vendégszeretetét élvezzük, és igyekszünk is ezt minden tekintetben tiszteletben tartani, és hát azóta ugye az emlékezetes 2020-as év kivételével minden évben, júliusban sor került a kampuszra, így aztán eljutottunk a 18. évig.
2: A Covid világjárvány a kampusznak is gátat szabott, de hát akkor minden más is megállt, viszont tényleg töretlenül minden nyáron jelentkeznek egy nagyon gazdag programcsomaggal. Az évek során azért a fesztiválnak is megvolt az evolúciója, nőtt, fejlődött, elérte mondjuk úgy talán az ideális állapotát, mert ugye nem célja az, hogy kinője a várost, meg a kereteket, a lehetőségeket. Hol tartunk most? Mit lehet elmondani a kampuszról? Mik a főbb jellemzői? Milyen fesztivál?
3: Igazából szerintem ez a 18 éve tartó fejlődéstörténet, ez pont arról szólt, hogy úgy nőttek egymásra különböző rétegei a fesztiválnak, hogy a korábbi értékeit, a korábbi rétegeit sem vesztette el, azokat sem ejtette le, azokat sem hagyta ott, és ennek köszönhetően, ahogy bővült a programhelyszíneknek a száma, ahogy bővült a szolgáltatások köre, közben még nagyon sok ponton föl lehet benne fedezni egyébként a, mondjuk azt, hogy az első éveknek a varázsát, néha azt a kis egyszerűbb dolgokat, itt-ott, hiába vagyunk ugye egy nagyon szépen és nagyon komfortosan kiépített városi parkban, ahol egyébként rendkívül jó infrastruktúra várja a látogatókat, megvannak azok a spotjai a fesztiválnak, ahol a mai napig olyan, mint régi erdei helyszínen lennénk. Tehát, hogy megvan ez a fajta rétegzettség, és ez a programban is jelentkezik.
2: Hűek maradtak magukhoz?
3: Hát mindenképpen törekedtünk szerintem erre, és mindenképpen azt gondolom, hogy a fesztivál nem elrejteni próbálta a gyökereit, meg azt onnan indult, hanem ezeket megtartotta, közben az érdeklődés sok-sok éven át folyamatosan nőtt, és egyre inkább afelé ment a program kínálat is, hogy mind generációs szempontból, mind zeneizlés szempontjából, mind pedig általában az érdeklődés és a fesztiválozási szándék szempontjából a lehető legtöbbféle igényt kielégítse.
2: Fejlődött a kampusz olyan szempontból is, hogy egyre több lett a nagy színpad, kis színpad, egyéb rendezvényhelyszín. Talán a vonzás köre, a közönséget vonzó ereje is változott azért az idők folyamán, bár nem felejt el debreceni maradni a kampusz, tehát számítanak a város közönségére is, aztán azon belül meg a korosztályokat igyekeznek minél szélesebb körben megcélozni.
3: Szerintem nagyon fontos az, hogy ilyen helyi beágyazottsága, ilyen erős helyi beágyazottsága legyen a rendezvénynek. A közönségünknek jelentős része nyilván a városlakókból kerül ki, városi fiatalokból és a városi kevésbé fiatalokból, majd városi öröki fiakból, vagy így mondjam. Tehát a debreceniség az mindenképpen azt gondolom, a közösség szempontjából nagyon fontos. Hiszünk abban, hogy van egy, talán jó értelemben mondhatom ezt, egy társadalmi esemény, egy találkozóhely jellege a rendezvénynek. Időként szoktam kicsit kis szarkazmussal mondani, én, aki alapvetően a programért felelek, hogy néha ezt úgy annyiból bánom is, hogy sokszor veszem észre azt, hogy a látogatóink egy része az elsősorban azért jön ki, hogy találkozol réglátott ismerősökkel.
2: És mindegy, mi szó?
3: És tulajdonképpen akár bármi is történhetne a színpadokon, de persze ez jelentős részben csak vicc. És hát ami szerintem még nagyon fontos egyébként, hogy a tartalom, ami ugye a savaborsa a dolognak, a tartalom, a programok, a fellépő zenekarok, a közreműködő szervezetek, alulról jövő kezdeményezések, ötletek, civil szervezetek jelentős része helyi. Hát azt lehet mondani, hogyha végignézzünk a fesztivál programján, hogy nagyon erős reprezentációja van Debrecen kulturális életének a fesztivál program kínálatában.
2: Térjünk is rá akkor a lényegre. Hány nap, hány színpad, hány fellépő, zenei, nem zenei programok, adjunk egy kis étlapot a fesztiválra készülőknek.
3: 4 nap lesz idén is a rendezvény, ahogy azt már megszokott, ugye július 22-én szerdán nyitunk, és onnantól kezdve 4 nap, minden nap nagyjából dél körül kezdenek el ébredezni, pissákolni az első programhelyszínek, és onnantól megyünk az éjjeli órákig. Idén összesen 21 programhelyszínt raktunk össze, ennek egy jó része természetesen zenés, hiszen a fő vonzerő a közönség számára a zene, úgyhogy a programhelyszínek nagyobb része a legkülönbözőbb stílusokban zenét szolgáltat, de vannak ezen kívül, ahogy az egyébként már megszokott idén is, más típusú programhelyszínek, idén debütál egy új beszélgetős programhelyszín, a Campus Csevegő, ahol népszerű podcastokat látunk vendégül, akik valamilyen formában a fesztivál tematikájára, a fesztiválra reflektálva, vagy az itt fellépőkre reflektálva gyűjtötték össze a beszélgetések témáit. Szokott módon lesz civil falu, illetve családi liget, ahol a legkisebbek is megtalálják a számításukat. Néhány évszünet után újra lesz saját sátra a Csokonai Nemzeti Színháznak, ők egy színház központú, egy színház fókuszú programmal készülnek, lesz egy Art Street nevű helyszín, ahol a legkülönbözőbb művészeti aktivitások a közös alkotástól kezdve a kortárs táncig mutatkoznak majd be, és hát ahogy ez meg szintén megszokott, nagyon komoly hangsúlyt fordítunk a látványosságokra a fesztivál területén, lesznek idén is nagyon izgalmas fényinstallációk, lesz minden nap utcaszínházas vonulás, ott egyébként egy egész komoly szintet léptünk, annyit már elárulhatok, hogy az utcaszínházi vonulós csapatunk kiegészült egy holland társulattal, akik egészen elképesztő, sosem látott szürreális járműveken fognak majd a fesztiválozók között kalandozni, ilyen steampunk hangulatot idéző járgányokkal, ilyen furcsa járgányokkal, úgyhogy ezek mind olyan színfoltok, amik egyébként azt gondolom, hogy a zenei programon kívül érdemessé teszik a fesztivált arra, hogy akár már délutáni óráktól kijöjjenek. Ugye nem győzöm minden évben hangsúlyozni a Debreceni Egyetem szerepét, illetve az, hogy a tartalom összeállításában mekkora segítségünkre van az egyetem maga, idén is lesz egyetemtér, a Debreceni Egyetem különböző aktivitásai, tanszékei, intézetei, csoportjai ott mutatják be a nagy közönség számára a tevékenységüket. Úgyhogy hát így mindent összevetve összeszámoltuk, több mint 300 zenei program és legalább 200 nem zenei program lesz itt a 4 nap alatt.
2: A zenéről még beszéljünk. Ez is a kampus sajátossága, hogy teret adnak egyrészt helyi, fiatal, feltörekvő amatőrbandáknak, másrészt mindig igyekeznek külföldre is olyan izgalmas figurákat elhozni, akik lehet, hogy még a karrierjük elején járnak, de bennük rejlik egy potenciális világhír, ha lehet így mondani. Azért ez a kampusnak elég jól szokott sikerülni, hogy izgalmas étlapot állítson össze zeneileg is, tényleg mindenkire gondolva.
3: Az izgalom az, azt gondolom, hogy idén is meg lesz. Egyébként érdekes módon most gyorsan végig gondoltam, és azok a külföldi fellépők, akik hozzánk jönnek idén, azok inkább azt mondom, hogy a legenda státuszba tartoznak, gondolva itt akár a nagy színpados fellépőkre, hiszen az Armin van Buuren is azt gondolom, hogy most már joggal tarthat igényt arra a státuszra, legalább 15 éve a nemzetközi DJ világ élvonalában van, de hogyha a kisebb színpadokat nézem, oda is inkább olyan zenekarok jönnek idén, egyfajta fűszerként, csemegeként a fesztivál programjában, ilyen például a New Yorki Chromex zenekar, akik a rock metal színpadon fognak fellépni, vagy a spanyol Csesudaka, akik pedig a Castro udvarunkban található színpadon fognak fellépni. Ők mind inkább abba a kategóriába tartoznak, akik 20-30-40 éve járják és turnéznak a világon, különböző műfajokban, és nálunk viszont még sosem voltak, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen színfoltot jelentenek a programban. És egyébként valóban, ahogy elhangzott, ugye ez a rétegzettség, amiről beszéltem, ez megjelenik tényleg a zenei programban is. Jól felismerhető a különböző színpadoknak a karaktere, és miközben a nagy színpadainkon a legnépszerűbb fesztivál zenekarok lesznek ott vélhetően több ezer ember érdeklődésére számot tartva, ugyanúgy megvannak azok a kisebb zenei helyszínek, ahol a fiatal tehetségek, feltörekvő, ígéretes zenekarok és a helyi formációk kapnak fellépési lehetőséget.
2: Hazai sztárokról lehet beszélni?
3: Szerintem nyugodtan lehet. Én személyzetünk nem szeretem annyira a sztár szót, de persze nyilvánvalóan vannak olyan karakterek most is a magyar zenei életben, akik nagyon meghatározóak, akiket nagyon sokan ismernek, akikre nagyon sokan kíváncsiak. Most újra lesz Azaria nálunk, akit azért akinek a munkássága mellett az elmúlt évben nem nagyon lehet elmenni. Ő elég erős karakter ahhoz, hogy önmagában a szerdai napunk fő fellépőjeként egy különös érdeklődést váltson ki a közönségből, és lesznek olyan produkciók, amiket mindig próbálunk elcsábítani hozzánk a fesztiválra, akik egyébként keveset lépnek fel, kevés helyen láthatóak, és emiatt adnak egyfajta exkluzív felmutat a fesztiválnak. Kelet-Magyarország egyetlen Kispál és a Borsz koncertje idén nálunk lesz, és egyébként kicsit a csütörtöki napunkat ehhez is szabtuk. Nagyon sok olyan zenekar jön, akik a 2000-es, 2010-es évek fesztiváljainak voltak meghatározó zenekarai, tehát aznap lesz a Kispálon kívül a Quimby, a Tankcsapda, a Hiperkarma, a Korosztár, de egyébként Majka is. Ilyen lesz a csütörtöki napunk, és vannak még olyan produkciók egyébként, akik nagyon kevés helyen láthatóak az országban. Megemlíthetném mondjuk Fluort, aki OJ Fluor, néven most a régi Fluor dalokból csinált egy elképesztő showt, kicsit így elszakadva a Well Hello-s történettől. Ez az OJ Fluor produkció is, ha jól tudom, akkor csak nálunk lesz látható ezen a nyáron Kelet-Magyarországon egyetlen fesztiválként, és hát egyébként pedig sorba mondhatnám a legkülönbözőbb műfajokban. A Noxot nagyon ritkán lehet fesztiválon látni, nálunk most ők is lesznek, de egyébként meg ugyanúgy, ahogy az szokott lenni, kedvébe járunk a rock metal műfajok kedvelőinek egy saját színpaddal, idén is van önálló rap hip-hop színpadunk, idén is van olyan színpadunk, ahol a világzene, a folkos, jazzes, blúzos dolgok kerülnek reflektorfénybe, szóval alig minden, röviden összefoglalva.
2: Ez talán a legjellemzőbb a kampuszra, zenei stílusban, programkínálatban, korosztályban, hogy szélesre tárják a kapukat. Mennyire széles az a kapu, hogyha a tavalyi vagy tavaly előtti fesztiválok nézőközönségét figyeljük, hány embert várnak most idén?
3: Abban reménykedünk, ahogy most már évek óta mondjuk, hogy nem cél ezen a területen a további növekedés, mert nem lenne kényelmes, nem lenne komfortos, nem lenne biztonságos. Tehát ugye nagyjából most már jó pár éve ilyen 120 ezer körül van a 4 napos összesített látogatószám, ami azt jelenti, hogy naponta átlagosan 30 ezer ember, ez persze plusz-minuszba változik attól függően, hogy mekkora az érdeklődés egy nap program iránt, de abban reménykedünk, és az előjelek is azt mutatják, hogy hozzávetőleg ugyanerre lehet idén számítani az előző évekhez hasonlóan.
1: Kedves hallgatóink, idén már 18. alkalommal nyitja meg kapuit Debrecenben a Campus Fesztivál. Július 22-től 4 napon át várják az érdeklődőket. A részletekről Süli Andrással, a Campus Fesztivál programigazgatójával, Olá Ilona beszélgetett az elmúlt percekben.

kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július elseje között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben.

0: nem pedig havonta 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogósa a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnye tételt vizsgáltak.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

ne veszítsd el az Isten iránti lelkesedésed. Tanítványainak akkor eszükbe jutott az írás szava, buzgóság emésztel házatért. János evangélium a 2:17 vers. Próbáld elképzelni, ahogy tűz gyúlt Jézus szemében, megfeszültek az izmai, majd felborogatta a pénzváltó kasztalait a templomban, és mindeközben egy saját maga fonta ostort szorongatott a kezében. Tanítványainak akkor eszükbe jutott az írás szava, buzgóság emésztel házatért. Jézus a valahaért legbölcsebb és legkedvesebb ember volt, és szenvedélyesebb sem volt nála soha senki. Követőinek ugyancsak a világ legszenvedélyesebb embereivé kell válniuk. A buzgóság, avagy lelkesedés görög megfelelője az entusiasmus, ami az Istenben jelentésű enteos szókapcsolatból származik. Minél inkább Istenben vagy, annál inkább lelkesedni fogsz Isten dolgai iránt. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Zsoltárok 37:4. Igen, a testi vágyaidat naponta meg kell feszítened, de Isten attól még nem veszi el a vágyakozásra való képességedet, hanem megszenteli és más irányba tereli. Amikor gyönyörködsz az Úrban, vágyeltültetésen esel át. Félszívű teremtmények vagyunk, bolondulunk az italért, a szexért és az ambíciókért, pedig végtelen öröm van felkínálva nekünk, fogalmazott C.S. Lewis. Egy lelkész ezt írja, a bűn erőpazarlás, kétszeresen is hiába való. Miután kiélkésre, büszkeségre, haragra és más efélékre pazarolod az energiádat, további erőt szív ki belőled a bűntudat, a szégyen és a megbánás. Nincs nagyobb energiavámpír a bűnnél, de ugyanígy semmi sem tölt fel jobban friss energiával, mint az engedelmesség. Egészen új erőre kaphatsz tőle. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: stratégiai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. július 16-a csütörtök van. Ma Walter és Carmen nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. 2026. májusában Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós, okleveles tervező építész. Az alkotás vágya már gyermekkorában megjelent, gimnáziumi évei alatt speciális rajztagozatra járt. Beszélgetésünkben szó lesz az általános és középiskolai tanulmányokról.
2: Így körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már az általános iskolában is tehát szerettem rajzolni. A visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmit, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel. Gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagy testvére is oda járt tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
1: A felsőoktatásban töltött évekről.
2: Én Debrecenbe tanultam, tehát Debrecenbe csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni.
1: És arról is szólunk, hogy miben látja a szakma szépségét az építész.
2: A legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni, mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott, hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós, okleveles tervező építész. Őt köszöntöm most műsorunkban, stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is.
1: Ugye néhány hét, néhány hónap távlatából beszélgetünk most erről a díjról, hiszen 2026. május 11-én Miskolc város napján részesült ebben a díjban, amelyhez ezúton így utólag is szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm.
1: És hadd kérdezzem meg, hogy mit jelentett ez az elismerés az ön életében? Hogyan emlékszik vissza magára erre az alkalomra, ünnepségre?
2: Mindenképpen egy jó élmény, tehát örültem a megtiszteltetésnek, hogy kitüntettek ezzel a címmel, úgymond, ha lehet ezt így fogalmazni. Mindig jó azért a ember életében egy visszajelzés, egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy amit csinálunk, azt ugye jól csináljuk, tehát ebből a szempontból ez jó leső dolog. Illetve nyilván az, hogy egy olyan közösségtől kaptam, aminek ugye én is a részese vagyok itt ugye a Miskolc város részéből, tehát nem csak a szakma részéről történt ez az elismerés, úgymond, hanem inkább ha lehet azt mondani, hogy ez egy civil visszajelzés ugye a munkásságunkkal kapcsolatosan. Az ünnepség maga az nyilván szép volt maga az ünnepség is, illetve hát jó volt rajta részt venni, illetve hát az is jó volt ugye látni a közvetlen családomnak a reakcióját, illetve az ő szemükben is a büszkeséget, hogy mit sikerült úgymond elérni, ami az nyilván valamilyen szinten ők is mind hozzájárultak.
1: Akkor ha beszélhetünk is erről az útról, hiszen ugye felmenői közt is ennek a szakmának is elhivatott mesterei voltak itt a korábbiakban, és hogyha ezzel kapcsolatban megosztja velünk a...
2: Igen, tehát nekem úgy gyerekkoromtól kezdve mindig így mondogatták, hogy na majd én építész leszek. Nyilván kisgyerekként nem feltétlenül ebbe az irányba készültem, de nem, egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult az élet. Felmenőim között, tehát mindig már nagymamám mindig mesélt, hogy az ő édesapja építész volt, és mindig mesélt, hogy apu így, apa ezt csinálta, azt csinálta. Egészen odáig visszamenőleg, hogy a ükapám könyvesmester volt, pap József Miskolcon, és a fiai közül is többen építészek voltak, pap Imre, pap Sándor és pap János, és a nevükhez olyan épületek kötődnek itt Miskolcon, mint a zenepalotának a megvalósulása, tehát nem a tervezése, hanem a kivitelezése, illetve az erdészeti székház épülete, de nyilván ezen kívül kisebb épületek is, de azok kevésbé kardinálisak. Utána ugye az én szüleim, ők mérnökök voltak, illetve most is mérnökök, tehát édesanyám ő kohómérnök, édesapám gépészmérnök, de az épület gépészettel foglalkozott, úgyhogy ez a mérnöki szakma az ugye az egész családba begyűrűzött. Két testvérem van, két fiú testvérem, mindketten szintén mérnökök, gépészmérnök, illetve műszaki mérnök, menedzser. Mindenki Miskolcon tanult, én voltam egyedül a kakukk tojás, mert ugye itt Miskolcon nem volt építészeti képzés. Úgyhogy engem messzebbre sodort így a szél, de visszajöttem a felső oktatás után, úgyhogy itt tevékenykedtem a későbbiekben, vagy itt kezdtem el a pályámat, úgymond.
1: Még itt a tanulmányokról, hogyha szólunk a folytatásban, akkor az általános iskola éveire is visszatekint, akkor hadd kérjem meg, hogy ezeket az éveket, vagy ezeknek az éveknek az élményeit oszta meg velünk, mert ekkor is körvonalazódott, hogy nem csak a szülei gondolataiban valósult meg, hogy esetleg ezt a pályát választja, hanem már ekkor is a tanulmányok tekintetében is látszott, hogy ez lesz az útja, hogy érzi, mikor érezte saját magában ezt az elhívást.
2: Nyilván, tehát körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már általános iskolában is, tehát szerettem rajzolni, a visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ábrázoló geometria, akkor még ugye
1: az
2: később volt, de ugye ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmi, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel.
1: A matematikának talán ez a geometria része, amikor a testek
2: abszolút,
1: már ott voltak.
2: A geometria része, tehát ez később egyértelműen, tehát már a gimnáziumi években mindig azzal húztam vissza. Tehát az algebra az nem az erős oldalam volt, de a geometriában mindig 4-es, 5-ös voltam, és akkor azzal sikerült azért úgy kompenzálni a évvégére jegyet.
1: Hol teltek ezek az évek, a kisiskolás évek, illetve
2: az általános iskolát, azt akkor még az Avason laktunk, kisgyerekkoromban, úgyhogy a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolába kezdtem el, de aztán költözködés miatt én a felső tagozatot már máshol kezdtem, az a Kazinci Ferenc általános iskola volt ott, ugye a tapolci elágazáson, úgyhogy ott teltek az általános iskola évek, és akkor ott a gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagy testvére is oda járt tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
1: A pedagógusok szerepéről még ha néhány gondolatban szólna, hogy milyen hatással voltak az ön művészetének az irányára is?
2: Hát általános iskolában is felfigyelt ránk, vagy hát rám is, meg említettem ezt a legjobb barátomat, őre is a rajztanárunk, tehát külön foglalkozott velünk, illetve egy-két rajzversenyre is elmentünk, ahol nyilván én szintén ebbe a, akkor ugye kockológiának hívtuk, ebbe a körben mozogtam, ezeket a testnek a rajzolgatása és a többi. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon magas eredményeket elértem volna, de olyan középmezőnyben tudtam általában szerepelni. Úgyhogy végülis ilyen szempontból volt hatása. Később pedig a gimnáziumban, a Avasi gimiben nekem Homona tanár úr, Homona György volt a rajztanárom, és ő is azért nagy hatással volt rám, tehát ő is ugye látta inkább a erősségeimet, és inkább ő is abba az irányba hagyott, tehát ezek a képzőszeti dolgok, ilyen festészeti ilyesmi, az nem volt a erős oldalom, azokkal nem is nagyon nyüstöltek, hanem inkább hagyták, hogy abba az irányba mozogjak, ami inkább a komfortzónám. És már ott is inkább látszott a gimnáziumi évek alatt, tehát itt a művészeti képzés során, hogy inkább ez az építészeti irány az, ami nekem jobban megy, tehát ezek a kreatív feladatok, modellezés, makettezés, ugyanúgy ezek a testeknek a rajzolása, a játhatás, ott már volt ábrázoló geometria, tehát ezek sokkal közelebb álltak hozzám, jobban is mentek, illetve a művészettörténetből is egyértelműen a építészettörténet érdekelt jobban, ezek a festészet az kevésbé fogott meg azokról, nem annyira.
1: Gondolom, hogy itt a tantárgyi keretek mellett kötelezően végzendő feladatok mellett azért a hobbi szinten is készített akár olyan maketteket, vagy akár olyan terveket is már gyermekként, ami...
2: Gyerekként nem, még ilyen kifejezetten ilyen építészeti maketteket, ilyesmiket nem. Tehát nyilván, hogy egészen gyerekkoromban még ugye azért is mondták nekem mindig a szüleim, hogy majd én biztosan építész leszek, meg én kreatív leszek. Imádtam legózni, tehát ezt a szülőknek tudom ajánlani, hogy azért az nagyon sokat segít a térlátáson is, és a kreativitáson is, hogyha a gyerekeket hagyják játszani, tehát ez én most is, hogy a saját gyerekeinket próbálom ebbe az irányba terelgetni. Tehát ott inkább ez volt még gyerekkorban. Későbbiekben pedig, ami esetleg már a pályaválasztás irányába gimnázium után terelgetett, ugye én 2000-ben érettségiztem, tehát ugye 99-2000-ben álltam abba a helyzetbe, hogy ugye pályát kell választanom, amikor már ugye konkrétabban valamit ki kell találni, hogy milyen irányba menjek, és ugye ez a számítógépes grafika, internet, akkor kezdett el ugye gyerekcipőbe járni, és engem valahogy ez a mozikon keresztül is ennek a varázsa, hogy ugye számítógéppen miket lehet teremteni, milyen virtuális dolgokat, ez ugye nagyon megfogott, és akkor abban az irányba is gondolkoztam, hogy én esetleg ilyen ilyennel foglalkozzak, tehát hogy ilyen számítógépes grafika, és akkor ugye a továbbtanulásnál még volt is egy ilyen gondolat, hogy ugye az építészet mellett még jelentkeztem ilyen vizuális kommunikációra is, hogy majd az milyen jó, ha akkor annyira elterjedt volna már ez a 3D-s animáció, mint amire most lehetőség van, akkor biztos, hogy abba az irányba megyek, de akkor nem volt ilyen, szerencsére, úgyhogy így az építészet maradt, és abba az irányba mentem, és nem is bántam meg.
1: Akkor most szóljunk itt a felsőoktatásban töltött évekről.
2: Én Debrecenben tanultam, tehát Debrecenben csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni, és amit nagyon fontos volt, hogy az első évesek voltunk, amikor behozta azt a kamara, hogy főiskolai diplomával nem kapunk tervezői jogosultságot. Ekkor ennek nem nagyon tudtam a jelentőségét, ugye 18-19 éves fejjel így a kamarai dolgok működésével nem igazán van tisztában az ember azzal, meg aztán főleg nem, hogy elmegy építésznek tanulni, és a végén közlik vele, hogy hát nem dolgozhat építészként. Úgyhogy ennek így későbbiekben jelentősége volt, mert nekem ugye tovább kellett tanulni, és ugye akkor ugye mondták, hogy semmi gond, mert megcsináljuk a főiskolai diplomát, és majd mehetünk szakmérnökire. Aztán mire oda jutottunk, hogy szakmérnökire mehetünk, mondták, hogy igazából mégsem mehetünk szakmérnökire, mert az fél évvel hamarabb kellett volna végezni, úgyhogy oda se lehetett, de majd jön a bolonyai rendszer, és majd abban tovább lehet tanulni. Hát ez is jött, csak sokat kellett rá várni. Tehát én ugye 2003-ban diplomáztam, és 2010 környékére jött el az a bolonyai rendszer, amiben lehetett már csatlakozni, és ugye akkor nem is figyeltem annyira a dolgokat, tehát az első évről le is maradtam, a következő évben, amikor indult ilyen képzés, akkor mentem tovább tanulni, és igazából levelező képzést kellett választanom ugye a továbbtanulás miatt, hiszen már ugye 7 éve dolgoztam, tehát ugye azért 7 évnyi munka után nehéz azt megcsinálni, hogy visszaüljek egy nappali tagozatra az iskolapodba, úgyhogy levelezős képzés gyakorlatilag Pesten volt a Momén, ha jól tudom, meg Pécset. Úgyhogy Pécset vettek fel a Pécsi Egyetemre, úgyhogy ott csináltam meg ezt a premaster képzést, amivel megfeleltethettem a főiskolai diplomámat a bolonyai rendszer alapképzésének, és utána pedig az MSC képzést, amiben tervezőépítész oklevelet szereztem.
1: Itt a főiskola milyen alapozó tárgyakat biztosított, illetve mennyire volt gyakorlati oldala annak, ami majd itt a későbbi munkásságot megalapozhatta?
2: Tantárgyak gyakorlatilag elég széles körűek voltak, tehát amit ugye az építészetben használni kell, vagy lehet, azt gyakorlatilag ugye mindent tanultunk, majdnem ugyanazokat tanultuk, mint akkor az egyetemen, ugye tehát mi főiskolai szinten majdnem ugyanazokat tanultuk, mint amik az egyetemen tanulnak, csak ugye nekünk 3 éve volt besűrítve. Kevesebb volt a gyakorlati rész, úgy tudom, de ugye nagy összehasonlításom nincsen, hiszen ugye az egyetemre nem jártam, csak akik voltak ismerősök, és így beszélgettünk, abból ezt tudtam leszűrni, hogy hasonlót tanultunk, mint ők, csak nekünk ugye kevesebb idő volt rá, kevesebb gyakorlati rész jutott rá. De utána ugye érdekes az ember élete, hogy tanul az ember, tehát ez a jó pap is volt itt tanul dolog, ez teljesen igaz erre a szakmára is, mert mikor ugye én is végeztem 2003-ban a főiskolán, és kikerültem úgymond a nagybetűs életbe, mi már ugye tanultunk tervezést, számítógépes tervezést, és ugye a hazai piacon piacvezető tervezőprogramot tanultuk mi is, és akkor kezdett el ez ugye a szakmába is talán inkább elterjedni. Úgyhogy a főiskolai diploma után friss pályakezdőként úgy gondoltuk, hogy mi már mindent tudunk. Aztán pár év távlatával rájöttünk, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtunk, és még most is nagyon sok mindent kell tanulnom.
1: És ugye itt a munka során, meg az évek során azért itt a technika is sokat változott, fejlődött.
2: Igen, tehát érdekes, hogy ugye maga ez a programot, amit mi használunk, tervezőprogramot, ebben is van fejlődés, de itt ugye az alapok azért nem nagyon változtak, viszont ugyanakkor maga az a technika, meg a technológia az ugye jelentős fejlődésen ment el, főleg itt ez a vizuális része, tehát a látványtervezési oldalon nagyon nagy fejlődések vannak, főleg most a közelmúltban, hogy az AI-ja nagyobb teret nyert a látványtervezésbe, tehát ennek a használata. Tehát ugye az elmúlt pár évben kezdett elválni egymástól az építészeti tervezés és a látványtervezés, inkább már két külön szakmáról lehetett itt beszélni. Viszont most ugye ezzel az AI-jal ez kezd talán egy kicsit elmosódni, mert könnyebben, tehát építészek is könnyebben tudják az AI-jal a látványtervi részeket kezelni.
1: És hogyha a munkássága elejére térünk most vissza itt az időfonalán, akkor mik voltak azok az első munkák, vagy egy nagyobb feladatnak rész munkában kezdi meg egy építész a működését csapatban?
2: Igen, csapatban, tehát egyedül ugye nem nagyon lehet, sőt, ugye nem is van erre jogi lehetőség, hiszen ugye a kamara pár év gyakorlatot megkövetel ahhoz, hogy saját jogosultságot szerezzen az ember, tehát igen, mindenképpen tervezőirodába, vagy ha valakinek olyan a családi háttere, akkor ugye családban tud elkezdeni ezzel foglalkozni. Én is friss pályakezdőként, én egy miskolci belső építészirodába kezdtem el dolgozni, én két évig egy belső építészirodába dolgoztam, ahol voltak építészeti feladatok is, de inkább talán a belső építészet volt a főbb profil. Jól éreztem magamat, és jó is volt, és sokat is tanultam belőle, de menet közben úgy körvonalazódott, hogy a belső építészeti vonal az kevésbé nekem való, az kevésbé kötött le, úgyhogy így egy másik építészirodába kezdtem el dolgozni. És akkor nyilván először ugye kisebb feladatokkal kezdünk el, tehát ugye akár a belső építészeti vonalon is kisebb feladatokkal foglalkoztam, családi ház, bútortervezés, stb. És később ugyanez volt az építészeti vonalon. Nagyobb lehetőség úgy adódott, hogy Puskás Péterrel kezdtünk el közösen dolgozni. Volt egy projekt, azt hiszem, hogy a Lónai Sándor művelődési háznak az átalakítása, és valahogy úgy alakult, hogy minket is és Pétert is bevonták ebbe a projektbe, illetve nyilván Péter volt a fő tervező, és akkor szerették volna, hogyha mi is részt veszünk, vagy talán már előzménye volt a cégnek benne, nem tudom, pontosan nem emlékszek, de ez volt az első olyan munka, ahol Puskás Péterrel közösen volt lehetőségem dolgozni, és láthatott bennünk valamit, vagy bennem valamit, mert ez a közös együttműködés ez a mai napig fennáll, úgyhogy utána sorra jöttek a különlegesebb, meg szebb feladatok, kisebbek, nagyobbak, változatosan. Úgyhogy így több miskolci projektben is volt lehetőségem, ami számomra így hozzám talán közelebb áll ezekből a feladatokból, az például a Miskolc-Tapolcai Bobpálya tervezés, ahol Péter volt a vezető tervező, és ha lehet úgy mondani, én voltam a projekt felelőse, tehát én dolgoztam végig az ő irányítása mellett ezt a projektet.
1: És hogy milyen további építészeti alkotások tervezésénél, megvalósulásánál volt jelen, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklóssal, okleveles tervező építésszel.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában Kocsis Szilárd Miklóssal beszélgetünk, aki 2026 májusában Miskolcváros építészeti alkotói díjban részesült, és ugye itt a munkálatokról már beszélgettünk, illetve az imintiekben már egy-két olyan alkotás, olyan munka már említésre került, amelynek a tervezésében ön is részt vett. Ha még folytatjuk ezt a sort, akkor mik azok, amelyek vagy teljes egészében, vagy ugye részben, hiszen csapatmunkáról beszélt itt a korábbiakban is, az ön nevéhez is kötődik.
2: Igen, tehát ez fontos, hogy ugye sok építészeti feladat az inkább csapatmunka, tehát még az építészeten felül veszük, akkor egyértelműen csapatmunka, hiszen ugye egy épület megvalósulásához nem csak építész kell, hanem sok szakággal legközösen kell dolgozni, de hiszem azt, és úgy is gondolom, hogy egy épületet több szem többet lát elvén, jobbá tudunk tenni, hogyha közösen dolgozunk rajta, tehát én mindig szeretek így úgymond csapatban dolgozni, vagy esetleg kikérni másnak is a véleményét, hiszen sokszor ugye hónapokig egy-egy projekten dolgozunk, és már nem nagyon tudunk elvonatkoztatni tőle, és ha egy friss szem ránéz, akkor esetleg ő rögtön tud olyan építő jellegű kritikát is hozzáadni, amitől tényleg jobb tud lenni az épület. Tehát pályakezdőként, ahogy az előbb elkezdtem felvezetni, tehát először Puskás Péterrel volt lehetőségem nagyobb, komolyabb projektekben részt venni, hiszen nyilván voltak előtte is kisebb feladataink, ilyen családi ház jellegűek, vagy átalakítások, de ilyen komolyabb, nagyobb léptékű épülethez friss tervezőként, vagy friss építészként nehéz közel kerülni. De így Péter bevont minket több ilyen projektbe, úgyhogy Miskolcon is volt több olyan projekt, amiben sikerült részt venni. Tehát ahogy említettem, ugye ez a Róna és Sándor Művelődési Ház volt az a legelső, a Miskolc-Szapolcai poppája, ami tényleg így fontos volt számomra, az is még elég így a pályánk elején volt, ami egy nagy feladat volt, de ott ugye sok építésszel közösen dolgoztunk, az a Csillagpont kórház volt a megyei kórház területén, ugye a központi épület, de ugyanígy a Szever, Özerféle, Szever Center, ugye ami a Pesti úton van, annak a bővítése, abba is részt vettünk, illetve városi szempontból ilyen tér rekonstrukció volt a Színva parti sétánynak a második üteme, ami ugye az Erzsébet téri hídtól a villanyrendőrig. Úgyhogy az a projekt. De ugyanebben az időszakban volt ugye nyilván mással is volt lehetőségünk együtt dolgozni. A párom, aki azóta a feleségem, ő akkor Botonyi Csabánál dolgozott, úgyhogy így nyilván előbb-utóbb benne volt, hogy majd Csaba is esetleg bevon minket valamilyen projektbe, úgyhogy Botonyi Csabával is volt lehetőségünk több projektben is részt venni. Azok ugye nem miskolciak, de talán itt a régió szempontjából az is fontos lett vele. Mádon terveztünk például egy borászatot, annak az épületeit, vagy egy tanszáló volt, ami egy meglévő épületnek a felújításából, a szintén Tokaj, Bodrogkeresztúr területén, illetve nála is volt egy szállodabővítés, illetve a szállodabővítés keretén belül volt egy ilyen moralli háznak hívták, egy ilyen régi görög kereskedőház, és annak az átalakítása apartmanházája, ami sajnos nem valósult meg, de minden esetre tervezési feladatként izgalmas volt.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy a feleségével együtt, ugye egy szakterületen dolgoznak, igen, közös munkáik is vannak, ezt hogyan élik meg közösen, illetve hadd utaljak vissza egy korábbi díjra, amit ugye egy közös munka eredményeként kaptak, igen, önök.
2: Igen, igen, tehát majd erre is kitérek. Mezőkövesden volt egy sportszálló, amit közösen csináltunk, ez volt az első közös saját tervezési feladatunk, ha lehet így mondani, és erre kaptuk ezt a Szekhamay Bálint díjat ennek az épületnek a tervezésére. Hát az, hogy közösen dolgozunk, azt mégis jól éljük meg, tehát mint nyilván ugye minden szakmában, meg minden házasságban itt is vannak konfrontációk, hogyha nem értünk valamiben egyet, de tudunk együtt dolgozni jól, úgyhogy szoktunk együtt dolgozni, meg hát szeretünk is együtt dolgozni, de ő kevésbé ebbe a tervezési vonalban van, ez inkább nála ilyen másod pálya maradt. elsősorban most édesanya, tehát a legkisebb gyermekünk, ő másfél éves, úgyhogy ő most évek óta a gyerekeinkkel van otthon, tehát ő velük foglalkozik, illetve ő az építészeti szakmán belül is a tanítás mellett döntött évekkel ezelőtt, vagy váltott, inkább úgy fogalmaznék, hogy váltott, tehát ő tervezéssel foglalkozott Badonyi építészirodájában, és onnan átment a Kóskára építőipari szakközépiskolába, és a diákokkal foglalkozott, tanított, úgyhogy ő meg is szerezte, tehát ő okleveles mérnöktanár is, mindazok mellett, hogy építész is, úgyhogy ezzel foglalkozott. Most pedig az iskolába, ugye ott az iskolának az átszervezése kapcsán most, hogy visszament volna a második gyermekünk születése után, nem tudtak neki kellő óraszámot biztosítani, úgyhogy ő most a kormányhivatalnál dolgozik, mint építésügyi előadó alapesetben, de most otthon van a legkisebben. És igen, a szakmán belül ismerkedtünk meg, tehát ugye én úgy ismertem meg a páromat, hogy ő is építész volt, és akkor így egy közös munka kapcsán sodort minket össze a szél. Aminek eredményeként ma már 3 gyönyörű gyerekünk van, úgyhogy jól alakult az életünk.
1: Itt a hivatásában mi jelentette a legnagyobb kihívást a kezdetekben, vagy változott-e így a néhány év alatt? Más-e a kihívása, vagy a hozzáállása egy-egy munkához, egy-egy feladathoz? Hogy tekint erre? Mi a legszebb ebben a hivatásban az ön számára?
2: Jó kérdés. Mármint a legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
1: És ugye már itt több épület, több alkotás elhangzott, viszont ha jól gondolom, akkor ami talán az egyik legkedvesebb az ön szívének, az ön számára, azt még nem említette.
2: Igen,
1: melyik
2: azt
1: ez?
2: Azt még nem említettem, az nemrég volt, hiszen ugye, ahogy beszéltem Péterre, a közös munka az a mai napig tart, és az pár évvel ezelőtt lett a tervek befejezve, illetve néhány évvel ezelőtt készült el az a Miskolc Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete, aminél már tényleg egész komoly szerepvállalásom volt. Itt is nyilván Péter volt a vezető tervező, tehát az ő instrukcióival, irányításával zajlott a tervezés, de nagyon sok önálló ötletet elfogadott Péter, amit be tudtunk építeni ebbe az épületbe. De ugyanígy szép feladat lett, csak sajnos azt nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni, ami szintén Péterrel közös, ez a kardiovaszkuláris centrum, ez a szívsebészeti centrum a Miskolci Egyetemi Kórház területén, ami egy nagyon nagy léptékű fejlesztés lehet. Nem tudjuk, hogy ez meg fog-e valósulni, legalábbis én nem tudom, reméljük, hogy meg fog valósulni. És így a szakmai előre menetelemben még nagy hiányokat még nem említettem. Ami fontos volt még nekem így a pályám során, hogy ugye sokáig egy tervezőirodában dolgoztam, viszont adódott egy olyan lehetőség, hogy pont most újra felreppent ez a téma, hiszen most jelent meg a közbeszerzésben a Miskolc város főterének tervezése, és pont egy ugyanilyen téma volt, hát 2010 környékén itt a Miskolc építészeti életben, és akkor létrehoztak egy ilyen társulásra, lehet így mondani, egy ilyen kezdeményezés, hogy Miskolcváros főterére akartak a miskolci építészek egy koncepciót kialakítani, és ehhez egy tervezői csoportot hoztak létre, aki ezt fel fogja dolgozni a főépítészi hivatalban. Akkor Rostes László volt a város főépítésze, és adódott egy ilyen lehetőség, hogy engem is felkértek, hogy vegyek részt ebben a tervezői csoportban, és akkor el is fogadtam ezt a felkérést, és akkor ebbe a konstrukcióba a Főépítész Hivatal alkalmazottja lettem, úgyhogy egy másfél szűk két évet dolgoztam ott. Úgyhogy valóban ezzel kezdtük, tehát ezzel a projekttel, úgyhogy egy koncepció össze is állt, ami sajnos később nem valósult meg, de ugye ott maradtunk. Úgyhogy utána pedig ilyen városi projekteknek az előkészületével kezdtünk el foglalkozni, már akkor például az orszállónak a felújítása téma volt, úgyhogy azzal is több hónapot foglalkoztunk, vagy például ugye a Diózsiri várnak akkor kezdődött el az előkészülete. Viszont nekem akkor adódott egy olyan lehetőségem, illetve két lehetőségem is volt, mert az iskolába felkértek, hogy legyek óraadó, úgyhogy egy rövid ideig építészeti tervezést, ezt a számítógépes programnak az alkalmazását tanítottam, de utána egy másik lehetőség adódott, hogy egyszerre két nagyobb projekttel is megkerestek minket, és ezt ugye nem tudtam összeegyeztetni már a hivatali elfoglaltságokkal, úgyhogy a városi, tehát a Főépítész Hivatalból a felmondásomat kezdeményeztem, és akkor alapítottuk meg feleségemmel közösen a saját cégünket 2014-ben, amit a mai napig működtetünk, illetve ennek keretein belül dolgozunk, és ez a két nagy projekt, amivel akkor lehetőségünk lett foglalkozni, ez a már korábban említett Mezőkövesdi Sporthotel, illetve a Fazekas utca 2 szám alatt lévő, akkor levéltári épület volt, ugye ez a ügyészséghez, bírósághoz tartozó épület, ami annak idején pénzügyi palotának épült, és annak a tetőszerkezeti rekonstrukciója volt, amit megkaptunk megbízásként, és azzal ezzel a két munkával indítottuk el úgymond a saját irodánknak a működését. És utána pedig nyilván szerencsére minket is ugye megtalálta a szakma, illetve a befektetői kör, tehát itt kialakult utána az a saját megbízói kör, hogy komolyabb projektekbe is közvetlenül minket találtak meg, tehát ugye most már van lehetőségünk nagyobb projekteket is saját tervezésben ugye felmutatni. Tehát így több apartmanházat sikerült megtervezni, társasházat. Ugye ez apartmanház például, ugye ami a Miskolc belvárosában ugye most a Soho néven ismert, ott két épületet is terveztünk. Ugye egyik az a régi főzelékfalu volt, ha valakinek ez így mond valamit, annak az épületnek a továbbépítése, a másik pedig, aminek a olyan, hogy egy ilyen étterem van, ez a most egy-két évvel ezelőtt megvalósult apartmanház. Illetve volt ugye több társasház, ugye a Dajka Gábor utcánban terveztünk egy társasházat fent a Aulik és a Knézics környékén, de ott is volt olyan társasház, amit más építésszel közösen csináltunk, tehát Iván Valéria sajnos már nincs azóta közöttünk, de vele közösen terveztük a Prestige lakóparkot, illetve az Aulik lakóparknak a kiviteli terveibe vettem én már csak részt, az engedélyben nem. Tehát ott is volt lehetőségünk nagyobb projektekben részt venni.
1: Mai világunkban egy építkezés kapcsán mi lenne esetleg az a tanács a szakemberként, amelyeket mindenképp érdemeztem előtt tartani, ugye itt a sok elképzelés mellett, ami ilyenkor azért mindenkinek a fejében megvan.
2: Nehéz ugye jó tanácsot adni, de próbálok, ugye olyan szempontból most én is ebbe a cipőben vagyok, voltam, hogy a közelmúltban fejeztük mi is be egy saját családi házunk építkezését. Az első és legfontosabb tanács az, hogy ne becsüljék alá. Tehát sajnos nagyon nagy anyagi és lelki megpróbáltatás is jelent egy ilyen családi ház építkezés, hiszen ugye nagyon sok probléma felmerül, illetve olyan dolog, amire ugye nem számíthatnak. Magánál az, hogy milyen épületet tervezzen az ember saját magának, ott pedig azt tudom tanácsolni, hogy ugye racionálisan gondolják végig, hogy mi az, amire tényleg szükségük van, hiszen itt ugye most annyira elszaladtak sajnos az árak, hogy érdemes mindenképpen ezeket kordában tartani, és az egyszerűségre érdemes törekedni, tehát minél egyszerűbb az épület kialakítása, annál problémamentesebben lehet megvalósítani, és nyilván olcsóban is. Tehát nem érdemes nagyon túl variálni, túl sok extra dolgot belepakolni, mert nem biztos, hogy attól jobb lesz.
1: Ugye itt most elsősorban a építészeti alkotói díj kapcsán beszélgettünk, ugye amit Miskolc város napján kapott 2026 májusában. És hát részben, vagy érintőlegesen már az is elhangzott, hogy azért Miskolc, ez a város, ez a térség, ez sokat jelent az ön számára. Mit jelent, hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy Miskolc mit jelent az ön életében?
2: Hát gyakorlatilag Miskolc így minden az egész életem ide köt. Tehát gyakorlatilag mindent jelent a számomra, a családot, ismerősöket, gyerekkort, az egész eddigi életemet.
1: És ugye, ahogy el is hangzott, hogy az ön életében is a szülők már hamar felfedezték ezt az irányt, hogy tehetsége van önnek is erre a területre, esetleg édesapaként említett, hogy kisgyermekei vannak. Mik azok a inspiráló gondolatok, amelyekkel esetleg vagy ebbe az irányba, vagy ugye a saját útjának a megtalálásában igyekszik már most támogatni a gyermekeiket?
2: Igen, ez fontosabb, igen, hogy inkább a saját irányukba kellene terelni őket, tehát, hogy nem akarom őket befolyásolni. Még talán túl kicsik, egyelőre hagyjuk őket élni, ahogy szeretnének, amit szeretnek csinálni, próbáljuk őket ebben támogatni. A legkisebb ugye, ő csak másfél éves, tehát még abszolút semmiről, ilyesmiről nem lehet beszélni. A legnagyobb fiam, ő 8 éves. Tehát talán nála már lehetett, ő is még csak kisiskolás. Úgyhogy inkább csak játékosan próbáljuk abba az irányba terelni, ami az ő komfortzónája. De nem próbáljuk semmivel sem presszionálni, tehát nem, külön nem terelgetjük.
1: És akkor, ha a jövő felé nézünk, akkor önnek vagy önöknek itt a személyes életben, vagy itt a munkaterületén mik azok a tervek, célok, amik esetleg megemlíthetők itt számunkra is, hallgatóink számára is?
2: A legfontosabb cél az, hogy talán az, hogy nem szeretnénk lemaradni. Tehát, hogy olyan fejlődésen megy keresztül ez a szakma is, meg most szerintem minden szakma, hogy próbálunk lépést tartani ezzel. Tehát nem szeretnénk lemaradni. Úgyhogy itt az ismereteknek a további megszerzését tartjuk fontosnak, ami úgy tűnik, talán körvonalazódik, hogy a szakmámban elkerülhetetlen lesz ez a BIM alapú, ez a Building Information Modeling, tehát hogy az épületinformációs modellezés, tehát hogy ennek a tágabb ismerete, ugye ez most fog elterjedni, ebbe szeretnék jobban elmélyülni, hogy ne maradjak le.
1: Sok sikert kívánok itt mindehhez a továbbiakban is. Gratulálok még egyszer a Miskolc város építészeti alkotói díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat innen, és köszönöm szépen.
1: Én pedig köszönöm a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építésznek.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Mózes első könyve 3. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Akkor azt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezeivad között. Hasadon járj és port egyél életed minden napján. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Mennyire szomorú lenne, ha az ember bukásának története azzal végződne, hogy elbukott és ezzel vége. De nem ez történik. Azt szokta mondani a világ, hogy mindenki abban részesül, amit választott, a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz a méltó büntetését, hiszen minden cselekedetünknek következményei vannak, aszerint miként cselekedtünk, amit választottunk. Olvasva a történetet, mégis azzal szembesülünk, hogy az ember nem azt kapja, amit megérdemelne. Isten ruhát készít neki, s biztosítja afelől, mind a mellett, hogy megengedi, hogy szembesüljön bűnének, döntésének következményével is. Biztosítja afelől, hogy gondoskodik a visszatérésről, hogy aki őt választja, s az ő küldöttjét, Istennek egyszülött fiát, aki majd rátapos a kígyó az ellenség fejére, az ott lesz, ahová hazavár minket, mennyei atyánk. A római levélben ezt fogalmazza meg az ige. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. Hiszen az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán még csak meg merne halni valaki. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Istennek volt és van terve a mi életünkre nézve, és arra hív, hogy annak részesei legyünk, engedve, hogy megmentsen, és azon az úton vezessen, ami felé vezet. Megismerni Jézust, aki a következőket mondta magáról: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezt mondja nekünk is, hogy bár elbuktunk, elbukunk, de halljuk meg az ő hívását és bátorítását. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik bűnösök vagytok, akik megtisztulni akartok, akik gyógyulni akartok, újjászületni, az enyém lenni. Ami mennyei atyánk gondoskodott megváltóról, aki életét adta értünk, ami bűneinkért, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Engedd, hogy megmentsen, s az ővé legyél, s majd egykor ott, ahol ő van. A mai ige magyarázat Bíró Botond Arad belvárosi lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos görlülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, a néhány évvel ezelőttig használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze egy volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás.

0: Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élőkörnyezetért felelős miniszter. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok. Az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Csatlós Tamás történetét ismerhetik meg, aki keresztényként döntött úgy, hogy a zsidó vallásra vált. Idővel az is világos lett előtte, hogy a jövőben rabbiként szeretné szolgálni közösségét és a mindenhatót, ezért ma már az országos rabbi képző hallgatója.
2: Mi nem vagyunk egy térítő vallás, a zsidó vallás az nem egy térítő vallás, és amúgy mi azt valljuk, hogy teljesen rendben van az, hogy keresztények, aki kereszténynek született, hogy az keresztény legyen. Hiszen pontosan ugyanolyan jó ember lehet, ezzel nem lesz egy zsidó ember jobb ember, hogy zsidóvá vált. Ezt úgy kell elképzelni, hogy inkább a felelősség nagyobb. És amikor azt mondják, hogy a kiválasztott nép, akkor nekem a kiválasztott nép az soha nem azt jelenti, hogy felsőbbrendű, hanem inkább a példamutató, én így fordítanám, hogy több felelősséggel tartozik ebben a világban.
1: Ismerjék meg mai vendégünket, a nyíregyházi zsidó hitközség kántorát, Csatlós Tamást.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogyan lesz valakiből betért zsidó? Miért vált keresztény hitből valaki zsidó vallásra? Hogy vezet az útja addig, hogy rabbi is váljon belőle? Hogyan kapott új nevet? Hogyan tudja betartani az étkezési előírásokat? Miért hálás a tejföld pótló úgynevezett növényi tejfölök gyártóinak? Ismerjék meg Csatlós Tamás történetét, akinek a kedvéért külön szakot is indítottak az országos rabbi képzőben. Csatlós Tamással, a nyíregyházi zsidó hitközség kántorával Kósa László beszélgetett, mint a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem református közösségszervező mesterszakos hallgatója, az egyik tanítványom.
3: Csatlós Tamás, a zsidó hitközség rabbi jelöltje, a vendégem. Egy egészen sajátos életutat, te életpályád, hiszen betért ember vagy, a zsidó közösségbe tértél be. Mi motivált ebben, hogyan fordultál a vallás felé, ki volt ebben a segítséged, hogyan jutottál el erre a döntésre, hogy a zsidó közösséghez csatlakozz?
2: Köszöntök szépen mindenkit, és köszönöm szépen a kérdést is. Ez egy hosszú út volt, vagy egy hosszú folyamat. Vallásos családban is nőttem fel, keresztény családban, de mindig jelen volt a zsidóság a nagyapám révén. És az utam igazából a zsidó világ felé akkor indult el, amikor az én nagyapám elhunyt, akit nagyon-nagyon szerettem. Nagyon sokat nevelt vallásilag, és nem zsidó szerettem volna lenni, hanem kíváncsi voltam, hogy ő ki volt. És ennek a folyamat végén, ha most röviden akarom mondani, jutottam el oda, hogy kíváncsi lettem, hogy ki vagyok én. Az igazság az, hogy én az az ember vagyok, aki közel 30 évig járkáltam egy fán körbe, ahol emberek álltak és mesélték, hogy honnan lehet felmászni a fára. És amúgy mindenkinek igaza volt, hogy innen is fel lehetett menni, és onnan is fel lehetett menni, de én mindig tovább mentem. Mindenható mindig kiparancsolta, hogy egyszerű emberek vettek körül, hogy ezt megismerhettem. Volt adventista osztálytársam, gyülekezetes barátom, és sorolhatnák végig mindenkit. Aztán egyszer megálltam, és rádöbbentem, hogy ennek a fának van egy gyökere, és van egy törzse. És amit mi rosszul csinálunk ebben a világban, az az, hogy azon vitatkozunk, hogy hol kell felmászni erre a fára. Holott nekünk annyit lenne csak a dolgunk, hogy ezt a fát ápoljuk, hogy minél szebb legyen, és minél magasabbra nőjön. Mert azon, amin vitatkozunk, az nem a mi dolgunk, azt majd a mindenható azt majd eldönti. És ebben a folyamatban először itt éreztem magam. Ténylegesen itthon, amikor azt éreztem, hogy itthon vagyok, és itthon is leszek.
3: A betérésednek az előzménye mi volt közvetlenül? Hogyan hoztad meg ezt a döntést? Először találkoztál a Szentírással, olyan emberekkel, akik vezették az utadat, rávilágítottak arra a pályára, ami után aztán kíváncsiságot is éreztél? Vagy egy önkéntes mozzanat volt, amivel belevetetted saját magadat a kutatásba, és rájöttél arra, hogy ezt az Istent és ilyen módon kell követni.
2: A Szentírásban nem itt vetettem bele magam, nekem erdész a végzettségem, és én Mátrafüredre jártam, és akkor azt csináltam 14 évesen, hogyha valamiben elakadtam az életben, vagy kérdésem volt, akkor valahol kinyitottam a Bibliát, és olvastam. És kaptam belőle jó dolgokat. És egy alkalommal, amikor kinyitottam a Bibliát, akkor ahhoz a részhez értünk, hogy amit ma már úgy mondok, hogy mi a kóser és mi a nem kóser állat, és hogy ezek hogyan vannak rendszerezve a Bibliában. És ez engem akkor tizenpár évesen rettenetesen megdöbbentett, hogy hogy tudta ezt valaki megírni több ezer évvel ezelőtt. Honnan volt ilyen jó rálátása, honnan. És az a maga a Biblia iránti érdeklődésem, ez nekem úgy emlékszem, hogy ez az, amikor elkezdtem ebben elmélyedni. A betéréshez, ahhoz nagyon-nagyon sokat tanultam. Amikor a hitközséghez mentem, és a szándékom az volt, hogy egy picit jobban megismerjem a zsidó vallást, illetve ezáltal azt gondoltam, hogy nagyapámat is, akkor ez úgy alakult át, hogy tulajdonképpen észre sem vettem ezt a folyamatot, hogy már én réges-régen nem nagyapámat keresem. A hitközségünkben járó emberektől nagyon sok tanítást kaptam, nagyon sok segítséget kaptam. És kaptam másfajta magyarázatokat a Tóráról, másfajta nézőpontokat, szemléletben egészen másik oldalt, mint amit előtte megszoktam, vagy amit előtte megtapasztaltam. És ez az elmélyedés, ez egy folyamat. És nem gondolom, hogy most annyira el vagyok mélyedve, hanem folyamatosan próbálom ezt elmélyíteni, és folyamatosan próbálom tanulni, folyamatosan próbálok belőle tanulni. Aztán, hogy ezt ilyen napokra pontosan, vagy napokra lebontva, vagy évekre lebontva, nem is tudom amúgy így meghatározni. Hanem eljött az az idő, amikor azt mondom, hogy pontosan tudtam, hogy én már soha többé nem fogok máshová tartozni. Nem is tudom másképp elképzelni az életemet, más formában, más törvények alatt. És igazából vártam arra, hogy majd egyszer talán a mindenható majd megkoppintja a fejemet, hogy na akkor itt az ideje, hogy betérj. De ez sem így történt, bár mindig kegyes vagyok hozzá, hogy mindig küldi a jeleket, csak ez is egy tanulási folyamat, hogy minél jobban figyeljünk rá, és minél jobban észrevegyük ezeket. És egy alkalommal a hitközségünknek az egyik hölgytagja bejött a zsinagógába, és az ima előtt azt mondta nekem, hogy egy pár évvel azelőtt elhunyt a férje, özvegyasszony. És azt mondta, hogy várta, hogy a családjában fiú gyerekek szülessenek, mert nálunk ilyenkor az a szokás, hogy az elhunytnak a nevét adjuk ilyenkor, hogy fent maradjon az a név is, tehát hogy tovább éljen a következő nemzedékben is. És akik születtek az elmúlt időben, mindenhol lánygyerekek születtek. És azt mondta nekem, hogy arra szeretne megkérni, hogyha én egyszer odaérek, hogy én betérek, és hogy ez lesz a szándékom, akkor ő szeretné, hogyha én az ő férje nevét viselném. És azt gondoltam, hogy ez az a lépés, amikor nevet is kaptam hozzá, hogy mi legyek én, és ki vagyok én.
3: Tehát egy irányba mutattak ezek a jelek.
2: Ez a jár szépen lassan mindig egy irányba
3: tegyek. Hogyan történik egy betérés? Kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen előírások vonatkoznak a betérőre nézve.
2: A zsidó törvények nagyon összetettek, és azt mondom, hogy a betérni szándékozó embernek az a nehézség, hogy tulajdonképpen ez egy életforma zsidónak lenni. Nem csak az, hogy mennyi törvény van. Tehát nem csak a 10 parancsolat van, hanem ugye 613 parancsolatunk van, és a 613 parancsolatból, amit azt mondok, hogy drasztikusan megváltoztatják az ember életét, hogy mit tehetsz, vagy hogyan ehetsz, mit tehetsz, mivel és hogyan ehetsz. És ez a kóser étkezésnek azt mondom az egyik része, mert még ettől nem étkeztünk kóserul. Hanem az alapanyagnak is olyannak kell lenni, ez onnantól kezdve, hogy hogyan vágják le az állatot, a húst hogyan kóseroljuk ki, hogyan készítjük el, mikor készítjük el, mit tehetünk mivel, tehát teljes túlsosok nem lehet, tehát tejfölös csirka olyan, mint tulajdonképpen a zsidó világban nem létezik. Bár ma nagyon hálás vagyok mindazon embereknek, akik növény alapú tejfeleket kitalálták, úgyhogy van tejfölös csirkénk, és van a töltött káposztán nekünk is tejföl, ami növény alapú. De ahhoz, hogy megértse az ember, hogy miket is kell megtanulni, azon kívül, hogy megtanulja a szokásokat, az ünnepeket, hogy megtanulja a liturgiai részeket. Ez egy felszín. Ez életmódot kell váltani, és ezt a magáévá kell tudni. Tehát azt gondolom, hogy mindaddig, amíg valaki nem érzi magáénak úgy, hogy amúgy ezt is szeretné követni, és így is él, amikor már így él valaki, én nálam akkor készült fel arra, hogy egy zsidó közösségnek a tagja legyen. Ezzel a másik része pedig a másik oldala az, hogy az emberek azt gondolom, hogy nem eléggé tájékozottak ebben az ügyben. Mi nem vagyunk egy térítő vallás, a zsidó vallás az nem egy térítő vallás, és amúgy mi azt valljuk, hogy teljesen rendben van az, hogy keresztények, aki kereszténynek született, hogy az keresztény legyen. Hiszen pontosan ugyanolyan jó ember lehet, ezzel nem lesz egy zsidó ember jobb ember, hogy zsidóvá vált. Ezt úgy kell elképzelni, hogy inkább a felelősség nagyobb. És amikor azt mondják, hogy a kiválasztott nép, akkor nekem a kiválasztott nép az soha nem azt jelenti, hogy felsőbbrendű, hanem inkább a példamutató, én így fordítanám, hogy több felelősséggel tartozik ebben a világban. Mint hogy a saját gyerekeinktől is többet várunk el, mint hogy azt mondom a szomszéd gyerekektől, de ettől a szomszéd gyerek lehet százszor jobb, mint az én saját fiam. Lehet százszor tisztességesebb, és szerethetem is sajnos, ilyen az élet, hogy akár szerethetjük is, legalább úgy, mint a sajátunkat.
3: Igen, legyen akár keresztényből zsidó valaki, a felelősségben van inkább a hangsúly. Ugye az Ószövetségben arról volt szó, hogy hogy arról van szó, hogy a zsidóság az legyen világossága a pogányai számára, de ezt a fajta világosságot a keresztényeknek is meg kell jelenteni a világban. A kérdésem továbbra is az, hogy a betérésnek van egy lelki oldala, amit elmondtál, és van egy jogi oldala.
2: Igen.
3: Ki az, aki megvizsgálja az alkalmas voltát a betérőnek?
2: Tehát ez a betérés valóban egy folyamat. Ez egy felkészülési folyamat, és ez általában egy rabbi az, aki segíti az útját az embernek. Aki tulajdonképp felkészíti. Tehát az az ember, akiben megszületik, az a szándék, hogy amúgy ő zsidó szeretne lenni, akkor jön az a segítő személy, és ez azért mondom, hogy a rabbi, mert ezt általában a rabbik vállalják magukra, vagy végzik ezeket a feladatokat. Ők akkor tudatosan és célirányosan elkezdenek tanulni, hogy meglegyen az a fajta tórai tudás is, mert itt ezeket a törvényeket, hogy úgy mondják, magára kell vállalja a betérni szándékozó ember. Ebben a folyamatban, ebben nem lehet azt mondani, hogy ez egy fél év tanulás, vagy egy év tanulás, vagy kettő hónap. Ugyanis az egyéntől függ, és az egyénhez függvényében haladnak ebben a felkészülési folyamatban. Amikor elérkeznek, hogy fel van készülve, és a rabbi, aki a felkészítő rabbia, ő meg van arról győződve, hogy igenis ez az ember így kívánja tovább élni az életét, és ő itt már itt hol van, akkor egy úgynevezett Bédin, egy három testületű, vagy három tagú rabbi testület összeül, és a három tagú rabbi testület tulajdonképp beszélget vele, kérdéseket tesz fel, és meggyőződik erről, hogy valóban ehhez a zsidó néphoz szeretne kötődni, és hogy megértette azt a felelősséget, ami felelősséget vállalni kell innen. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része az, hogy az, hogy én ma zsidó lettem, az nem csak azt jelenti, hogy akkor kijöttem, és akkor élek úgy, ahogy én szeretnék. Hanem ezt onnantól kezdve soha nem tudja letörölni az ember. Kikeresztelkedhet, lehet muszlim, lehet a világ bármelyik vallásúja, zsidóságát soha nem tudja letörölni. Azt csak a mindenható fogja tudni esetleg eltörölni, de ő nem betkőzi le onnantól. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy egyik héten amúgy katolikus voltam, és a másik héten zsidó leszek, aztán a jövő héten buddhista. Ez nem működik, tehát ez onnantól kezdve. Pontosan ezeket a szándékokat próbálják megvizsgálni, hogy valóban megvan-e, és nem az elkötelezettség, hanem valóban az a felelősség, amivel ő ezt kezeli, vagy amivel az ember ezt beszeretne térni. Miután erről meggyőződtek a Bédinben, a háromtagú rabbi testület, ez minimum három tagú, ettől lehetnek bent sokkal több, tehát lehet bent sokkal több rabbi és sokkal több részvevője ennek, hogy azt mondjam, ennek a betérési szertartásnak. A betérési szertartás után őt befogadják Ábrahám törzsébe, és ebben a nemzetségben tulajdonképp kap egy nevet, és ebben a nemzetség befogadása után van egy rituális fürdő a mikvében, tehát egy arámerítkezés, és tulajdonképp ezzel maga a szertartás vagy a betérési folyamata véget ért. Ennek még egyszer mondom, tehát ez egy nagyon szép része, és egy nagyon megható része, az ember életében egy nagyon fontos rész, de főleg felnőtt fejjel, amikor ezt felnőtt fejjel végzi az ember is, és ő maga vállalja ezt, akkor úgy gondolom, hogy ez egy, itt érzi az ember, hogy itt valami olyan dolog történt, ami most már mindent megváltoztat, vagy minden megváltozik.
3: Az a bizonyos rabbi,
2: igen,
3: aki melléd, vagy egy betérő mellé adatik, egy lelki segítő, lelki tanácsadó, tanító a nevében is benne van. Kezességet is vállal, vagy később is lehet mondani azt, hogy pásztorol, hogy segít, hogy tanít, vagy itt a betéréssel véget ért.
2: Nem ért véget. Általában ez úgy szokott történni, hogy az a rabbi, aki a helyi rabbi szokta általában betéríteni, ebből kifolyólag tulajdonképp azt mondom, hogy vagy segíti ezen az úton. Ebből kifolyólag azt mondom, hogy nagy részt ugye, aki a felkészülését segíti, tulajdonképp azt mondom, hogy a saját tagját bővül, saját gyülekezetének a tagságát bővíti a betértel. Ez gyakorlatban azért nem igaz, mert azért kevés közösség van Magyarországon, hogyha teljes Magyarországot nézzük, viszont kevés a rabbi is. Nagyon sok közösség működik rabbik nélkül, kevés az a személy, aki rabbi feladatot lát el, és ebből kifolyólag van, hogy távolabb kell menni ahhoz, hogy ilyen téren segítséget kapjon az ember. Köszönhető a modern világnak, ennek egy jelentős része ma ugye online formában is megoldható, tehát magának ennek a tanulásnak a folyamatai. A rabbikon én úgy gondolom, hogy az a rabbi, aki felkészít valakit, az nyilván mindig azt gondolja, hogy felelősséget vállaltam. Amikor a rabbi odajut, hogy azt mondja, hogy most már menjünk el egy Bédin elé, akkor a rabbinak ez nyilván egy olyan felelőssége, hogy ő már meggyőződött erről a szándékról, csak a testületnek kell meggyőződnie róla. Úgyhogy azt gondolom, hogyha már a rabbi mondja, akkor az már egy már több mint fél siker, én ezt így gondolom ma, mai fejjel. Ezt nyilván akkor még nem így érzi az ember, de az már több mint fél siker. És a későbbiekben, hogy azt mondjam, a mentorálás, vagy a pártfogás. Én azt gondolom, hogy bármelyik rabbihoz fordulhatok én is kérdéssel. Bármelyik rabbitól kérhetek segítséget, nem csak attól, aki engem ebben a felkészülési folyamatban támogatott, vagy segített, és nem csak azoktól a rabbiktól, akiktől ma tanulok. Hanem én azt gondolom, hogy egy rabbinak az a feladata, hogy bárki ember, és ezt értsd a bárki alatt mindenfajta vallású embert, aki kérdéssel vagy kéréssel fordul oda hozzá, azt a rabbinak a legjobb tudása szerint, és a legnagyobb szeretettel és a legjobb szándékkal kell, hogy tájékoztassa az embert, vagy segítsen ebben az útban. És ebben én meggyőződésem, legalábbis nagyon hiszem, hogy így is áll hozzá, legfőképpen a magyarországi neológ zsidóság abszolút, hogy így is állnak az emberekhez a rabbiaink, és így is viselkednek az emberekkel a rabbiaink.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek az Európa Rádióban. Utána folytatjuk a beszélgetést Csatlós Tamással, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántorával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, a néhány évvel ezelőttig használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze egy volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élő környezetért felelős miniszter. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásokat eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a Belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok, az ország nagyobb része szárazon marad, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Csatlós Tamással, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántorával, aki keresztényként döntött úgy, hogy betér a zsidó vallásba. Ennek folyamatáról, történetéről, örömeiről, nehézségeiről beszélgettünk vele a hírek előtt, és ezt a beszélgetést folytatjuk most. Szóba kerül majd az is, hogy az országos rabbi képzőben tanul ma már Csatlós Tamás. Kezdetben egy külön szakot indítottak a kedvéért, ma már azért tanul ott, hogy idővel rabbi válhasson belőle. A beszélgetést ezúttal nem én készítettem, hanem Kósa László, mint a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem református közösségszervező mesterszakos hallgatója, az egyik tanítványom. Kósa László egyébként református lelkészként szolgál.
2: A beszélgetésünknek a csúcspontján azért kétszer hangzott el, hogy betérésedre zsidó nevet kaptál, és itt a beszélgetésünknek a csúcspontján elhangozhat-e ez a név, most már kíváncsi sebbakkal.
3: Amit kaptam, az tulajdonképp úgy hangzik összesen, hogy Jehuda Mordekáj zé évben Ábrahám. Ez a Juda Mordekáj a farkas Ábrahám fia. És ebből a Mordekájt kaptam ajándékba, hogy így mondjam. És ami mellette volt, az pedig a cvi, az pedig a szarvast jelenti, vagy az őzet jelenti, de az valamiért nem volt az enyém. A Jehuda, a Juda, az pedig valahol mindig az enyém volt. És amikor a névhez kerültünk, akkor én megkérdeztem, hogy lehet-e több nevem. És ugyanezt mondtam el, és megkérdezték, hogy miért. Mert mondtam, hogy ezt kaptam, és ez az enyém. De én nem vagyok szarvas, inkább farkas vagyok. És akkor elmosolyogtak, és mondtam, hogy a Juda meg az valahol mindig az én nevem volt. És mondták, hogy persze, Jehuda Mordekáj zé évben Ábrahámmal is már mondták is a nevemet. És tulajdonképp így lettem Juda Mordekáj a farkas, Ábrahám fia.
2: Nem csak egy hitközségnek a tagja vagy, hanem egy naponta tanulásra kész, tudásszomjas teli tagja a Nyíregyházi Zsidó Hitközségnek. Beiratkoztál a rabbi képzőintézetbe, először előimádkozó kántorszakra, aztán itt nem álltál meg, hanem úgy gondoltad, hogy van folytatás, rabbi szakra is beiratkoztál, és most jelen pillanatban a tanulmányaidat végzed az Orzsén, és egészen komoly lelkesedéssel, én ezt látom a beszélgetésekből, mindig olyan sziporkázva tudsz beszélni a tanulmányaidról, a tanulásodról. Hogy haladsz ezen az úton?
3: Nehezen. Én önmagamtól is tanultam. Aztán, hogy is kezdődött el ez a történet ebben is. A hitközségi elnökünk, hogy azt mondjam, próbált unszolni, hogy iratkozzak be a rabbi képzőbe, a rabbi képzőnek valamelyik szakára iratkozzak be. És én azt találtam neki mondani egy augusztus 20-a előtt, ennek már most 7 éve, hát az előimádkozói szakra beiratkoznék. És én ezzel le is zártam. Én ezt tettem úgy, hogy én pontosan tudtam, hogy nincsen előimádkozói szak a rabbi képzőbe. Aztán legnagyobb meglepetésemre én Erdélybe indultunk augusztus 20-án, abban az évben, a családommal, és felhívott, hogy na, meg van beszélve, akkor indul szeptembertől az előimádkozói szak, majd küldik a felvételihez szükséges adatlapot, azt töltsem ki és küldjem vissza. Hittem is, meg nem is. Inkább nem, tehát maradjunk ennyiből, hogy megmosolyogtam. Mondom, ha rámegy a honlapra, akkor látja, hogy nincs ilyen. Aztán ott visszajöttünk, 22-én, 21-én visszajöttünk, tehát ez előtte volt 17-én vagy 18-án. És a legnagyobb meglepetésemre az e-mail fiókomban ott várt a rabbi képzőnek a dokumentuma, amiket ki kellett töltenem a pótfelvételének a jelentkezéséhez. És hogy szeptember 2-án a felvételi vizsgára jelenjek meg, és hány órakor. Aztán mondtam, hogy ennek most már fele sem tréfa. Tehát a jelek, amiket azt gondolom, hogy a mindenható küld, amikor bizonytalan az ember, és kell, hogy egy kicsit hátulról meglökje, hogy na, akkor merje lépni, akkor azt gondolom, hogy ez volt. És elmentem, és a történetben az az egyik legszebb része, hogy megkérdeztem, hogy hát nincs ilyen szak, hogy lett. És elmesélte a hétközségi elnök, hogy felhívta a Darvas István főrabbi urat. Darvas István főrabbi úr elmondta, hogy hát nincs ilyen szak, miért? Mert van nálunk ez a Csatlós Tamás gyerek beiratkoznak. elnök úr adjon nekem egy fél órát, hagyj hívjam vissza. Ő a rektorral megbeszélte, hogy akkor lesz, hogy akkor legyen ilyen szak, és három embernek kell beiratkozni ugye ahhoz, hogy egy szakot indítsanak. És akkor mondtam, hogy oké, hogy én vagyok, de ki a másik kettő? Mert hát nem olyan egyszerű, ugye ilyen kis létszámú zsidóságból vallási szakirányra összeszedni hallgatókat. És azt mondta az elnököm, hogy én azzal ne foglalkozzak, a három ember meg lesz. És nagyon nagy tiszteletem érte, mert a Kertész Gábor és a Meizinger István, akiket te ismersz személyesen, és ők már idősebb korok egy kicsit tőlem, ők tulajdonképpen nyugdíjasként beiratkoztak velem, mert a vallási szakirányoknál nincsen felső korhatár, és ők ketten beiratkoztak velem az előimádkozói szakra, és az innen indult a történet, mert járniuk nem kellett, tehát hogy így mondjam, de három főnek meg kellett lenni, és a Meizinger Istvánnak minden tiszteltem, mert másfél évet járt velem erre a szakra. Kezdettől fogva szerették volna, hogy akkor ez ne egy új szak legyen, mert amikor a felvételi vizsgálat egy kicsit megénekeltettek, meg hogy mennyire ismerem az imákat, és meg hogy olvassak egy kicsit héberül, és akkor mondtam, hogy akkor olyat hozzanak, amit nem tudok fejből, az imakönyveket, vagy tehát olyat hozzanak olvasni, mert abból derül ki, hogy mennyire tudok olvasni, mert az imakönyvet leteszik, addigra már elég jól ismertem, akkor az egy becsapás lesz tulajdonképpen. És azt mondták, hogy inkább én iratkozok be a kántorszakra, és egy kicsit nem akartam, én dacoltam ezzel, hogy egészen biztos nem, mert annak volt egy kialakult szakja, ezt meg így alakítgattam, úgy láttam száméze szerint. Aztán nagy tévedés volt, mert tulajdonképpen a következő évtől már igazából a kántoranyagot tanultam, és a kántorszakra jártam. És ennek egy következő fokozata volt, amikor egyszer ezelőtt három éve feljövött a Darvas István főröp, és azt mondta nekem, hogy ő szeretné, hogy tanulnánk együtt. Aztán mondtam, hogy ez úgy működik, hogy te tanítasz, én tanulok, mert nem gondolom, hogy sok mindent tudok én neked tanítani. Aztán mondta, hogy de mindig tanulunk egymástól is, és együtt is, és szeretné, hogyha elindulnánk egy másik folyamaton. És ennek lett az a végeredménye, hogy egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy akkor én át szeretnék most már erről a kántorszakról, bár még itt van egy ilyen fél évnyi vizsgám, de mondtam, hogy akkor én szeretnék átiratkozni a rabbi szakra, és akkor elkezdeném a rabbi szakot. Így ülök ma a rabbi szakon. Emeltem a tétet, nagyon szeretem, én 51 éves vagyok, azért nem olyan egyszerű 51 évesen visszajön az iskolapadba, ezt pontosan jól tudod. Egy kicsit azt gondolom, hogy mivel folyamatosan tanultam, azt gondoltam, hogy ez is fog menni könnyedében. Biztos telik az idő is, de most már látom, hogy mekkora közt a különbség, tehát mennyivel másabb képzési forma ez, mint amiben eddig részt vettem. Nem, mintha az nem lett volna eléggé nehéz, vagy nem kellett volna elég sokat tanuljak rá. De ez oda jutott, hogy ma már tulajdonképp kizárólag ezzel foglalkozok, két hitközségnek a hitéleti vezetésével, meg az iskoláimmal, és küzdök, és igyekszek mindenhol megfelel, és igyekszek kellő mennyiségű dolgot megtanulni. Viszont ez egy, azt gondolom, hogy talán életem egyik legkellemesebb időszaka, mert bár én mindig azt csinálhattam életemben, amit szerettem, és ezért nagyon hálás vagyok a mindenhatónak. De most, amikor már úgy gondolom, hogy a B oldal elkezdődött, hogy így finoman mondjam, azt mondják, bár én hiszek ebbe a 120-ba, úgyhogy még azt hiszem, hogy az A oldal, és igyekszem is ezeket úgy megélni, viszont azt gondolom, hogy az életem egyik legszebb időszaka most ez, hogy tanulhatok, és olyan dolgokat tanulok, olyan azt mondom, egy olyan világba enged betekintést a mindenható nekem, amiről talán igazából elképzelni se tudja az ember, hanem amikor ott van. Ezt ma úgy magyarázom a gyermekeimnek, hogy ez olyan, mint amikor a Harry Potterben a 9,5 vágányon átmentél, és a varázslatok, vagy amiket addig hallottál, azok egyszer csak megelevelednek és valóra válnak, most ezt érzem. Úgyhogy nagyon jól érzem ott magam.
2: Beszélgetést követően a hitközséghez fogsz menni, elkezdődik a szombat, péntek este bejön az ünnep, felkészültél a péntek esti, illetve a szombati szolgálatra, drósival, prédikációval. Mi a heti szakasz, amit tanulmányoztak a hitközségben?
3: Az e heti szakaszunk az Mózes 4. könyvének az első fejezete. Most kezdjük el a 4. könyvet olvasni. És ez egy, mindegyik nagyon fontos. Ennek a különlegessége az, hogy ez a Sávut előtti elhangzó, általában a Sávut előtti elhangzó heti szakaszunk. Ez a Bámidbár, ami a pusztában szól. És mi nagyon sokfajta szemszögből, sok bölcsnek azt mondom, hogy különböző tanításait olvassuk el, tanulunk mindig, mi magunk is mindig próbáljuk újra értelmezni, de a barátságunkra való tekintettel én most szeretnék egy olyat, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak szól. És ez nem csak arról szól, hogy megszámlálja mindenható az embereket ebben a pusztában, hanem itt a felkészülésben az is, hogy jön a Savut időszaka. Nekünk ez 7-7, 49 nap, és a másnapján, az 50. napon van a tóraadásnak az ünnepe. És abban az egyik része az azt mondják, hogy mint ahogy ez a hatalmas nagy tér, ez a hatalmas nagy puszta, hogy úgy kell mi is, hogy helyet készítsünk, hogy megszabaduljunk a rossz dolgainktól, és kihaigálva őket, helyet biztosítsunk a mindenhatónak és az ő parancsolatainak. És ebben van egy nagyon, nagyon szép haszid történet, ami eszembe jutott, és azt szeretném elmondani nektek, és talán ez érthetőbbé teszi a dolgot, hogy a király hadba vonul, és a hadba vonuló király ugye mindenki kíséri. És ő leteszi a sátrát, körbe lesátroznak, és ott vannak természetesen a katonák, de hát ott vannak a szakácsok, ott vannak a zenészek, ott vannak a kovácsok, és lehetne végig sorolni. És mindig mindenki azon vitatkozik, hogy kinek a munkája fontos, és hogy ki hogyan kerüljön közelebb a királyhoz. És hogy miért nem ő van ott, és miért a másik veri meg oda fel a sátrát, mikor az egyik szórakoztatja, a másik őrzi, a harmadik ahhoz, hogy egyáltalán jól tudjon aludni, biztosít minden ilyen dolgot. És jön egy hatalmas nagy homokvihar, és elvisz mindent. És egy napig az emberek azt sem tudják tulajdonképp, hogy hol vannak. Szedegetik össze a homokvihar után a cuccaikat, a szakács, a tányérokat, az edényeket, a katona, a fegyvereket, a zenész, a hangszereket, és sorolhatnánk végig sorba. Csak a király az, aki a sátra nélkül ül egyedül a trónon. És mosolyog. Mikor látszólag minden helyre áll, és felállítják a sátrát, akkor azt mondja a király, hogy nézzetek körbe. Látjátok? Amikor középről eltűnt a sátor, akkor zűrzavar alatt, és nem tudtátok, hogy hova igazodjatok. Nem az a fontos igazából, hogy kinek hol van a helye a sátran körbe, hanem a szolgálat, amit végeztek, mert anélkül nem áll a sátor, nincs béke, és ti nem tudjátok, hogy mi a feladatotok. És azt gondolom, hogy ez van ma a világban. Az a sátor, ami a pusztai szenté, az a Miskán, az ma nincs ebben a világban. És mi emberek szétkavarodtunk, és össze vagyunk zavarodva ebben a világban, és nem találjuk a helyünket. És ahelyett, hogy azt bizonygatjuk, hogy melyikünk munkája fontosabb, és hogy melyikünknek kell közelebb kerülni ez a sátorhoz, ehelyett meg kellene teremtenünk a középpontot. Meg kellene teremtenünk azt a sátrat, és akkor mi mindannyian tudnánk ezen a sátran békében, egymást tisztelve, a helyünket tudva élni. Ez az én tanításom erre a hétre, mindannyiunknak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csatlós Tamást, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántorát hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
0: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.

Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk, így fogalmazott a Gazdasági és Energetikai Miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a posztjában arról számolt be, hogy 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőtt tárca az Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is, jegyezte meg kapitány István. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálja a szerződés kötések és kifizetések indoklását, emelte ki a miniszter. Kapitány István rámutatott, a központi költségvetési szerveknek két havonta kell gazdálkodásukról részletes adatokat szolgáltatniuk a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára. A kormányváltással tevékenységét befejező Energiaügyi Minisztérium április-májusi táblázata kerek 100 tételt tartalmaz. A kifizetéseket a többi között tanácsadási, tanulmánykészítési, rendezvényszervezői és kommunikációs megbízások alapozták meg. Bármiféle visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezzük, jelentette ki közösségi oldalán a miniszter. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter, az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2%, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július 1-e között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit.
Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható,

0: és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok, az ország nagyobb része szárazon marad, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Mint az év minden napján, ebben az időszakban is, nyáron is a testi, fizikai egészségünk mellett is érdemes a lelki egészségünkre is odafigyelni, és hogy a lelki feltöltődésre ezek a hetek milyen lehetőségeket biztosíthatnak. Erről beszélgetünk mai adásunkban dr. Magyar Erzsébet felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal. Fontos, hogy ez a két terület is egyensúlyban legyen.
2: Nem elegendő az, hogy egészségesek legyünk, a lelkünknek is annak kell lenni, és a kettő együtt működik igazán úgy, hogy boldogok tudjunk lenni. Talán több időt tudnak egymásra fordítani, több figyelem tud egymás felé fordulni, hiszen a vakáció remélhetőleg közösen kialakított tervekkel, akár legyen az utazás, vagy valamilyen más közös program, illetve egy kicsit kitekinteni abból a sok-sok nehézségből, amit egy-egy tanév, egy-egy hosszú év, netán sok betegség is előfordult, járványok, ezekből egy kicsit kilépni, és másképp érezni magunkat, és ez egyúttal felkészülés egy következő nehezebb időszakra, azt gondolom.
1: Mindezek mellett arról is szó lesz az előttünk álló órában, hogy ezekben a hetekben is fontos, hogy meglegyenek bizonyos keretek, amelyek biztonságérzetet is nyújtanak gyermekeink számára.
2: A gyerekeknek is, mint mindenki másnak, szüksége van arra, hogy bizonyos rituálék mentén tudjanak működni. Szükség van arra, hogy keretek legyenek, hogy legyen mihez alkalmazkodni. Nyáron ezt egy kicsit nyilván lazábban lehet tervezni, és tervezni is kell. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudja a gyerek, hogy mire számíthat, milyen tervek következnek, mit találtak ki együtt, vagy akár külön-külön, de mindenki elő tudja adni. És mire számíthat, hogy holnap mi történik? A bizonyosság, mert a bizonytalanság az az elveszettség érzése. Akkor senki nem tudja magát jól érezni, ha nem tudja, hogy mire számíthat. Úgyhogy akár nyár, akár nem nyár, én azt gondolom, hogy a rituáléknak és a tervezett napirendnek mégiscsak van létjogosultsága, de amint mondtam, ezt nyáron nyilván sokkal szabadabban lehet végezni, hiszen nem feltétlenül kell időre odaérnünk bárhová, de legyen egy keret, legyen egy terv, amiben úgy mindenki bele tud illeszkedni, és mindenki el tudja fogadni. Ez az összetartozásnak a nagyon fontos része.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvost, családterapeutát köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Üdvözlöm doktornőt.
2: Én is köszönöm a felkérést, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye korábban beszéltünk nyári vírusokról, fertőzésekről, olyan élethelyzetekről, amelyekre különösen ebben az időszakban is érdemes odafigyelni. Mostani beszélgetésünk során pedig a lelki feltöltődés jelentősége lesz a témánk, hiszen az is nagyon fontos, hogy a testünkre való odafigyelés mellett a lelkünkre is figyeljünk. Ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb gondolatok, amelyeket ön is szívünkre helyezni? Ugye itt a testi-lelki jóllét, ennek a kölcsönhatása, az egymásra való hatása, ezt ön hogy látja?
2: Köszönöm ezt a témát, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos. Nem elegendő az, hogy egészségesek legyünk, a lelkünknek is annak kell lenni, és a kettő együtt működik igazán úgy, hogy boldogok tudjunk lenni. Aktualitását adja ennek a témának az, hogy a vakáció egy olyan időszak a gyermekek és a családok életében, amikor talán több időt tudnak egymásra fordítani, több figyelem tud egymás felé fordulni, hiszen a vakáció remélhetőleg közösen kialakított tervekkel, akár legyen az utazás, vagy valamilyen más közös program, illetve egy kicsit kitekinteni abból a sok-sok nehézségből, amit egy-egy tanév, egy-egy hosszú év, netán sok betegség is, előfordult járványok, ezekből egy kicsit kilépni és másképp érezni magunkat, és ez egyúttal felkészülés egy következő nehezebb időszakra, azt gondolom. Néhány gondolat, hogy miért is fontos az, hogy a lelkünk is fel legyen töltődve. Miért kell foglalkoznunk a lelkünkkel, magunkéval és a környezetünkben lévőkével egyaránt. Bizony a lélek is el tud fáradni. És mikor fárad el a lélek? Általában akkor, hogyha túl sokáig nem figyelünk rá, megyünk, szaladunk, futunk a hétköznapokban, és nem veszünk észre olyan apró jelzéseket, szem belülről jövő saját érzéseinket, szem pedig mások jelzéseit, amit felénk közvetítenek. Ilyenkor több idő jut egymásra, mint mondtam, és eljön az idő, amikor tényleg úgy tudunk foglalkozni ezzel a problémával, hogy mindenkinek jó legyen. Nem egy luxus dolog a lelki feltöltődés, és nem arról van szó, hogy szabadidős programot szervezünk, és edzésre megyünk, és sportolni megyünk, arra is szükség van, de ez a része a dolognak egészen másról szól. Annyira fontos a lélekkel való foglalkozás, mint amilyen fontos a testnek a táplálék, a alvás, a levegő, a víz, bármi, ami fizikai szükségletet jelent. És a lélek az csendesen el van magának, és ezért is nehezebb észrevenni azokat a jelzéseket, amikor nagyon felpörgünk, amikor nagyon sok a tennivaló. És igazából nem akkor fárad el a lélek, amikor sok a tennivaló, hanem egyszerűen akkor, amikor nem figyelünk rá, hogy mondtam. Fel tud töltődni a lélek, de nem mindegy, hogy hogyan. Erre azt gondolom, hogy érdemes rákészülni. Végig gondolni, egy leltárat csinálni magunkban, hogy mi az, ami hiányzott, mi az, ami hiányzik a környezetünkben lévőknek, akiket szeretünk, mit tudunk közvetíteni feléjük, mit tudunk adni nekik abban a tekintetben, hogy ők is erre vevők tudjanak lenni, nyitottak tudjanak lenni. Nagyon sokszor szeretnénk adni olyan dolgot, ami nekünk fontos, és nem erről van szó. Arról van szó, hogy azt kell nyújtani, ami a másik szeretne, ezt kell megtalálni, ezt kell megérteni és elfogadni. Sokszor, ami nekem szép, az a másiknak nem jelent semmit. Ami nekem fontos, az a másiknak nem annyira fontos, elmegy mellette. Ez nem olyan egyszerű dolog, de nyilván egy családon belül, és itt nem csak a szűkebb családra gondolok, hanem a tágabb, nagyobb családra, ahol még hál' Istennek, ha vannak nagyszülők, vagy unokatestvérek, tehát azt gondolom, hogy érdemes ilyenkor végig gondolni, hogy kivel, mi az, amit tudunk közölni, mi az, amit tudunk adni nekik, mi az, amit képesek elfogadni. Ezek nem nagy dolgokról szólnak, és nem hosszú idők kellenek, nem hosszú időkre van szükség, hogy ezek a dolgok átadódjanak és megtörténjenek. Pillanatokról van szó, és ezek a pillanatok nagyon fontosak. Ilyenkor meg kell állni, és odafordulni a másik felé, vagy önmagunk felé. Nagyon sokszor elegendő egy mosoly, és már nyitott a kapcsolat, már működni fog az a dolog, amit szeretnénk elérni. A lélek akkor érzi jól magát, amikor van helye, amikor körül tudjuk venni gondolatokkal, leltár tudunk csinálni, és ezzel tudunk békében lenni önmagunkkal, másokkal. Nem arról szól, hogy visszakapcsolódunk önmagunkhoz, a jelenhez, ahhoz, akik valójában vagyunk, hanem ettől egy kicsit még sokkal többre, minőségibb kapcsolatokra van szükség. Tehát a feltöltődés nem az idő kérdése, hogy mennyi időt szánunk rá, hanem a figyelemé, és ezt nem győzöm hangsúlyozni. Apró dolgokat kell észrevenni, tehát komolyan kell a másik felé, nyitottan kell a másik felé fordulni, és önmagunk felé is természetesen, mert sokszor egy pillanat többet ad, mint akár egy egész napi rohanásban úgy tűnik, hogy egymásra figyeltünk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum a feltöltődésben.
1: És egymás által is tudunk ugye töltődni, és azzal, hogy adunk, mi is kapunk, és minket is megerősít. Ez akár az egészségi állapotunkra is jótékony hatással lehet?
2: Mindenképpen, mindenképpen, hiszen ha jól érzem magam, a lelkemmel békében vagyok, békében vagyok a környezetemmel, akkor munkabírásom sokkal jobb, akkor az étkezés is jobban esik, akkor az alvás is sikeresebb lesz, pihentetőbb lesz, tehát egymástól nem lehet elválasztani ezeket a dolgokat. A feltöltődéssel kapcsolatban még azért nagyon szeretném elmondani, hogy mikor is képes a lélek feltöltődni. Akkor, amikor végre nem kell csinálni semmit. Ez egy érdekes dolog. Tehát szükség van arra, hogy abszolút megálljunk. Ezt a gyerekek ösztönösen nagyon jól tudják végezni, hiszen sokszor mondjuk azt, hogy nincs semmi dolgod, unatkozol, csinálj ezt vagy azt. Nem, a gyereknek is szüksége van erre a semmittevős időre, legyenek olyan félnapjai, napjai, amikor unatkozhat valóban, és ilyenkor nem unatkozik, hanem feltöltődik. Látszólag van az, hogy nem csinál semmit, különösen a kamaszoknál. Benéz az ember a kamasz szobájába, és minden a feje tetején áll, rendetlenség van. Nincs mit csinálni, unatkozol, csinálj rendet. Nem unatkozik, ő ilyenkor kikapcsol. Hagyni kell ilyen időket is, azt gondolom a gyerekeknek. Fontos, hogy nekik is legyen saját idejük, ugyanúgy, mint nekünk, amikor önmagunkra gondolunk.
1: És a gyermekek életében a nyári szünet hetei erre a feltöltődésre is jó alkalmat biztosít. Ebben az időszakban mennyire lehet fontos, hogy itt a viszonylagos kötetlenség mellett ugye a gyermekek életében azért itt a pihenés időszakában meglegyen a napi ritmusnak a menete, a napi ritmus kialakításra kerüljön, hogy milyen keretei legyenek esetleg egy napnak ilyen tekintetben, de ez ugye kiki életében mást is jelenthet. Hogy azért jó, ha vannak bizonyos szabályok, vagy ettől azért el lehet térni ilyenkor, vagy itt is a egyensúly megtalálása lehet a kulcs?
2: Nagyon jó a kérdés, azt gondolom. A gyerekeknek is, mint mindenki másnak, szüksége van arra, hogy bizonyos rituálék mentén tudjanak működni. Szükség van arra, hogy keretek legyenek, hogy legyen mihez alkalmazkodni. Nyáron ezt egy kicsit nyilván lazábban lehet tervezni, és tervezni is kell. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudja a gyerek, hogy mire számíthat, milyen tervek következnek, mit találtak ki együtt, vagy akár külön-külön, de mindenki elő tudja adni. és mire számíthat, hogy holnap mi történik. A bizonyosság, mert a bizonytalanság az az elveszettség érzése. Akkor senki nem tudja magát jól érezni, ha nem tudja, hogy mire számíthat. Úgyhogy akár nyár, akár nem nyár, én azt gondolom, hogy a rituáléknak és a tervezett napirendnek mégiscsak van létjogosultsága, de amint mondtam, ezt nyáron nyilván sokkal szabadabban lehet végezni, hiszen nem feltétlenül kell időre odaérnünk bárhová, de legyen egy keret, legyen egy terv, amiben úgy mindenki bele tud illeszkedni, és mindenki el tudja fogadni. Ez az összetartozásnak a nagyon fontos része. Az egymásra figyelés. Sokszor nem kell mindent kimondani, és mégis tudom azt, hogy mi fog történni, meg mit gondol a másik. De ugyanakkor vannak olyan szituációk, amikor igenis őszintén ki kell mondani azt, ami fáj, azt, ami nem történt meg, azt, amit szeretnénk, mert magyar ember szóból ért, van egy ilyen közmondás, és ennek is van létalapja. Tehát ezeket is meg kell tanulni, hogy mikor hallgasson az ember, és mikor tegye szóvá azt, amit érdemes szóvá tenni. Családi szokások szerint működnek ezek, én azt gondolom, és ez a jó, hiszen ez tartja össze a családot, ez is egy kohéziós erő. Amikor szabadság van, ugye, akkor eltervezünk nagyon sok mindent. És vannak olyan idők, amik nem számítanak. Vannak olyan idők, amik nagyon fontosak. Ezekhez ragaszkodjunk, ha egyszer elterveztük, de nyilván ebben is lehet egy kis rugalmasság. Én azt gondolom, hogy a tervek között, a nyári tervek között azért gondoljunk ugye a rokonságra, a nagyszülőkre, mert egymásnak tudunk adni, tehát a nagyszülő olyat tud adni az unokának, amit a szülő nem, és nem is kell, hogy ugyanolyat adjon a nagyszülő, mint amit a szülő, hiszen másról van szó, más a szituáció. Így alakul ki az a családi élet, amire aztán később jó visszagondolni, emlékeket idézhetünk fel, és stabilitást hoz a lelkünkbe. Ez is az egymásra figyelésről szól, és a lelki feltöltődésről.
1: Ezekben a hetekben, hónapokban, vagy talán nem is csak ilyenkor, az úgymond, ugye már itt az unalom esetleg szóba került, vagy hogy unatkozik a gyermek, vagy akár bármelyikünk is, de ha idézőjelbe rakjuk a semmittevést, annak is lehet jótékony hatása, vagy ne legyen utána lelkiismeret furdalásunk, ne érezzük elvesztegetett időnek, arra is szüksége van a testünknek, lelkünknek.
2: Pontosan, pontosan, nagyon fontos. Ezek nem elvesztegetett idők, ezek nagyon értékes idők, amiket saját magunknak adunk, illetve a másiknak adunk. A gyerekeknél ez borzasztóan fontos, hiszen nekik is meg kell állni, a korosztályonként más az igény és más a jelenség, ahogy ezt átélik a gyerekek. Tehát ez a befelé fordulás, a magunkkal egy leltár, ez minden életkorban fontos. És azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal többet nyerünk azzal, hogyha erre időt áldozunk, és időt adunk a szervezetünknek azzal, hogy ezt az időt arra használja föl, hogy fel tudjon töltődni. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy nem szabad a végletekig erőltetni semmit, nem szabad a végletekig bevállalni semmit, hiszen annak nem lesz jó vége. Békétlenek leszünk, türelmetlenek leszünk, frusztráció érzésünk van, hogy ezt is akartam, azt is akartam, és nem sikerült, nem fér bele az időbe. Tehát a nyár erre legyen jó, hogy ezeket a dolgokat egy kicsit eltávolítsuk, lecsendesedjünk, és ha csend van, akkor jobban hallunk, hiszen élesebbé válik még a hallásunk is, az érzékelésünk is. Azt gondolom, hogy ez is egy segítség.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban marad című magazinműsorunk dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgetünk magazinunk mai adásában.

0: családban maradt. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk. Mai vendégünk dr. Magyar Erzsébet, felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvos, családterapeuta. És itt akkor a passzív pihenés mellett az aktív pihenésről is hasonlunk a továbbiakban, például a sportolásról. Itt is azért vannak olyan szabályok, amelyeket esetleg érdemes betartani biztonsági okokból is, vagy akár a nyári étrend, folyadékfogyasztás tekintetében is, ami nem csak sportoláskor, hanem például egy meleg nyári napon is fontos lehet.
2: Vágyunk is arra, hogy többet tudjunk szabadon mozogni, el is tervezzük azt, hogy víz mellé megyünk, vagy hegyekbe kirándulunk, vagy túrázunk, vagy egészen valami más találunk ki magunknak, akár belföldi, akár külföldi utazás, és próbáljuk a sportolást is, hiszen ilyenkor elindulnak az úszó tanfolyamok. Nagyon jó dolog, hogyha a gyerekek részt vesznek egy-két tanfolyamon, hiszen a vízben való stabilitáshoz ez szükséges. A nyári sportok is élménydúsak, olyan környezetben zajlanak, amik eltérőek az évközbeni iskolai sportolástól. Együtt lehet a család, megint csak közös program lehet. Én azt gondolom, hogy ezekre is fel kell készülni, pontosan úgy, mint akár egy utazásra, amikor leltárt csinál az ember magában, és le is írhatja akár egy papírra, hogy milyen sport, mi szükséges hozzá, biztonságosak-e azok az eszközök, nem balesetveszélyesek-e, baleset elkerülésére, ugye mik szükségesek, bukósisak, védőeszközök, izületek védelmére, úgyhogy ezeket érdemes akkor összeszedni. Bizony vannak szabályok, amik akármennyire is szabad a nyár, mégsem szabadok. Mert figyelemmel kell lenni arra, hogy mennyire veszi igénybe fizikailag az adott sport a szervezetet, és itt a különböző korosztályokban eltérőek ugye azok a terhelhetőségek, amiket még megengedhetünk a gyerekek számára, vagy az idősebbek számára, vagy akár a saját magunk számára, ismerve a saját egészségi állapotunkat, ez nagyon fontos, gyógyszerszedés, hogy kinek milyen a vérnyomása, tehát melyik napszakban érdemes, mit érdemes, mennyire érdemes terhelni. Nyilván a nagy kánikulai melegben kerülni kell a fokozott erőkifejtéssel járó sportolást. Gondolok itt mondjuk egy kerékpártúrára, olyankor érdemes megpihenni, vagy gyakoribb pihenőket beiktatni, illetve hát mindig legyen folyadék nálunk, azt gondolom bármilyen sportolás, bármilyen túrázásról van szó, folyadékbiztosítása, itt az elektrolit oldatoknak az alkalmazása is nagyon jó, hogy ugye verejtékkel nagyon sok iont, sót veszítünk, és ezeknek a folyamatos visszapótlása. Ilyenkor a táplálkozás is könnyebb legyen, könnyebben emészhető, de legyen benne fehérje, legyen benne szénhidrát, cukor, mert az izmoknak szüksége van rá. Egy túlfáradás az nagyon komoly kimerüléshez vezethet, és olyankor vétünk, balesetet szenvedünk, betegséget könnyebben elkapunk, tehát ezekkel lehet ezt ellensúlyozni. Fel kell készülni arra is, hogy ha valaki allergiás, akkor legyen kéznél akár egy csípéssel kapcsolatos készítmény, egy kenőcs, ami hűsít, vagy egy tabletta, ami a viszketegséget, vagy megakadályozza az allergia komolyabb fellángolását, vagy előremenetelét. Tehát ilyen apró dolgokra érdemes odafigyelni. A gyerekek tekintetében, felnőttek tekintetében is. A sportolással kapcsolatban néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Tehát lényeg az, hogy a nyári nagy melegben 11 és 17 óra között azért érdemes a fokozott terhelést elkerülni. Legjobb a reggeli órákban, illetve a késő délutáni órákra tervezni az ilyen sportot. A fokozatos bemelegítésről ugyanúgy, mint évközben a testnevelés órák esetében nem szabad elfelejtkezni. Egy 5-10 perc könnyű mozgás, az izületeknek az átmozgatása, a pulzus lassú emelése, ez mind sikeresebbé teszi és élvezetesebbé fogja tenni a sporttevékenységet. Biztonságot is ad. A fokozatos levezetésre ugyanúgy szükség van, mint a bemelegítésre. Itt ilyenkor 5-10 perc lassítás, nyújtás legyen, ez nagyon fontos az izmoknak, az izületeknek, az inszalagoknak, és a pulzusnak a visszaengedése. Extrém magasra képes fölmenni, mint mondjuk egy futó esetében a pulzus akár 170-re is fölmegy, ami egyébként ugye az komoly betegségek esetén az már olyan tevékenységet igényel, akár még a mentőt is lehetne hívni, de ezért van szükség arra, hogy a fokozatos terhelés és a fokozatos megnyugvás biztosítva legyen. A hőérzetre mindig figyelni kell, mert ha valaki mondjuk elkezd szédülni, akkor jön egy hányinger, és akkor furcsán érzi magát. Lehet, hogy ilyenkor csak annyi van, hogy folyadékot kell pótolni, de ilyenkor mindig érdemes megállni, és megfigyelni, hogy történik-e valami. A ruházat az mindig legyen könnyű, áteresztő, légáteresztő, világos színek legyenek, hogy visszatükrözze a hőt, olyan technikai anyagok legyenek, mint a sapka, hogyha napon van valaki a fejfedő, az nagyon erős az UV-sugárzás, úgyhogy azt mindenféleképpen ajánlott viselni. Még egy pontos dolog. Közvetlenül étkezés után ne kezdjünk nehéz sportnak. Legalább egy 30-60 percet érdemes várni, de egy nagyobb étkezés után akár 2-3 órát is érdemes várni a komolyabb sportolással. Könnyű ételeket fogyasztunk ilyenkor, amit könnyebb megemészteni, gyorsabban áthalad a tápcsatornán, és ezek a könnyű ételek azért energiát tudnak biztosítani. Sportolás előtt mindig érdemes folyadékot fogyasztani. Elegendő az is, hogyha az víz, mondjuk egy 2-3 deciliter, feltöltjük a szervezetet folyadékkal. Sportolás közben viszont folyamatosan, legalább negyed óránként érdemes valamennyi folyadékot elfogyasztani. A sportolás után pedig egy 3 decit fél litert, ezt pedig lassan és több részletben adjuk vissza a szervezetnek. Ez jobban meg fog maradni, mint hogyha hirtelen átfutna rajtunk a folyadék. Abban az esetben, hogyha a sportolás hosszabb időt vesz igénybe, akár mondjuk egy fél óránál vagy 40 percnél is hosszabb a mozgás, az edzés, és nagy a meleg, nagyon intenzív a terhelés, és sokat izzadunk, akkor kell gondolni az elektrolitok pótlására, amit az előbb említettem. Azt gondolom, hogy érdemes tartani ezeket. Most az életkorokon szeretnék egy kicsit végigmenni. Hát ugye a picikéket, a csecsemőket, újszülötteknél kezdjük, tehát ők hűvösben és semmilyen megterhelés nem következhet be a szervezetükre nézve, óvni kell őket ettől. A csecsemők és a kisgyermekek sem sportolhatnak, ők játszanak. Nekik a játék az, ami jelentik a mozgás örömét, és elegendő is. Ilyenkor biztosítani kell azt, hogy hűvösben történjen, és megfelelő mennyiségben egy-egy korty folyadékkal lássuk el őket. Ez a korosztály sokkal könnyebben, hamarabb kiszárad, mint a nagyobbak. A tinédzserek meghajlamosak arra, hogy elfelejtenek inni, és emlékeztetni kell őket arra, hogy most itt az ivás ideje, tessék ezt meginni. Amit említettem, legyen cukor is a folyadékban, hogy az izmoknak megfelelő ellátása legyen. Ne zsákmányoljuk ki olyan túlságosan az izmokat, hiszen akkor annyira kifáradunk, és annyira átkerülünk egy másik oldalra, ami nem szerencsés. A sportolás után a tinédzsereknek mindig ajánlott egy jó elektrolitot tartalmazó folyadék biztosítása. A felnőtteknél, ha túl sok a víz, túl sok folyadékot fogyaszt valaki, akkor meg fel tud borulni az elektrolit egyensúly, különösen akkor, hogyha koffeint vagy alkoholt fogyasztanak, mert ez dehidrál, tehát ez folyadékot von el a szervezetből. Ilyenkor érezzük azt, hogy egy jó kávé után menni kell, és a hólyagot ki kell üríteni, hát erről van szó. Milyen étrend legyen sportolás előtt és után? Ugye a sportolás előtt azt említettem, hogy könnyű étkezés legyen, és egy könnyebb sport előtt azért egy 30 percet érdemes várni a sportolás megkezdésével. Milyen ételeket tudok itt felsorolni? Joghurtot, banánt, méz legyen, rizs, csirke, fehérhúsok, tehát ezek azok, amik könnyebben emészhetőek. kerülni kell a zsíros ételeket, a nehéz húsokat, a hüvelyeseket, és különösen a nagy adagokat. Sport után ugye 30 percen belül cél az, hogy az izomregeneráció és az elektrolit pótlás megtörténjen. Fehérje plusz szénhidrát kombináció, mivel lehet ezt biztosítani, például csirke és rizs, tojás és pirítós, joghurt és gyümölcs, túró és méz. És ismeretesek ezek a smoothie italok, amelyek gyümölcsökből, joghurtból és vízből állnak, ezek is nagyon alkalmasak a sportolás utáni táplálékok beviteléhez. Életkoronként ugye milyen szabályok léteznek? Ugye csecsemőknél, amint mondtam, nincs sport, nem szabad, hogy sportoljanak. De sokat legyenek a szabad levegőn, a mozgás a saját ritmusukban biztosítva legyen, és hát melegben ugye gyakrabban itassuk, gyakrabban kínáljuk meg őket, és ellenőrizik azt is, hogy el is fogyasztotta. A kisgyermekek, akiket 1-6 éves korosztályba sorolnék, ők a játékos mozgást szeretik és végzik is, nagyon sokat képesek futni, labda, mászás, minden lehet biztosítva, de rövid szakaszokban, több pihenővel, hiszen könnyen túlhevülnek, és sok folyadékra van szükségük, sapkát, az árnyékot azt már említettem korábban is. A tinédzsereknél egy hormonális ingadozásról van szó, és ez gyors kifáradáshoz tud vezetni. Ezért nagyon fontos a sport előtt és a sport utáni étkezés is. A folyadékpótlásra itt is folyamatosan figyelni kell. Túlterhelésre figyeljünk, ne vigyék túlzásba. És az alvás ennek a korosztálynak nagyon fontos. Felnőtteknél érdemes a pulzust figyelni. Ez a pulzus kontroll, bemelegítés és a levezetés felnőtteknél is kötelező. Elegendő fehérjét vigyenek be, elektrolitot fogyasszanak, a meleg az egy stresszt jelent, és ezért óvatos legyen a terhelés, hiszen a felnőtteknél azért nagyon sok betegségről is lehet szó. Különösen az életkor előre haladtával, vérnyomás, keringési problémák, gyógyszerszedés. A nyári sportolásnak szabályai vannak. Amint említettem, ha lehetőség van rá, árnyék legyen, reggel és este történjen a kemény sport, sapka, UV-védelem a szemünknek is nagyon fontos, a fényvédők használata, hiszen tudjuk azt, hogy mennyi bőr probléma van, és a túlzott ultraibolya sugárzás provokálja ezeket, akár egy rossz indulatú bőr folyamatnak az elindulása, tehát ez összeadódik, a szervezet nem felejti el, a terheléseket összeadja, tehát ezt is ellensúlyozni kell a különböző fényvédő készítményekkel. Ha valaki nagyon izzadékony, nyilván sokkal több folyadékot fog veszíteni, és ezzel együtt az elektrolitjait, ezt pótolni kell. Milyen figyelmeztető jelek vannak, amikor abba kell hagyni a tevékenységet, a sporttevékenységet? A szédülés, a hányinger, a fejfájás. Ilyenkor azonnali pihenésre van szükség, hiszen ezek már gyakorlatilag a hőgutának a jelei. Hát én azt gondolom, hogy elmondtam mindent, ami nagyon fontos, gondoljanak ezekre, és sok örömük legyen azban, hogy nyáron jó idő van, együtt vannak, és együtt közös élményeket szerezhetnek még a sportban is.
1: Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, a hasznos tanácsokat, és ha még egy záró kérdést megenged, doktornő, ehhez a gondolathoz is kapcsolódva, illetve beszélgetésünk elejére is visszautalva, amikor ugye a lelki feltöltődésről osztotta meg velünk a gondolatait, ennek a jelentőségéről, hogy itt a mozgás során ugye vannak különböző olyan sporttevékenységek, például egy tollas labdázás, egy akár csapatjáték is, amelyet a család tagjai, különböző generációk is tudnak együtt végezni, hogyha egy picit még arról szól, hogy ezek a tevékenységek is mennyire tudják erősíteni mind a családi közösséget, mind pedig szóljunk egy néhány gondolatban a kortársi kapcsolatok ápolásáról, a baráti kapcsolatok ápolásáról is, itt a nyári szünet idejére vonatkozóan is, hogy az nagyon fontos mindenki életében, de talán egy tinédzser életében különösen hangsúlyos szerepet kapnak a kortársak.
2: Igen, nagyszülőként én is megtapasztalom azt, hogy eljön egy idő, amikor elkezdenek kamaszodni, és teljesen más megvilágításba kerülnek a kapcsolataik. Előtérbe kerülnek a kortárs kapcsolatok is, ezeket támogatni kell, hiszen szükség van rá. Az életük része, biztosítani kell azokat a közös tevékenységeket, esetleg egy-egy közös kirándulást, vagy közös utazást, vagy kicserélni a gyerekeket a két családban. Tehát azt gondolom, hogy a kamaszoknál a külső kapcsolatoknak az építése az nagyon fontos, hiszen ezzel kilépnek a világba, saját tapasztalatokat tudnak gyűjteni, és hát a későbbi párkapcsolatra is gyakorlatilag ezek a baráti kapcsolatok vezetik át majd a különböző nemű gyerekeknél a kialakuló kapcsolatokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, tehát nem csak a család, de egy bizonyos életkor után már a társkapcsolatoknak a kialakulását is segítenünk kell, ez is egy feladat, és ezt is észre kell venni éppen úgy, mint amikor a lélek kíván egy-egy mosolyt esetleg. A kisebb gyerekeknél is fontos a baráti kapcsolat, hiszen már a bölcsödések, óvodások, kisiskolások is fontosak egymás számára, és ki is válogatják egymás közül azokat, akik szimpatikusak a számukra, de ebben a korosztályban még egy teljesen más minőségű kapcsolatról, baráti kapcsolatról van szó, mint például majd a tinédzserek esetében.
1: Ilyenkor még talán több legjobb barát, legjobb barátnő címet viselő kiskortárs is van ugye a gyermek körül, de egy tinédzser életében is talán a bizalom építésének is az egyik kulcsa, hogy van egy olyan kortársa, akit úgy érez, hogy megérti, és talán együtt tudnak gondolkodni, és így jótékony hatással is vannak egymás életére.
2: Igen, lehetnek jótékony hatásúak, és aztán okozhatnak egymásnak igazi csalódásokat is, ezeket is át kell élni, tehát nem csak a jót, hanem mindent, és azt gondolom, hogy ha a háttérben van egy megértő család, akkor oda vissza tud vonulni akár egy tinédzser is, bár mondjuk a tinédzserek nehezebben oldódnak föl, mint a kisebb gyerekek, bár ez is egyéne válogatja, hogy kinek milyen a természete, tehát azt gondolom, hogy történjenek a dolgok, menjenek az események, és figyeljünk rájuk, amikor szükség van, legyen ott a háttérben a kezünk, és amikor meg lehet, akkor vegyük el, hadd érezzék önmagukat.
1: Hiszen ugye a pozitív-negatív dolgok történése, azok megélése, feldolgozása formálja a jellemet, a személyiséget, és ezáltal válnak olyan felnőttekké, amilyen felnőttekké válnak.
2: Igen, igen, és hát ezek a úgymond gyakorlatok, ezek teszik aztán majd életképessé és alkalmazkodóvá őket, tehát pontos az, hogy jót is, rosszat is meg kell élni ahhoz, hogy tényleg az ember megtalálja magának a helyét.
1: Talán ez egy másik beszélgetés témája is lehet majd a későbbiekben, de most nagyon köszönöm dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai Csecsemő és Gyermekgyógyász főorvosnak, családterapeutának, hogy műsorunk vendége volt.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Családban marad című magazin műsorunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, hogy önök is velünk tartottak. Az elmúlt órában dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai Csecsemő és Gyermekgyógyász főorvossal, családterapeutával beszélgettünk. További szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallották. Viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok,

11 óra. Hírek az Európa Rádióban.

0: között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írják, a kormány elfogadta a szakszövetség és az építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége minimális építőipari rezsi óradíjra vonatkozó javaslatát. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsi óradíj legkisebb áfa nélküli összege 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6764 forinttal. Mivel 2025-re nem hirdette ki minimális rezsi óradíjat, a két év alatt 16%-osan növekedés. Tájékoztatások szerint az emelést elsősorban a garantált bérminimum 14%-os növekedése, a bérpótlékok és azok közterheinek emelkedése, valamint az ügyviteli és munkahelyi irányítási költségek növekedése indokolta. Emellett emelkedtek egyebek mellett a védőruházat, a védőfelszerelések, a felvonulási és ideiglenes létesítmények, a banki szolgáltatások, valamint a kötelező felelősségbiztosítás költségei is. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a közleményben hangsúlyozta, a minimális építőipari rezsi óradíja a megrendelők számára is fontos viszonyítási alap, mert segítségével megítélhető, hogy egy vállalkozói ajánlatban szereplő rezsi óradíj reális-e, vagy kockázatosan magas, illetve irreálisan alacsony. Mintegy 200.000-en támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait, 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet közlése szerint táboraikban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a fennmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tette hozzá a közlemény. Mint írják, az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. A 4 és 18 év közötti korosztályú gyerekek változatos programokon többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt, írja az Ökumenikus Segélyszervezet közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok. Az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzán Ásbori vagyok. Mai magazinunkban Kocsis Attila lelki pásztorral hallhatnak beszélgetést, akit eddig eltelt szolgált idejében számos helyre vezette az Úr. Az ő nevéhez fűződik többek között a bórum, vagy az egyház táji vásár kialakulása. Szolgálatot végzett Amerikában, és jelenleg nem csak a Diaszpora központot vezeti, hanem visszajár a kelet-magyarországi református gyermekvédelmi központba a fiatalokhoz. Eddig eltelt életútjáról Kocsis Attilával beszélgettem. Ha jól tudom, a Bükkben nőtt fel lelkész családban, és a teológiát, mielőtt végső célként tűzte volna ki maga elé, nem feltétlenül ezt az útirányt nézte ki magának. Kocsis Attila lelkipásztor úrral beszélgetünk, ugye arról az életpályáról, arról a színes életpályáról, amit eddig a lelkipásztori szolgálat alatt megélt, de akkor hogyan is indult ez?
2: Ha nem is a Bükkbe, de a Bükk alján, Bükk Aranyos nevű településen nőttem fel valóban lelkész családban, és hát azon túl, hogy lelkész család generációkban, hiszen én a harmadik vagyok a sorban, és hát a fiunk, hogy a történeteknek az elébe menjek, fiunk pedig a negyedik generációs lelkész, és ebben a ottani létben, ebben a bükönösi létben nagyon sok izgalmas, érdekes dolgokat tapasztaltunk meg, és tényleg nem a teológia volt az első csapás irány, én vegyészmérnök, majd testnevelő tanár, edző, valami ilyesmire gondoltam, de aztán az Úristen másképpen intézte, vagy másképpen gondolta, és elindított egy olyan úton, amelyik út most már lassan vége fele jár, és nekem mindig gimnazista koromban is ott volt előttem ez az életige, a római levélben, hogy nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Szóval bármennyire is csapkodunk, bármennyire is más fel akarunk futni, ha az Úristen egy utat elkészített számunkra, akkor azt az utat előbb-utóbb meg fogjuk találni, meg rá is vezet bennünket, úgyhogy ez így történt, és hát most már 51 esztendeje annak, hogy Debrecenbe a kollégium kapuján beléptünk, és elkezdtük a teológiát, többet magunkkal, és hát a többet magunkba beleértendő az az egy valaki, aki aztán rögtön a kezdetétől kezdve jó társam lett, és feleségem, aki szintén hát évfolyam társam volt, és így indultunk aztán. A teológia 5. évébe házasodtunk össze, és akkor kerültünk Felsőnyárád, Gyákfalva, Dövény, Kuritján nevű 4-es gyülekezeti körbe.
1: És innen aztán egy nagyon izgalmas út vezet, mert Attila megjárta Amerikát is, és hogyha csak most a mostani szolgálati területét nézzük, a Diaszpora központ vezetőjeként körbejárja, hát Amerika mellett egész Európát is nézi a különböző országokban, hát fogyatkozó vagy épp gyarapodó magyar gyülekezeteket. Kettő között hogy telt az út? Azért annyi szolgálati területe volt, melyek azok, amelyekre szívesen emlékszik vissza, amelyeket szívesen kiemel?
2: Én mindegyikre szívesen visszaemlékszem, és kiemelni egyiket se szeretném, mert mindegyiknek megvan a maga a szépsége, a bája, az izgalma, az elkötelezettsége, és még sok minden egyéb dolgot mondhatnék róla, de ugye 81-82-es tanévben kaptam ösztöndíjas lehetőséget Princetonba. Ez volt az első találkozásom a diaszpora magyarsággal, ha így tetszik. Akkor még egy ereje teljében és szolgálati ereje teljében lévő amerikai magyar református közösséget találtam ott. Nagy nevekkel, akik az 56 utáni magyar közösségeket, meg az 56-ban kimenteket pásztorolták, Bütösi János, Havattői Sándor, Ábrahám Dezső, Csordás Gábor, Szűcs Zoltán, és még sorolhatnám azokat a lelkész neveket, lelkészek személyt, akik akkor az én tanító mestereim is voltak, befogadtak, és tényleg nagyon tanulságos egy évet töltöttem, és akkor haza jöttem, visszamentünk ebbe a 4 gyülekezetbe, és akkor ott 87-ig szolgáltunk, és akkor hívtak el a Berekfürdői Megbékélés Háza vezetőjének, ahol hát az volt a feladat, hogy az akkor már majdnem befejezett, de még elég sok tennivalóval bíró intézményt elindítani egy új úton, új funkciókat keresni, új lehetőségeket keresni, tehát az egy nagyon izgalmas közeg volt. És valljuk meg őszintén, ott már akkor a rendszerváltozásnak a szele is fújdogált, vagy legalábbis lengedezett, és ott ért bennünket a romániai forradalomnak az időszaka. 91-ben volt módom, lehetőségem tök Ők is látszanak a Magyarország első nagy magyarországi útjának a szervezésében, hát elég jelentős módon részt venni. Majd pedig következett a 91-es református világtalálkozó, aminek szintén az egyik főszervezője voltam, és akkor 91-be, aminek most éppen már a 35. évfordulója van, második János Pál pápa debreceni látogatásának az eseményeiben is tevékenyen részt vettem. Tehát az egy nagyon turbulens időszak volt, és 91-be választott meg az egyház kerület pályázat útján kollégium főigazgatójának. Ha jól tudom, akkor mindmáig a kollégium történetében én vagyok az egyetlen pályázat útján választott főigazgató. Megtiszteltetésnek is érzem, meg kötelezettségnek is éreztem abban a helyzetben, és hát itt 1996-ig szolgáltam, amikor a mezőtúri gyülekezet hívott meg, és ott lelkészként és gimnáziumba tanító vallástanárként szolgálhattam. Ott 6 esztendeig volt, 6,5 évig voltunk, és akkor az egyik amerikai püspök nagy erővel hívott bennünket, hogy kétnyelvű lelkészekre volna szükség az Egyesült Államokban, és hát akkor itt hosszas családi és egyházi főhatósági tárgyalások után végül is egy 10 éves időtartamra úgy döntöttünk, hogy akkor elvállaljuk ezt a szolgálati felkérést. Sikerültünk 2002-ben egy Perth Amboy nevű városkába, ami New York mellett New Jersey államban van.
1: Akkor itt Amerikából Amerikában, majd hogy nem ez az ív, és közben ugye itt nyilván Magyarországon is számos olyan feladat és szolgálati terület, ami szerintem egy életpályába is egy-egy szakasza bőven elég. Na de itt még mindig nincs vége a történetnek, mert ha csak az utóbbi két szolgálati területet említjük, amit már előbb mondtam, ugye a diaszpóra központ vezetése, és előtte ugye a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központnak a lelkipásztora, megint egy teljesen más történet, megint egy más szolgálat.
2: És ha szabad a kérdés előtt még válaszolni, vagy folytatni az előzőket, hogy 2010-ben haza hívtak bennünket, és akkor engem felkértek az akkor alakuló nemzetpolitikai államtitkárságban a diaszpóra ügyeknek a koordinálására, vitelére, és hát ez volt az az időszak, egy 3,5 éves időszak, amikor gyakorlatilag megismerhettem a világ magyarságát, illetve benne a református diaszpórának a létét, Ausztráliától Dél-Amerikáig, és volt egy olyan pillanat, amikor közös megegyezéssel elváltak az útjaink, és akkor kerültem a református szeretett szolgálathoz. És ott két dolog volt, ami talán a valamelyest a személyemhez fűződik. Én akkor ezt a vidékfejlesztés részét kaptam meg, és akkor elindultunk ezzel a bizonyos egyháztáji vásárral, vagy vásárokkal 2013-ban, ha jól emlékszem, amelyek aztán kis szünet után újra itt-ott folytatódnak, és a másik az pedig a Kárpát-medencei református szőlészek és borászoknak a fóruma, ez a bizonyos bórum, és akkor ott volt egy érdekes pillanata, vagy szakasz a szolgálat időnek, szerintem ott tanultam a legtöbbet, amikor a Nagy Templom Egyházközségnek a hajléktalan szállójá voltam éjjeli őr. Ez volt az egyik legizgalmasabb munkám, feladatom. Itt egy fél évig, tehát egy téli szezonban voltam a hajléktalan szállón éjjeli őr. Nem lelkész, nem lelki gondozó, nem mentálhigiénis, hanem éjjeli őr. Nagyon sok nehéz sorsú emberrel találkoztam, akikkel rengeteget beszélgettem, akik megtanítottak arra, hogy kell túlélni az éjszakákat, vagy a szezonokat, vagy az éveket Debrecenbe, hajléktalanként, és nagyon sok izgalmas éles sors bontakozott ki előttem ott a téli estéken, beszélgetés során, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, és nem is gondoltam, hogy ebben az időszakban készít fel az Úristen arra, hogy a gyerekvédelembe folytassam tovább a szolgálatot, és ha nem is ezekkel a sorsokkal, de a szociálisan rettenetes nehéz helyzetben lévő gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal tudjak tovább foglalkozni, vagy nekik segítséget adni. Tehát egy olyan felkészítési időszak volt ez, sokan számüzetésnek is gondolhatták volna, talán az elején én magam is így gondoltam, de rengeteg örömöm volt benne, és mai napig is derűvel emlékszem vissza ezekre a hetekre, amit ott töltöttem. És akkor így jutottunk el a gyermekvédelemig, ahol én voltam az első főállású lelkész a református gyermekvédelemben. Úgy tudtam átadni az utódomnak 24-es nyugdíjba vonulásomkor ezt a szolgálati ágat, hogy gyakorlatilag minden látszik, hogy mit kell csinálni, és ilyen formában lehet tovább vinni, és megújítani, frissíteni. Adott helyzetnek megfelelően akár változtatni is, mert hogy én ezt 2018-ba kezdtem. Azóta eltelt 8 esztendő, és hát nagyon sok minden történt 8 esztendő alatt. És ebben az időszakban is komoly szociológiai változások történtek, komoly társadalmi változások történtek, holott tényleg egy évtizedet telt el, és annyi mindent látunk, ami más, mint ami akkor volt, hogy megdöbbentő. Akár csak egy példát is említve, hogy korábban a gyerekek, tehát amikor én is bekerültem ebbe a rendszerbe, akkor azt láttuk, hogy a gyerekek a családokból fizikai és verbális abuzusok miatt kerültek be a rendszerbe, vagy szenvedtek el traumákat. És most azt látjuk, hogy ez szinte nem az, hogy megfordult, de sokkal nagyobb arányba kerültek be sajnos a szexuális jellegű abuzusok. És ez valami megdöbbentő, hogy a társadalomnak az erkölcsi érzéke, értéke és színvonala mennyire, a legkevesebb az, hogy megváltozott, de mennyire megsüllyed vagy megrokkant. Ezek olyan látható dolgok, amik mellett sem egyházunk, sem senki felelős ember nem mehet el, de az a kérdés, hogy el tudunk menni azokig a gyökerekig, ahol ezek a problémák keletkeznek.
1: Annyira széles és színes ez az életút egyébként, tehát hogyha a Manya Attila nem szívesen emel ki egyet se belőle, és nem helyezi egyiket sem a másik felé, pedig hogy ahogy végighallgatjuk, van amelyik ugye nagyon magas beosztás, valamelyik kevésbé magas, az egyik a kreativitást célozza, a másik mély lelki dolgok felé vezet. Mégis mi volt akár az a vezérige, vagy vezér gondolat, ami végigkísérte bármelyik szakaszában is volt az életében?
2: Amit említettem is rögtön az elején, ez a római levélből jövő ige, ez volt mindennek a origója, meg a záró dolga, hogy tulajdonképpen engem az Úristen mindig úgy vezetett, vagy vezérelt, vagy tett olyan helyekre, ahol feladat volt. Akár itt a református szeretett szolgálatnál annak idején, hogy igazándiból ezt a vidékfejlesztést olyan nagyon senki nem találta ki, vagy csinálta, és akkor elkezdtünk ezen dolgozni, és hát a másik ilyen nagy élményem volt, több éven keresztül, de legalább 2 éven keresztül, vagy 3 éven keresztül, minden csütörtökön Bodaszőlőn töltöttem a délutánomat, és a nyári szezonban, vagy tavasztól őszig az ottani roma asszonyokkal próbáltunk kertet művelni, kapálni, egyelni, tavasszal metszettem, tehát együtt voltunk ott, és próbáltuk a saját háztartásukat, a saját életüket egy kicsit megújítani abban, hogy termeljenek maguknak, ne csak azt várják, hogy valahonnan valamilyen segítséget kapnak. És amikor a szeretett szolgálat akkori vezetőjét egyszer elhívtam, hogy jöjjön ki, akkor hát meglepődve látta, hogy ottan az asszonyokkal együtt kapálunk, de amikor pihentünk, olyan dolgokról beszélgettünk, amik zseniálisak voltak megint csak, amik annyi mindent tanultam ezektől az egyszerű roma asszonyoktól, hogy igazán le a kalappal. Tehát nem csak az számít, hogy az ember milyen magas pozíciókban van, hanem hogy ezekben a teljesen hétköznapi vagy földközeli pozíciókban is hogyan találja meg azt a lehetőséget, ami serkenti a munkát, serkenti a többi embert, lehet buzdítani másokat, és így tovább. Tehát hihetetlen sok élmény adódik, meg adódott ezekben a szolgálatokban, és egyiket se röstellem, egyiket se tartom előrébbnek, vagy hátulrébb valónak, és mindenki mindenhol megtalálhatja a maga örömét abban a szolgálatban, amit kell. Lehet, hogy ott és akkor abban a periódusban nem értjük meg, hogy még kell ezt nekem csinálni, de szerintem mindig megkapja az ember utólagosan, meg rádöbben, hogy miért is volt ez.
1: Említette Attila, hogy szinte a kezdetektől ott volt a felesége, mint támasz és segítség. ez is egy áldás, hogy van, aki kíséri egy ilyen úton, de ha a gyermekeket és unokák számát nézzük, akkor hány ilyen áldásban részesült még?
2: Ugye 5 gyermekünk született, hál' Istennek, és hát mindegyik elindult a maga útján, és ahogyan az elején említettem is, a legidősebb fiunk a lelkészi pályát, hivatást választotta, ő Hajdúnánáson lelkész, többiek tanáremberek, ki milyen pozícióban dolgozik, és hát hál' Istennek van 6 unokánk, és akkor ilyen formában örülünk a nagy családnak. Tényleg háladással vagyunk ezekért a gyerekekért, unokákért, és hát jó nagy családban együtt élni.
1: Attila említette a nyugdíjba vonulás, de én meg tudom, hogy azért 100%-ig mégsem történt meg, mert most is komoly feladatot lát el, akár a diaszpóra területén, ami szinte végigkísérte ezt a színes életutat, de mégis hogyan telnek a mostani évek, hónapok?
2: Azt mondom, hogy csak papíron vagyok nyugdíjas, de igyekszem nagyon sokféle területen tevékenykedni. Ez a bizonyos Magyar Református Diaszpóra Központ, amit a generális konvent alapított, ennek vagyok a megbízott vezetője, és a Kárpát-medencén kívüli református magyarság emlékeit, fotóit, dokumentumait gyűjtjük, igyekszünk feldolgozni azokat, hírt adni a honlapunkon a világ reformátusságáról, a magyar reformátusságáról. Tehát ez egy ilyen egyrészt értékmegőrző, másrészt pedig hát információt átadó központ. A másik dolog, hogy egy közel 2 éve szünet után újra felkértek, hogy a református gyermekvédelmi hálózatba, központba vállaljak újra a szolgálatot, és hetente 2-szer járok a Debrecenben lévő lakásotthonokba, és gyerekekkel beszélgetek, munkatársakkal beszélgetek, foglalkozunk a gyerekeknek a problémáival, tehát egyfajta ilyen mentálhigiéni és lelkigondozói szolgálat ez. És hát a harmadik, ami meg ilyen teljesen személyes dolog, ugye régóta gyűjtöm a bégeket, és hát bégkiállításokra készülök, rakosgatom össze, gyűjtöm még a hiányzó dolgaimat, és hát annak örülök, hogy azért mindig vannak lehetőségek arra, hogy ezeket az értékeket bemutassam, és ezek inkább nem is tekintem ezeket a sajátomnak, hanem közkincsnek, amely közkincs felül már egy kicsit nem sok olyan ismerete van a mai ifjúságnak, ami talán hasznos lehetne a maga helyén. Tehát így mutatom be az egyház történet, a Biblia értékeit a bélyegeken. Úgyhogy tevékenyek vagyunk, és akkor még az unokák gondozásába is kiveszek egy bizonyos részt, úgyhogy van elfoglaltságom, és ha valahova hívnak szolgálni, azt pedig szívesen elvállom.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kocsis Attilával, a Magyar Református Diaszpóra Központ vezetőivel, a Diaszpóra 2025-ös és 26-os évéről.
1: Talán érdemes egy kicsit azzal kezdeni, hogy egy világkörű utazásra indulunk ebben az elkövetkezendő néhány percben, amikor körüljárjuk a diaszpórában Ausztráliától Argentináig, vagy onnan vissza Ausztráliáig a magyar református gyülekezeteknek egy kicsit az életét, sorsát, és hogyha a 25-re visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a májusban Debrecenben tartott egységnapi ünnepség és találkozó az egy kiemelt jelentőségű alkalom volt. Nem csak azért, mert két új egyháztest csatlakozott a generális konventhez, az Ausztráliai Magyar Református Egyházak Szövetsége, valamint az Argentinai Magyar Református Egyház, hanem mert azon túl más események is voltak, és ez az egységnap ez erősítette az összetartozásunkat, az egymásra találásunkat, közös céloknak a megfogalmazását és annak a megvalósítását, illetve hát egymás erősítése akár egyénileg, akár közösségileg. Tehát ez volt a kiemelt alkalom, ami a diaszpóra gyülekezeteit, egyház testeit is hazahozta, hazahívta, és itt ebben a közegben mindenki találkozhatott, és akár meg is ismerhette a közösségnek az életét, szolgálatát. Számos más esemény történt, én csak néhányat, tényleg csak ilyen szemezgetés vagy ízelítőképpen. Egy nagyon szép alkalom volt, amit dr. Szűcs Zoltán, az amerikai Calvin egyházkerület több ízben volt püspöke, ünnepelt. Családi körben ünnepeltek, hiszen az egészségi állapota már nem engedi meg, hogy nagyobb utazásokat is tervezzen, de 90. életévét töltötte püspök úr, és ha szabad ezt így személyes vonatkozásban is említeni, régió barátságban vagyunk, és örülünk annak, hogy még mindig szellemi frissesség, ha testileg is egy kicsit nehezebb állapotban, de szellemi frissességben közöttünk van, és azzal a lelkiséggel, amellyel ő szolgálta az aktív éveiben, most is szolgálja a közösséget. Szomorú esemény volt, hogy Békási Albert, aki a nyugat-európai magyar református lelkigondozó szolgálatnak a világi elnöke volt, ő 83 éves korában hunyt el, nagy veszteség ez annak a közösségnek is, de a diaszpora magyarságának is, hiszen ő évtizedeken keresztül mozgató motorja volt a lelkigondozói szolgálatnak. És hát a mi diaszpora központunk is gazdagodott. Trombitás Dezső volt hollywoodi lelkipásztornak a hagyatéka, hozzánk került, a lánya jó voltából, és ennek a feldolgozása is folyamatban van. Úgyhogy érdekes dolgok vannak, történnek, és biztosan nagyon sokan még sok mindent hozzáfűzhetnének ehhez a 2025-ös évhez, és hát az év vége fele, november közepén volt a diaszpora tanácsnak az ülése, amelyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság hív össze, és ott jelen voltak a magyar református diaszpora gyülekezeteknek a képviselő is, úgyhogy egyházi szinten is, téren is, és a, ha úgy tetszik, nemzetpolitikai téren is ott vannak a mi egyházi vezetőink, lelkészeink, világi vezetők, a döntéshozók és a döntésirányítók között.
0: Ugye itt most egy-két eseményt, évfordulót vagy szomorú eseményt említettünk meg, de ahogy szoktuk is beszélni, a diaszpórában sok esetben idősebb lelkipásztorok szolgálnak. Éppen ezért több helyen, például Magyarországról látják el a szolgálatot, mert ugye ezek a gyülekezetek többségében ugye akkor virágoztak, amikor valami oknál fogva Magyarországról el kellett költözniük egyes családoknak, és hát nyilván, ahogy telik az idő, és hogy megyünk előre az időben, másképp alakulnak, más dinamikájúak ezek a gyülekezetek. Mit lehet mondani, hogy ha a diaszpórát nézzük, hány, ha nem is számszerűsítjük, de hogy körülbelül arányaiban hány olyan gyülekezet van, ahol saját helyben lakó lelkipásztor szolgál, és hány olyan területről tudunk, ahol Magyarországról mennek el szolgálatot végezni?
1: Az észak-amerikai helyzetet nézve azt látjuk, hogy egyre kevesebb olyan gyülekezet van, ahol önálló lelkészi státuszt tud biztosítani a gyülekezet. Ez az előregedésből, az elköltözésből, illetve az utánpótlás nélküliségből, ahogyan szerkesztőasszony is említette. És az a jó, hogy nincs kivándorlás. Persze a kintieknek ez nem nyereség, hanem veszteségképpen jelenik meg. és ott is egy nagy nemzedék, mármint Amerikában egy nagy nemzedék vonul nyugdíjba a lelkészeket illetően, és hát nagyon sok helyen bizony beszolgáló lelkész, vagy jó esetben a kint lévő magyar ösztöndíjas lelkészek szolgálnak be, tehát nem egyszerű a helyzet, tényleg azt mondom, hogy időnként komoly logisztikát jelent az, hogy mindenhol igyekezzenek és tudják is megtartani az istentiszteleteket. Európában talán egy kicsit könnyebb a helyzet, mert ha nincs is lelkész egy-egy adott gyülekezetben, vagy egy gyülekezeti körzetben, de sokkal könnyebb Magyarországról, vagy Erdélyből, vagy akár Felvidékről is meghívni lelkészeket, és így a szolgálat végzése az biztosított. Erre nagyon jó példa a párizsi gyülekezet, ahol évi 11 istentiszteletet tartanak, és egy évre előre minden hónapra lehet tudni, hogy ki lesz a szolgálattevő. Az ottani főgondnok asszony kiváló érzékkel hívja meg a legjobb ige hirdetőket, legalkalmasabb személyeket, tehát Párizs ilyen szempontból biztosított. De mondhatnám Augsburgot is, ahol két debreceni lelkipásztor felváltva szolgálnak. Az elmúlt év végével ment nyugdíjba észak-németországi gyülekezeti körzetből lelkészasszony, és oda sikerült egyelőre egy fél évre sikerült egy magyarországi lelkipásztort kiküldeni. Hát jó reménységgel vannak a jövendő iránt, hogy majd látják, hogy hogyan alakul ez a helyzet. Dániába szintén Debrecenből jár ki egy lelkipásztor, főleg a nagy ünnepkörök idején, és ott ez működik. Észtországba, Tallinnba évente most már 4 alkalommal lesz istentisztelet. Ide engem kért fel a gyülekezet közössége, hogy szolgáljak. Itt is úgy tűnik, hogy ez a 4 alkalom ez elegendő, és most azon gondolkozunk, hogy online hogyan lehetne alkalomra egy-egy bibliaórát, vasárnapi istentiszteletet tartani. Tehát ez is a közösségnek a megtartó formája lehet, meg összetartó ereje is lehet. Azt tudom, hogy Hollandiában is nagyon aktívak a lelkészek, a gyülekezetek, és hát természetesen mindenhol nem csak a református jelleg dominál, hanem hát aki magyar velünk tart, kicsit parafrázisként használva ezt a szlogen, tehát ezek magyar közösségek, és ezekben a magyar közösségekben a nyelv, a kultúra, a szentírás iránti még inkább megismerési vágy hozza az embereket, tehát ezek dönten azért ökumenikus közösségek, és fontos is, hogy ezek legyenek, hiszen nem szerencsés, hogyha atomizálódnak a közösségeink, és hát sajnos ezt látjuk Svédországban, hogy itt a svédországi magyar gyülekezeteknek a közössége most egyfajta szakadást él meg, és ez nem jó, mert oszlódásra szaporodni az nem ugyanazt jelenti, mint hogyha egy gyülekezet növekszik létszámában is, közösségi erejében is. Tehát ezek mind nagyon nehéz kérdések, de Európában sokkal könnyebb megoldani a lelkész kiküldését, hiszen gépkocsi, vonat, repülő és az Európai Unión belüli szabad mozgás, vízummentesség hasonlók, ezek hát mind megkönnyítik a szolgálati lehetőségeket.
0: Ugye Amerikával kapcsolatban beszélgettünk tavaly arról, hogy ott sajnos az látszik, hogy el kellene kezdeni inkább az értékeket kimenteni, a történelmi értékeket, illetve emlékeket átmenteni Magyarországra, és hát most ugye szomorú példaként említette Svédországot is, hogy hasonlóképpen ott sem a összetartásban van éppen a gyülekezet. Mit lehet mondani, hogy ez az állapot, ami most vázolódik, ez meddig tartható, és mely területek azok, ahol, mert ugye csak az előregedésről beszélünk, és az utánpótlás hiányról, ahol tényleg kellene most már az emlékeket és a történelmi módból itt hagyott, ránk hagyott értékeket átmenteni ide Magyarországra, mert nyilván az is látszik, hogy többségében inkább itthonról gondozzák ezeket a gyülekezeteket.
1: Igen, a Generális Konventnek egy nagyon jó felismerése és egy nagyon jó munkája az, hogy igyekszik segíteni, megszervezni, anyagilag is támogatni ezeket a szorványban lévő gyülekezeteket, hiszen mindenkire szükség van. Mindenkire szükség van, és azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége is van egyfajta közösségre, egy gyökereket megtartó közösségre, egy jövendőt segítő közösségre. Az értékekkel kapcsolatosan hát vegyesek a gondolatok és a helyzetek. Ligonyírban van az amerikai magyar református közösségeknek a gyűjtőhelye, az emlékeknek a gyűjtőhelye. Ott hál' Istennek most egy nagyon nehéz időszak után sikerült Krasznai püspök úrnak egy biztonságos középtávú megoldást találni, és sikerült egy kiváló ember találni, aki rendbehozta, összerakta, rendszerezte az ottani gyűjteményt, de azon túl még nem jutottunk tovább, hiszen annak a feldolgozása óriási munka lenne. Digitalizálás, katalogizálás, leltározás, tehát mindenre szükség van. Most tulajdonképpen az a jó, hogy biztonságos helyen vannak, hogy nagyjából tudjuk, hogy mi hol van, és hát egy óriási munka következne. Erre nézve vannak elképzeléseink, van beadva egy pályázatunk is, meglátjuk, hogy hogyan haladunk előre, és hát van a keleti parton is egy nagy gyűjtemény, New Brunswickon, az ottani amerikai magyar alapítványnál, és ilyen formában ott azért jobban megy a feldolgozás, van apparátus, de ott mondjuk, ha az arányokat nézzük, akkor az anyag egyharmada van, míg Ligonyírban a kétharmada a felelhető anyagoknak, és hát még nagyon sok anyag van kint a gyülekezeteknél. Ezeknek az összegyűjtése még egy következő nagy munkát igényel.
0: Akkor mondhatjuk, hogy 2026 valamilyen szinten az érték megmentés és megőrzésnek az éve lesz a diaszpora életében. De valaki szeretné támogatni akár ezt a fajta munkát, vagy bármelyik gyülekezetnek az életét, hogyan és milyen módon teheti meg, hol és milyen módon érdeklődhet?
1: Azt hiszem, a legegyszerűbb és a legcélra vezetőbb, ha ezt lehet mondani, imádságban hordozni ezeket a gyülekezeteket. Valahogy megkeressük azokat a formákat, ahogyan anyagilag lehet mozdulni, támogatni a munkát, a kinti szolgálatot. A kintiek is nagy anyagi ráfordítással vannak, és az a jó, hogy a nemzetpolitikai célok között ott szerepel kormányzati szinten is a diaszpora támogatása, tehát ez nagyjából rendben van. De az, hogy a szolgálattevőkért való imádkozás, az egységben való megmaradás és a közös célok megvalósításának az érdekében az imádság az hihetetlenül fontos, és ne feledkezzünk meg erről sem ebben az esztendőben. És hát aki pedig követni szeretné a történéseket, akkor a Tiszántúl Egyházkerület honlapján ott van a Diaszpora Központunknak is egy aloldala. Ott azt mondom, hogy szinte napra készen megtalálja azokat a híreket, eseményeket, amelyeket a gyülekezetek a saját fórumaikon keresztül feltesznek a világhálóra. Itt gyakorlatilag egybe mindenki megtalálja az információkat, és követheti a külföldön élő diaszporában élő magyar gyülekezetek életét.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Kocsis Attila lelkipásztorral beszélgettünk jelenlegi szolgálatáról, a Magyar Diaszpora Központ munkájáról és eddig eltelt életútjáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért. Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Múzás Borit hallották.
2: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hír összefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés

0: Ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter, az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos görlülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia gáz gőzellátás légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. 150 nélkülöző sokgyermekes családnak és idős embernek adott át adományokat debreceni irodájánál a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az itt segítséget kérők számára szervezték az akciót. A 20 és 25 ezer forint közötti értékű csomagokat a korábbi gyűjtésekből bejött tartós élelmiszerekkel töltötték meg, ezeket egy nemzetközi felajánlásból származó higiénés termékekkel, tisztálkodó és tisztítószerekkel egészítették ki, valamint vállalati ajándékként most jégkrémet is tudtak adni a támogatottaknak. Részletek Dobis Lucski Zsófiától, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjétől.
1: Évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre. Most ebben a nyári nagy melegben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt, hogy így július közepén is szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni, egy rendkívül gazdag 20 25 ezer forint értékű adománycsomaggal. Minden rászoruló kap egyrészt egy nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most igazán sürgetővé tette ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretetszolgálatunk, és szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a család.

0: Adokhoz, valamint az ENSZ menekültügyi szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretett Szolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is, mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
1: A soron kívüli debreceni adományosztáson részt vett és igei gondolatokkal szolgált Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke.
2: Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves résztvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté evangélium a 6. részéből olvastam Isten igéjét arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogyha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a Református Szeretett Szolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyőit, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni, nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ennek a megízlet hogy több az élet, ez a 20 esztendő után is feladata lesz a szeretett szolgálatnak, és remélem, hogy a munkatársak is, vezetők is, az egész egyházunk, aki adakozik, hogy legyen mit osztani, erre gondol, hogy a testi szükségek mellett erre a többre, a lelkiekre hívjuk fel a figyelmet.
1: Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Runai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: az értékek hullámhosszán. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
0: A gólyakalifa.
1: Haszti fiú esetleg.
3: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
5: 28. A lánynak az jutott eszébe, hogy ki kellene rándulni a Lucrinuszi tóra. Egy nap alatt kényelmesen meg lehetne járni, és meg is fürödhetnének a tóban, amelybe hideg és meleg források nimfái öntögetik urnáikat. Ha csak attól nem félsz, hogy úgy jársz velem, mint az egyszeri kisfiú Szalma Kikszal, tette hozzá pajkosan. Tudod, kire gondolok? Gránátvirágnak az egész arca gránátvirágszín lett, de azért azt felelte, hogy nem tudja. Te nem ismered Hermafroditus történetét? Csapta össze a lánya kezét tettetett csodálkozással. Elhatározta, hogy most azért is megkínozza gránátvirágot. Örömet telt a pirulásában, és nagyon ambicionálta, hogy ő szoktassa le róla. Az egyszeri kisfiú magyarázta le nem véve szemét Quintiporról, Hermész és Afrodité fia volt, és a nimfát, akivel összepajtáskodott, Szalmakisznek hívták. Ez a Szalmakisz sokkal okosabb volt, mint a kisfiú, s lehet, hogy éppen azért szerette úgy, mert az meg nagyon mulyácska, szégyenlős, lányos kisfiú volt. De nem csak megszerette, hanem úgy belétébolyodott, hogy azt hitte, mindjárt meg kell neki halni, ha nem láthatja a kisfiút. Ezért aztán, mikor egyszer itt fürödtek a Lucrinuszi tóban, arra kért az isteneket, úgy egyesítsék már egyszer kettejüket, hogy többet egy pillanatra se válhassanak el egymástól, még akkor se, ha akarnának. Az istenek szíve meg is esett a nimfán, és teljesítették a kérését. Ketten mentek bele a vízbe, de csak egy lény jött ki belőle, aki se egyikük nem volt, se másikuk, hanem volt mind a kettőjük, olyan erős, mint a fiú, és olyan szép, mint a lány. Aki Ovidiusnak el nem hiszi, higgyel Marcialisnak. Az is nagyon szavahihető fiú volt, nem hiába költő volt. No, félsz-e most már, kisfiú? A kisfiú annyira nem félt, hogy mindjárt haza akart szaladni a fürdőruhájáért, addig, míg Tulla összekészíti az eleséges batyut. Nem úgy lesz az, ellenkezett a lány. Oda nem kell fürdőruha, mert ott csak az istenek és a nimfák lubickolnak, és azoknak még olyan nagy úr se parancsol, mint a kuméjű Édilisz. Hanem most más szeretnék én, kisfiú. Meg van még az a zöld ruhád a cseresznyepiros övvel. Megvan, kistit. Miért nem hordotta soha gránátvirág? Eltettem, kistit, csak egyszer akarom még fölvenni. Nem vagyok rá kíváncsi, mikor, fordított hátat a lány. Mondtam már, hogy úgyis én halok meg előbb, mint te. A fiú csókkal akarta megbékíteni. Azért én csak haragszom, tartotta oda a lány a száját. Ez nem igazi csók. Azt most nem adok, ez csak olyan oszkulum. Ha azt nem akarod, hogy rögtön meghalljak haragomban, akkor szaladj és azonnal vedd fel a zöld ruhád. Az idő ugyan nem a zöld ruhára való volt. Olvasztott ólom csurgott a nyárvégi égről, amely alatt már búcsúra készülő ficserékeléssel röpködtek a boldogtalan Édon leányai. De Quintipor pehelynek érezte volna a ruhát akkor is, ha sziklából lett volna szabva. A lány végig simogatta benne. Tudod, hogy már akkor megszerettelek? Azért szeretem ezt a ruhád is, mert akkor ez volt rajtad. Ezt majd egyszer nekem adod, s én fölakasztom házi kápolnámban, ha lesz. Hirtelen elhallgatott, és szomorúság ömlött el az arcán. Magatudatlan mozdulattal tépte le egy hibiszkusz bokor vérvörös virágkelyét. Nem sajnálod, kistit? Ütődött meg a fiú. Olyan szép virág ez. Gyűlölöm a szép virágot, dobta el a lány az összetépet szirmokat. Vagy csak irigylem? No, milyen jó virágnak lenni. Neki csak szépnek kell lenni, és az nem nehéz. Semmi gondja, se apára, se császárra, se... Nem fejezte be a mondatot, elmosolyogta magát. Bolondokat beszélek, gránátvirág. Inkább te mondd meg, te is szerettél már akkor engem? Őszintén, kisfiú, nekem nem lehet hazudni. Megnyomta az orrát. Kemény, no, mondjad. Csak később szerettelek. Mikor később? 5 perccel később, mint hogy megláttalak. Mikor már nem volt ott, mikor már nem voltak ott, a lány csókkal folytotta bele a neveket. Mondd, rosszat gondoltál rólam? Nem, azt nem mond. Bolond formának, igen? Ezt mondhatod, mert vállalom. De szépségemtől el voltál ragadtatva? Rögtön felelni, gránátvirág. Tetszettél. De nem nagyon, ugye? A szemed nem láthattam, az arcod se igen. A karom láttad, a lábam is láttad, ha akartad. Nem nagyon néztem meg. Szégyelted, kisfiú? Soványaltalak, kislány. Még most se vagy velem megelégedve? Himbálta meg magát, és kinyújtotta a karját a rövid köpenyk alól. Többet nem mutathatok, mert akkor a kisfiú kiszúrja szégyenletében a szemét. Felhúzta egy kicsit a térden alul érő ríciniumot. Láttad te már nőnek a térdét, gránátvirág? De meg is nézted, nem mondd, hogy igen, mert akkor én szúrom ki a szemedet mindjárt. Leeresztette ruháját, s hajából kihúzta a cikáda fejű aranytűt. A ragyogó fekete sátor kibomolva hullott a két vállára. És csak ugyan mertél már te nőre nézni, kisfiú? A fiú eleinte dadogott, de aztán neki bátorodott. Férfinak akart látszani, ami a lányt mulattatta is, meg is hatotta. Kisfiam, kisfiam, gügyögött neki, kisimogatta homlokából a haját. Ki gondolta volna, hogy nekem már ilyen nagy kisfiam van? Borzasztó, már majdnem megcsókolt egy korintoszi lányt. Közben egyre jobban belemélyedtek az erdőbe, és egyszerre az út is elfogyott. Marsisten fekete ruhás, piros fejű madarai egy pillanatra kíváncsian nézték őket, aztán nyugodtan kopogtatták tovább a fákat. Itt kevés ember járhat, mert ezek még nem tanultak meg félni, nézegetett körül Quintipor. Nagyon megijedsz, kistit? Azt mondom, hogy vissza kell fordulnunk. Nagyon megijedsz, kisfiú, ha azt megmondom, hogy én nem csak, hogy magam nem megyek vissza, de még téged se eresztelek innen ki. Everedett le a lány egy óriás gesztenyefa tövében. Itt maradunk, és itt élünk, mint faun és nimfa. Hadd hallom, melyik akarsz lenni te? Kinyújtott lába fején, amelyről lehúzta a szandált, hogy kirázza a belebújt gizgaszt, egy erdejegér futott keresztül. Elvisította magát, és térdére ugarva könyörgött Quintipornak, aki ott állt fölötte a fának vetett háttal. Vegyél föl, gránátvirág, és szaladjunk innen akárhová, ilyen fenevaddal nem maradhatok egy erdőben. Jó darabig vitte az ölében, kereső az utat. Soká találd meg, súgta fülébe a lány, nagyon jó nimfának lenni ilyen faunnak a karjaiban. De azért rögtön lecsúszott a földre, amint kutya csaholás ütötte meg a fülüket. Hová bújunk, ha Diana vadászik itt? Vagy gondolod, kisfiú, hogy bevesz bennünket a kíséretébe? De nem Apolló szűznővére volt, csak egy mosolygó szemű öregember rőzsével a hátán. Nagyot nevetett, mikor megtudta, hogy erre keresik a lukrinuszi tavat. Úgy jártatok, mint aki ikrát keres az ökörben. Kelet felé akartok nyugatra érni. Téziusz is így járt volna, ha Ariadnát nézi a fonalejét. Hangjában is, tartásában is volt valami papos, de az öltözete vadászos volt, s hívásan mondta Tézeuszt és Ariadnét is. Miféle erdő ez, kérdezte Quintipor. Ez Diana Limnatis szenterdeje. Ez az istennő nyelette el egyszer a földdel azokat a szerelmeseket, akik megfeledkeztek magukról az ő geszteni fája alatt. És te milyen vagy a nagy istennőnek? Ökkent meg a lány. Vadásza vagy hajtója? Az öreg ember sekrestjése volt a kis erdei szentének, amelyet, hogy ő mondta, még Enehás alapított valamikor. Akkor még olyan nagy város volt itt, hogy 7 nap kellett a megkerülésére. De ez borzasztó rég lehetett. Akkor még a titánok uralkodtak a világon, és a Vezuvius még egy volt az Etnával. A nagyváros is úgy pusztult el, hogy a tűzokádó 7 álló esztendeig okádta rá a tüzet meg a hamut. Aztán az egészet benőtte ez az erdő. Az emberek elszoktak innen. S Diana szentélyét most már olyan kevesen látogatják, hogy a pap nem is élhetne meg benne. Egyszer egy évben jön ki Neapolisból a kerületi flamen, számba veszi a kápolna kincseit, mindig el is visz belőlük valamit, de azért van még itt mire vigyázni. Ajánlta, nézzenek körül a szentélyben, s ha fáradtak, ki is pihenhetik ott magukat. Akarod, kistit? Nézett Quintipor a lányra. Hogy ne akarta volna, súgta vissza. Hiszen ha itt a titánok voltak valamikor az urak, akkor ő, mint örökös, jöhet, mehet itt. Nem mint nagy titán bújt oda a fiúhoz, hanem mint egészen icipici kistit. A kis kerek szentély a nyitott oszlopcsarnok végében csak ugyan nagyon régi lehetett. Talán még az első görög gyarmatosok építették, mikor a rómaiak még csak keszeget haláztak. Szőrük vesztett vadbőrök lógtak a falakon, egy jónland, a sekrestjé szerint egy Himerosz nevezetű híres muzsikus játszott rajta, bronz babérfüzérek és ezüst borostyán koszoruk, és itt volt a gráciák gyöngyös öve. Ők maguk ajánlották fel a szűz istennőnek, és azóta járnak mesztelenül, de azt már elvitte a flamen. Egy azúrvázát az isteni Néró császár hagyott itt emlékbe, akinek áldott emlékezete sohasem múlik el a világból, egy ezüst tükröt pedig Kelidoné, aki egy kicsit félt is idejönni, mert olyan jófajta nő személy volt Rómában, bele is írt a tükörbe, akinek jó szeme van, el is tudja olvasni. A fiú és a lány együtt betűzték ki a körbefutó felírást. 10 évig, te tükör, mutogattad a szép Kelidonét, már azután jaj, csak szomorú romokat mutogatnál. Első ráncaimat, amikor könnyezve tekintem, itt hagylak. Mosolyog ezután a szűz Dianára. Összemosolygott a 2 fiatal arc, s mosolygott rájuk az oltárul a szűz Diana is, akit ikletett szobrász rég elporlott keze véshetett ki szicíliai márványból. Latona leánya egyik lábával előrelépve leeresztett bal kezében íjat tartott, jobbjával nyilat vett ki a vállán függő tegezből. Szokott ábrázolása volt ez a karcsú csípőjén rövid spártai tunikát viselő istennőnek, szokatlan csak az volt rajta, hogy felső testét a 2 lányosan boltozott kebellel teljesen födetlen hagyta a szobrász. Milyen szép, sóhajtott el magát a fiú. Várjatok, mosolygott a sekrestjés, most megmutatom a legnagyobb gincsünket. 2 talpatlan gömbölyű ezüst csészét vett ki az oltár mélyedéséből. Látjátok, simogatta eres öreg kezeivel az idő barnította ezüstöket. Ezekről a csészékről mintázta a szobrász az istennő kebleit. A csészéket pedig Vulcanus magának az istennőnek kebleiről mintázta. Odakint csavolt a kutya, az öreg kiszaladt, átnyújtva a csészéket Quintipornak. Itt kevélyen felszegte a fejét. Mit gondolsz, kisfiúm? Van nekem valami szégyelleni valóm az istennő márványba vésett és ezüstbe öntött keblei előtt? Szétnyitotta mellén a ricinium hasítékát, és Diana ezüst keblei csengve gurultak végig az oltár kikoptatott márvány lépcsőjén. S bár az istennőt itt sokkal súlyosabb sérelem érte, mint amilyenért Niobénak meg kellett halni gyermekeivel, se a föld nem nyílt meg, sem az istennő nem röpítette el soha nem hibázó nyilát. Sőt, Diana, akinek arcát éppen akkor érte a tetőrésen becsorgó napsugár, sokkal lágyabban mosolygott, mint eddig. És mosolygott a sekrescsés is, aki nem találta szükségesnek se csoszogással, se köhögéssel siettetni a két fiatal száj szétválasztását. Neztelenül osont be, megtörölgette és helyükre rakta a csészéket, csak azután kérdezte meg a fiatalokat, hogy miben lehet szolgálatukra. Tejet kívánnak-e ebédre, vagy gyönge galambot? S a csarnok hűvösében terincsene nekik pihenőhelyet friss szénából, amelyből a somkóró méze szaga árad, vagy az oltár mögé terítse le a medvebőröket, amelyeket maga Orion a csillagok közé került nagy vadász, pályabért gyanánt adott a szűz istennőnek, aki ilversenyben még őt is legyőzte. Nem értették meg egyszerre, mit mond, nem is nagyon hallották. Most nem voltak a sötétség zsákjába kötve, mint amikor az első csókot adták-vették Kleopátra fája alatt. De a lámpűriszek előbújtak a márványfalakból is, zápor módjára hullottak a mennyezet gerendáiból, és úgy elborítottak mindent, hogy egymást se látták tőlük. Most a fiú ébredt vissza elsőnek erre a világra. Félénken megsimogatta a lány kezét, aki szorosan összefogva tartotta nyakán a ruhát. Kistit, Kistit, hívogatta életre a gyermek ébrezgetést cirógató hangján. A lány fölkapta a fejét, bizonytalankodva tekingetett körül, vörösre dörzsölte szemhéját, és aztán mosolyogva hallgatta az öreg templomszolgát, aki türelmesen ismételte mondókáját. De most azt is hozzátette, bocsánat kérő pillantással a nyilas istendő szobrára és megértő kacsintással titre, hogy azért Vénusz mégiscsak hatalmasabb. Ennyi, ennyi, csóvált a fejét Tit. Hát nem félsz, hogy megnyílik alattad a föld? Minket azzal ijesztettél. Az erdőben igen, mert ott nem tűri Latona a szerelmeseket, de a házába be kell neki fogadni őket. Mert miből élnénk, ha itt is szívtelen lenne? Mint magától értetődő dolgot vallotta be, hogy ő csak házon kívül szolgálja Diánát, de idebent Vénusz hajtója. Neki az a fizetése, amit a szerelem hálából az oltára tesz. Sajnos bájéban nem tudják, milyen kellemes helyez, csak véletlenül vetődnek ide látogatók. Utoljára egy héttel ezelőtt járt itt egy táncos nő, egy majom formájú kis öreggel, meg egy serdülő kamasszal, és itt ezen a helyen kérte az istennőt, hogy vagy őt tegye férfivá, vagy azokat. Három dupla szeszterciuszt hagyott az oltáron. Emelte fel a három ujját. Pedig ő nem volt olyan szerencsés, mint te vagy, mert neki a két szeretője se tett egy ember számot. Tittek megcsapta a láng az arcát, csak a kezét merte hátra nyújtani Quintipor felé, és arra fordult meg, hogy hiába nyújtja. A fiú már kint áldogált az oszlopok alatt, kifutott utána. Megszöktél, gránátvirág? Áldozatot szeretnék bemutatni Diánának, mutatott mosolyogva lécből összeácsolt kis házikóra, amely tele volt Vénusz madaraival. Te? Csapta össze a kezét a lány, és most még egy kicsit meg is borzadt azon, hogy gránátvirágot vért ontani lássa. Éppen ezen a napon. Akkorra a felemás templom szolga is oda csoszogott. Elborult ábrázata felderült egy kicsit, amikor meghallotta a jó szándékot. Kettő? Kérdezte reménykedve. Kettőtökért. Mindjárt megmondom. Kistit, húzd végig a kezecskéd a ketrec oldalán. Amelyik hozzákap, azt mind feláldozzuk. Hét rózsaszín csőröcske csípett bele éhesen a lány fehér ujjaiba. Öt fehér és két fekete. A feketék párosak, mondta az öreg, beleszedte a galambokat egy nagy födeles kosárba. A feketék közül csak az egyiket kellett megfogni, a másik magától előtipegett. Gyertek utánam. Visszamentek a templomba, az öreg letette a kosarat az oltárra, előkészített egy kijöntös bronzüstöt, és megtörölgetett egy kőkést. Várj, kiáltott rá a fiú, és letette az oltárra két aureuszt. Ezüst kést hozok, pillantott oda az öreg, és kiszaladt a templomból. A lány bánatosan nyújtotta be az ujját a galamboknak a fonott kosár hézagain keresztül. A fiú megsimogatta a fejét. Te mutasd be az áldozatot, kistit, akkor jobban örül neki az istennő. Úgy is úgy hasonlítasz hozzá, mintha testvérje volna. Én, rettent meg a lány, de én csak úgy félek a vértől, mint te. De hát én nem gondoltam vérre, ámult el Quintipor. Én úgy gondoltam, hogy szabadon eresztjük a galambokat a szűz Diana tiszteletére. A lány szájáról az elragadtatás halk sikoly röppent el. Utána röppentek a galambok is a felnyitott kosárból. Megzavarodva körül-körül csattogták a mennyezetet, aztán kiáratot találva egymás után hussantak ki a templomból. Kiröpültek, szaladt be az öreg hadonászva az ezüstkéssel. Nekem mindegy, a hibát nem én követtem el. Megnyugodva látta, hogy az aranyak ott ragyognak az oltáron, s így nem törődött vele, hogy a vendégei egymás kezét fogva, szeles gyerekek módjára hancúroznak ki a templomból. Azok se törődtek ővele, meg se hallották a füttyögést, amely visszapróbálta csalogatni az istennő galambjait. A fehérek kezéhez is tértek, de a feketék nem. Azok felszabadítóikhoz szegődtek, hol a fejük felett csuhogva, hol előttük libegve. Tit vette őket észre lép. Nézd, a fehérek elmaradtak, csak a feketék hűek hozzánk. Quintipor megdobált őket Pínia tobozzal, de a galambok nem ijedtek el. Mentek velük az erdő széléig, ott leereszkedtek egész a fejük magasságáig, és kétszer is körül suhanták őket, mint ahogy alant repülő fecskék szokták. Fekete gyűrűbe fogtak be bennünket. Állt meg ijedten a lány. Hes, hes, csattantotta össze a fiú a tenyereit. A fekete galambok felröppentek, és eltűntek a fák közt. Aranygyűrű, aranygyűrű, aranygyűrű találtam, kiáltotta a fiú, s derékon kapva a lányt fölemelt a magasba, és megmutatta a napnak, amely éppen rongyossá tépett egy felhőt. A tengernek, amelyik tőlük jobbra harsogott, balra a halászó gémekkel teli rétnek, s a szénás szekérnek, amelyen lassan cammogtak az ökrök a bájénak vívő széles országúton. Az erdő fölött villámos torcikázott. Míg benne jártak, észre se vették, hogy fehér szélű fekete felhőbástyák nyomakodnak előre a fák hegye felett. A lány összerezzent, és lecsúszott a fiú karjai közt. Szaladjunk! Nem! Szorította magához a fiú, s nyújtotta a száját. Addig nem! A lány közel vitte hozzá a magáét, aztán visszakapta a fejét. Úgy, gránátvirág, csúfolódott. Hát kinek van adó szája, kinek van kérő szája? Azért is most csak hálacsókot kapsz. Ezt már akkor neked szántam, mikor a galamboknak megkegyelmeztél. Megcsókolta a két arcát és a két szemét. A zafírok ragyogóbbak is lettek, zavarosabbak is. A számat is. A számat is. A lány kirántotta magát a karok kapcsából. Nem adom a vágyam, sikította, és előre szaladt. A fiú utána. A lány kikifulladt, és olyankor megállt egy gondolatnyira. Kar kinyújtásni közelbe engedte a fiút, és mikor az utána kapott, újra előre szaladt. Jó darabig kergetőztek már, mikor a lány csak ugyan kifáradt. Már közeledünk bájéhoz, gránátvirág, nyújtotta kezét a lány a fiú felé. Pihensz egy kicsit velem? Hátuk mögött már akkor zúgott a vihar. Fejük fölött már nyiladozott a felhők zsákja, a nyomukba tolakodók jeget zörgettek rostájukban. Semmiféle födél sehol elérhető távolban még csak egy fa se. Ne félj, Kistit, kapta fel a lányt. Nem is 100 lépésnyire tőlük megállt az út közepén a szénás szekér. Oda rohant a lányjal, s odaért vele, mire a fejük felett kigyúlt az ég. A jég pattogása már bent kuporogtak a szekér alatt. Szerencséjükre a gazda fölöttük fúrta magát a szénába. Megállj, Kistit, csinálok én itt neked olyan barlangot, hogy Didó se látott különbet. Kiugrott a viharba, és szempillantás alatt annyi szénát rántott le a szekérről, hogy alattuk is beteríthette vele a földet, és a szelek útját is eltömködhette nagyjában. Félsz, Kistit, kuporodott vissza a lányhoz. Kicsit, vacogta a lány. Csak ugyan nem lehetett nagyon megijedve, mert már tréfázni is tudott. Látod, milyen jó most, hogy ilyen kicsi vagyok. Még az öletben is elférek. Nem leszek nehéz, gránátvirág. Az ég szinte szünet nélkül ropogott. A csönd, míg az új villámok készültek, szinte ijesztőbb volt már, mint a dörgés. Ilyenkor nem csak érezték, hanem hallották is egymás szívének dobogását. A leányé aprókat vert számlálhatatlanul gyorsan, a fiújé döngőket dobbant. Nem fázol, Kistit? Kérdezte a fiú. Azt már kezdte érezni, hogy a lába zsibbad, de azt nem vette észre, hogy a széna barlangot már beáztatta az eső. Nem, perzselt fülébe a lány lehelete. Csak elálmosodtam, gránátvirág. Nem lesz baj, ha alszom egy kicsit, csak előbb. Száját kereste a szájával. Látod, furta aztán álla alá a fejét, ez volt az igazi csók. Valami baj van, gránátvirág? Azért kérdezte, mert a fiú fölsziszent, s úgy szorította magához olyan vadul, mint még sohase. Mire megszólalt, már el is ernyett a szorítása. A lábamat nyújtottam ki egy kicsit, Kistit. Aludj el, kis szívem, ha tudsz. Vigyázok rád. A lány fészkelődött, és motoszkált a karjával. Hol a kezed? Suttogta félálomban. Megkereste a kezét, és a két tenyere közé vette. Úgy, mint Alexandriában, csak hogy most a lány keze forró, és az övéjé hideg. Hány kézben pihent már ez a forró kéz, és hány mellen nyugodott ilyen pihegéssel ez a fej. Hiszen lehet, hogy mind elfelejtette már. Nem, de hogy minden tud, mindenkire emlékszik. Talán minden csókjában, minden ölelésében, minden szemcsillanásában tovább él valaki. Mindenki, akitől azt a mozdulatot tanulta, akire azzal a nézéssel tekintett. Talán azért van olyan minden mozdulatra más páva ragyogása, mert mindenki hagyott rajta valamit a maga legszebb színéből. Ki látta tőle először azt a mozdulatot, amelyel ma Diana templomával az istennőhöz mérte magát? Ettől a kérdéstől úgy megvonaglott a lelke, mint teste a hosszú görnyedezés kínjától. Itt vagy, gránátvirág? Nyitotta fel Tita szemét. Milyen hideg a szád! Ó, kisfiú, hiszen neked minden egy csupa víz. Semmi az, mondta rekedten a fiú. Megnézem, milyen világ van odakint. Óvatosan csúszott ki, hogy a vizes szénacsomót rá ne mozogja a lányra. Az eső már csak szemerkélt, és a szekér nyilván csak azért nem indult még el, mert a gazda nagyon mélyen alhatott a maradék szénában, amit a szelek el nem hordtak róla. Mehetünk? Az esőtől mehetnénk, Kistit, de félek, hogy a szél elvisz bennünket. Segítsek? Lehajolt, és mire fölemelkedett, Kistit már a nyakában volt. Ne félj, ekkora kolonccal, mint én vagyok rajtad, nem bír el a szél. A nap már lement, de annyi világosságot még hagyott kint, hogy Quintipor elég tisztán láthatta a gondtalanul nevető kis virágarcot, a tiszta szemeket, amelyekben még több örömfény lett, mint máskor. Csak kifelé látni rajtuk, de befelé nem jutott eszébe az első találkozásuk, de keserűsége forrása már tisztulni kezdett. A haraghabja nem kavargott rajta, nem volt benne más, csak fájdalom. Mire beértek Bájéba, hallgatagon, hiszen a szélben nem csak a suttogás veszett volna el, hanem harsogás is, már egészen besötétedett. A fekete fáklyás Nox, akinek gyermekei a halál és az álom, nem csak az ég csillagait, hanem a világ lámpáit is kioltogatta. Most pedig feljössz hozzám, szólalt meg a lány, mikor a végéhez közeledtek a fasornak, amely Maximianuszék palotájához vezetett. Ideregve bújt a fiúhoz. Trulla lepényt süt és mézes bort főz. Későn van, kistit, mondta a fiú habozva. Mire van későn? Törleszkedett hozzá a lány. Arra, hogy megcsókolj. Fáradt lehetsz. Hát nem világít sötétben a szemem? Ha láthatnád, akkor nem mondanál fáradtnak. Ó, de jót aludtam az öletben. Az éjszaka is úgy akarok aludni, még akkor is, ha föl se ébredek többet. Nem érted, kisfiú? Kezét felcsúsztatta a fiú karján a zöld ruha alatt. Te is csak úgy fázol, mint én. Ki melegít föl téged, ha elmégy? Ki melegít föl engem, ha elhagysz? Nem érted, hogy senkink sincs egymáson kívül, gránátvirág? Értem, kistit, felelt folytott hangon a fiú. Nekem nincs. Hát nekem van, kapta vissza a lánya kezét. Mit gondoltál, gránátvirág? Egy-két lépést egyedül tett előre, aztán visszafordult. Gyere, gyere! Ha elalszik Trulla, nehéz bele lelket verni, mondta magával a fiút. De az visszahúzódott. Nem mehetek, kistit. Trulla, te Trullától félsz, keményedett meg a lány hangja. A lelkét ide adná értem, soha se volt előtte titkom. Törrel nem találhatta volna úgy szíven a fiút, mint ezzel a nagy bizalommal. Trulla előtt sose volt titka, tehát sok-sok titka volt, amiről csak a dajka tud. Nem Trulla miatt félek, kistit. Semmi miatt se félj. Én, a Cézár lány, mindent merek, érted? Én megcsókoltalak Bájé piacán. Én megcsókoltalak Diana előtt. Én megcsókollak fényes délben a palota tetején. Az egész világ szeme láttára, ha te nem félsz. De te félsz. Ezt a hangot még nem hallott a fiú. Dac, harag, keserűség elgyöngítette benne a szerelmet. Én csak tőled félek, próbálta megfogni a lány kezét. Sikerült is, de a lány visszarántotta. Tőlem? Amikor neked akarom adni magam? Tőled, mert nem ismerlek. A lány turbékolva nevetett, kisfiú, hiszen már rég megismerhettél volna, olyan kis gyáva nem volnál, vagy olyan nagyon takargattam előtted magamat. A lelkedet takargattad, kistit, mondta csöndesen és szomorúan a fiú. A lelkemet, a lány hangját alig lehetett érteni. Nincs az a pille, amit könnyebben meg ne lehetne fogni, mint azt. Hányszor nyújtogattam ki utána a kezemet, s mikor már azt hittem, benne van, messze csapongott. Soha se tudtam, hogy hol. A lelkemet? Kérdezte megint a lány. A lelkedet nem ismerem, kistit, és míg az a tenyeremen nincs, nem tudom, ki vagy. Tudod, hogy ez még senkinek se jutott eszébe? Kacagt el magát a lány. Tudtam, hogy bolondos kisfiú vagy, de ilyennek mégse gondoltalak volna. Aludj jól, gránátvirág. Elkapta a fiú kezét, mind a kettőt megcsókolta, az egyiket is, a másikat is. A fiú meglepetésében nem tudott tiltakozni, és kifutott a fák közül. Látni nem lehetett a sötétben, csak az hallatszott néhányszor, hogy vízbe locsant a lába. De a kacagása még akkor is hallatszott, mikor a lámpás ajtón álló kinyitotta neki a palota kaput.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertész, Szentpéteresen, Főelézet, Házasságon, Innen,
1: Katalinszó,
2: A Gyerek,
1: A
2: Gólyakalifa,
1: Vaszti fiú esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk, így fogalmazott a Gazdasági és Energetikai Miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a posztjában arról számolt be, hogy 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőtt tárca az Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is, jegyezte meg Kapitány István. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálja a szerződés kötések és kifizetések indoklását, emelte ki a miniszter. Kapitány István rámutatott, a központi költségvetési szerveknek két havonta kell gazdálkodásukról részletes adatokat szolgáltatniuk a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára. A kormányváltással tevékenységét befejező Energiaügyi Minisztérium április-májusi táblázata kerek 100 tételt tartalmaz. A kifizetéseket a többi között tanácsadási, tanulmánykészítési, rendezvény

0: használatához is. Mint írják, az agrárkár enyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A honlapon olvasható felhívás szerint az idei szárazság komoly termelési kockázatai jelentősek, a termés eredményeket és a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági stabilitását egyaránt veszélyeztethetik. Viszmajor bejelentése azoknak lehet szükségük, akik a szárazság miatt nem tudták teljesíteni az agrártámogatási jogviszonyhoz kapcsolódó támogatási feltételeket és kötelezettségeket. Az asszály önmagában nem mentesít a kötelezettségvállalások alól, hiszen a kárt okozó esemény elhárítása következményeinek mérséklése érdekében az ilyenkor elvárható gondossággal kell eljárni. Kedvező elbírálás akkor várható, ha így sem kerülhető el a kár, vagy aránytalan mértékű beavatkozásra lett volna szükség. A Viszmajor bejelentésekben a falu gazdálkodók is segítik a gazdálkodókat, olvasható a bejelentési tájékoztatóban. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas, a jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Runai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok, az ország nagyobb része szárazon marad, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A beszélgetést felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást ezúttal is. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A képviselői ciklus korlátra hivatkozással is mondott le a frakcióvezető Gulyás Gergely. Korlátozza egy képviselő tevékenységét, hogyha pontosan tudja, hogy rajta kívülálló okok miatt mikor van vége. Lehetne úgy is gondolkodni, hogy az egyébként is szabad mandátumot most már a választói nyomás se befolyásolja, mert tudja, hogy hol a vége.
2: Azért a választói nyomás jó, hogyha befolyásolja a képviselőknek a tevékenységét, mert elvégre ugye képviselőnek hívják őket.
1: És de szabad a mandátum.
2: Valakit kell képviselni, mondjuk azt, hogy a nemzeti érdeket, vagy a Fidesz-KDNP számára a polgári, konzervatív, kereszténydemokrata értékrendet kívánjuk képviselni. De tagadhatatlan, hogy ez azon túlmenően, hogy az ember számára ez mit jelent, ugye egy párhuzamot tudnék mondani, hogyha egy rákos betegnek a orvos megmondja, hogy 3 hónapod van hátra, gazdálkodjál ezzel az információval, akkor az milyen hatást vált ki az emberben. Egy kicsit hasonló a helyzet.
1: Attól függ, hogy milyen az ember.
2: Így van. Tehát azt gondolom, hogy ezt az analógiát lehet használni ehhez, amikor megmondják nekünk, hogy ez az utolsó mandátumunk, többet nem indulhatunk. És nagyjából minden érintett személyesen most ezzel küzd, de azt gondolom, hogy ez egy részletkérdés. A második, inkább fontosabb kérdés az az, hogy jogilag ez a választójoknak egy nagyon durva korlátozása, és nem csak a passzív választójognak, tehát a választhatóságnak a korlátozása, itt azt hiszem, hogy majd lesznek eljárások, el fogják indítani ezeket majd az érintettek, de az aktív választójognak is a korlátozása, tehát hogy a választópolgárok innentől nem szavazhatnak bizonyos személyekre, és nem csak köztörvényes bűnözőkre, hanem azokra a képviselőkre sem, akik egyébként talán a szívükhöz közel állnak, akikben megbíznak, akikben most már talán évtizedek óta nem csalódtak, és szeretnék az ő mandátumokkal továbbra is fölruházni. Különösen itt most gondolok azokra az egyéni képviselőkre, akik már sok mandátumot kitöltöttek a pályájuk során, és az ő számukra is immáron bezárul az indulásnak a lehetősége. Tízezrek lesznek olyan helyzetben, hogy korlátozzák az ő aktív választójogukat. Én azt hiszem, hogy ez nem véletlen, hogy teljesen ismeretlen jogintézmény az európai modern demokráciákban. Nincs olyan fejlett nyugati demokrácia, ahol ez lett volna. Igazán, amikor a diktatúrák utáni átmenet következett be, akkor lehetett tapasztalni ilyen jellegű korlátozásokat. Irakban például a Saddam Hussein rendszert követően lehetett ezt tapasztalni. De azt hiszem, hogy ez sajnos rámutat arra, hogy milyen megfontolások irányítják jelenleg a Tiszát, hogy milyen módon viszonyulnak a Fidesz-KDNP-hez, a politikai ellenfelekhez. Tehát gyakorlatilag a politikai ellenfélnek a megsemmisítése a célja ennek az intézkedésnek, és sajnálatos módon minden nap a politikai ellenfélnek a megsemmisítését tapasztalhatjuk, ennek a szándékát tapasztalhatjuk a Magyarországgyűlésben, és azt gondolom, hogy ez az igazi probléma. Abban bíztunk, hogyha lesz egy jobboldali országgyűlés, mind a 4 párt egyébként magát jobboldalinak vallja, abban bíztunk, hogyha lezárul a posztkommunizmusnak az időszaka, és a legitimitásukban meglehetősen megkérdőjelezhető politikai szereplők eltűnnek a magyar politika színpadáról, MSZP, DK, mi egymás, akkor kialakul egy új politikai kultúra, egymásnak az elismerése a magyar politikában. Ebben a reményünkben mindez idáig nagyon súlyosan csalatkoznunk kellett, és azt kell tapasztalnom, hogy nem hogy eltűnt volna ez a Gyurcsány gyurcsányizmus, vagy a posztgyurcsányizmus, hanem nagyon virulens erővel jelenik meg ez a fajta balliberális szemlélet, amit az ő politikai tevékenységével szoktunk kötni, egy agresszív formában jelenik meg, és ennek a lényege az az, hogy teljes mértékben együttműködésre képtelen a politikai ellenfelével.
1: Ért valamit abból a düböl, ami a politikai ellenfél elsöprésére irányul? Minden nap kiderül valami. Legutóbb 412 millió forintért vettünk operetteket. Anélkül, hogy tudtunk volna róla, én kiszámoltam, az medián jövedelemben 55 év. Ez egy ember élete.
2: A dű az nyilvánvalóan lehet egy olyan magatartás, amely ennek van egy kiváltó oka, de én azt hiszem, hogy az elmúlt 16 esztendőben látnunk kell, hogy volt mondjuk úgy, hogy 12 év, amikor egyértelműen kétharmados felhatalmazással működött a kormányzat. Az elmúlt 4 esztendő talán, amiről egy ilyen drámai ítéletet hozhatott a magyar társadalom. Ez sem volt olyan drámai, hiszen 38%-a a választóknak a Fidesz-KDNP-t támogatta, ami egy nagyon jelentős támogatottság bármely demokráciában, bármely párt mind a 10 ujját megnyalná, hogyha 38%-os támogatottsággal rendelkezne, és azt se feledjük el, hogy nem csak ebben a 12 esztendőben, hanem még egy kicsit tovább is, a meghatározó kulcs szereplője a jelenlegi kormányzatnak, Magyar Péter nagyon aktív szerepet vállalt, mint mondhatni, haszonélvezője volt az előző kormányzatoknak, nem hiteles, kifejezetten hiteltelen ez a fajta a múltat végképp eltörölni magatartás az ő részéről.
1: Lát elegendő tartást a Fideszben? A frakcióvezető lemondott, a pártelnök futballmeccset néz Amerikában. Szijjártó Péter néhány perce a beszélgetésünk előtt jelentette be, hogy visszaadja mandátumát, mert elfogadta a BYD egy magas állásajánlatát. Ferenc Orsolya űrbiztos pedig arra utal, hogy új pártot kell alapítani, mert a Fidesz képtelen.
2: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy most egy új helyzet van, nem csak a kormányzat számára, nem csak egyébként a nagyvilág számára, hanem a Fidesz számára is. És itt ebben a helyzetben két dolog fontos, hogy ne dőljünk hátra, ne érezzük azt, hogy majd elmegy a vihar magától. A másik dolog, amit szerintem el kell kerülni, az a türelmetlenség, és az a fajta belső zűrzavar, amelyre az előbbiekben a kérdésében próbált utalni. Én egyelőre a Fidesz magatartásában ezt a zűrzavart úgy általában nem érzékelem. Tehát az, hogy a miniszterelnök nyár közepén elmegy szabadságra.
1: Alkotmányos válság van, azt kommunikálja a párt.
2: Az van, tagadhatatlanul, illetőleg az, hogy a frakcióvezető politikai megfontolásból azt mondja, hogy ő nem kíván asszisztálni ehhez az alkotmányos válsághoz, és ezért lemond. Ez nem jelenti azt, hogy a Fideszen belül eluralkodott volna valami fajta káosz, vagy hogy ezek az összeomlásnak lennének a jelei. A kongresszus összességében egy sikeres kongresszus volt, és egy éves mandátumot kapott a pártelnök, Orbán Viktor. A frakció, illetőleg a meghatározó tisztségviselők, és ezt az egy évet kell sikeresen felhasználnunk arra, hogy megújuljunk. De ezek alapvetően nem pusztán személyzeti kérdések, hanem az, hogy tudjuk-e azt, hogy mit jelent ma a polgári, a kereszténydemokrata, a konzervatív, értékvilág, és mi az, amit képviselnünk kell. Van egy 38 éves hátterünk, aminek neki támaszkodhatunk, és vannak olyan intézményeink is egyébként a Holdudvarban, mint például a Prominoritate Alapítvány, ami most ugye tusványosra készül, és nem pusztán egy platform ez a nyári rendezvény, hanem egy víziónak is a képviselője, egy műhely, ahol évtizedek óta zajlik a közélettel kapcsolatos kérdéseknek a tisztázása, és én azt gondolom, hogy nagyjából el tudjuk mondani nagyon sokan, akik ezekben a műhelyekben részt veszünk, hogy merre van az előre.
1: Élet és akcióképesek maradnak ezek a műhelyek akkor is, ha állami pénzt a továbbiakban nem kaphatnak?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen a Fidesz orgánumaiként próbálják beállítani, és alapvetően általában megalapozatlanul ezeket az intézményeket manapság. A Prominoritátéről egyértelműen azt tudom mondani, hogy egy nemzetpolitika iránt elkötelezett intézményként működik 1990 óta, és voltak nekünk nagyon nehéz időszakaink. Voltunk mi már ellenzékben, volt már úgy, hogy nem kaptunk állami támogatást. Talán ezeknek az intézményeknek azt is megmerem kockáztatni, hogy jót is tesz, hogyha valamennyire összehúzódnak, végig gondolják azt, hogy merre van az előre, és így határozzák meg a feladataikat az elkövetkezendő időre vonatkozóan.
1: Június 13-án azt írta egy Orbán Viktorral közös fotó fölé a Facebookon, hogy a Fidesznek szembe kell néznie a kül- és belpolitikai kérdésekkel, és egy a jövő felé mutató fél fordulatot kell végrehajtania. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát Ukrajna ügyében, fél fordulatra van szükség. Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos, konzervatív, patrióta irányhoz. Nem a lényegét adná föl ezzel a Fidesz? Ha ezt az irányt választaná, az elmúlt években azt láttuk, hogy egy megtámadott ország vezetője volt a fő ellenségünk, meg Brüsszel.
2: Föntartom azt az álláspontot, ami ebben a posztban benne van.
1: Nem tehát általában ezt mondja.
2: Erre a félfordulatra szükség van, és azt gondolom, hogy Magyarország, amennyiben ezt a félfordulatot végrehajtja, akkor a Fidesznek ebben támogatnia kell a kormányzatot. A Fidesznek is tehát szüksége van arra, hogy együtt forduljon ilyen értelemben a kormányzattal. Tehát, de a kormányzattól most vonatkoztassunk el. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióval kapcsolatban az a fajta konfrontáció, differenciálatlan és általános konfrontáció az nem tartható fönt. Tehát a Fidesz akkor hű önmagához, hogyha itt ezen a területen visszatér ahhoz az Európa iránt elkötelezett magatartáshoz, ami egyébként a működésének, a történelmének a meghatározó vonulata volt. Így örvendetesnek tartom azt, hogy az Európai Uniós pénzek azok elindultak Magyarország felé, valószínűleg elindultak volna ezek akkor is, hogyha a Fidesz nyer, ezt csak zárójelben jegyzem meg. Mint ahogy azt is fontosnak gondolom, hogy ne tápláljunk tovább illúziókat Oroszország vonatkozásában. Az, hogy kialakult egy olyan arculat, hogy a Fidesz bármilyen szinten is orosz párti lenne, azzal szembe kell helyezkednünk. Látnunk kell azt, hogy az oroszországi magatartás az elmúlt években egyfajta hibrid fenyegetést jelentett, és ezt a hibrid fenyegetést komolyan kell venni. Magyarországnak is el kell indulnia a bizonyos értelemben vett függetlenedésnek az útján, a orosz gazdaságtól, politikától való függetlenedésnek az útján. Nem csinálhatunk úgy, mint hogyha adott esetben, ha véget ér a háború, akkor a business as usual állapot helyreáll, mintha mi se történt volna, nem fog helyreáll. használni. Ez, tehát ezen a területen is úgy gondolom, hogy szükséges ennek a félfordulatnak a végrehajtása. Mint ahogy itt a kampányra utalva, ön említette, hogy Ukrajna vonatkozásában egy olyan elhibázott fő iránya volt a kampányunknak, ami megpróbálta az ukrán veszélyt a magyar választásoknak a fő tétjévé tenni. Azt hiszem, hogy az is üdvözlendő, hogy sikerült egy olyan megállapodást kötni a kormányzatnak az ukrán kormánnyal, amelyik a kárpátaljai magyarság helyzetének a rendezése irányába mutat. Megjegyzem, azon a 11 ponton alapult ez, amit a előző kormányzat körvonalazott, ezt a 11 pontot felhasználva sikerült ezt a megállapodást megkötni, egyenlőre szakértői szinten, egyenlőre nem látjuk, hogy mikor lesz a legfelsőbb szintű találkozó a magyar miniszterelnök, illetőleg az ukrán elnök között, de azt már látjuk, hogy ennek a 11 pontnak az elemeit sikerült beépíteni az Európai Unió kisebbségi akciótervében, és az Európai Unió az uniós tárgyalásoknak a keretei között immáron ezeket a magyar szempontokat fogja majd képviselni, és megpróbálja és próbálja majd érvényesíteni a törvények megváltoztatása keretében, amelyek közül bizonyos törvényeket még idén, más törvényeket később, a jövő esztendő végéig kell Ukrajnának megváltoztatnia. De amit talán az ukrán viszonylatban nagyon fontosnak tartok, mint hogy általában a magyar nemzetpolitikában fontosnak gondolom, hogy a szomszédsági, illetőleg a nemzetpolitikai szempontoknak a megfelelő összhangjának a megteremtése kulcsfontosságú. Ukrajna mind a mai napig egy háborúban van. Függetlenül attól, hogy milyen jogos sérelmek értek bennünket, magyarokat az ukrán kormány részéről. Az elkövetkezendő időszakban azt gondolom, hogy arra kell törekedni, hogy egy jó, jó szomszédi kapcsolatot sikerüljön. A legnagyobb és bizonyos értelemben, katonai értelemben mindenféleképpen felértékelődő Ukrajnával sikerüljön egy jó szomszédi kapcsolatot kiépíteni. Ez az elemi érdeke a térségi, illetőleg a kárpátaljai magyarság szempontjainak is.
1: Az ön külpolitikai meggyőződéséről nem a választás után derült ki, hogy az nem illeszkedik hézagmentesen az Orbán kormány külpolitikai elképzeléseibe. Miért nem volt az ön elképzeléseinek? Külügyi bizottsági elnök volt hosszú időn keresztül, nagyobb visszhangja a kormány külpolitikájára. Hogy látja most?
2: Nagyon nehezet kérdez, mert én azt hiszem, hogy nagyon sokan egyetértettek a Fideszen belül is azzal az állásponttal, amit én képviselek. És örvendetesnek tartom azt, hogy most van egy erős hangja ennek a szemléletnek, ennek a megközelítésnek. Azt is mondhatnám, hogy a frakcióban ez a meghatározó
1: szemlélet. De már késő. Ellenzékben vannak.
2: Én azt hiszem, hogy soha nem késő.
1: Mi a magyarázata? Napi politikai érdekek? Hogy látta belülről?
2: Az, hogy mit gondoltam én, és miért gondoltam, arra tudok válaszolni. Arra nem tudok válaszolni, hogy a kormányzatnak miért voltak ezek a szempontjai, ezek a megfontolásai. Az érintetteket kell ezzel kapcsolatban megkérdezni.
1: Az új kormány eddigi külpolitikai teljesítményével elégedett? Hozza azt a félfordulatot, amit elvárt egy államtól?
2: A félfordulatnak a irányában megtörténtek az első lépések a külügyi kormányzat részéről, és különösebben nagy hibát az elmúlt 3 hónapban a külügyi kormányzat nem vétett, és ezt én örvendetesnek tartom. Annak ellenére, hogy meglehetősen éles viták vannak a magyar közéleten belül, nyilvánvalóan nem lehet a külpolitikától elvonatkoztatni a jogállami kérdéseket, hiszen mind az Európai Unió, mind a NATO egy értékközösség is, és ebben nem fér bele a jogállami eszközöknek az a fajta semmibevétele, amit az elmúlt időszakban tapasztalunk. A köztársasági elnököt nem lehet kiiktatni, az alkotmánybíróságot nem lehet felszámolni. A miniszterelnöknek, illetőleg a képviselőknek a mandátumát nem lehet az európai demokráciáknak a gyakorlata alapján korlátozni. Nem lehet jogállamot építeni a jogállammal ellentétes eszközökkel, és az elkövetkezendő időszakban azt hiszem, hogy a legfontosabb nemzetközi kérdés is ez lesz, hiszen érinti azokat a viszonylatokat, ahol az értékszempontok meghatározó módon vannak jelen.
1: Navracsics Tibor, többszörös miniszter, azt írja szintén a Facebookon, hogy a Tisza hatalmi politikája ugyanolyan, mint a Fidesz hatalmi politikája, ami végül a Fidesz bukásához vezetett. Ön lát érdemi különbséget?
2: Én látok, ilyet soha nem tett a Fidesz, amit most itt tapasztalunk, tehát a jogállami normáknak ez a fajta semmibevétele, ez nem jellemezte a független intézmények, ellensúlyok kiiktatása, a politikai ellenfeleknek ez a fajta megsemmisítésére való törekvés. Ez azt gondolom, hogy minden határon túl van, amit most tapasztalunk.
1: Felülalkotmányozás gyakorlata. A Fidesznél is volt felülalkotmányozás, az Alkotmánybíróság gazdasági hatásköreinek elvonása, mihelyt azt tapasztalta, hogy az Alkotmánybíróság a kormány álláspontját nem osztja. A korábbi jogértelmezési gyakorlatok használatának megtiltása.
2: Igen,
1: erős korlátozó intézkedések.
2: És azt hiszem, hogy ezek a lépések, ami az Alkotmánybíróság hatásköreinek a korrekcióját illeti, ezek mindenféleképpen vitaképes, és adott esetben támogatható intézkedései a kormányzatnak, de a Alkotmánybíróságnak a lefejezése, aminek most vagyunk a szemtanúi, az nem ez. Mint ahogy a köztársasági elnöknek a hatásköreiről is lehet vitatkozni, de a köztársasági elnöknek a kiiktatása egy mondattal, egy alkotmánymódosítás keretei között, a megfosztási eljárásnak a figyelmen kívül hagyásával szintén nem elfogadható. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem lehet egybemosni, ahogy ezt Navracsics Tibor tette, ezeket az eljárásokat. Abban viszont egyetértek ő vele, hogy ez adott esetben olyan súlyos lépés a Tisza kormány részéről, ami meglehetősen sokáig hosszú árnyékként fogja majd ezt a kormányt kísérni, és akkor, amikor majd ezeket a mézes heteket maga mögött tudja, akkor majd szembesülnie kell azzal, hogy ezt azért mégsem kellett volna meglépni.
1: Bízik abban, hogy ezek a mézes hetek viszonylag rövid idejűek lesznek? A mérések szerint, mármint a választási eredményt jól előrejelző intézetek mérései szerint a Tisza kormány népszerűsége egyre csak nő.
2: Igen, és azt gondolom, hogy itt az lenne a helyes, hogyha ez önkorlátozásra, és nem pedig a ellenfél teljes megsemmisítésére bátorítaná a kormányzatot, legalábbis az ön érdekük alapján. Én bízom abban ugyanakkor, hogy adott esetben képes lehet arra ez a kormányzat is, hogy végrehajtson korrekciókat a magatartásában, és valami fajta új hangnemet, egy új fajta együttműködést alakítson ki a saját ellenzékével. Akkor is bízom benne, hogy ennek a jelei egyelőre nem láthatóak.
1: De hoz valamit a konyhára a magyar politikában az önkorlátozás? Az ön tapasztalata bizonyára emlékszik az MSZP-SZDSZ kormányra, amelyik alkotmányozhatott volna, de mégse tette valamiféle önkorlátozásból. És most már egyik sincs. Azóta látott önkorlátozó politikai erőt, hogyha megfelelő felhatalmazása volt?
2: Nem hiszem, hogy ezért bukott volna meg az MSZP-SZDSZ kormányzat, de én nekem meggyőződésem, hogy az önkorlátozás és a jogállami normáknak a tiszteletben tartása az hosszú távon kifizetődik, és azt szeretném, hogyha a Fidesz az elkövetkezendő időszakban nem térne le arról az útról, ami most jelenleg szemmel láthatóan az útja. A frakciónak a működése alapján az elmúlt hónapokban azt látom, hogy ez a fajta elkötelezettség a jogállami normák iránt, ez nagyon meghatározó módon jellemzi a magatartását, és egyre többen igazolják ezt vissza. Olyan szereplők is, akik adott esetben egyáltalán nem nevezhetőek Fidesz pártiaknak, legyenek azok influencerek, vagy olyan nemzetközi szervezetek képviselői, NGO képviselői, akik az elmúlt években kifejezetten kritizálták a Fidesz-KDNP kormányzatot.
1: A magyar politikai helyzet változtatásában bízik a Velencei Bizottság, mint konzultatív testület véleményében az államelnök beadványát egy későbbi elbírálását egy későbbi időspontra halasztotta. Ez elég világos üzenetnek tűnik.
2: A Velencei Bizottság az Európa Tanácsnak egy tanácsadó szerve, és mértékadó orgánumnak tekinthetjük az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság tekintetében. Az elmúlt évtizedekben Magyarországnak volt egy nagyon szerteágazó együttműködése ezzel a testülettel. Nagyon sok törvényt világítottak át. Talán mi vagyunk az egyik legjobban átvilágított ország. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Velencei Bizottság foglalkozzon a magyar jogállamiságnak ezzel a drámai helyzetével, ezzel az alkotmányos állam csinnyel, amivel most szembesülünk, és örvendetesnek tartom azt, hogy a részükről megvan az együttműködésnek a szándéka. A kormányzat első körben nem kívánta fogadni a Velencei Bizottságot, megváltoztatták az álláspontjukat, örülök annak, hogy ez a fajta külföld nemzetközi együttműködés iránt érzékeny szereplőknek a hatására megváltozott a kormány álláspontja, és végül is nyitottnak mutatkoztak arra, hogy mégis fogadják a Velencei Bizottságnak az elnökét. Igazán ez a látogatás, ez megnyitotta az utat ahhoz, hogy egy alapos elemzést készítsen. A raportőrök, akiket a Velencei Bizottság kijelöl, hogy elkészítsenek egy országról egy jelentést, azok még nem jöttek el Magyarországra, tehát az ő látogatásuk az még az elkövetkezendő időszakban történik meg. Nyilvánvalóan jó lett volna, hogyha sor kerül erre a látogatásra, és erre a gyorsított módon sor kerül a jelentés elkészítésére, hogy befolyásolni tudja a napi politikai helyzetet. Ez volt egyébként a köztársasági elnöknek a reménye, amikor ezzel a alapállással fordult a Velencei Bizottsághoz, de végső soron az sem másodlagos, az sem lényegtelen, hogy az idei esztendőben elkészüljön ez a jelentés, szembesüljön a magyar kormány azzal, hogy itt most amely alkotmányos lépésekre sor került, ezek összeegyeztethetetlenek a nemzetközi és a nemzetközi jogi normákkal, és találják meg az útját és módját annak, hogy amit lehet, azt jóvá tegyenek. Természetesen a köztársasági elnök úrnak a mandátuma, ha megszűnik, ha az alkotmánybíróságnak a működése az megszűnik, az már nehezen reparálható, de vannak olyan elemei ennek az alkotmánymódosításnak, amelynek a megváltoztatása az még közvetlenül érintheti azokat az a személyeket is, akikkel kapcsolatban negatív következményei vannak az alkotmánybíróság, vagy az alkotmánymódosításnak.
1: Egy közvetlenül választott köztársasági elnök ténye, ahogyan a tervekben szerepel, aztán vagy lesz, vagy nem lesz. Az utólag kisimítja ezeket a vitákat, vagy ezek már örökre benne maradnak ön szerint a magyar történetben, és mindig hivatkozási alapok lesznek. Hogyha egyszer lehetett, akkor lehet még egyszer.
2: Igen.
1: Ha valakinek kétharmada van.
2: Igen, én azt hiszem, hogy sajnos ez a helyzet. Tehát, hogyha egyszer megtörtént az, hogy kifejezetten politikai alapon cserélik le a köztársasági elnököt, mint ahogy most erre sor fog kerülni, akkor ez meglehetősen hosszú árnyékot fog vetni a magyar jogállamiságra.
1: Ha a köztársasági elnök lemondana, mint ahogy a kormányfő követeli, akkor is hosszú árnyékot vetne? Akkor nem kellene végigvinni magát a teljes folyamatot?
2: Én azt hiszem, hogy a köztársasági elnök úr nagyon bölcsen jár el jelenleg, hogy nem hagyja ezt a jogtiprást végrehajtani, és nem maga miatt teszi ezt, hanem a magyar jogállamiságnak a védelme érdekében. Ezt tette alkotmánybíróként is, és ezt teszi most köztársasági elnökként is, amiért köszönet járt neki, nem pedig az a fajta megalázás, amelynek folyamatosan ki van téve a választások éjszakája óta, amikor megtiltja első körben a miniszterelnök, hogy kezet rázzanak a kinevezéskor a köztársasági elnökkel, majd hátat fordít neki, és sorolhatnám azokat az elfogadhatatlan és sokszor egyébként alpári hangnemben megfogalmazott kritikákat, amellyel a köztársasági elnököt érinti a miniszterelnök.
1: Látja a magyar-lengyel kapcsolatok fejlődését? Lengyelország talán a legfontosabb partnerünk a mi ligánkban, vagy hát ők azért sokkal nagyobbak, és a miniszterelnök első útja oda vezetett. Jó az irány?
2: A térségi politikában azt gondolom, hogy nagyon fontos változások vannak, amelyekkel fontos foglalkoznunk. Itt Lengyelországnak a szerepe megkerülhetetlen. Örvendetesnek tartom, hogy a miniszterelnök Lengyelországba látogatott, mint ahogy fölhívnám a figyelmet arra, hogy a Fidesz kongresszusára pedig a volt lengyel házelnök látogatott el, gyakorlatilag egyedüli nemzetközi vendégként, vagy arra is fölhívnám a figyelmet, hogy ugyanő, illetőleg egy jelentős lengyel delegáció is részt fog venni tusványosan az elkövetkezendő időszakban. Hogy mi ez a regionális politikai változás, fölértékelődőben van Lengyelország. Például fölhívnám a figyelmet arra, hogy a G20-nak az idei csúcs találkozója az Egyesült Államokban lesz, Miami-ben, és ide meghívást kapott Lengyelország első alkalommal, örvendetesnek tartom. Ugyanakkor azért azt is lássuk, hogy a térségben meghatározó szerepet betöltő Lengyelország még nem tudja magával húzni teljesen az egész térséget. Például a Coalition of the Willing találkozóra Lengyelország se kapott meghívót, és az egész térségünkből senki nem kapott meghívót. Tehát ez a közép-európai térség jövője szempontjából még egy teljesen nyitott kérdés, hogy lesz-e geopolitikai szerepe Közép-Európának. Itt bejönnek a térségi szervezetek, a V4, a három tenger, illetőleg a bukaresti kilenceknek a kérdése. Ezzel kapcsolatban azt mondanám el hangsúlyosan, hogy nem kell ezeket a szervezeteket egymás ellenében szemlélnünk, hanem az egymásra való hatás szempontjából, hiszen mindegyiknek más a feladata. A V4 az egy politikai lobby csoport, és talán az elkövetkezendő időszakban újra fog egy ilyen politikai lobby szerepet kapni, mert az euróatlanti integrációban tudjuk, hogy döntő szerepe volt, de most, amikor mondjuk az uniós költségvetést meg kell alkotni, akkor is lehet majd egy közös szerepe. A három tenger együttműködés pedig a térség gazdasági összekapcsolásának infrastruktúrája kiépítésének lehet a kulcs szereplője, a bukaresti kilencek pedig a biztonságpolitika, a NATO, illetőleg a hibrid fenyegetésekkel, és különösen itt az orosz hibrid fenyegetésekkel szembeni ellenállásnak lehet egy nagyon fontos szereplője. Látnunk kell az, hogy a térségben a fölértékelődő Lengyelország mellett kulcs szereplő még Törökország, ahol most a NATO csúcs találkozó zajlott, és Ukrajna. Ukrajnának a térségünk hosszú távú biztonsága szempontjából is egyre nagyobb a jelentősége, függetlenül attól, hogy mikor és hogyan fog végződni majd ez a háború. Tehát visszatérve röviden Lengyelországra, azt gondolom, hogy örvendetes, hogy a miniszterelnök oda látogatott, és fontos lenne, hogy elmélyítsük a magyar-lengyel együttműködést az élet minden területén. Azt se feledjük el, hogy vannak párhuzamok a demokrácia és a jogállamnak a sérelme szempontjából, hiszen az új lengyel kormányzat egyáltalán nem bánt kesztyűskézzel a konzervatív, jobboldali előző kormányzattal, ugyanaz, ugye, Marcin Romanovszki és a igazságügyi miniszter helyettes és a más minisztereknek az vegzálása volt ennek a legegyértelműbb jele. Ugyanakkor elindult ez a varsói gyors most már visszafelé Lengyelországban, hiszen a lengyel elnökválasztást a konzervatív PISZ jelöltje nyerte meg, és úgy gondolom, hogy Navrocki úrnak a szerepe az egész térség együttműködésben kulcsfontosságú lehet, és bízunk abban, hogy újra el fog majd érkezni ez a varsói gyors Magyarországra, ahogy ez itt szokott Közép-Európában történni.
1: Lát további potenciált a visegrádi négyekben. Fico, Babis és Tusk elnökök az Exen küldtek vidám fotót Magyar Péternek, hogy a három muskétás várja a negyediket. De nem ugyanazt a politikát viszi a négy vezető.
2: Ahogy az előbbiekben elmondtam, látok, a visegrádi együttműködésnek van jövője, egy jó politikai lobby csoportként tud működni azokban a kérdésekben, ahol közös nevezőre sikerül jutni. Én bízom abban, hogy például a migráció kérdésében többé-kevésbé sikerül közös nevezőt kialakítani, és ez adott esetben segítheti a magyar kormánynak az álláspontját is, hogy tartson ki amellett, hogy nem hajtja végre a migrációs paktumot, mert ezzel kapcsolatban nagyon komoly kérdőjelek vannak a fejünkben, hogy mennyire erős ez az elkötelezettsége a magyar kormánynak, de hogyha van egy térségi együttműködés ezen a területen, akkor annak lehet egy ilyen pozitív visszahatása. A költségvetést említettem, ennek a kidolgozása az idei esztendőben föl fog gyorsulni, és kulcsfontosságú, hogy milyen pozíciója lesz Európában Magyarországnak. Tehát a visegrádi együttműködésnek igenis van létjogosultsága, a helyi értékén kell kezelni ugyanakkor.
1: Jól látja az új magyar kormány a világ rendátalakulását? Azért kérdezem, amikor egy évvel ezelőtt, az akkori tusványos előtt beszélgettünk itt, akkor a konnektivitás, mint készülő magyar nagy stratégia kapcsán valahogy úgy fogalmazott, hogy téves helyzetértékelésre jó stratégiát nem lehet csinálni. A mostani magyar kormány jól látja a helyünket, meg az egész világ helyét?
2: Azt gondolom, hogy a jelenlegi magyar kormány egyenlőre megpróbálja önmagával tisztázni azt, hogy hol tartunk, hogy mik a lehetőségek. Egyelőre én nem látom, hogy túlságosan kikristályosodott elképzelése lenne a világrend kérdésével kapcsolatban. Látnunk kell azt, hogy valóban egy új helyzetet eredményezett az, hogy a nemzetközi szervezetek, ENSZ, Európa Tanács, talán az Európai Unió is bátran ide sorolható, átideologizálódott, és a nagyhatalmak élén az Egyesült Államokkal azt mondták, hogy ők ebből nem kérnek, és egyfajta erőpolitika vette át a szerepét a nemzetközi jog helyett immáron a nemzetközi kapcsolatok formálásának. Ezért nem mellékes kérdés, hogy mi hogyan tudunk viszonyulni ehhez az új helyzethez. Van, amikor politikai eszközöket dob be Amerika, van, amikor gazdasági kényszerítő eszközökkel lép föl, van, amikor kifejezetten katonai eszközöket alkalmaz, láthatjuk most Venezuela, vagy éppen Irán esetében. De voltak olyan példák, amikor elegendő volt a politikai eszköz, hiszen Zelenszkij elnököt egy fehérházi, meglehetősen megalázó beszélgetés után sikerült jobb belátásra bírni az Amerikához való viszony tekintetében, de az Európai Unió pedig azt gondolom, hogy szintén, amikor a vámok kivetésére sor került, akkor a gazdasági eszközökből értett. Tehát egy kulcsfontosságú kérdés, hogy hogyan fognak alakulni a magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkezendő időszakban. Itt tudna segíteni Orbán Viktor, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel.
1: Ez biztos?
2: Úgy értesültünk, és tudna segíteni az előző kormányzat is, hiszen meglehetősen szerteágazó kapcsolatrendszere volt a második Trump adminisztrációval a magyar diplomáciának. Bízom benne, hogy lesz annyi bölcsesség a külügyminisztériumban, hogy használja majd ezt a tapasztalatot. Ugyanakkor pedig kaptunk egy ígéretet a nagy külügyminiszternek a meghallgatásának a külügyi bizottságban, hogy ők fontosnak tartják azt, hogy 15 év után újra szülessen meg egy külpolitikai stratégia. Még a Martonyi Jánossal alkottuk meg 2011-ben az előző külpolitikai stratégiát, és most ennek a megszületése mindenféleképpen kívánatos, üdvözlendő, támogatjuk ebben a külügyminiszter asszonyt, és ő azt is hangsúlyozta, hogy egy társadalmi párbeszédet, illetőleg a parlamentnek a bevonását is fontosnak tartja ennek a külpolitikai stratégiának a megalkotásában. Készen állunk arra, hogy a párbeszédet lefolytassuk, hogyha egyszer eljutna a magyar politika, hogy ilyen dolgokkal foglalkozik a Magyar Országgyűlés, az egyébként is nagyon örvendetes lenne.
1: Mi volt az oka annak, hogy Martonyi János után nem volt magyar külpolitikai stratégia?
2: Megint visszakanyarodtunk ahhoz a kérdéshez, hogy ezt a kérdést ne nekem tegye föl.
1: Milyenek a mostani magyar NATO kapcsolatok? Milyennek a lényege? Mi egy tagország vagyunk? Föl se szabadna tenni ezt a kérdést, de az elmúlt időszakban láttunk itt ellenmondásokat.
2: Ha megengedi, akkor én azt hangsúlyoznám, hogy abban a külpolitikai műhelyben, amelyben tevékenykedek, amely részben összefügg a tusványossal is, részben pedig nyilvánvalóan egy szakértői kört is jelent. A mi gondolkodásunkban három kulcs szó van. Az első kulcs szó az az, hogy felzárkózás. Magyarországnak továbbra is egy kulcsfontosságú kérdése, hogy képes lesz-e felzárkozni az Európai Unióhoz az életszínvonal tekintetében. A második kulcs szó az az életminőség. Az életminőség, a közszolgáltatásoknak a minősége, a szabadság foka, amiről az elmúlt időszakban nagyon sokfajta értelemben sokat hallhattunk, de hát a nemzeti kisebbségek szempontjából, és ez számunkra egy alapvető kérdés, a jogállamiságnak, a kisebbségi jogoknak a kérdése is egy nagyon fontos eleme az életminőségnek. A harmadik elem pedig a biztonság, amelyre itt konkrétan rákérdezett, mert ezt a felzárkózási folyamatot, az életminőségnek a alakítását, ennek a biztonsági szemléletnek is szolgálnia kell. Nagyon fontos a katonai biztonság, és itt örvendetesnek tartom azt, hogy az első, illetőleg a második Trump adminisztráció képes volt lenyomni a NATO torkán a 2, illetőleg az 5%-os honvédelmi ráfordításnak, és ezzel összefüggő összes kötelezettségvállalásnak a kérdéseit. Ugyanakkor van egy elem, amelyre szeretném hangsúlyosan fölhívni a figyelmet, már az előbbiekben is utaltam rá, ez a hibrid fenyegetésekkel szembeni védekezésnek a képessége. A Biden adminisztráció annak idején, amikor döntött arról, hogy ki kaphat mikrocsipet Európában, akkor három kategóriába sorolta az országokat. Az egyik, amelyik kap, a másik, amelyik mennyiségi korlátozásokkal kaphat mikrocsipeket, a harmadik, amelyik nem kaphat. Finnország kaphatott, Közép-Európa összes országa, a visegrádi országokat különösen szeretném aláhozni, pedig mennyiségi korlátozással kaphatott, tehát bizonyos értelemben a mi rezilienciánk, divatos kifejezés, korlátozott a nemzetközi biztonságpolitikai amerikai döntéshozóknak a szemszögéből. Ezért egy kulcsfontosságú kérdés, hogy képesek leszünk-e az elkövetkezendő időszakban megerősíteni ezt a fajta önvédelmi képességünket a hibrid fenyegetésekkel szemben. A magyar biztonságpolitikának az elkövetkezendő időszakban erre nagyon nagy hangsúlyt kell majd helyeznie, és amennyiben ezt sikerül megtennie, akkor ennek nem csak védelmi, katonai következményei lehetnek, hanem ahogy ebből a példából is érzékelhető, egyértelmű gazdasági következményei is lehetnek, és hozzájárulhat a felzárkózáshoz, ezáltal az életminőség javításához is ez a fajta biztonságpolitikai szemlélet.
1: Mindenkor volt tusványos, de 4/3 utáni vereség után még sosem volt tusványos. Ez az első. Ezt nagyon másképp kell megszervezni, mint amikor előzőr voltak ellenzékben, vagy amikor a 4/3 hozták?
2: Azt hiszem, a nagyobb a dolognak most a füstje, mint a lángja, hiszen tusványos 35 éve zajlik. Idén egyébként veled teljes, ez lesz a mottója tusványosnak. tehát egy jubileumi alkalom, és azok a szereplők, akik az elmúlt évtizedekben részt vettek, azok most is jönnek, most is részt vesznek, és akkor is részt fognak venni, amikor már semmilyen állami támogatás nem lesz adott esetben a tábor mögött. Megjegyzem, hogy mintegy 1000 szereplő, fellépő, előadó fog részt venni, és több mint 30 sátorban fognak majd zajlani a Szabad Egyetemnek a vitái, illetőleg zajlanak majd a nagy koncertek, illetőleg a kisebb bulik is, mert hát ez is része a tusványosi nyári Szabad Egyetemnek és fesztiválnak. Tehát azt tudom mondani, hogy a Prominoritáte Alapítvány, amely a budapesti szervező, illetőleg az erdélyi társszervezőnk, a Magyar Ifjúsági Tanács, és még további közel 40 társszervező készen áll arra, hogy tovább vigye a tusványosi folyamatot, és minden jel szerint egy izgalmas párbeszédben lesz részünk. Sajnáljuk, hogy végül is a kormányzat úgy döntött, hogy nem kívánnak részt venni.
1: Miniszterelnököt mondjuk nem is hívták.
2: Egyértelművé szeretném tenni, hogy én most azt a politikai hangnemet és stílust, amit a miniszterelnök a Magyarország gyűlésben folytat, nem tartottam volna szerencsésnek, hogyha ez meghatározza és elviszi ilyen értelemben tusványosnak a jellegét. Tusványos a kulturált párbeszédnek a fóruma, és talán eljön majd az az idő, amikor a kulturált párbeszédnek ez a fajta stílusa, ez otthonra talál a Magyarország gyűlésben is, és akkor azt gondolom, hogy egy új helyzet lesz. De szeretném hangsúlyosan aláhúzni, hogy a szakpolitikai vitákba meghívtuk a minisztereket, meghívtuk az államtitkárokat, ők kaptak egy utasítást, hogy nem. Ugyanakkor viszont a Hold udvarból meglehetősen sokan el fognak jönni, azok, akik nem nevezhetőek egyáltalán Fidesz vagy KDNP szimpatizánsoknak. Örülünk annak, hogy velünk lesz például Jeszenszky Géza miniszter úr, aki az elmúlt években többször is egyébként szereplője volt tusványosnak, vagy említhetném Schiffer András nevét, és még sokakat, akik ott lesznek, és folytatják azt a fajta dialógust, amit nem csak magunk között, magyarok között, magyar közéleti szereplők folytatunk, hanem sokan a román szellemi életből meghívást kaptak, és velünk lesznek. A román versenyhivatalnak az elnöke, Kiritói úr, vagy éppen Gabriel Landescu, aki a kezdetektől fogva vezető román értelmiségiként velünk van. És hát a nemzetközi vendégeinknek a száma az nem, hogy csökkent volna, hanem növekedett. Sokan úgy érezték, hogy most szolidaritást kell demonstráljanak tusványossal, el kell jöjjenek, és így Amerikából, vagy éppen Hollandiából, Nagy-Britanniából, Nyugat-Európából, a világ minden sarkából nagy számban lesznek külföldi vendégeink. Megjegyzem, hogy jövő szerdán kezdődik élesben tusványos, kedden reggel nyílik meg a kapuja, és a nagy sátornak minden programja követhető lesz majd az interneten, tehát ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek, hogy kapcsolódjanak be.
1: Erdélyi magyar szervezetek, egyetemek, egyesületek részéről inkább szolidaritást, vagy inkább óvatosságot érez, mert hogyha a kormány nem megy, akkor jobb, ha ők sem mennek.
2: Egyszerre van jelen ez a két magatartás, tehát az egyetemek részéről volt egy nyilatkozat, hogy ők most óvatosságból nem kívánnak részt venni, hogyha a magyar kormány nem vesz részt. A határon túli egyetemek nagyon jelentős részben magyarországi finanszírozással működnek, ami egyébként egy abnormális helyzet, mert az erdélyi egyetemeket a román államnak kellene finanszíroznia, de emlékeztetnék, hogy még 2000-ben a magyar kormánynak az anyagi támogatásával jött létre a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, illetőleg kapta meg a támogatást akkor még önálló intézményként működő nagyváradi Súlyok István. De említhetném a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Egyetemet, vagy éppenséggel a felvidéki Selye Jánost is. Tehát ők meglehetősen komoly anyagi függő helyzetben vannak a magyar kormánytól. megértjük a magatartásukat, de a kérdésére rátérve, vagy a fő elemére válaszolva, én azt gondolom, hogy a legfontosabb tapasztalatom az az, hogy a külhoni magyarság nagyon hálás azért a támogatásért, amit az elmúlt évtizedekben kapott Magyarországtól, nem csak a magyar kormánytól, az egész országtól. Én azt gondolom, hogy egy új helyzet van, a jelenlegi magyar kormány sem akar, és nem is nagyon tud szembe menni a nemzetpolitikai szempontokkal. Tehát én bízom benne, hogy az együttműködésnek, a kormány és az ellenzék együttműködésének, természetesen bevonva a külhoni magyar közéleti szereplőket, egy kitüntetett terepe lehet a nemzetpolitika. És hogyha ez sikerülni fog, akkor azt hiszem, hogy más területeken is lehet remény arra, hogy el fogunk mozdulni ettől a álló háborúra emlékeztető állapottól, amit nap mint nap a Magyarországgyűlésben tapasztalhatunk.
1: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az Országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára.

0: tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Róf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon, éves összevetésben 19 ezerrel, 385.400-ra nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte a KSH használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. Közleményükben kiemelték, ezzel együtt a tavalyi 5 millió 400 ezer forintról 5 millió 500 ezer forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent, a tavalyi 179 ezer 400 kilométerről 171 ezer 400 kilométerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,6%-ponttal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5 millió és 10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik. A használtautó.hu adatbázisa szerint egy év alatt kiugróan 42,2%-kal nőtt a meghirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődések 57%-kal bővültek. Az üzemanyag típusok között a benzinüzemű modellek dominanciája azonban még mindig megkérdőjelezhetetlen, a kínálat csaknem felét ezek az autók teszik ki, írja használtautó.hu.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok. Az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kárpátaljai viseletvarrás.
2: Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, hogy anyukám vart, és én mindig láttam, hogy mint, és így tetszett.
1: A tiszántúli református egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek.
3: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élő víz az ifjúságüdülő központ.
1: Müller Csaba műépítész tervező, a Hit Morzsák vendége.
4: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben. Voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kárpátaljai viseletvarrás gazdag hagyományokra épül, ahol a kézzel készített ruhadarabok a helyi kultúrát és identitást tükrözik. A hímzések, színek és szabásminták nem csak díszítő elemek, hanem a közösség múltját és értékeit is megőrzik. A következőben Sárközi Zsófia Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélget a viseletvarrásról.
2: Kezdjük azzal, hogy hogyan jött önnek a viseletvarrás.
3: Gyerekkorom óta szeretek varni. De aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy spint, és így tetszett. És 21-ben indult Kárpátalján a hagyományok háza szervezésében egy 120 órás viseletvaró tanfolyam vizsgán, és oda meghívtak. És annyira örültem neki, hogy szakemberektől tanulhatok, hogy persze jelentkeztem, meg végig is csináltam ezt, és hát ezóta van 21 tulajdonképpen a viseletvarrás.
2: Nehéz volt a kezdetben, és utána milyen volt az előrehaladás?
3: Úgy nem volt nehéz, hogy nagyon jó felépített ez a tanfolyam. Ugye tapasztalt viseletvaró szakoktatók vezették, meg is nevezném őket, Tajti Erzsébet, Donkoni Birkás Tünde és Borbásné Budai Valéria, Jászberindől, illetve Jászapátiból jártak ki hozzánk, és annyira jó módszerrel dolgoznak, hogy úgy nem volt nehéz. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki a tanulmányi gyakorló darabokat, meg a vizsgadarabokat is szépen tudta teljesíteni az irányításukkal. Aztán később is folytatódott ez a mai napig is a viseletvarró tanfolyam. Mindig szerveződik kisebb néhány napos bizonyos tematikával, szintén ők vezetésükkel, és itt már azért egyéni igények is felmerülhetnek, kérdezhetnek a varrónők, és ez nagyban segíti az előrehaladást.
2: Azért készültek itt ruhák. Mi a folyamata ennek az egésznek?
3: Hát, hogyha konkrét egyénre, személyre készül a viselet, ugye akkor hát az első dolog a méretvételezés. Aztán ugye lényeges, hogy milyen tájegységnek a viseletét szeretnénk elkészíteni, vagy mire van igény. Akkor nagyon fontos az, hogy forráskutatást végezzünk, szakirodalmat nézzünk meg, fotókat, forrásfotókat, utána járjunk, esetleg kérdezzünk meg néprajzosokat, szakembereket, táncegyüttes vezetőket, akik élen járnak abban, hogy az ők szavuk meg tudásuk megfelelen, és úgy kezdjünk neki egy bizonyos tájegység viselet varrásának. Persze az anyagbeszerzés ezután, mert ez is változhat, hogy milyen típusú anyagokra van szükség egy-egy viselethez, és hát aztán talán még próba, ha van rá lehetőség.
2: Milyen gyakran kerül elő a varrógép, és mikor elég csak egy kis tű meg cérna?
3: Vegyesen van, többnyire gépi varrás, de a kézi varrás is előkerülhet a díszítményeknél. Most gondolok itt arra, hogyha egy gyöngy varrott díszítmény kerül egy viseletre, akkor azt kézzel varjuk a gyöngyöket például fel, gombokat, patenteket mindenképpen kézzel, de alapvetően gépi varrással működik.
2: Most itt ezen a gyöngyön megakadtam. Nehezebb azokat felvarni, mint a ruhakészítés többi folyamata?
3: Aprólékosabb és hosszabb, én azt gondolom. Hát oda kell figyelni, ugye, mintha gyöngyöt fűznénk, hasonló, csak ugye felvarjuk textilre, vagy textilszalagra, vagy bársonyszalagra például, úgyhogy ez így néz ki.
2: Szóval tájegységekről, általában milyen tájegységeket használnak?
3: Ez mindig a megrendeléstől, az igényektől függ. Az, hogy milyen viselet, tulajdonképpen egész Kárpát-medencei viseletek szóba jöhetnek, nem csak kárpátaljaiak. Attól függ, hogy például egy tánccsoport milyen tájegység táncának a koreográfiáját tanulja éppen. Mert ugye, hát ez úgy működik, hogy amit táncolnak, ahhoz való ruhát illik felvenni, és most is azt tapasztalom, nem csak az én esetemben, hanem is a viseletvarró társaim esetében is, hogy ugye készülnek versenyekre, tánccsoportok, például most nemrég volt a Szólafülemüle, vagy akár a népzenészek, vagy a népi énekesek is ugye fel kell, hogy öltözzenek plán a színpadra egy versenyre, akkor amit előadnak, amelyik tájegység anyagát adják elő, akkor ahhoz kérik a ruhákat. Úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet. Erdélyi anyagokat is adnak elő, akár kárpátaljait is, vagy bármely mostani magyarországi tájegységet is.
2: Ennek melyik a kedvence?
3: Hú, kedvencem. Hát ugye ragaszkodunk a sajátunkhoz, és Nagy Dobronyival is foglalkoztunk már, mert hogy Kárpátalján nincs minden településnek külön viselete, mint például Erdélyben, és nem vagyunk ebben ennyire gazdagok, de van a Dobronyink, ugye, van a Viski viseletünk, van Nagy Paládink, és hát még a Salánkink, ami nem maradt fent sajnos belőle példány, de vannak kutatások, és hát egyszer azt is tudjuk rekonstruálni.
2: Elkészítés szempontjából, hogyha vesszük, az ön tapasztalata szerint melyik tájegység mintái könnyebbek és melyikek nehezebbek?
3: Hozzánk közel van Szatmár, és ugye Kárpátalján nagyon gyakran a szatmári viseletet veszik fel, mert hogy sajátunk nem feltétlenül van az előbb említetteken kívül, ugye, és meg hát szatmári táncokhoz nyilván szatmári, meg a nyírsége, ami olyan egyszerűbb, nem túl díszített. Ez attól is függ, ugye, hogy milyen tájegysége, milyen gazdasági lehetőségei voltak az embereknek, vagyis gazdagabbak voltak, szegényebbek voltak, és erre mi felénk nem volt jellemző az, hogy nagyon gazdagok, ezért volt egyszerűbb ruháik, és valahogy én azt gondolom, hogy ehhez vagyok szokva valamilyen módon, hogy a szatmári. De lehet, hogy mert közel van hozzánk. Vannak nagyon díszesek is, vannak olyanok is, például az erdélyeknél probléma ez, hogy speciális anyagra van szükség hozzá. Erdélyben szinte minden faluban szövik a mai napig is a viseleteknek az anyagát, házi szőttesből készülnek, amit nekünk nehéz beszerezni például. Úgyhogy ezek úgymond tetszenek, de elkészítés szempontjából távolabb állnak tőlem.
2: És az itthoni ruhaanyagokról mit lehet mondani?
3: Leggyakrabban pamutvászonból készülnek a legtöbb, ami előfordult legalábbis a mi tapasztalatunkban, de hát ugye brokkát sejemből, ha a sárköziekre gondolunk, vagy az előbb említett erdélyek a házi vászonból készülnek, de alapvetően, vagy az alsó ruha nemű, gondolok itt alsó szoknyákra, ingvállakra, azok pamutvászonból, lepedővászonból, ha fehér.
2: És a színvilágról beszélhetünk kárpátaljai kontextusban? Vagy előfordul, hogy megvan a tájegységnek az adott színvilága, de mondjuk a megrendelő más színt akar?
3: Van erre is példa, nem is kimondottan saját esetemre gondolok, hanem másoktól hallok ilyenről. Van ilyen, igen, hogy jellemző egy-egy színvilág. Például a Nagy Dobronyira ugye még csak a mintázat is, a rózsás mintázatok, akár kisebb, akár sűrűbb, nagyobb, de hogy rózsa minta. Fehér, piros, zöld alapon, ezek fordulnak elő, néha kék, de talán a Nagy Dobronyira nem is ritkán van ez. A nyírségi viseletben a kékek fordulnak elő, a kék többféle árnyalata például, vagy van, ahol az élénk színek, azokat nem szerették valahogy az emberek régen, és az élénk színek azok úgy kimaradtak, inkább a visszafogó színek, úgyhogy valami ilyen jellegű változatosságú specialitás van.
2: Említett néptáncosokat, népdalosokat, kik általában a megrendelők?
3: Vegyes, de többnyire nagyobb munkák ugye a néptánc csoportok felöltöztetéséből adódnak, mert hát nyilván ott több főt kell felöltöztetni. A népdalénekes ugye egy főről szólhat, vagy ha népzenészek és egy zenekar, akkor is nem tudom, 4-5-6 fő, de ha többnyire a lányoknak vannak ugye változatosabb ruháik, és rájuk van több dolgunk, és egy népzenei együttesnél is lehet, hogy kevesebb a lány, és őket felöltöztetni sincs olyan sok dolgunk, mint egy néptánc csoportot például.
2: Mennyi időbe telik mondjuk, hogyha egy néptánc csoportot veszünk, mert azért sok emberről van szó, azt valljuk be. Mennyi időbe telik egy ilyet megcsinálni? És ezt a munkát megosztják, vagy van, hogy egy csoportra egy ember?
3: Ez nagyon sok mindentől függ, elsősorban a határidőktől, ugye, mert hogy mikor érkezik az igény, és meddig kellene azt teljesíteni, és ettől függ az, és mi az idő, a lehetőség, hogy mennyit tudunk ezzel foglalkozni, attól függ, hogy egy ember tudja ezt teljesíteni, vagy segítséget kell kérni társaink között megosztani a munkát. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy mennyi idő, ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
2: Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
3: Igen.
2: Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
3: Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományos, a mai, ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokba, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
1: Az elmúlt percekben Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Tiszántúli Református Egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek. A program keretében a nyári szünidő alatt két helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Olá Ilona, Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét kérdezte.
2: A Tiszántúli Református Egyházkerületben már nem új fogalom az örökségünk tábor, vagy örökségtáborok, attól függ, hogy hivatkozunk rá hivatalos vagy a jobban ismert nevén. Annak idején egy támogatott projekt keretében indították el ezt a kezdeményezést, viszont olyan sikere lett, hogy nem lehetett abba hagyni, mikor a projekt időszak lezárult. Fogalmazzuk meg azoknak, akik még esetleg nem hallottak róla, hogy mi ennek az örökségtábornak a lényege.
3: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élő víz, az ifjúsági üdülőközpont, van Beregfürdőn a megbékélésháza, van Beregdarócon a Hétcsillag üdülőközpont, és korábban volt Debrecenben is egy táborhelyünk. Ezekből a táborhelyekből kiindulva 6 napos táborokat, ottalvós táborokat szervezünk, ahol minden nap valami nagyon extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek, és azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza.
2: Az örökségeket mutatják be, de ami még itt fontos, hogy mindezt úgy, hogy komplex csomagot kínálnak. Ebben más talán, mint egy saját szervezési tábor, mert ezekre a helyszínekre, akár ezekre a szálláshelyekre el lehet menni saját szervezéssel is, de itt készen kapják a csomagot, ha lehet így fogalmazni a jelentkezők.
3: Nyilván itt maguk a programok az érdekesek ebbe az egészbe, és azért ezt tudni kell, hogy egy táborszervezésnél nyilván sokszor az történik, hogy bezárulnak a tábornak a kapui, és ott valami történik a tábor helyszínen. Az, ami ki akarunk lépni a táborból, pláne ahogy mi lépünk ki, azért ez egy nagymértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Mi azt az utat választottuk, hogy olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének. Ilyen például a kerékpártúra vagy a vizitúra. Egyrészt oda vinni saját kerékpárokat, ha valaki ezt magának szervezi, mondjuk 40 darabot, hát az önmagában egy nagyon komoly logisztikai feladat, vagy megszervezni egy kenutúrát a túron, de hogy ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a túravezetők, a hajók, nagyon-nagyon sok minden, és ez egy nagyon jól bejáratott program, tehát már évek óta látjuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé működik, sőt, idén csere is volt, tehát bizonyos programelemek, amik mondjuk úgy elfáradtak az elmúlt években, cseréltük és behoztunk új programelemet, ami adott egy nagyon nagy fokú vérfrissítést az egész csomag számára, úgyhogy a gyerekeket igyekszünk az inger szintjüket elérni, próbáljuk megfogni őket és aktívvá tenni ebben a dologban őket, tehát azért nyilván főleg ilyen nagyon melegben ezek nem mindig aratnak osztatlan sikert mindig, de hihetetlen élmény számukra azok a teljesítmények, amiket ők meg tudnak élni.
2: Mikor indult el ez a program? Annak idején, mikor még ez így támogatott projektként lett
3: megkérdezve? 2019-ben indultak el az első csapatok, és hát most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Jobb idők, már olyan időkben, amikor így nagyobb volt a pörgés, és nyilván a pályázati határidők és rendelkezésre álló források miatt volt olyan évünk, hogy 25-30 turnust indítottunk. Itt volt, hogy mind a 4 tábor helyszínen párhuzamon felmentek a nyár folyamán csoportok, elkezdődtek júniustól és futottak egészen szeptember végéig. Most csak 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Beregfürdő és Tivadar, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták.
2: Erről fontos beszélnünk, hiszen ez egy olyan lehetőség, ami a mai táborköltségek mellett nem elhanyagolható. Ugye sokaknak okoz ez problémát, hogy egyrészt biztonságban tudják a gyermeküket, olyan élményt kapjanak, ami tényleg építő őket, fejlődnek általa, viszont ennek megvan a költsége. Még akkor is, hogyha csak napközis táborokról beszélünk, amikor a város sem hagyja el egy gyermek, ehhez képest 6 nap, ott alvós tábor, teleprogramokkal, komplett csomaggal, és mindezt ingyen tudják biztosítani 9 turnusnak ezen a nyáron?
3: Így van, így van. Tiszántúli Református Egyházkerületnek szerintem ez egy nagyon fontos missziója volt, és ez egy nagyon megsüvegelendő dolog, hogy független attól, hogy lejárt a projektnek a megvalósítási szakasza. Itt az elmúlt években, ugye ez már a harmadik ilyen év, önerőből biztosította ezeknek a táboroknak a működtetését, és ez azért is nagyon fontos számunkra, mert nagyon sok olyan iskolát tudunk elérni, megcélozni, akik mondjuk az ott tanuló gyerekek vagy a szülők nem biztos, hogy maguktól ezt meg tudták volna finanszírozni.
2: Valószínűleg az első tábor élménye sok gyereknek.
3: Igen, igen, igen. Ráadásul a korábbi években itt mindig voltak nevelőszülős gyermekek is, tehát egy speciálisabb családi háttérrel rendelkező gyerekeket is sikerült megcélozni. Tehát nyilván az, hogy a szülők egy hétig biztonságban tudhatják a gyerekeket, hogy jó helyen vannak, jó élményekhez jutnak hozzá, és mindezt ingyen, ez egy rendkívül fontos lehetőség volt.
2: Azt mondja, hogy most a 9 turnusban a tábor alatt összesen körülbelül 300 fiatal gyerek kapja meg ezt az élményt. Azt lehet tudni, hogy honnan tevődik ez össze most, hogy ez a két helyszín játszik?
3: Hát a településeket nézünk, akkor Kunmadaras, Dombrád, Debrecen, Nyíregyháza, Sárét udvari, Nagydobos, Biharkeresztes is benne van. Tehát a nagyvárostól a kisvárosokán át nagyon sok, tehát a kicsi falvak is. Ugye itt volt egy nagy toborzásunk az év első részében, és amikor felkerestünk közel 40 református iskolát a Tiszántúlon, illetve ott a Tiszán inneni területen is, akkor nem csak a örökségtáborokat, hanem más táboroztatási osztálykirándulási lehetőségeket is ajánlottunk számára, de kifejezetten célunk volt, hogy eljussunk a kis településeken működő református fenntartású iskolákhoz. És én borzasztóan örülök annak, hogy tulajdonképpen a mostani csoportoknak a nagy részét, vagy a gerincét ezek a kis településen lévő református iskolák adják.
2: Elindultak a táborok? Most, hogy a tanév már véget ért, tombol a nyári szünet, tombol a jó idő.
3: Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, az egyen már túl vagyunk, és hát most már zajlanak, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
2: Még annyit mondjunk már el ízelítőként, nyilván ebben az évadban már valószínűleg nem lehet jelentkezni ezekre az örökségtáborokra, nagy volt az érdeklődés, beteltek a helyek, de reméljük, hogy jövőre is meg lesznek, úgyhogy nem baj, ha kedvet csinálunk, meg aztán ezeket a helyszíneket fel lehet keresni majd akár osztálykiránduláson szeptembertől az új tanévben is. Szóval milyen finomságok vannak, vagy milyen új kis programelemek, amiket említett, amik elérik a fiatalok inger küszöbét, mert tényleg szó szerint, meg átvitéltem is meg lehet őket mozgatni.
3: Vasárnap érkeznek, egy feladat van vasárnap, hogy megérkezzenek általában buszokkal, vagy valamilyen közösségi szervezésbe szokták ezt megoldani. Hétfőn mindig egy ilyen közösségfejlesztő és önismereti programmal kezdünk, ez egy új elemünk.
2: Összekovácsolni a csapatot?
3: Alapvetően ezzel a céllal indul, illetve itt két trénernek a bevonásával történik ez a program, és az első visszajelzések alapján a pedagógusok is, vagy a kísérők is rácsodálkoznak, hogy olyan dolgokat tudtak meg a gyerekekről, ami a, mondjuk a tehetséggondozásuk szempontjából kiemelten fontos. Szóval ez például egy újdonság, és ez egy nagyon jó csere volt. A második napot általában kerékpártúrával folytatjuk, itt továbbra is a beregi kört preferáljuk elsődlegesen, ami ugye 2024-ben az év kerékpárútja volt, mert ez a legbiztonságosabb.
2: És gyönyörű.
3: És gyönyörű. És olyan helyszíneket tudunk bemutatni, mint mondjuk Csaroda vagy Tarpa, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ezen már ő túlnőtt, mert már járt itt, akkor a Szatmárba is tudunk menni. A harmadik nap az egy kombinált vízi és kerékpáros túra. Ez a még korábban úgy történt, hogy busszal vittük a gyerekeket le az öreg túrhoz, Túristándiba a vízitúrák induló pontjára. Hát most már van egy nehezítés, kerékpárral mennek le. Úgyhogy 16 kilométert letekernek oda, 16 kilométert vissza, de hát az előtte lévő nap az egy 40 kilométeres kerékpártúra volt, tehát ott már megadta az összhangot, és akkor az öreg túra neveznek egyet túravezetőknek a közreműködésével. Csütörtökön szoktak általában elmenni buszos kirándulásra. Ezeket többségében a Beregben, Beregnek a különböző helyszíneit szoktuk bemutatni. Nagyon népszerű Vásárosnaménban a vadászati kiállítás. A gyerekek körében nyilván ezek mindig jól működnek az állatok. Visszük őket Vámosatjára, ott ugye Vámosatja határában van egy várom, aminek a felújítása nemrégiben megtörtént, illetve van egy fantasztikus középkori templom is. Emellett a Tánkosi református templomot is bemutatjuk számukra, de előfordul, hogy más, tehát akik már jártak, őket mondjuk Cégénydányádra visszük el a Kölcseiken de Kúriába. Ezen is próbálunk alakítani, és akkor hát természetesen Tivadar nem maradhat el strandolás nélkül, úgyhogy a tivadari Szabastrand most már üzemel, ki van jelölve, úgyhogy ott azért el szoktak tölteni sok-sok órát. Ha pedig Beregfürdőre érkeznek, akkor a Tiszatóhoz visszük őket kerékpározni. A buszos kirándulás keretében ott Szolnokra mennek a reptárba, ez továbbra is egy nagyon népszerű program, ezt nagyon szeretik a részvevők, illetve Karcagra is szoktak menni. Ott is van ugyanilyen közösségfejlesztő program, ott viszont a fürdő a nagy élmény, ott egy egész napot el szoktak tölteni. Ami kiesett és eddig volt, az a hagyományőrző program, a kézműves programok, ezek most már nincsenek, ezt váltotta fel ez az új közösségfejlesztő önismereti program.
1: Az elmúlt percekben Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hit Morzsák vendége Müller Csaba műépítész tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán és az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélését. Lehetőségét, a riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy színterem veszi körül, egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott. De ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész a valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
2: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
3: Hát vallásórákra nem jártunk. Vallásórákat tartottak az egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az érzelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, vagy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
2: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet, vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében, vagy a munkássága terén?
3: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámaibb pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
2: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
3: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
1: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk, így fogalmazott a Gazdasági és Energetikai Miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a posztjában arról számolt be, hogy 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőtt tárca az Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is, jegyezte meg Kapitány István. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálja a szerződés kötések és kifizetések indoklását, emelte ki a miniszter. Kapitány István rámutatott, a központi költségvetési szerveknek két havonta kell gazdálkodásukról részletes adatokat szolgáltatniuk a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára. A kormányváltással tevékenységét befejező Energiaügyi Minisztérium április-májusi táblázata kerek 100 tételt tartalmaz. A kifizetéseket a többi között tanácsadási, tanulmánykészítési, rendezvényszervezői és kommunikációs megbízások alapozták meg. Bármiféle visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezzük, jelentette ki közösségi oldalán a miniszter. Új mutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az aszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Mint írják, az agrárkár enyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A honlapon olvasható felhívás szerint az idei szárazság komoly termelési kockázatai jelentősek, a termés eredményeket és a mezőgazdaságot

0: használkodókat, olvasható a bejelentési tájékoztatóban. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas. A jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok. Az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

ne veszítsd el az Isten iránti lelkesedésed. Tanítványainak akkor eszükbe jutott az írás szava, buzgóság emésztel házadért. János evangélium a 2:17. Próbáld elképzelni, ahogy tűzgyúlt Jézus szemében, megfeszültek az izmai, majd felborogatta a pénzváltó kasztalait a templomban, és mindeközben egy saját maga fonta ostort szorongatott a kezében. Tanítványainak akkor eszükbe jutott az írás szava, buzgóság emésztel házadért. Jézus a valahaért legbölcsebb és legkedvesebb ember volt, és szenvedélyesebb sem volt nála soha senki. Követőinek ugyancsak a világ legszenvedélyesebb embereivé kell válniuk. A buzgóság, avagy lelkesedés görög megfelelője,

az entusiasmus, ami az Istenben jelentésű enteos szókapcsolatból származik. Minél inkább Istenben vagy, annál inkább lelkesedni fogsz Isten dolgai iránt. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Zsoltárok 37.4. Igen, a testi vágyaidat naponta meg kell feszítened, de Isten attól még nem veszi el a vágyakozásra való képességedet, hanem megszenteli és más irányba tereli. Amikor gyönyörködsz az Úrban, vágyeltültetésen esel át. Félszívű teremtmények vagyunk, bolondulunk az italért, a szexért és az ambíciókért, pedig végtelen öröm van felkínálva nekünk, fogalmazott C.S. Lewis. Egy lelkész ezt írja, a bűn erőpazarlás, kétszeresen is hiába való. Miután kiélkésre, büszkeségre, haragra és más efélékre pazarolod az energiádat, további erőt szív ki belőled a bűntudat, a szégyen és a megbánás. Nincs nagyobb energiavámpír a bűnnél, de ugyanígy semmi sem tölt fel jobban friss energiával, mint az engedelmesség. Egészen új erőre kaphatsz tőle. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk. Ezzel a Pataki továbbra is a Tokaj borvidék legnagyobb tételszámú borversenye.
2: Ez évben is 227 mintával neveztek a termelők, úgyhogy megint sikerült meghaladni a 200-as nevezési számot. Ezt nagyon szeretném megköszönni a nevező borászatoknak, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy megmérettetik a borukat. Kicsit örülök is, és egyrészben kicsit szomorú is vagyok olyan tekintetben, mert tényleg mindig a legnagyobb mintaszámú borversenyt tudjuk megrendezni a borvidéken. Ami a szomorúság ebbe egy kicsit, és amiért sajnálom, hogy ez évben a Sárospataki hegyközség, az a hegyközség, aki borversenyt rendezett itt a Tokaji borvidéken, úgyhogy ennek a nagyon szép hagyománynak, amit mi most már 24. alkalommal tartunk, talán a legnagyobb büszkesége az, hogy nálunk itt a borászok és a nevező borászatok is úgy gondolják, hogy ezt a hagyományt ápolni kell. Ebbe támogatnak minket a települések is, a települések vezetői is, úgyhogy nem csak egy borversenyről van szó ezen a hétvégén Sárospatakon, hanem borásznapokról is, ez egy többnapos rendezvény.
1: Ezt követően a 28. bodrog közi napokról készült összeállításunkat hallhatják.
3: Az igaz üzenete az lenne az összetartozás hangsúlyozása, a kapcsolataink erősítése és a közös munka ellentétség megmaradásáért, fejlődéséért, jövő képéért.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk. Ezzel a Pataki továbbra is a tokaji borvidék legnagyobb tételszámú borversenye. A következő percekben Jarecsnyi Jánossal, a szervező Sárospataki hegyközség elnökével beszélgetek.
2: Ez évben is 227 mintával neveztek a termelők, úgyhogy megint sikerült meghaladni a 200-as nevezési számot. Ezt nagyon szeretném megköszönni a nevező borászatoknak, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy megmérettetik a borukat. Kicsit örülök is, és egyrészben kicsit szomorú is vagyok olyan tekintetben, mert tényleg mindig a legnagyobb mintaszámú borversenyt tudjuk megrendezni a borvidéken. Ami a szomorúság ebbe egy kicsit, és amiért sajnálom, hogy ez évben a Sárospataki hegyközség az a hegyközség, aki borversenyt rendezett itt a tokaji borvidéken, úgyhogy ennek a nagyon szép hagyománynak, amit mi most már 24. alkalommal tartunk, talán a legnagyobb büszkesége az, hogy nálunk itt a borászok és a nevező borászatok is úgy gondolják, hogy ezt a hagyományt ápolni kell. Ebbe támogatnak minket a települések is, a települések vezetői is, úgyhogy nem csak egy borversenyről van szó ezen a hétvégén Sárospatakon, hanem borásznapokról is. Ez egy többnapos rendezvény, és nem csak a szakma, hanem a mindennapok embere és a borfogyasztók, a borkedvelők is megkóstolhatják a tokaji borászatok borait. Így talán még nagyobb jelentősége van ennek a borversenynek, ami, hogy az elmúlt időszakban is megszokott, nem csak itt a hegyközség, hanem a borvidék összes hegyközségéből, Egerből, Mátrából is érkeztek minták, illetve Szlovákiából is, tehát nemzetközi borversenyként apostrofáljuk most már a Sárospataki hegyközségi borversenyt.
1: Mi a jellemzőbb, hogy a nagyobb borászatok vagy a kisebb termelők nevezték inkább a boraikat?
2: Én erre mindig nagy hangsúlyt fektettem, hogy egy kis termelő számára egy iránymutatás, egy nagy elismertebb borászat számára pedig egy visszajelzés tud lenni. Nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy ezt a szemléletet fenntartsuk az elmúlt 10 évben, illetve az elődeim is ezt tartották szem előtt, és én azt gondolom, ennek így is kell maradnia, hogy az egyszerű kis termelőtől, aki adott esetben otthon kicsit talán lehet, hogy szerényebb körülmények között és technológiával tudja elkészíteni a borait, de minden szívét, lelkét, munkáját beleadva tudja és készíti el a borokat, ő is tudjon nevezni, és legyen benne olyan cég is, ahogy említettem itt a megnyitó során is, látva a borokat, akiknek a tételei akár nemzetközi nagy borversenyeken is nagyon-nagyon szép sikereket hoznak, nem csak a borvidéknek, hanem az egész országnak.
1: Kik alkotják a bíráló bizottságokat? Mennyire mérvadó vagy mérce az a döntés, amit itt hoznak egy-egy borról?
2: Teljes mértékben én azt gondolom, hisz ez a szakmának egy találkozása. Borászok alkotják magát a bírálói bizottságokat, de természetesen, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk a hegyközségnél, hogy a települések vezetőjét is igyekszünk meghívni erre a borversenyre, pont azért, hisz ők nem csak a városukat, hanem ezt a térséget, Tokaj hegyalját is képviselik. És ezért én azt gondolom, nagyon fontos, hogy egy polgármester, hogyha elmegy bárhova a világba, és azt a munkát, feladatot kapja, hogy mondjon néhány szót a borról, akkor igenis, mint egy tokaji borvidéki polgármester, tudjon jellemezni egy bort, tudja, hogy mire kell odafigyelni, tudja, hogy milyen jellegeket kell keresni, és bátran tudjon róla beszélni. Ez is egy nagyon fontos küldetés ennek a borversenynek, hogy azok az emberek, akik legyen szó akár nem csak vezető, hanem bárki, aki innen származik és elmegy a nagyvilágba, ismernie kell szerintem a tokaji borokat, és erre ez a borverseny, vagy ez a borász napok is nagyon jó lehetőséget biztosít.
1: Ugye amikor elkezdődtek ezek a borversenyek, akkor nem mindenben feleltek meg az akkori borok 20-30 évvel ezelőtt a nemzetközi, sőt azt hiszem, hogy a hazai kívánalmaknak sem. Azóta a tokaji borok igen komoly utat jártak be. Évről évről számoltunk be róla, hogy fejlődnek ezek a borok. Mit jelent ma már az, hogy fejlődik a bor, vagy fejlődik a gyakorlatilag a mezőny, és hát ugye egy-egy borászat bora?
2: Én azt gondolom ugye, hogy ez akár 20 évvel ezelőtt elindult ez a kezdeményezés, ahogy említette is, nagyon sok olyan bor volt, ami adott esetben borhibás, vagy esetleg beteg bor volt. És pont azért nagyon-nagyon fontos egy ilyen rendezvény, mert hogyha valami hiányosság van, akkor felhívja a borász figyelmét, hogy valamit nem jól csinál. És nyilván aki nevez, az mindig szeretné jó eredményeket elérni, és így akkor a többi borász tud adott esetben a visszajelzések alapján, a bírálat alapján segíteni, hogy mire kell jobban odafigyelni, és talán ez serkenti is, vagy legalábbis segíti, hogy következő évvel jobban odafigyelve egy szebb tételt nevezzen. Mindig azt szoktam mondani, ugye, amikor vége van a borversenynek, és megnézik az eredményeket, hogy mindig a nagy aranyérmes és az aranyérmes borokat nézik meg, mivel azok, hogy milyen bort lesz érdemes megkóstolni mondjuk egy borfesztiválon, illetve azt nézik meg, hogy kik végeztek a végén. Nyilván senki se szeretne a végén végezni, és ez gyakorlatilag arra ösztönzi a borászokat, hogy jobb és jobb tételeket nevezzenek. Habár mindig azt szoktam mondani, hogy saját hazájában az ember nem tud próféta lenni, én is, mint gyakorló borász tapasztalom azt, hogy nemzetközi borversenyen értek el boraim nagyon szép eredményt, és helyi borversenyen ugyanez a bor nem biztos, hogy a helyi közösségben például nyilván értékelik is mondjuk aranyérmet nyer, de mondjuk egy nemzetközi borversenyen pedig nagy arany minősítéssel bír. Tehát ilyen szempontból egy helyi borversenyt én mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal nehezebb talán megnyerni vagy jól szerepelni, mint adott esetben egy nagy nemzetközi borversenyen, ahol akár több tízezer bor érkezik a világba.
1: Van egy társadalmi zsűri és a szakma mellett, az ő szerepük mi ebben a közösségben?
2: Ahogy említettem is, nagyon-nagyon fontos az, hogy ők is valamelyest betekintést nyerjenek a borászok munkájába. Ugye sokszor szokták elmondani, hogy milyen jó dolga van a borásznak, hisz egész nap nem csinál semmit, csak kóstolgat. Azért ez nem ennyire egyszerű, és önmagában a kóstolás se egy egyszerű műfaj, hisz nagyon sokféle követelménynek, akár a megjelenés, illat, íz, összbenyomás tekintetében le kell bírálnunk egy bort, és ezt el is mondtam a megnyitóba, hogy mindenki úgy bíráljon egy tételt, hogy amellett a szőlőtermelőnek, a borásznak egy évi munkája van benne. E mögött, a bor mellett egy család van, egy birtok van így igazából, és arról mondunk ítéletet, és nyilván ezt nem szemtől szembe is nem tudjuk, mert ugye teljes egészében anonim a bírálat, hogy kinek a bora, de valójában mindig úgy kell nézni, hogy ez egy olyan terméket, egy olyan bort bírálunk, amíg mögött valaki áll. És ennek a felelősségnek a tudatában bíráljuk a borokat, akkor ez nem egy nagyon-nagyon egyszerű és könnyű feladat.
1: Két díjról is szó esett most a megnyitón, az egyiket át is adták, ez egy több borvidéket érintő elismerés. Kik adják kiknek, és itt ki kapta ezt a díjat?
2: Ugye ez a Hordós Attila emlékdíjról van szó, aki a mátrai borvidéknek kezdetben hegybírója, majd titkára volt. Sajnos nagyon fiatalon elhunyt így igazából, és már nem lehet itt közöttünk, de az ő munkássága és személye, én azt gondolom, egy olyan embert ismerhetett meg az Attilában, aki találkozott vele, akire fel tudott nézni. Mindig pozitívan állt a termelőkhöz, mindig támogatóan, a megoldást keresve fordult a termelők felé, és akár személyiségében, szakmaiságában is nagy hangsúlyt fektetett. Egy nagyon pozitív életszemléletű ember volt, és az ő elvesztése sarkalta a négy felső magyarországi borvidéket, Eger, Mátra, Bükk, illetve itt mi Tokajból, ugye a Pataki hegységet, hogy alapítsunk egy díjat. Ez egy vándordíj, minden egyes évben egy különböző borvidéken választanak meg egy olyan szemét, aki az Attila személyiségének, munkásságának egy továbbvivője tud lenni. Legyen ez borász, szőlész, vagy akár egy hegyközségi szakember, és ugye ez éven ezt a díjat most itt a Tokaji borvidéken nálunk került ki osztásra, és akár a mátrai, bükki és egri kollégákkal is beszélve, egyeztetve, illetve mi is itt a hegyközségnél úgy gondoltuk, hogy ezen az éven ennek a díjnak a legfontosabb személye, illetve aki ezt kaphatja, az a Pataki hegyközségnek hegybírója, Hegerűs Márk, aki tényleg most már 2018-tól nagy lelkesedéssel, odaadással végzi a munkáját és segíti a termelőket. Én azt gondolom, hogy a díj méltó helyre került, és a Márk kívánok még nagyon-nagyon sok hosszú munkás évet, hogy itt legyen velünk is együtt, tudjuk ezt közösen csinálni. És az ő személyében egy olyan embert, egy olyan hegybírót ismerhettem meg 2018-ban, aki tényleg szívvel, lélekkel vézi a, és olyan odaadásra vézi a munkáját.
1: Egy másik díjról is szó esett, amelyet majd a borverseny során adnak át. Volt itt egy állandó személyiség, borász személyiség, nem csak Sárospatakon, de itt a borversenyen is, ugye Szabó Dániel, mindannyiunk Dani bácsia.
2: Így van.
1: Az ő emlékére is született egy díj. ennek mi a szerepe?
2: Ugye Dani bácsi egy olyan személyiség volt, szerintem senkinek nem kell bemutatni a városban, de nem csak a városban, a borvidéken, vagy akár országos tekintetben is. Nagyon sokan ismerték és szerették Dani bácsit, és mindig egy meghatározó alakja, személyisége volt a borversenyünknek. Az elmúlt években, mint rangidős, mindig az egyik legnehezebb feladatot bíztuk rá, a társadalmi zsűrinek az irányítását. Ugye itt nem feltétlenül szakemberek vannak csak jelen, ugye említettük, hanem többségében olyan emberek, akik nem feltétlenül értenek magához a boroknak a világához, és az ő tanításukat, elkalulzolásukat itt a borversenyben, ezt mindig Dani bácsira bíztuk. És tényleg egy olyan személye volt, aki ezt nagy lelkesedéssel végezte, és sokszor, amikor beszélgettem vele, mindig mondta, hogy már sehova nem fog jönni, de a pataki borverseny mindig is a szívügye lesz. És hát az ő emlékét Bráda István volt az, aki azt gondolta, hogy tovább kell vinni hegykészségünkkel egyetemben, és alapított rá egy díjat, ez a Szabó Dániel emlékdíj, amelynek a borát majd itt ezen a borversenyen fogjuk közösen kiválasztani, illetve ez a díj tartalmaz majd egy olyan kis kiegészítést is, hogy az István a Dani bácsi emlékére felajánlotta, hogy bármely bort, amit megveszünk ártól függetlenül, ő 100 000 forint értékben mindig vásárol ebből a tételből, és hát ezt gyakorlatilag egy kis rezort felépítve az ő emlékét tovább víve szeretné majd minden évben gyarapítani ezt a kis gyűjteményt, ami azt gondolom, hogy évek folytán majd, ha valaki elmegy az Istvánnak a pincéjébe és meg tudja kóstolni ezeket a borokat, akkor mindig eszébe jut majd Dani bácsi, és jó lesz rá visszaemlékezni. Én azt gondolom, az István részéről ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, és hát tényleg így nagyon sokáig és hosszú évekig Dani bácsi emléke itt lesz közöttünk.
1: Az is elhangzott, hogy ugye a borászoknak ez a rendezvény a közös ünnepe, meg hát az egész éves munkának az értékelése, a nehézségek, örömök megosztása egymással, és hát most azért beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről is, ami hát ugye a magyar, meg a globális borászatot is ezer dolog tépi, most éppenséggel, de hát itt Magyarországon is, itt felső Magyarországon is az asszály, valamint a fitoplazma, a betegség az, ami hát nehezíti a borászok életét elég jelentősen. Hogy áll itt a helyzet a Sárospatak térségében?
2: Nem túl kedvezőek az előjelek, de nem tragikus, én azt tudom mondani. Nagyon nagy összefogásra van szükség, és nagyon sok plusz munkára. Eddig se voltak könnyű helyzetben a szőlőtermesztők és borászok ilyen tekintetben, hisz az ágazat azért jelentős kihívásokkal küszködik. Nem magasak a szőlőértékesítési árak, nagyon nehéz a munka évről évre, és hát ugye a borok eladhatósága a csökkenő borfogyasztási tendenciák miatt se egyszerű. És erre jött igazából ez az aranyszínű sárgaság, ami már itt a tokai borvidéken is megjelent, illetve hát nem csak, hogy megjelent, de már szőlőterületek kényszerkivágását is kellett sajnos alkalmazni. Mi is folyamatosan vizsgáljuk, és kérem is a termelőket, hogy ők is a saját szőlőjükben, nyilván ők ismerik a legjobban, ők járnak benne a legtöbbet, oda kell figyelni a szőlőnek az egészségügyi állapotára. Vannak tipikus tünetek, nagyon nehéz azért a szemmel megállapítani ezeket, vagy biztosra menni, de ilyen például az elsárgult levelek, a gyenge hajtásnövekedés, a kanalasodó levél, adott esetben a virágzás, vagy már bogyókezdemények esetében elszáradt fürkezdemények, olyan jelek lehetnek, amelyek nem feltétlen csak hiánybetegségre utalnak, illetve a szárazságból adódóak, hanem sajnos adott esetben ennek a fitoplazmának a megjelenésére utalnak. Erre a kutatóintézet itt a borvidéken ilyen gyors tesztek segítségével segíti gyorsan a gazdákat, akár itt a hegyközségünknél is lehet jelezni a hegybíró számára, hogy melyik területen vannak ilyen tünetes tőkék. Itt az első 100 vizsgálatot díjmentesen elvízi a kutató, azt követően pedig, hogyha gyors eredményt szeretnénk, akkor már sajnos 100 után majd fizetni kell ezért az eredményekért, de önmagában a megyei kormányhivatal munkatársai kijönnek, és az ő szakvéleményük és mintázásuk bizonyítja 100%-os bizonyossággal, hogy ez a tőke fertőzött. Ez azért nagyon-nagyon fontos, és kérem is a termelőket, hogy erre figyeljünk oda, hisz nem szabad eltitkolni ezt a dolgot, mert maga a betegség tőkéről tőkére a levegőn keresztül nem megy át. Viszont az amerikai szülőkabóca, mint vektora hordozhatja ezt a betegséget. Tehát kettő dologra kell odafigyelni. Vagy nem szabad, hogy ugye fertőzött növényünk legyen az ültetvénybe, ezt szemlézéssel tudjuk megállapítani, vagy odafigyelni rá, vagy pedig ezt a vektort, tehát ezt a szülőkabócát kell így igazából kiirtanunk, hogyha van is ilyen növényünk, akkor maga ez a szőlőkabóca ne tudja átvinni egy másikra. Ha a kettő feltétel közül ugye az egyik nem teljesül, akkor gyakorlatilag megfogtuk a betegséget. Ezzel meg kell tanulnunk együtt élni. A rovarölőszerek használatát gyakorlatilag az elmúlt 5-6 évben már elfelejtettük. Most sajnos vissza kell kanyarodni. Ez nem jó, de most jelen pillanatban nincs más választásunk. Tehát ennek tudatában ezeket kötelezően kétszeri alkalommal alkalmazni is kell. Permetezési napot mindenkinek le kell adni. Ezt a hatóság fogja is ellenőrizni. Erre nagyon szeretné felhívni a termelőknek a figyelmét, hogy ezek ellenőrzésre fognak kerülni. És ugye mi is a hegyközségnél, akik leadták az e-mail címet akár telefonszám révén, akár SMS-ben, illetve e-mailben is folyamatos tájékoztatást nyújtottunk és nyújtunk is, hogy mikor, milyen stádiumban van ennek a vektornak a fejlődési állapota, és mikor fújjanak. Nyilván adunk javaslatokat, de nem kizárólagos és kötelező érvényű javaslatokat, hogy mivel permetezzenek, de segítjük adott esetben azokat a termelőket is, akik ebben kicsit bizonytalanok.
1: A szárazság az minden mezőgazdasági ágazatot érint, de hát ugye az Alföldön ott, ha folyik a folyó, ki lehet vezetni a vizet, lehet megtartani a vizet, lehet nagy területeket elárasztani, amikor bőségesebb van, tehát ott van a víz megtartása lehetőség. Mi a helyzet a szőlőknél, hiszen azok hegyen vannak, ott azért ez kevésbé lehetséges. Ott van-e mód arra, hogy pótoljuk a vizet, ha szükséges?
2: Hát ez egyre nagyobb nehézséget jelent. Talán a más növényágazathoz képest a szőlő annyiban van kedvezőbb helyzetben, hogy magának a szőlőnek a gyökere akár 7-8 vagy akár 10 méter mélységbe is le tud hatolni, és fel tudja venni a nedvességet. Természetesen a vízhiány itt is mutatkozik, és ugye nagyon könnyen, ahogy említettem, összetévezhető más betegségekkel is. Így gyakorlatilag nagyon ki vagyunk téve a természet adta lehetőségeinek. Hát nagyon bízom benne azért, hogy lesznek esős napok is, még itt az elkövetkezendő időben. Szép, csendes, ászható eső, és nem viharos erejű és rövid idő alatt nagy mennyiségű víz megérkezése, jéggel, és főleg jéggel. Ebben nagyon bízom, azért még sokat kint kell aludni a szőlőnek, ahogy szoktuk mondani, de nagyon kedvezőek, ahogy bejártuk a szőlőterületeket, tehát fürtszámban én azt gondolom, hogy egy szép termés várható, hogyha megfelelő mennyiségű csapadék fog érkezni ide a hegyközségünkbe, én azt gondolom, akkor egy szép minőségben és mennyiségben is szület előtt állunk majd. Én nagyon bizakodó vagyok, és bízom benne, hogy ez az év azért itt a tokai borvidéken nálunk itt Sárospatakon majd egy nagyon szép szület eredménnyel fog zárulni.
1: Kedves hallgatóink, 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk. Ezzel a Pataki továbbra is a tokai borvidék legnagyobb tételszámú borversenye, az előző percekben Jarecsnyi Jánossal, a szervező Sárospataki hegyközség elnökével beszélgettem.

figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ha nem is kértem? Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem?

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Bodrog köztelepüléseit nem csupán a közös értékek kötik össze, hanem az a jövőkép is, amit együttesen kell alakítanunk, mondta a 28. Bodrog közi napokat megnyitó beszédében Cinke Csaba Pácin polgármestere, a nagymúltú rendezvényre ezúttal is a magyarországi és a szlovákiai Bodrog köz számos településéről érkeztek polgármesterek, kulturális csoportok és olyan csapatok, amelyek kóstolót adtak a résztvevőknek az általuk képviselt falu vagy város gasztronómiájából. Összeállításunk elején Cinke Csabát hallják.
2: Az igaz üzenete az lenne az összetartozás hangsúlyozása, a kapcsolataink erősítése és a közös munka ellentétség megmaradásáért, fejlődéséért, jövőképéért.
1: Mennyiben játszhat szerepet egy ilyen rendezvény abban, hogy minden dologban, így a, akár a fejlesztésekben, akár az önkormányzati kapcsolatokban is nagy szerepük van a személyes kapcsolatoknak, hogy ezek megfelelően erősödjenek?
2: Szerintem nagyon fontos szerepet játszik a személyes kapcsolatok erősítésében egy ilyen rendezvény, akkor azt mondjuk egy határon átnyúló rendezvényről beszélünk. Bodrog köz 55 településeit várjuk minden éven erre a rendezvényre, alsó és felső Bodrog közből. Hál' Istennek mindig is sokan eljönnek, nem mondom, hogy itt van minden település, nyilván máshol is vannak programok, mert érthető módon nem tudja minden település képviseltetni magát, de nagyon sokan részt vesznek, nagyon sokan örülnek, hogy ez még él, ez a rendezvény, ez még lehetőséget arra, hogy leüljünk, beszélgessünk egymással, mert nagyon jól tudjuk, hogy igazából hiába közös az akaratunk, közös a szülőföldünk úgymond, de sokszor távolunk egymástól, és nincs minden nap lehetőség arra, hogy beszélgessünk. Na most ez alkalmazott arról leüljünk, kicsit elbeszélgessünk arról, hogy hogyan is tovább ötletelünk.
1: Említette, hogy ugye közösek az értékek, a Bodrog köznél régebbi hagyományokkal kevés térség rendelkezik a mai Magyarország területén. Hogy látja, hogy alakul-e, vagy formálódik-e olyan fajta összefogás, amely előrébb viheti ezt a térséget? Tehát ugye olyan összefogásokra gondolok, amelyek közös fejlesztéseket, közös beruházásokra, a lakosság itt tartására fejlesztését szolgálja.
2: Nem a kérdés nehéz, a válasz nagyon nehéz rá, de igen, én úgy látom, hogy igen, habár ezzel mi nagyon sokat dolgoznunk kell. Nekünk polgármestereknek főként nagyon sokat kell dolgoznunk. Ugyebár az első lépésen úgy gondolom megtettük, tavaly évben ezen a Bodrog köz napokon került aláírásra a Botilla Egyesület bejegyzése, ez pont ez a Bodrog Tica Latolca szóképe az egész, ez pont azt a cél szolgálná, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, hogyan tudunk a két oldal, az alsó és felső Bodrog összefogva nyomást gyakorolni, akár saját kormányainkra, akár az unióra nézve, hogy igenis mi itt élünk, mi itt szeretnénk élni, szeretnénk ez a vidék megmaradjon, sőt nem megmaradjon, ez a vidék fejlődésnek induljon. Tehát valahogy meg kell gátolnunk az elvándorlást, meg kell gátolnunk az elnéptelenedéseket, de ez közös akarattal, közös munkával és jelentős felelősséggel jár.
1: Ugye itt van kulturális program is, mutatkozik-e ez az összefogás a program összeállításában is?
2: Igen, nyilvánvalóan igyekszünk mindig meghívni a szomszédos települések művészeti előadóit is, már ezzel is erősítve a közösségépítést, illetve ugye látszik az, hogy főző csapatok indulnak, nem főzőversenyről beszélünk, hanem csak baráti főzésről. Hál' Istennek most is a határon túl felső Bodrog közös több csapat is indult, ezzel is jelezve az, hogy együtt vagyunk, összetartozunk, és erősítik ezt a közösséget a ők is jelenlétükkel.
1: Ilyen kis településen ritkán döntenek arról, hogy valakit a díszpolgárukká fogadnak. Itt most ez megtörtént, ugye dr. Németh Lajos, aki egy ikon ezen a vidéken a házi orvoslás és a gyógyítás tekintetében. Miért döntöttek úgy, hogy most megajándékozzák egy díszpolgári címmel?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ha más nem is hoznánk fel, csak az, hogy 44 év, tehát lehet, hogy nem is kellene többet mondani. 44 év az orvosi székbe, az orvosi rendelőbe, több mint 4 évtized szolgálata a lakosságért, a közösségért, gyógyító szolgálata. Tehát ezt elengedhetetlen az, hogy az ember nem mondaná azt, hogy köszönjük szépen, és mivel tudnánk megköszönni, mint egy díszpolgári címmel. Tehát ennél nagyobb kitüntetést nem tudunk adni, ha lett volna, akkor nagyobbat adtunk volna. Jelenleg ez Pácin községnek lenne jobb kitüntetése, és úgy gondoltuk, hogy méltó helyre került az éven a díszpolgári címünk.
1: A rendezvényen díszpolgári címet vehetett át dr. Németh Lajos, a település házi orvosa, aki 44 éve szolgálja Pácin és a térség lakóit. A vele készített beszélgetésünk elején arról beszél, hogyan fogadta a lakóhelye legnagyobb elismerését.
3: Polgármester úr átjött egy rendelés nap, és mondta, hogy nem betegként, páciensként jött, hanem önkormányzat küldte, mint polgármestert, hogy arról beszéltek, hogy a képviselőtestülete, hogy egy díszpolgári címet akarnának, vagy szeretnének nekem adni. Na most annyit kell erről tudni, hogy korábban én már jelölt voltam díszpolgári címre, de akkor ezt a címet másnak adományozták. Én megkérdeztem tőle, hogy ez jár-e valami feladattal, kötelezettséggel, azt mondta, hogy nem jár semmivel, és azt is megkérdeztem, és mi egyébben jár még, és mondta, hogy ők egy sírhelyet egy adományoznak a díszpolgárként.
1: Hogyan lett orvos? Tehát hallottuk, hogy azért nem teljesen egyenes út vezetett erre a pályafutásra. Hogyan lett önből a Debreceni Egyetem orvostudományi karának hallgatója?
3: Én Kazincbarcikán érettségiztem 73-ban, és akkor elsőre nem sikerült a felvétel az orvostudományi egyetemre, akkor 8-10-szeres túljelentkezés volt abban az időben. A mentőknél dolgoztam Sajó-Szentpéteren, oda jártam be, és ott sajátítottam el ehhez való készségeket, de nem adtam fel, hanem tovább próbálkoztam, és sikerült a felvétel, és én megszerettem a Debrecen magát a várost, a Nagy Erdőt, a klinikát. Akkor még nemes oktatók voltak ott, rendes professzortól kezdve a belgyógyászati professzoron keresztül az ideggyógyászati. Én ott eminensként végeztem, tehát summa cum laude, az azt jelentette, hogy benne voltam az első 10-be, ami azt jelentette, hogy a klinika helyet biztosított volna nekem ott bármelyik osztályon, amelyik talán én választom. Én akkor sajnos ezzel a lehetőséggel nem éltem, így más kapta meg, tehát aki utánam volt a 11. ezt a helyet. Sok szép élményem származik abból az időből, többek között neurológia 5. éven elengedték az akkori kollokviumot, mert olyan jó szinten tudtam válaszolni a oktató kérdésére, hogy azt mondta, hogy nekem nem kell, megadja a jelest. Aztán egyszer elég sok szabad időnk volt, már abban az évben, és én arra használtam fel a szabad időmet, hogy bementem boncolásra, és ott megkérdezte a szakáldoktor, hogy valaki rokonom, aki nem mondom, nem csak engem érdekel. Aztán sok ilyen esemény volt, akkor már én ott orientálódtam, ami még tiltott volt az akupunktúra irányába. TDK-s voltam a kísérleti sebészeten, ahol akupunktúrás érzéstenét is be kutyákon csináltunk laparatómiát. Hát nagyjából ezek az élmények. Aztán a szigorló évet azt Miskolcon töltöttem, de közben, amikor a gyakorlaton kellett lenni nyáron, akkor famulációt azt egyszer Bulójárjába töltöttük el, a másodikat azt Miskolci kórházba, és szünetben, évközben én sokat jártam mentőzni, egy nyári napon így kerültem, mivel ismertőt előttem a Sátorajhelyi Mentőszolgálathoz, és 6. éven, mikor szigorló voltam, akkor a mentőtisztként dolgoztam a miskolci mentőknél, mert hogy megcsináltam azt a vizsgát is, amhoz szükséges mentőtisztára.
1: Gondolom ez mind-mind hozzáadott ahhoz a szakmai felkészültséghez, amelyet aztán itt is kamatoztatni tudott a Pácini, meg hát az egész bodrogközi közösség javára. 1982-ben került Pácinba, miért választotta ezt a települést?
3: Mivel mondottam, egy szigorló évet én Miskolci kórházba töltöttem, a belgyógyászati osztályon a földvári főorvos volt akkor a főorvos, és amikor ugye vizit volt, akkor a hallgatókat előszeretette, a szigorlókat megkérdezte, hogy mi a diagnózis, mi a véleményük, és én próbáltam válaszolni. És azt mondta az őrös, hogy ez a fiú olvas az én gondolataimba. És én mondtam neki végén, szeretnék itt maradni. Azt mondta, nem rajtam múlik, hogy szívesen, kérdezzem meg az akkori kórházigazgatót. Meg is kérdeztem, ő ígért valamit, aztán az nem teljesült. 3 üres állás volt akkor a belgyógyászaton, 1-es, 2-es. Mind a 3-at 3 nő kapta meg, akiknek nagyobb volt a befolyásolása, a háttere, mint nekem. Úgyhogy én akkor azt mondtam, hogy akkor onnan el. Akkor is rengeteg közvetlen orvosi állás volt üres, és jöttek toborozni a tiszti főorvosok. Így Újhelyből a székely főorvos is ott járt, és azt mondta, hogy van neki itt egy üres állás a Pácin. Azt mondta, éppen üres, jó hely, jöjjek elő. Én mondtam neki, hogy jó. Nem is ismertem azelőtt, nem is hallottam róla, hogy hol van, és én így vállaltam be ezt a zárást.
1: A környező településeken ez alatt az idő alatt szerintem minden településen 4-5 orvos megfordult, amióta doktor úr itt van Pácinban. Nem tagadhatjuk le, hogy mi évtizedek óta ismerjük egymást. Egy időben a családom házi orvosa is volt. Mi tartotta itt ebben a térségben? Hiszen ezzel a szaktudással talán az ország bármelyik részén kaphatott volna állást.
3: Az itt lévő környezet, az itt lévő embereknek a szeretete, bár ez az utóbbi időkben ez már a politika által ez megcsappant és megváltozott, mert belekavarta elmúlt időszaknak a politikája, ami megdismálta az egészségügyet és egymás ellen állította az embereket. A környezet maga, az itt élő emberek, meg az, hogy én annak idején ide építettem lakást, tehát az már azt jelentette majdnem, hogy elköteleztem magam az irányba. Itt élt a családom, és próbáltam én mindig a szakmát nézni, nem a sallangokat, ami mögötte volt. Emiatt jártam én sok egyéb továbbképzésre is el, ami nem feltétlenül orvosi továbbképzés volt, hanem a holisztikus szemléletnek a bővítése, tehát a fitoterápiától kezdve az akupunktúrán keresztül a kineziológiát, a másfajta spirituális gyógymódoknak az elsajátítása.
1: Emlékszem rá, hogy voltak időszakok, amikor még nem is nagyon volt ügyeleti rendszer, hogy olyan volt, mintha doktor úr soha nem pihenne és soha nem fáradna el, hiszen miután véget ért a rendelés, kerékpárra ült és elment beadni az injekciókat, meglátogatni a betegeket. Honnan merítette ezt a sok erőt, ami akkoriban hajtotta?
3: Erre nehéz válaszolni, főleg így 40-valahány év után, de mostani tudásommal végig gondolva talán fentről csatornáztam le valamilyen módon ezt az energiát, ami ehhez szükséges. Nagyon sok helyen ügyeltem, Kazincbarcikára, ahol végeztem a gimnáziumot, 8 évig visszajártam hétvégi orvosi ügyeletbe. Ezen kívül Sárospatakon évtizedeket töltöttem el ügyeletbe, de ugyanígy Göncön Pálházán, sőt Kisvárdán sok karácsonyt és szilvesztert ott töltöttem, amikor ott nem akarták elvállalni az ügyeletet. Jelen esetben is ügyelek, de már csak Sátorajújhébe.
1: Itt a méltatásban hallottuk, hogy nagyon fontosnak tartja a testi és a lelki egészség összefüggését. Hogyan hat ez a kettő egymással a meglátása szerint?
3: Hát ezek szorosan összefüggnek, mivel az ember hármas lény, tehát szellem, lélek és test. Az egyiknek sérülése kihat az alsóbb szintekre, és legtöbbször testi bajokban manifesztálódik, ezt úgy hívják, hogy pszichoszomatikus betegség. Ezt nem akarják elismerni a mai napig, nagyon sok helyen betegek sem mindig fogadják el, hogy valamilyen szellemi-lelki oka van a testi tüneteiknek. Én próbálom olyan módszerekkel rávezetni, ami nem sértő, de talán ráébreszti őket arra, hogy ők tehetnek az egészségükről nagy részbe. A genetika, a környezet az csak kevés százalékban függ össze ezzel.
1: Most is 3 körzetben teljesít szolgálatot. Hogyan tervezi a jövőt, tehát meddig kívánja föntartani ezt a jelentős munkabírást, vagy jelentős munkát, amit most is végez?
3: Ezt nem tudom megmondani, mert ez még a jövő titka. Engem felkértek, megkeresett először a horvát Ferenc polgármester kenéző az alkotról, hogy vállaljam el, mert az ottani körzeti orvos nyugdíjba ment. Ezt elvállaltam, aztán később a Vicsi István Vicséről kért fel szintén, úgyhogy így minden nap délután máshol rendelünk. Délelőtt Pácinba, délután pedig ezeken a településeken. És mellette még ügyelek a hétvégét Sátorajhelyen.
1: Kedves hallgatóink, a 28. bodrogközi napokról hallották összeállításunkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy osztrák-magyar monarchiabeli első és második világháborús kitüntetések és érmek kerültek egy családi hagyatékból a sátor alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba.
2: Ők felajánlottak a múzeumnak 6 darab érmet, és ezek egy része első világháborús, egy része második világháborús érem, és ugye érdekes az, hogy a hölgy, aki hozta, ő megmutatta a családi képeket, a 1917-18-as évekből származó családi képeket, és végignéztük, végigbeszéltük, hogy kik kaphatták ezt, hiszen a családi emlékezet már nem őrizte meg azt pontosan, hogy melyik éremmel, melyik családtagot tüntették ki vitézségéért, vagy a háborúban való helytállásáért, de ugye összegyűjtötték ezeket, és azért megpróbáltuk kisakkozni, hogy vajon melyik személyhez, melyik őshöz, melyik kitüntetés kapcsolódhatott.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter, az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos görgyülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. Ruf Bálint kezdeményezését az

0: 5 500 000 forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent, a tavalyi 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,6%-ponttal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5 millió és 10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik. A használtautó.hu adatbázisa szerint egy év alatt kiugróan 42,2%-kal nőtt a meghirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődések 57%-kal bővültek. Az üzemanyag típusok között a benzinüzemű modellek dominanciája azonban még mindig megkérdőjelezhetetlen, a kínálat csak nem felét ezek az autók teszik ki, írja a használtautó.hu.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok. Az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy osztrák-magyar monarchiabeli első és második világháborús kitüntetések és érmek kerültek egy családi hagyatékból a Sátor Alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba.
2: Ők felajánlottak a múzeumnak 6 darab érmet, és ezek egy része első világháborús, egy része második világháborús érem, és ugye érdekes az, hogy a hölgy, aki hozta, ő megmutatta a családi képeket, az 1917-es, 18-as évekből származó családi képeket, és végignéztük, végigbeszéltük, hogy kik kaphatták ezt, hiszen a családi emlékezet már nem őrizte meg azt pontosan, hogy melyik éremmel, melyik családtagot tüntették ki vitézségéért, vagy a háborúban való helytállásáért, de ugye összegyűjtötték ezeket, és azért megpróbáltuk kisakkozni, hogy vajon melyik személyhez, melyik őshöz, melyik kitüntetés kapcsolódhatott.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ez itt a Kalendárium, a mai nap legfontosabb évfordulóival. Július 16-án a Walterek ünneplik a névnapjukat. A Walter német eredetű név, melynek jelentése uralkodó sereg. 1342-ben trónra lépett első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya. Ugyanezen a napon meghalt első Károly, vagyis Károly Róbert magyar király, az Anjou-ház magyarágának megalapítója, akit háromszor koronáztak meg. 1790-ben megalapították Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát. Az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok emlékére kapta a város a nevét. 1872. július 16-án megszületett Roald Amundsen, norvég sarkkutató, a déli sark felfedezője. 1926-ban először közölte a National Geographic színes víz alatt készült felvételeket. 1935-ben e napon Oklahoma City-ben felállították a világ első parkolóóráját. Feltalálója a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel. A problémát ugyanis az jelentette, hogy a belvárosban dolgozók össze-vissza parkoltak és nem hagytak helyet a városlakóknak és a látogatóknak. 1940-ben Adolf Hitler parancsot adott az Anglia elleni megszállás előkészítésére, az oroszlán fóka hadműveletre. 1941-ben e napon született Mészöly Kálmán, labdarúgó, edző, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya. 1950-ben a sporttörténelem legnagyobb tömege gyűlt össze, hogy élőben lássa a foci VB mérkőzését. Brazília és Uruguay játszott Rio de Janeiroban. Uruguay nyert 2-1-re. 1958-ban megszületett Michael Flatley, ír származású amerikai táncos, koreográfus. 1969-ben e napon indult el az Apollo 11 űrhajó a Holdra. Közép-európai idő szerint 14 óra 32 perckor startolt, fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin Aldrinnal és Michael Collinssal. 1969. július 21-én Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére. A rakéta indítását és a Holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel világszerte. És 2000. július 16-án meghalt Petri György, Kossuth díjas költő.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Holtig tanul a pap. Mégis bután hal meg, teszi hozzá a népi bölcsesség, és sok igazság is van ebben. Mindenek előtt rámutat a halálra. Létezésünk kimért és véges, az idő helyes megélése elengedhetetlen. És éppen itt követi el a mai felvilágosult világunk az egyik nagy, ránk modern emberekre olyannyira jellemző ostobaságot, csak élni akar. Mindent félretesz és elvet, csak hogy élhessen. Iskolába járni, tanulni, művelődni, ugyan minek. Könyvet olvasni, Mozartot hallgatni esténként, fölösleges időpazarlás. Pénzt, adományt, támogatást fordítani egyházi óvodára, iskolára, egyetemre, jó ügyekre, hogy is ne. Kell a pénz az élethez, kell az idő ahhoz, hogy mi igazán éljünk. Nem többe az élet, mint evés és ivás, teszi föl a kérdést Jézus Krisztus. Ez a 2000 éves kérdés felettébb modern problémákat feszeget. De ha nem evés, ivás és gyönyörködés az élet, akkor mi? Mit jelent élni? Itt jutunk el a fentebb említett népi bölcsesség másik fontos üzenetéhez, a tanuláshoz. Mert az ember egyik legnagyobb ellensége a butaság. Az iskola, a tanulás éppen ezért olyan fontos már zsenge gyermekkortól, hogy kigyomlálja a szívekből az efféle ostobaságot. Az életet meg kell tanulni élni. Az élet bölcsessége csak hosszú, sírig tartó tanulással sajátítható el, és még akkor is sok híja lesz a tudásnak. A humanista felfogás szerint az ember már eleve az élet élésének ismeretével születik. A teológia, és most már lassan a pszichológia is, tudja viszont, hogy az ember nem ismerettel, csak az ismeretekre való képességekkel születik. Ami kész és megvan már a születésünk pillanatában, azok az ösztöneink. A tanulás, ismeretszerzés nélkül élő embernek pedig nem marad más, mint hogy ösztönei szerint éljen. A mai világ éppen ezt teszi. Él, ahogyan kedve tartja. Ez pénzügyileg igen kifizetődő állapota a világnak. Na nem az ember fog majd meggazdagodni belőle, hanem a profitvadászok. Mert hát mit tesz a tanulás, művelődés, bölcsesség nélküli ember? Költ, sokat és ész nélkül. De hát nincsenek iskolák? Nem költ ez a világ irgalmatlanul nagy összegeket egyébként elitiskolákra, csúcsegyetemekre? Dehogy nem. A fejlett államok általános mérlegfő összegüknek jelentős hányadát fordítják iskolákra, egyetemekre. Mégis egyre ostobább módon élnek éppen a fejlett államok társadalmai. S hogy is van ez? A probléma gyökere jó 300 éves már, és akkor kezdődött még, amikor az egyházat kizárták a tudományból. Kétségtelen, hogy az egyház sem mindig találta meg a helyes hangot a fejlődő tudománnyal kapcsolatban, de az egyház kizárása az oktatásból egy szörnyű következménnyel járt. A szív kizárásával az oktatásból. A középkorban az egyetemen mind a hét nemes tudománynak az oktatását jelentette, kezdve a teológiával és folytatva a matematikával és a csillagászattal. Mert szükség volt először megtanítani azt, hogy miért van valami, és majd csak utána azt, hogy hogyan működik valami. Ezért is hívták az egyetemeket univerzitásznak, mert az univerzum egészét tanították bennük. Ma már nem embereket, csak szakembereket képeznek az iskolák és egyetemek. Végül pedig említést tesz a népi bölcsesség a papokról. A Talmud szerint nem a liturgikus szerep a legfontosabb a pap szolgálatában, hanem a pap olyan, mint az angyal, mindent tud. Elveszítettük a minden tudás vágyát, ami holtáig vezeti az embert, a világ, önmaga és Isten megismerésében.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. július 15-én, szerdán délután 17:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon, a felső oktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. A felmérés szerint a lakosság 76%-a tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább, mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A többség azt is tudja, hogy egy bérelt lakásba főszabály szerint más ember csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával költözhet be, illetve a kaució a szerződés megszűnésekor visszajár. Ha a bérbeadónak nincs belőle levonható, a bérleti jogviszonyból eredő követelése, például elmaradt bérleti díj, rezsitartozás vagy megtérítendő kár, írták. Az emberek többsége ugyanakkor nincs felkészülve arra, hogy a másik fél nem tartja be a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ha a bérlő nem költözik ki a szerződés lejárta után önként a bérleményből, és nincs közjegyzői okirat, akkor a bérbeadónak lakáskiürítési pert kell kezdeményeznie, a bérbeadó nem járhat el önhatalmulag, ezt csak a válaszadók bő harmada tudta. A Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem közösen szervezi meg augusztus 24-e és 29-e között a Miskolci Egyetemen, valamint a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amely központi témája ezúttal az önismeret forrásai, a magyarság képváltozásai. A rendezvényről nemrég tartottak előzetes sajtótájékoztatót. A következőkben professzor dr. Monok István, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság társ elnöke ad betekintést a magyarság tudomány egyes történeti szakaszaiba.
2: Ugye, Klanicei Tibor tett egy olyan javaslatot, hogy ugyanúgy, mint a nemzetközi szlavisztika, germanisztika, vagy a frankofon mozgalmak, vagy anglisztika, legyen egy hungarológia, legyen egy olyan társaság, amelyik összefogja a világ magyarokkal kapcsolatos tudományos érdeklődésű embereket. Tehát ez egy szakmai közösség, ahol csak a magyarságra vonatkozó ismeret számít, ráadásul úgy, és ez a Klanicei Tibornak élete végéig egy következetessége volt, hogy akár, mi úgy szoktuk mondani, az őrülteket is meghallgatjuk. Tehát a sumerológusokat, volt Havajon egy nyelvészeti iskola, például a Tamana nyelviskola, amelyik azt hirdette, hogy a világ összes helyneve tulajdonképpen magyar származású. Vannak is ilyen Tamana World Map térképek, ugye, hogy öt Szeged van Indiában, szóval rengeteg minden. Egy kicsit majdnem olyan, mint a reformkori Abisz Abeba, ugye az Addis Abebát, mert így meg a Karthágó, a Kartágó, stb. De körülbelül ilyen színvonal, tehát őket is hallgassuk meg, és a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közösség, tehát ez azt jelenti, hogy a minősített emberek az összes magyar egyetemen, pedig legyen egy kontroll, egy minőségbiztosítás, és legyen egy állandó párbeszéd. Na most hát ezt el lehet képzelni, hogy a 60-as, 70-es években ez nem volt egy szívesen látott dolog. Ráadásul ugye a Szovjet Központi Bizottság azt is meg akarta szabni, hogy kétharmada legalább Szovjetunióból legyen a választmánynak tulajdonképpen. És 63-tól 77-ig tartott a küzdelem, mire Nyíregyházán 1977-ben meg tudták alapítani, úgy, hogy nem foglalkozhat a történelemmel, tehát csak a magyar irodalommal, a magyar nyelvvel, magyar nyelv oktatásának módszertanával és a néprajzal. Tehát történelem nem. Így alakult meg 1977-ben Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, mert a magyarság tudomány az egy revizionista, soviniszta, nacionalista elnevezés.
1: Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szőlő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A vegetációs időszak közepétől a termelőknek és a hobbi kertekben szőlőt nevelőknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az ültetvények rendszeres átvizsgálására. Ebben az időszakban jelennek meg ugyanis a betegségre legjellemzőbb levéltünetek és a fertőzés gyors terjedésének jelei. Kiemelték, hogy a fertőzött tőkék már nyár elejétől kezdve eltérően viselkednek az egészséges növényekhez képest. A betegség jellegzetes nyári tünetei között említették egyebek mellett, hogy a hajtás növekedés gyengül, az ízközök rövidülnek, a tőkék fejlődése és a fásodás folyamata lelassulhat. A fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, emellett gyakori a hajtások és a termék fejlődésének visszamaradása. A nyár második felében, különösen augusztus-szeptember környékén a tünetek tovább erősödnek. A leveleken a főerek mentén sárgás foltok jelennek meg, majd a teljes levéle elszáradhat. A fertőzött vesszők nem érnek be megfelelően, ami a következő évi termő képességet is jelentősen rontja. Ez az időszak a betegség gyors terjedésének is kedvezhet, mivel a már korábban is fertőző lárvák mellett megjelennek az amerikai szőlőkabóca imágói is. Az utolsó fejlődési szakaszukat elért kabócák a lárváknál mozgékonyabbak, így hatékonyabban terjesztik a kórokozót, ezért fontos az ültetvények rendszeres ellenőrzése, a sárga ragacslapos megfigyelésekre alapozott védekezés, valamint a gyanús tüneteket mutató tőkék mielőbbi azonosítása. Az aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma karanténkárosító, amely ellen jelenleg nem áll rendelkezésre közvetlen növényvédőszeres megoldás, a védekezés alapját többek között a fertőzött tőkék gyors felismerése és eltávolítása, valamint a kórokozó terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony rovarölőszeres védekezés jelenti, hangsúlyozta közleményében a NÉBIH. Hagyományos nyári szénjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha Szénjátszókör. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai szénjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak. Az indulás előtti utolsó próbán nyilatkozott rádiónknak a társulat vezetője Csákiné Győri Beáta.
3: Legfőképpen a színjátszásról szól a tábor, és ez azt jelenti, hogy összejön két csapat, az egyik a Sárospataki Refi színjátszóköre, a másik pedig a Kovásznai Körösi Csoma Líceum diák színpada, és a gyerekeket tulajdonképpen három csoportba kisorsoljuk, és minden csoport egy hét alatt egy produkciót megcsinál, és elő is adjuk pénteken a gálán. Na most, amikor nálunk patakon van, akkor is ugyanígy működik amúgy. A vezetők, az egyik a ottani tanár, Kovásznai Molnár János, aztán a másik, ő neki a fia, Molnár Gergő, aki színművész végzettségű fiatalember, és most a harmadik csapatban én és egy másodéves színész hallgató, Tarbor Dizsál fogjuk a csapatot vezetni. Hát nagyjából azért szokott lenni másfajta program is, tehát szokott olyan lenni, hogy elmegyünk kirándulni, meg este mindenféle programok van, amikor beugróztunk, meg volt ilyen, hogy ki mit tud volt. Tehát szoktunk más programokat is, de a fővonal az a munka. Az ottani tanár ezt szokta mondani, hogy ez egy munkatábor. Tehát jó értelembe vett munkatábor. Tehát is szöveget kell tanulni, és egész héten igazából a színdarabra készülnek, de emellett meg nagyon jól összeszokott jönni a társaság. Valahogy a színjátszás az egy olyan műfaj, ami az embereket így megnyitja egymás felé. És hát képzeljünk el, itt most leszünk nagyjából olyan 45-en, 45 olyan diák, aki mindegyik ilyen nagy dumás, tud énekelni, tud táncolni, okosak, mert nekem is az enyémek is szinte mindenki kitűnő tanuló, mert azt tud szöveget tanulni, aki amúgy is tud tanulni, és ilyeneket összeeresztenek egy hétre, ilyen nagyon életre vagy nagyon-nagyon élénk fiatalokat, akik többnyire azért jó érzésűek is, és aranyosak, kedvesek, tehát, hogy ez csak jó lehet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jó emberek szoktak összejönni a táborban, de ez tényleg így van, és akkor csak jó lehet a vége.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, osztrák-magyar monarchiabeli első és második világháborús kitüntetések és érmek kerültek egy családi hagyatékból a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba. Darmos István néprajzkutató, a múzeum néprajzi és tárgyi gyűjteményének kezelője azonnal hozzá is látott a kitüntetések beazonosításához. Munkája közben kérdezi őt Jászter Beáta.
2: Új tárgyak érkeztek a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteményébe. Darmos István néprajzkutatóval beszélgetek, hiszen első és második világháborús kitüntetések sorakoznak itt előttünk az asztalon. Látom, hogy már megvizsgáltad mindegyiket, jegyzetet is készítettél hozzájuk. Hát osszuk meg akkor a hallgatókkal, hogy mit látunk itt az asztalon, hogyan kerültek ide ezek a kitüntetések.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Valóban igaz, hogy azt mondom, hogy szerencsére nagyon sokan gondolkoznak úgy, akár itt a városban, vagy a környéken, vagy olyanok, akik elszármazottok Sátoralja újhelyből, hogy bizonyos emlékek, amelyek esetleg a családjukhoz, a város történetéhez, vagy pedig a térségnek, Zemplén történetének valamely fejezetéhez kapcsolódnak, hogy ezeket az emlékeket úgymond megóvják az enyészettől, és átadják a múzeumnak, hiszen itt nekünk kötelességünk ezeket megőrizni, dokumentálni, és amikor alkalom lehetőség adódik, akkor kiállítani és megmutatni a nagy közönség számára is. És így történt most is, hogy egy olyan család, akik most Egerben élnek, de Sátoralja újhelyi gyökerekkel rendelkeznek, és voltak bizonyos tényleg ide kapcsolódó vonatkozások, ők felajánlottak a múzeumnak 6 darab érmet, és ezek egy része első világháborús, egy része második világháborús érem, és ugye érdekes az, hogy a hölgy, aki hozta, ő megmutatta a családi képeket, a 1917-es, 18-as évekből származó családi képeket, és végignéztük, végigbeszéltük, hogy kik kaphatták ezt, hiszen a családi emlékezet már nem őrizte meg azt pontosan, hogy melyik éremmel, melyik családtagot tüntették ki vitézségéért, vagy a háborúban való helytállásáért, de ugye összegyűjtötték ezeket, és azért megpróbáltuk kisakkozni, hogy vajon melyik személyhez, melyik őshöz, melyik kitüntetés kapcsolódhatott.
2: Nézzük az első világháborús kitüntetéseket, ugye ezek még az osztrák-magyar monarchia idejéből származnak.
3: Így van, például lehet látni itt egy monarchiás jubileumi keresztet 1908-ból, ugye ennek az az érdekessége, hogy az első oldalán Ferenc József látható, egyébként egy rész kitüntetés vörös selyemszallaggal, a másik oldalán viszont az 1848-as és 1908-as dátum látható, tehát ugye ez egy emlék kitüntetés. Ami viszont már konkrétan a háborúhoz kapcsolódik, az egyrészt egy osztrák-magyar monarchiás vaskereszt, amin 1916-os dátum és Ferenc Józsefnek a monogramja látható. Szintén egy érdekes sávos, piros-fehér sávos selyemre van felfüggesztve, illetve van egy úgynevezett Károly csapatkereszt, amelyet IV. Károly alapított 1916-ban. És ugye ezen latin felirat van, a hátoldalán a latin feliratnak a fordítása az, hogy életünket és vérünket, tehát ez már mindenképpen vitézségi érem volt, tehát olyan kaphatta, aki valamilyen rendkívüli cselekedetet végzett, vagy hajtott végre a háború folyamán valamilyen harci cselekményt, vagy egyebet.
2: Haladjunk akkor tovább, van itt 2 olyan, amit a második világháborúban kapott ennek a családnak valamely tagja. Ezek egészen máshogy néznek ki, más színek dominálnak, és mind a 2 kör alakú, tehát itt már nem látunk keresztet.
3: Igen, nagyon érdekesek. Ezek nem részből vannak, hanem ónból vannak, és kék, illetve kék-sárga selyemre vannak felfüggesztve. Ezek tulajdonképpen a Délvidék és Erdély visszacsatolásakor készített emlékérmek. Azok kaphatták, akik ebben részt vettek ezekben a harcokban, és az egyiken éppen Mátyás királyunk van, Mátyás királynak az alakja, még A másik érmet a Délvidék visszacsatolására verték, és Hunyadi Jánosnak egy lovas ábrázolása van rajta, tehát ezek nagyon szép kivitelű érmék. Sőt, azt is tudjuk, hogy ennek a sorozatnak van egy harmadik darabja is, az sajnos itt nálunk most nincs, azon pedig Rákóczi van, és az a Felvidék visszacsatolása, tehát olyan történelmi személyeknek az arcképét, illetve ábrázolását tették ezekre az érmekre, akik kapcsolódtak ahhoz a bizonyos területhez. És ugye hát azt tudni kell, hogy nagy dolog volt az, amikor Trianon után bizonyos területeket a II. Világháborúban vissza tudott szerezni Magyarország, és hát amikor bevonultak a katonák bizonyos területekre, hát ott mindenütt a magyar lakosság mindenütt nagy örömmel és nagy ünnepséggel fogadta őket. Közismert az Horthynak a kassai bevonulása, ez az egyik, de a másik pedig egy nagyon érdekes dolog, néhány évvel ezelőtt volt szerencsém erről emlékeket meghallgatni, családi emlékeket meghallgatni, hogy amikor Körösfőre vonultak be a magyar csapatok, akkor ott az ottani, akkori kis bíró fogadta őket cifraszűrben, és mindenki ugye a körösfőiek viseletben, és hát nem csak, hogy fogadták őket nagy örömmel, hanem bált is rendeztek, és nagy táncmulatságot rendeztek a katonák tiszteletére.
2: Van még egy kitüntetés, hát ahogy ránéz az ember, egyből meg tudja határozni, hogy ez honnan származik, hiszen az ötágú vörös csillag díszlik rajta. Erről is beszélnünk kell, hiszen ez is hozzátartozik a történelmünkhöz. Mi ez egészen pontosan?
3: Igen, ez már egy másik korszaknak a kitüntetése, ezt lehet rajta látni. Egyébként egy rákosi korabeli tűzrendészeti érem bronz fokozata, és évszám is van rajta, 1952, meg sorszám is van rajta, azt mondja a szakirodalom, hogy általában ezeket sorszámozták, és valóban igaz, hogy ez a 104-es sorszámot kapta ez a kitüntetés. Ebből a családból, akik ezt adományozták, többen voltak önkéntes tűzoltók, vagy tűzoltóságon tevékenykedtek, és ugye ezt még a korábbi években is, tehát a két világháború között is, de ezek szerint a világháború, második világháborút követő időszakban is, és ehhez kapcsolódik ez a kitüntetés.
2: Hogyan kutatod ezeknek a kitüntetéseknek a történetét? Hogyan találod meg, hogy melyik? Gondolom, hogy mindenféle forrást felhasználsz ezeknek a felderítésére.
3: Igen, hát vannak olyan szakirodalmi források, tehát érmehatározók például, amelyeket érdemes ilyenkor lapozgatni, de manapság már sokkal könnyebb dolgunk van, ha ezzel foglalkozunk, hiszen rendelkezésre áll az internet, és az interneten nagyon sok minden megtalálható, nagyon sok információ megtalálható, és hát természetesen ezeket is igyekszem felhasználni ilyen esetekben. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok nagy szakértője ezeknek, de tudom, hogy Magyarországon vannak nagy gyűjtői a világháborús emlékeknek, nem csak a kitüntetéseknek, de gondolom, hogy ezeknek is, az érmeknek is külön. Tehát vannak olyanok is, akik mindenféle tárgyat gyűjtenek, vagy az első világháborúhoz kapcsolódóan, vagy a második világháborúhoz kapcsolódóan. És ugye nekünk is volt egyébként itt a Kazinczy Múzeumban első világháborús kiállításunk. A nagy háborúra emlékeztünk, akkor nagyon sok tárgyi emléket tudtunk bemutatni a közönségnek, és tulajdonképpen most az állandó kiállításunkban is, mivel ez annyira része a történelmünknek, tehát itt a Sátoraljaújhelynek igazából 100 éves történetét meghatározta például a trianoni békediktátum, vagy pedig akár a második világháborús, vagy a két világháború közötti időszak. Tehát a mostani várostörténeti állandó kiállításunknak is van egy olyan szobácskája, ahol az első világháború tárgyi emlékei vannak kiállítva, illetve van egy olyan része, ahol a második világháború tárgyi emlékeit lehet megtekinteni.
2: Nekünk is van ilyen emlékünk, igaz, már csak egy fotográfia segítségével látjuk. Nagypapámnak volt 3 ilyen szép plecsni, ahogy az idősek mondták a családban a katonai zubbonyán. Kérdeztem anyukámékat, hogy mi lett velük, és azt mondták, hogy eljátszottuk gyerekkorunkban. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen emléketek, vagy nektek is már csak fényképen.
3: Hát nekünk is csak fényképen van. Nekem nagyapáról megmaradtak a katonaképek, a második világháborús katonaképek. Édesapám még a világháborúban gyerekként volt, ő nagyon sokat mesélt arról az időszakról, ugye kenézlőn nőtt föl, és ott vonult keresztül a front, tehát nagyon sok emléke volt, és nagyon sokat beszélgetett erről, vagy nagyon sokat beszélgettünk erről, nagyon sokat mesélt erről az időszakról. Tárgyi emlékek így nem maradtak. Arra emlékszem, akkor én is azt mondom, hogy gyerekkoromban, de nem tudom, hogy hova tűnt, hogy nagyapának volt egy olyan konyhakése, amit egy bajonettből készítettek. Na most, hogy az pontosan, hogy az ő bajonette volt-e, vagy nem, azt nem tudom, de volt egy ilyen kés, erre emlékszem. Csak a markolatát kicserélték, és ezt konyhakésként használták. De hogy aztán hova lett ez, azt sajnos nem tudom.
1: Kedves hallgatóink, osztrák-magyar monarchiabeli első és második világháborús kitüntetések és érmek kerültek egy családi hagyatékból a Sátor Alja Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba. Darmos István néprajzkutató, a múzeum néprajzi és tárgyi gyűjteményének kezelője azonnal hozzá is látott a kitüntetések beazonosításához. Munkája közben kérdezte őt Jászter Beáta.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes első könyve 3. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Akkor azt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezeivad között. Hasadon járj és port egyél életed minden napján. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Mennyire szomorú lenne, ha az ember bukásának története azzal végződne, hogy elbukott és ezzel vége. De nem ez történik. Azt szokta mondani a világ, hogy mindenki abban részesül, amit választott, a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz a méltó büntetését, hiszen minden cselekedetünknek következményei vannak, aszerint miként cselekedtünk, amit választottunk. Olvasva a történetet, mégis azzal szembesülünk, hogy az ember nem azt kapja, amit megérdemelne. Isten ruhát készít neki, s biztosítja afelől, mind a mellett, hogy megengedi, hogy szembesüljön bűnének, döntésének következményével is, biztosítja afelől, hogy gondoskodik a visszatérésről, hogy aki őt választja, s az ő küldöttjét, Istennek egyszülött fiát, aki majd rátapos a kígyó az ellenség fejére, az ott lesz, ahová hazavár minket, mennyei atyánk. A római levélben ezt fogalmazza meg az ige. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. Hiszen az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán még csak meg merne halni valaki. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Istennek volt és van terve a mi életünkre nézve, és arra hív, hogy annak részesei legyünk, engedve, hogy megmentsen, és azon az úton vezessen, ami felé vezet. Megismerni Jézust, aki a következőket mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezt mondja nekünk is, hogy bár elbuktunk, elbukunk, de halljuk meg az ő hívását és bátorítását. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik bűnösök vagytok, akik megtisztulni akartok, akik gyógyulni akartok, újjászületni, az enyém lenni. Ami mennyei atyánk gondoskodott megváltóról, aki életét adta értünk, ami bűneinkért, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Engedd, hogy megmentsen, s az ővé legyél, s majd egykor ott, ahol ő van. A mai ige magyarázat Bíró Botond Arad belvárosi lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írják, a kormány elfogadta a szakszövetség és az építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége minimális építőipari rezsi óradíjra vonatkozó javaslatát. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsi óradíj legkisebb áfa nélküli összege 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6764 forinttal. Mivel 2025-re nem hirdette ki minimális rezsi óradíjat, a két év alatt 16%-osan növekedés. Tájékoztatásuk szerint az emelést elsősorban a garantált bérminimum 14%-os növekedése, a bérpótlékok és azok közterheinek emelkedése, valamint az ügyviteli és munkahelyi irányítási költségek növekedése indokolta. Emellett emelkedtek egyebek mellett a védőruházat, a védőfelszerelések, a felvonulási és ideiglenes létesítmények, a banki szolgáltatások, valamint a kötelező felelősségbiztosítás költségei is. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a közleményben hangsúlyozta, a minimális építőipari rezsi óradíja megrendelők számára is fontos viszonyítási alap, mert segítségével megítélhető, hogy egy vállalkozói ajánlatban szereplő rezsi óradíj reális-e, vagy kockázatosan magas, illetve irreálisan alacsony. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait, 90

0: hozzá a közlemény. Mint írják, az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. A 4 és 18 év közötti korosztályú gyerekek változatos programokon többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt, írja az Ökumenikus Segélyszervezet közleménye. Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Runai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a vöröshangyák nem csak lakói, hanem alakítói is az erdőnek? Hogy több királynő, több boly mégis egy kolóniát alkotnak? Ha nem, akkor tartsanak velem és Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával, aki posztdoktori kutatóként csatlakozott egy amerikai és brit hangyahálózatokat vizsgáló közös kutatáshoz.
2: Igen, a kutatásunk fő kérdésében az áll, hogy mi történik ezekkel a különböző hangyahálózatokkal, hogyha valamilyen zavarás éri őket. Mi ezt több szempontból vizsgáltuk. Az én kutatásomat, ami alapvetően egy számítógépes modellezés volt, megelőzte egy terepi kísérlet, ahol egy ilyen hangyahálózatban, ami áll a bolyokból, illetve a hozzájuk tartozó táplálékot szolgáltató fákból, ott az egyik fánál meg kizárták a hangyákat, hogy hozzáférjenek. Ezt úgy tették meg a kollégák, hogy egy nagy gallért ragasztottak a fa köré, amit olyan anyaggal vontak be, amin a hangyák nem tudnak felmászni, nem tudtak rajta átmenni.
1: Igen, mert azért ez nem könnyű feladat, tehát a hangyák azért sok mindent le tudnak küzdeni.
2: Nem könnyű feladat, és volt olyan fa, ahol nem is sikerült megoldani, mert a kutatók nem voltak olyan figyelmesek, mint a hangyák, mert a hangyák rájöttek, hogy annak a fának a lombja az egy másik fa lombjával összeér, és ők váltottak, és akkor azon a fán keresztül mentek el, úgyhogy ott annál azt sikerült megtanulni, ami egy nem vált eredménye volt ennek a kizárásos kísérletnek, ilyenkor váltottak, és egy másik fát vettek igénybe, de voltak olyan kizárások is, ahol sikerült elérni a célt, hogy egyszerűen azt a fát elérhetetlenné tették a hangyáknak, de nem örökre, hanem csak egy évre, egy szezonra vették ki a hangya hálózatból, és utána a folyamatos éves térképezésnél vettek feladatokat arról, hogy hogyan változik meg a hangyáknak a viselkedése, hogyan néz ki utána a hálózat szerkezete, hogyha ezt a fát kivitték, vagy utána később visszaengedték a hálózatba.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A hangyák, ha közelebbről megnézzük, sokszor meglepően hasonló problémákkal szembesülnek, mint az emberek. Összetett társadalomban élnek, ahol egy kolónia működése sokszor szorosan szervezett logisztikai hálózatot épít fel. Ezek fontos erőforrások köré szerveződnek, amelyeknek egyszerre kell hatékonyan működniük és ellenállniuk a zavarásoknak. A havasi vöröshangyák különösen izgalmasak ebből a szempontból, mert igazi szállítási hálózatokat működtetnek az erdőkben. Egy amerikai-brit kutatás több mint 10 éve vizsgálja, hogyan reagálnak ezek a hangyahálózatok a zavarásokra. Mi történik akkor, ha egy kulcsfontosságú erőforrás tűnik el a rendszerből, és mi akkor, ha egy kevésbé fontos táplálékforrás esik ki? Piros Imre Sándor, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársának elmondása szerint az eredmények nem csak a hangyák életéről árulnak el sokat, hanem arról is, hogyan működnek általában az önszerveződő hálózatok a természetben és akár az emberi társadalomban is.
2: Ez egy amerikai és brit közös kutatás volt. Egyrésztről Amerikában két egyetem, a Harvey Mudd College, illetve a Washingtoni Állami Egyetem, és Európából pedig a Yorki Egyetem vett részt ebben a kutatásban. Én a Yorki Egyetemen pályáztam meg egy posztdoktori kutatói ösztöndíjat még 2022 őszén, és akkor kerültem oda, és ott dolgoztam egy évet ezen a témán.
1: De miért egyébként ilyen havasi hangyák nem élnek Magyarországon?
2: A rokonaik élnek, ugye a vörös hangyák azoknak van több fajuk, amik egyébként közeli rokonságot alkotnak, ezt a taxonómusok úgy szokták mondani, hogy ilyen fajkomplexet alkotnak. Magyarországon is találunk vörös hangyákat, közeli rokonai azoknak a hangyákkal, akikkel én foglalkoztam Angliában, de nem pontosan ugyanúgy viselkednek.
1: Ez fontos volt egyébként, hogy vörös hangyákat figyeltek meg?
2: Itt a kutatásnak olyan indítatása volt, hogy egészről a hangyáknak ezeknek a hálózatait és a hálózatainak a dinamikáját akarták kutatni a kollégáink, és ezt több modellfajt is választottak ki. Egyrészt Floridában élő hangyafajokat vizsgáltak, amik ilyen kiszáradt fa törzsek odvaiban alakítják ki a fészkeiket, és itt a fák mentén, ugye a faágak mentén tudnak mozogni, és további ilyen kis bolyokat létrehozni a fán. Ez volt az egyik vizsgálati rendszer, ami azért volt itt kutatási szempontból érdekes, mert úgymond ilyen kötött pályán tudnak csak mozogni. Másik nagy kutatási rendszer volt, hogy ezek az Észak-Angliában élő vörös hangyafajok ilyen több bolyos kolóniákat tudnak létrehozni. És mivel úgy alapvetően a talajon építnek nagy fészkeket, így az ő úthálózataik kevésbé vannak kötve egy megadott infrastruktúrához, mint ezeknek a floridai hangyáknak a hálózatai, és ez adott egy jó összehasonlítási alapot, hogy jobban megérthessük, hogy hogyan fejlődnek ki ezek a hálózatok.
1: Szerves részei egyébként az erdőknek ezek a vörös hangyák?
2: Igen, nagyon fontosak. A hangyák eleve nagyon fontosak szinte minden ökoszisztémában. Ugye rengeteg hangya él velünk, még akkor is, hogyha nem is mindig tudatosul ez bennünk. Úgy szokták becsülni, hogy a Földön nagyjából 1000 billió hangya él. Tehát, hogyha az össztömegüket nézzük, akkor nagyjából az emberiség össztömegével összemérhető van. A teljes tömegük az erdőkben is a vörös hangyák rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ugye hatalmas fészkeket építenek, ugye ezzel egyrészt a talaj szerkezetét is megváltoztatják, a talaj pH-jára is hatással van az a körforgás, amit végeznek a bolyai körül, és ugye rengeteg élelmet gyűjtenek fel, dolgoznak fel, és ezért nagyon fontosak az anyagkörforgásban.
1: Miért lehet azt mondani, hogy hasonló problémákkal küzdenek, vagy szembesülnek a hangyák is, mint mi emberek?
2: Hát ugye ezek a vörös hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, nagyon érdekes hálózatot hoznak létre, ami egyébként hasonlíthat is a mi közlekedési rendszerünkhöz. Ezek azért különlegesek ezek a hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, mert több bolyos kolóniákat alkotnak. Alapvetően bele gondolunk, akkor jellemzően egy hangyára gondolunk, ugye van egy bolyuk egy királynővel, és ők nem engednek be oda más hangyákat, hogy védjék magukat, és ugye a boly túlélését biztosítsák. De bizonyos hangyáknál ki tud alakulni az, hogy ők akkor is felismerik egymást egy bolyba tartozónak, hogyha valójában fizikailag már nem egy helyen laknak. És akkor úgymond így át tudnak járni egymáshoz, egymás bolyait meg tudják látogatni. És ezeknek az észak-angliai hangyáknak úgy néz ki az élete, hogy van egy sok bolyból álló kolónia, és ugye azok a hangyák ismertek arról, hogy a munkát meg tudják osztani egymás között. Például vannak, akik ugye a táplálékszerzéssel foglalkoznak, vannak olyan dolgozók, akik meg az utódoknak a gondozásával foglalkoznak a bolyban. Nekik is szükségük van élelemre. Ugye ezt azoktól a hangyáktól szokták elkérni, akik kimennek, és az a dolguk, hogy táplálékot hordjanak be a fészekbe. És azért egy elég komplex hálózat alakul ki így a sok boly közt. Ugye megvannak a hangyáknak azok az utai, amik ezek a táplálékszerző utak, ezeken elindulnak, ezek fákhoz vezetnek, a fák lombozatában pedig levéltetvek élnek, akik egy cukros mészharmat nevű váladékot választanak ki, hangyák ezt felszívják, és ezt használják táplálékul, és ezt elviszik a bolyba a többieknek. A hangyáknak van egy nagyon érdekes, hogy nem csak egy rendes, sima gyomruk van, hanem van egy szociális gyomruk is, ami arra szolgál, hogy ezt a folyékony táplálékot meg tudják osztani másokkal, ezt vissza tudják juttatni más hangyáknak. És ez a hálózat úgy néz ki, hogy akkor vannak ki ezek a táplálékszerző utak, ahol a mészharmatot hozzák be, és vannak a bolyok közötti utak. Ugye itt a bolyok között akkor meg tudják tenni azt hangyák, hogy átjárnak például egy másik bolyba, és onnan kérnek táplálékot, vagy hogyha azt látják, hogy valamelyik boly az alkalmasabb a lárvák nevelésére, akkor oda át tudják vinni a lárvákat esetleg, hogyha az a boly megsérült, vagy csak számukra jobb helyszínen van, például jobb a benapozottsága, és azért melegebb.
1: De akkor ezek szerint, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy egy virágon van például az őszi rózsa, meg a krizantém, ami imádnak a levéltetvek, és amikor látunk hangyákat, akkor ők szoros együttműködésben élnek, nem pedig az, hogy a hangya az viszi a levéltetveket be a bolyba?
2: Nem igazán, ugye ez úgy néz ki, hogy a hangyák nagyon érdekesek, mert egyrésztről a növénytermesztés és az állattartás is megjelenik náluk, és a levéltetvekkel való kapcsolatukat szoktuk hívni ilyen állattartásnak. Levéltetvek úgy működnek, főleg ezek a hangyákkal való kapcsolatuk, főleg ilyen nagyobb fákon lehet megfigyelni. Úgy néz ki, hogy a levéltetvek cukros nedvet szivogatnak a növényekből. Ez jó, mert rengeteg cukor van benne, a szénhidrát, az energiát ad, viszont nem ez az egyetlen táplálék típus, amire szüksége van a levéltetveknek is. Nekik szükségük van ugye még emellett fehérjékre, nyomelemekre is, de ennek nagyon alacsony a tartalma ebben a cukros folyadékban, amit kiszívnak. Úgyhogy sokkal-sokkal-sokkal többet kell kiszívniuk, mint amennyi cukorra szükségük van, és ezt a felesleget kijuttatják magukból. A hangyák pedig ezt szívják fel, és ezért vigyáznak is a legtöbb esetben a levéltetveikre, hiszen úgymond ilyen cukros nedvet választanak ki. Sok esetben megfigyelték, hogy a hangyák akár védelmezhetik is más ragadozóktól az ő levéltetveiket, és ugye azért nem érdemes őket bevinni a bolyba, mert ezek a levéltetvek ugye a növényen tudják ezt a mészharmatot folyamatosan a hangyák számára kiválasztani.
1: Ahol egyébként megjelennek ezek a havasi vörös hangyák, ott előbb-utóbb kiszorulnak a többi hangyafajok?
2: A havasi vörös hangyák, ahol élnek, Nyugat-Európában ott ők őshonos fajnak számítanak, tehát nem invazív hangyák, ezért nem szorítanak ki más hangyákat, sőt, elég jól együtt tudnak élni más hangyafajokkal. Például van egy specializált hangyafaj, magyarul vendéghangyának hívjuk, ami csak és kizárólag a vörös hangyák fészkeiben él, el tudott rejtőzni, a hangyák egymást alapvetően kémiai kommunikáció útján ismerik fel, a kült a karójukra kiválasztanak különböző ilyen szénhidrogén vegyületeket, amik nagyon egyediek, annyira egyediek, hogy legtöbb esetben a boly szinten meg tudják egymást különböztetni. És aki nem viseli ezt a szénhidrogén új lenyomatot, azt a hangyák a fészekből eltávolítják. De sok faj, köztük ez a vendég hangya is megtanulta lemásolni ezt az új lenyomatot, ezt a szénhidrogén új lenyomatot, így ő tudja élvezni a védelmét a vörös hangya fészkeknek. Hasonlóan ezt több egyéb ízeltlábú faj meg tudja tenni, úgyhogy ezek a nagy hangyafészkek külön ilyen élőhelyként tudnak szolgálni az erdőn belül.
1: És megvannak azok a fák, amelyek köré szervezik a bolyt?
2: Igen, itt ezeket a hálózatokat úgy vizsgáltuk, hogy térképeket készítettünk ezekről a hálózatokról. Ez a helyszín erre különösen alkalmas volt, mert ott még megvolt az a Angliában jellemző birka legeltetés, akik nagyon rövidre rágják a gyepet, ezért könnyen meg tudjuk keresni a hangyáknak az útjait, hogy hova vezetnek. És ezek a táplálékszerző utak, ezek nagy fák lombozatára vezetnek fel, és ott meg is tudtuk figyelni, hogy a hangyák szépen másznak fel a fán a lombozatra, és az ott élő levéltetveket keresték fel a mészharmatuk miatt.
1: Egyébként milyen érdekes, hogy amit a hangyák ösztönből építenek ki, ezt a logisztikai hálózatot, és hogy elosztják közöttük, hogy ki felelős a táplálékért, ki a nevelésért, stb. Stb. Azt mi emberek tudatosan alakítottuk ki, tehát tanulás útján.
2: Igen, a hangyák is tanulnak egymástól, és ők voltak az első nem gerincesek, ahol egyébként a tanítás viselkedését leírtek. Az, hogy ki milyen szerepet vállal a bolyban, annak egyébként nagy szerepe van abban, hogy hol tart ő az egyet fejlődésében. Ugye a hangyák a fészekben kezdik el az életüket, amikor kikülnek a kis bábjukból, akkor az első szerepük jellemzően az, hogy ha már úgyis ott vannak, akkor a többi bábnak a gondozásában vesznek részt. És ahogy egyre növekednek, úgy válthatnak esetleg szerepet, és akkor lehetnek belőlük ilyen táplálékszerző feladatot ellátó, vagy védelmi feladatot ellátó hangyák. De tudnak tanulni egymástól, és kommunikálnak is egymással. A legelterjedtebb és legjellemzőbb formája az a feromonokkal való kommunikáció. Feromonok azok olyan üzenetet hordozó anyagok, amit az állatok a testükön kívülre juttatnak ki, tehát más állatoknak üzennek vele. És a hangyák nyelve az jellemzően ilyen feromonokból épül fel, de mivel ugye egy állandó feromon felhőben élnek, néha hangyák szeretnék külön felhívni magukra a figyelmet, hogy mutassanak a többi hangyának valami érdekeset, és ezt sokszor megteszik fizikai jelzésekkel is. Tehát például, hogyha meg akarnak állítani egy másik hangyát, akkor az első két lábukkal dobolhatnak a másik hangya fején. És a tanítás is megjelenik, van olyan hangyafaj, ami azt találtuk, hogy az a legegyszerűbb, hogy egy másik hangyát el akar vinni egy táplálékhoz, hogy egyszer megfogja és oda viszi fizikailag, és akkor megtalálta a táplálékban.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is. Hogy?

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. Továbbra is pozitív képet mutat a bérfolyamatokról a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb átlagkereset statisztikája. Az MT-nek nyilatkozó elemzők szerint, akik idén 9-10% körüli éves átlagbérnövekedést várnak. A KSH közlése szerint májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7%, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az egyik bank vezető elemzője szerint a vásárló erő továbbra is látványosan nő. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás mellett a nettó reálkereset éves alapon 9%-kal emelkedett. Ez érdemben bővíti a háztartások elkölthető jövedelmét, ami a második negyedév eddig ismert fogyasztási adataiban is megjelent. A Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint az adat megfelelt az elmúlt hónapok trendjének. Pozitívumnak nevezte, hogy a medián kereset az átlagnál érdemben gyorsabb ütemben 10,4%-kal nőtt, vagyis a béremelések nagyobb részben az alacsonyabb keresetű munkavállalókat érintették. Új mutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az aszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Mint írják, az agrárkár enyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A honlapon olvasható felhívás szerint az idei szárazság komoly termelési kockázatai jelentősek, a termés eredményeket és a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági stabilitását egyaránt veszélyeztethetik. Viszmajor bejelentése azoknak lehet szükségük, akik a szárazság miatt nem tudták teljesíteni az agrártámogatási jogviszonyhoz kapcsolódó támogatási feltételeket és kötelezettségeket. Az aszály önmagában nem mentesít a kötelezettségvállalások alól, hiszen a kárt okozó esemény elhárítása következményeinek mérséklése érdekében az ilyenkor elvárható gondossággal kell eljárni. Kedvező elbírálás akkor várható, ha így sem kerülhető el a kár, vagy aránytalan mértékű beavatkozásra lett volna szükség. A Viszmajor bejelentésekben a falu gazdálkodók is segítik a gazdálkodókat, olvasható a bejelentési tájékoztatóban. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, A tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas, a jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával, arról az amerikai és brit kutatásról, amelyben hangyahálózatokat vizsgáltak. Azt szokták mondani, hogy akkor vizsgázik igazán egy rendszer, amikor valami probléma történik, és ez igaz egy államra, egy kormányra, egy emberre, tehát hogyha baj van, vagy valami éri azt a társadalmat, vagy azt az egész országot, akkor hogyan reagál. Na most ez ugyanúgy megfigyelhető a hangyáknál, illetve leginkább ezt vizsgálták. Ez volt a kutatásnak az egyik kulcskérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a hálózatot zavarás éri?
2: Igen, a kutatásunk fő kérdésében az áll, hogy mi történik ezekkel a különböző hangyahálózatokkal, hogyha valamilyen zavarás éri őket. Ugye mi ezt több szempontból vizsgáltuk. Az én kutatásomat, ami alapvetően egy számítógépes modellezés volt, megelőzte egy terepi kísérlet, ahol egy ilyen hangyahálózatban, ami áll a bolyokból, illetve a hozzájuk tartozó táplálékot szolgáltató fákból, ott az egyik fánál meg kizárták a hangyákat, hogy hozzáférjenek. Ezt úgy tették meg a kollégák, hogy egy nagy gallért ragasztottak a fa köré, amit olyan anyaggal vontak be, amin a hangyák nem tudnak felmászni, nem tudtak rajta átmenni.
1: Igen, mert azért ez nem könnyű feladat, tehát a hangyák azért sok mindent le tudnak küzdeni.
2: Nem könnyű feladat, és volt olyan fa, ahol nem is sikerült megoldani, mert a kutatók nem voltak olyan figyelmesek, mint a hangyák, mert a hangyák rájöttek, hogy annak a fának a lombja az egy másik fa lombjával összeér, és ők váltottak, és akkor azon a fán keresztül mentek el, úgyhogy ott annál azt sikerült megtanulni, ami egy nem vált eredménye volt ennek a kizárásos kísérletnek, ilyenkor váltottak, és egy másik fát vettek igénybe, de voltak olyan kizárások is, ahol sikerült elérni a célt, hogy egyszerűen azt a fát elérhetetlenné tették a hangyáknak, de nem örökre, hanem csak egy évre, egy szezonra vették ki a hangya hálózatból, és utána a folyamatos éves térképezésnél vettek feladatokat arról, hogy hogyan változik meg a hangyáknak a viselkedése, hogyan néz ki utána a hálózat szerkezete, hogyha ezt a fát kivitték, vagy utána később visszaengedték a hálózatba.
1: És mi volt egyébként az eredmény? Összeomlott a boly, vagy megpróbálta pótolni valamivel azt a kiesett táplálékforrást?
2: Nem, ezek a hálózatok nem omlottak össze, illetve a természetben mi is etikai okokból nem akartunk akkor a zavarást tenni rájuk nézve, amiről tudtuk volna, hogy túl káros hatása lenne a bolyoknak.
1: Tehát magyarán egyszerűen különböző erősségű zavarásokat alkalmaztak?
2: Igen, ugye azt látjuk, hogy mennyire fontos egy fa a hangyáknak, ezt úgy mértük, hogy amikor feltérképeztük a bolyokat, megnéztük, hogy egy egységnyi szakaszon hány hangya halad át. Tehát tulajdonképpen ezeknek az utaknak a forgalmát mértük. Ugye ez még hozzáveszük az út hosszát, akkor tudjuk látni, hogy ez az út az milyen szerepe, mennyire fontos a hangyáknak, ugye ahol fontos nagyobb egyszerűen a forgalom. És az történt itt, hogy kizártunk fontosabb fákat a hálózatból, de ugye maradt még nekik elérhető más. És erre különbözőképp reagáltak a hálózatok. Az egyik reakció ugye nyilvánvalóan az volt, hogy kerestek új táplálékforrásukat maguknak, de nagyon érdekes volt, hogy megfigyeltük azt, hogy egyszerűen a hálózat szerkezete több különálló alhálózatokra is szét tud esni, hogyha ilyen zavarás éri őket.
1: És egyébként az fontos volt, hogy egy kevésbé fontos, véletlenszerűen kiválasztott táplálékforrás esett ki, vagy egy nagyon fontos?
2: Igen, itt minőségében eltérő hatást láttunk, hogyha egy kevésbé fontos fát zártunk ki a hálózatból, vagy egy nagyon fontos fát. Ugye azt látjuk, hogy ezek a hálózatok hosszú évek alatt, hosszú idő alatt épülnek fel, és hogyha van egy nagyon fontos előforrás, ami közé ez a hálózat szerveződik, akkor ezt eláthatjuk, hogy nagyon nehéz pótolni. Tehát az, hogy utána a hálózat visszaálljon a normális működésébe, amit előtte megfigyeltünk, arra hasonlóan hosszú idő kell, vagy akár még több is kellhet, mivel ugye a hálózat szerkezete alapvetően ezek köré, a fontos források köré épült fel. Ha egy olyan erőforrást vesztettek el, amit eleve kevésbé használtak, ott ugye ennél akkor kisebb zavarást figyeltünk meg a hálózatokban, ugye ezeket könnyebb pótolni, és a hálózat szerkezetét se változtatta meg. De azt láttuk, hogyha különösen fontos forrásokat vesztik el, akkor ezek a hálózatok akár szét is tudnak darabolódni.
1: De egyébként ez mit jelentett a hálózatok esetében? Mert ugye azt mondta, hogy nem omlottak össze teljesen, de hogy átrendeződtek, és az átrendeződés után már kevésbé bizonyultak annyira hatékonynak. Ez miben jelentkezett? Vagy nyilvánult meg?
2: Ugye a hálózatok szerkezetét, ugye minden hálózat egyedi. Ezeket a hálózatokat matematikailag ilyen súlyozott irányított gráfokkal írtuk le, hogy ez egyszerűen mit jelent. Ugye leírunk pontokat, ugye ezek lesznek a bolyok és a fák, és a pontokat összekötő élek pedig megfelelnek a hangyák által használt utaknak. És ezeknek az éleknek adunk súlyt, ugye aminek a megfigyelt forgalmat adjuk. És ezek ugye nagyon egyediek tudnak lenni ezek a hálózatok, mint hogy általános következtetéseket tudjunk levonni. Ez különböző ilyen hálózati mérőszámokat használunk, hogy ugye össze tudjuk hasonlítani a sokféle különböző hálózatot. És amik láttunk, hogy a hálózatok hatékonysága csökkent, a hatékonyság itt alatt azt értjük, hogy átlagosan mennyire rövid utakat használnak. Ha hosszabb utakat kell használniuk, akkor beláthatjuk, hogy ez nem olyan hatékony. És azt láttuk, hogy a hangyák hálózatainak ez a hatékonysága csökkent.
1: Tehát magyarán, hogyha a hálózat, tehát a hangyabolyok kulcsfontosságú erőforrás köré szerveződtek, és ezeket elvesztették valami úton, módon, akkor ez nagy következményeket vont maga után.
2: Igen, hogyha a hangya kolóniák elvesztik a legfontosabb kulcsfontosságú erőforrásaikat, akkor ezek hosszú távon jelentkező negatív hatásokat eredményeznek, mivel nem tudnak olyan könnyen újra szerveződni a hálózatok. A hálózatokban mindig meg tudunk másodlagos hatásokat is figyelni. Ugye, ahogy említettem, ezek a hangyák látogatják egymás fészkeit, az, hogy melyik fészkeket látogatnak meg, ugye az függ annak a fészeknek az erőforrásaitól. Ha egy ilyen erőforrást kiveszünk, ezután a tovább gyűrűző hatásokkal bír a hálózat többi részére is.
1: Önök ezt az egész kutatáskísérletet igazság szerint leképezték az emberekre, ugye? Mert hogy az emberi szervezet, az ember is hasonlóan működik.
2: Nem teljesen képeztük le, de sok párhuzamot tudunk találni a hangyák közlekedési hálózatai és az emberi hálózatok között is. Ez nem a mi kutatásunknak volt témája, de egy ismertebb példa, hogy van egy fontos matematikai probléma, aminek gyakorlati jelentősége van, ez az utazó ügynök problémája. Ugye amikor útvonalat akarunk tervezni, azt mi is naponta megtesszük a kedvenc navigációs alkalmazásunk az okostelefonon, az, hogy hogy jutunk a legrövidebb útvonalon A-ból B-be, a sokféle lehetséges útvonalon, ez egy elég nehezen megfejthető matematikai probléma. Nem igazán tudunk jobb megoldást még mindig, mint hogy egyszerűen ki kell számolni az összes útvonalat, és megkeresni, hogy melyik a legrövidebb. Ugye, ahogy növeljük a lehetséges útvonalak számát, az úgy egyre nehezebb lesz. És amit mi például a hangyáktól tanultunk, az egy hangya algoritmus néven került be egyébként a logisztika tudományába. Ez pont egy ilyen hangya alapú kereső algoritmus, ami leutánozza a hangyáknak a legrövidebb útkereső algoritmusát, ami a feromonok használatára épül. A hangyáknál lehetséges ilyen feromonos útkeresés, ami úgy néz ki, hogy egy hangya talál egy élelmet, az adott utat megjelöli egy feromonnal. Az a feromon ott marad egy ideig, de azért párolog. És a legrövidebb útvonalon ott a hangya hamarabb visszafordul, ezért újra feromont rakt rá, ezért egy ilyen pozitív visszacsatolásként egyre több hangya fogja használni, ahol erősebben megmarad így ez a feromon jel, feromon nyom, amit tudnak követni, míg a hosszabb útvonalakon, mivel kisebb lesz a hangyák sűrűsége, ott pont, hogy negatív irányba fog elindulni ez a visszacsatolás. Így például ezt még használják ma is a logisztika tudományban, ezt a hangya alapú útkereső algoritmust. Mi arra próbáltunk rámutatni, hogy sok olyan emberi hálózat van, ami különböző erőforrások köré szerveződik. És azt figyelembe kell vennünk, hogy ha vannak kritikus erőforrásaink, akkor azoknak az elvesztése, annak hosszú távú és továbbgyűrűző hatása is lehetnek, amire előre fel kell készülnünk.
1: De egyébként az önszerveződés az, ami lenyűgöző a hangyáknál, és ami egyébként nekünk embereknek is sok segítséget nyújthat, mert ugye az önszerveződés talán az elmúlt években, évtizedekben került nagyon előtérbe. Szóval ez az, ami azért nekünk is példát mutathat?
2: Igen, a hangyák meg tudják mutatni, hogy lehet egy igazi központi irányítás nélkül nagyon szervezetten működni. A hangyákat szokták így szuperorganizmusként is emlegetni, tehát a hangyáknak nincs egy ilyen nagy központi vezérlői agya tulajdonképpen, hanem maga a boly alakít ki egy olyan organizmust, ami utána ilyen bonyolult optimalizációs szerveződési feladatokat is el tud látni, mint például a hálózatok szervezése, a bolyok védelme, a bolyoknak a karbantartása, a különböző utak kialakítása és rendben tartása.
1: És azért, ha a laikusok azt gondolják, hogy ez egy-két éves kutató és terepmunka volt, nem, ha jól tudom, 10 évig kutatták ezt az egészet?
2: Igen, ez egy hosszú távú adatsorra épül, ott Észak-Yorkshire-ben már több mint 10 évnyi adat állt rendelkezésünkre ezekről a hangyakolóniákról. Minden évben a Yorki Egyetem munkatársai kimennek, és bizonyos kolóniákat évről évre feltérképeznek, és nézik, hogy ezek hogyan változnak, hogyan bővülnek, hogyan esnek esetleg szét. Amiben az én kutatásom hozzá tudott ezt tenni, hogy bár nagyon értékes ez az adatsor, ugye nem tudunk minden lehetőséget megvizsgálni a természetben, ugye vannak etikai aggályaink is, hogy ugye ezeket az ökoszisztémában fontos állatokat feleslegesen ne zavarjuk, illetve itt minden hálózat nagyon egyedi, hogyha még egy ilyen terepi kísérletet végzünk is, akkor is ott úgymond csak egyféle beavatkozást tudunk megnézni, hogy hogyan reagált rá az a konkrét hálózat. Hogyha ezekből az adatokból tudunk egy jó szimulációs modellt építeni, az tud segíteni egyrészt, hogy úgy jussunk tudáshoz erről a rendszerről, hogy nem zavarjuk őket feleslegesen, illetve abban is, hogy jobban megértsük, hogy egy-egy konkrét hálózat különböző zavarásokra hogyan reagál, a természetben egyszerre csak egyet tudnánk vizsgálni rajtuk.
1: Az egyébként totális kudarc lett volna, hogyha elhagyják a bolyt, és máshol kezdenek újra bolyt építeni?
2: Nem képesek erre ezek a hangyák így konkrétan. Havasi vörös hangyáknak nagyjából úgy néz ki a szaporodása. Elég érdekes rendszer az a vörös hangyáknál, hogy egy királynő gyakran úgy alapít új bolyt, hogy úgymond ilyen szociális parazitaként beköltözik egy másik hangya faj bolyába, megkeresi a királynőt, megöli, és elkezdi a saját petéit lerakni. Ugye itt az a trükk, hogy olyan hangya fajt keres, ahol őt felismerik fajtásként, ezért nem bántják. És így idővel, ugye ahogy felnőnek, a beköltöző parazita királynőnek a hangyái, egy idő után átveszik az uralmat a boly felett, és az eredeti boly hangyáitól meg is szabadulnak. Viszont ezen a területen, ahol mi dolgozunk, ezt a viselkedést tőlük már nem igazán látjuk. Náluk inkább azt látjuk, hogy több királynő is élhet náluk egy bolyban, és nem teljesen megfejtett okokból egy új királynő néha nem maradott a bolyban, hanem kivándorol egy kisebb kísérlettel, és a közelben alakít ki egy új bolyt. És ez a boly utána része maradhat ennek a hálózatnak.
1: Lesz folytatás ennek a kutatásnak, vagy ez most lezárult, és majd lesz másik kutatás?
2: Ezek a kutatások folynak tovább a Yorki Egyetemen. Én az ösztöndíjamat ott befejeztem, és most a Hurren Ökológiai Kutatóközpontban dolgozom, és a beporzóknak az agrárökológiájával foglalkozom itthon.
1: Hát akkor most van feladat bőven, nem?
2: Igen, kutatóként sosem unatkozom.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy amerikai-brit kutatásról hallhattak, amelyben a havasi vörös hangyákat vizsgálták.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőtéti letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Egyhangú szavazással fogadták el az Európai Uniós tagországok pénzügyminiszterei múlt pénteken Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6 milliárd 400 millió euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Ezt mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt Budapesten. A tárcavezető tájékoztatása szerint az elfogadott helyreállítási és ellenálló képességi terv csomag 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelt tartalmaz. A források csaknem 60%-a a zöld és digitális átállás szolgálja. A magyar programon belül 1,5 milliárd eurót különítettek el a villamos energiahálózat bővítésére és korszerűsítésére, amellyel további mintegy 1000 megawattnyi megújuló energia integrálható a hálózatba. A közösségi közlekedés fejlesztésére 1 milliárd 800 millió euró áll majd rendelkezésre, ebből 1 milliárd euróból 200 vasúti kocsi cseréje valósulhat meg, további 800 millió euróból új hívszerelvények vásárlását finanszírozzák. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy a program részeként 2 milliárd eurós tőkeemelést hajtanak végre a Magyar Fejlesztési Bankban. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Görlülő Állomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írják, a kormány elfogadta a szakszövetség és az építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége minimális építőipari rezsi óradíjra vonatkozó javaslatát. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsi óradíj legkisebb áfa nélküli összege 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6764 forinttal. Mivel 2025-re nem hirdette ki minimális rezsi óradíjat, a két év alatt 16%-osan növekedés. Tájékoztatások szerint az emelést elsősorban a garantált bérminimum 14%-os növekedése, a bérpótlékok és azok közterheinek emelkedése, valamint az ügyviteli és munkahelyi irányítási költségek növekedése indokolta. Emellett emelkedtek egyebek mellett a védőruházat, a védőfelszerelések, a felvonulási és ideiglenes létesítmények, a banki szolgáltatások, valamint a kötelező felelősségbiztosítás költségei is. Koi László, az építés

0: Koraikban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a fennmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tette hozzá a közlemény. Mint írják, az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. A 4 és 18 év közötti korosztályú gyerekek változatos programokon többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt, írja az Ökumenikus Segélyszervezet közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Mint az év minden napján, ebben az időszakban is, nyáron is a testi, fizikai egészségünk mellett is érdemes a lelki egészségünkre is odafigyelni, és hogy a lelki feltöltődésre ezek a hetek milyen lehetőségeket biztosíthatnak. Erről beszélgetünk mai adásunkban dr. Magyar Erzsébet Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal. Fontos, hogy ez a két terület is egyensúlyban legyen.
2: Nem elegendő az, hogy egészségesek legyünk, a lelkünknek is annak kell lenni, és a kettő együtt működik igazán úgy, hogy boldogok tudjunk lenni. Talán több időt tudnak egymásra fordítani, több figyelem tud egymás felé fordulni, hiszen a vakáció remélhetőleg közösen kialakított tervekkel, akár legyen az utazás, vagy valamilyen más közös program, illetve egy kicsit kitekinteni abból a sok-sok nehézségből, amit egy-egy tanév, egy-egy hosszú év, netán sok betegség is, előfordult járványok, ezekből egy kicsit kilépni, és másképp érezni magunkat, és ez egyúttal felkészülés egy következő nehezebb időszakra, azt gondolom.
1: Mindezek mellett arról is szó lesz az előttünk álló órában, hogy ezekben a hetekben is fontos, hogy meglegyenek bizonyos keretek, amelyek biztonságérzetet is nyújtanak gyermekeink számára.
2: A gyerekeknek is, mint mindenki másnak, szüksége van arra, hogy bizonyos rituálék mentén tudjanak működni. Szükség van arra, hogy keretek legyenek, hogy legyen mihez alkalmazkodni. Nyáron ezt egy kicsit nyilván lazábban lehet tervezni, és tervezni is kell. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudja a gyerek, hogy mire számíthat, milyen tervek következnek, mit találtak ki együtt, vagy akár külön-külön, de mindenki elő tudja adni. És mire számíthat, hogy holnap mi történik? A bizonyosság, mert a bizonytalanság az az elveszettség érzése. Akkor senki nem tudja magát jól érezni, ha nem tudja, hogy mire számíthat. Úgyhogy akár nyár, akár nem nyár, én azt gondolom, hogy a rituáléknak és a tervezett napirendnek mégiscsak van létjogosultsága, de amint mondtam, ezt nyáron nyilván sokkal szabadabban lehet végezni, hiszen nem feltétlenül kell időre odaérnünk bárhová, de legyen egy keret, legyen egy terv, amiben úgy mindenki bele tud illeszkedni, és mindenki el tudja fogadni. Ez az összetartozásnak a nagyon fontos része.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvost, családterapeutát köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Üdvözlöm doktornőt.
2: Én is köszönöm a felkérést, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye korábban beszéltünk nyári vírusokról, fertőzésekről, olyan élethelyzetekről, amelyekre különösen ebben az időszakban is érdemes odafigyelni. Mostani beszélgetésünk során pedig a lelki feltöltődés jelentősége lesz a témánk, hiszen az is nagyon fontos, hogy a testünkre való odafigyelés mellett a lelkünkre is figyeljünk. Ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb gondolatok, amelyeket ön is szívünkre helyezni? Ugye itt a testi-lelki jóllét, ennek a kölcsönhatása, az egymásra való hatása, ezt ön hogy látja?
2: Köszönöm ezt a témát, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos. Nem elegendő az, hogy egészségesek legyünk, a lelkünknek is annak kell lenni, és a kettő együtt működik igazán úgy, hogy boldogok tudjunk lenni. Aktualitását adja ennek a témának az, hogy a vakáció egy olyan időszak a gyermekek és a családok életében, amikor talán több időt tudnak egymásra fordítani, több figyelem tud egymás felé fordulni, hiszen a vakáció remélhetőleg közösen kialakított tervekkel, akár legyen az utazás, vagy valamilyen más közös program, illetve egy kicsit kitekinteni abból a sok-sok nehézségből, amit egy-egy tanév, egy-egy hosszú év, netán sok betegség is, előfordult járványok, ezekből egy kicsit kilépni és másképp érezni magunkat, és ez egyúttal felkészülés egy következő nehezebb időszakra, azt gondolom. Néhány gondolat, hogy miért is fontos az, hogy a lelkünk is fel legyen töltődve. Miért kell foglalkoznunk a lelkünkkel, magunkéval és a környezetünkben lévőkével egyaránt? Bizony a lélek is el tud fáradni. És mikor fárad el a lélek? Általában akkor, hogyha túl sokáig nem figyelünk rá, megyünk, szaladunk, futunk a hétköznapokban, és nem veszünk észre olyan apró jelzéseket, szem belülről jövő saját érzéseinket, szem pedig mások jelzéseit, amit felénk közvetítenek. Ilyenkor több idő jut egymásra, mint mondtam, és eljön az idő, amikor tényleg úgy tudunk foglalkozni ezzel a problémával, hogy mindenkinek jó legyen. Nem egy luxus dolog a lelki feltöltődés, és nem arról van szó, hogy szabadidős programot szervezünk, és edzésre megyünk, és sportolni megyünk, arra is szükség van, de ez a része a dolognak egészen másról szól. Annyira fontos a lélekkel való foglalkozás, mint amilyen fontos a testnek az táplálék, a alvás, a levegő, a víz, bármi, ami fizikai szükségletet jelent. És a lélek az csendesen el van magának, és ezért is nehezebb észrevenni azokat a jelzéseket, amikor nagyon felpörgünk, amikor nagyon sok a tennivaló. És igazából nem akkor fárad el a lélek, amikor sok a tennivaló, hanem egyszerűen akkor, amikor nem figyelünk rá, hogy mondtam. Fel tud töltődni a lélek, de nem mindegy, hogy hogyan. Erre azt gondolom, hogy érdemes rákészülni. Végig gondolni, egy leltárat csinálni magunkban, hogy mi az, ami hiányzott, mi az, ami hiányzik a környezetünkben lévőknek, akiket szeretünk, mit tudunk közvetíteni feléjük, mit tudunk adni nekik abban a tekintetben, hogy ők is erre vevők tudjanak lenni, nyitottak tudjanak lenni. Nagyon sokszor szeretnénk adni olyan dolgot, ami nekünk fontos, és nem erről van szó. Arról van szó, hogy azt kell nyújtani, ami a másik szeretne, ezt kell megtalálni, ezt kell megérteni és elfogadni. Sokszor, ami nekem szép, az a másiknak nem jelent semmit. Ami nekem fontos, az a másiknak nem annyira fontos, elmegy mellette. Ez nem olyan egyszerű dolog, de nyilván egy családon belül, és itt nem csak a szűkebb családra gondolok, hanem a tágabb, nagyobb családra, ahol még hál' Istennek, ha vannak nagyszülők, vagy unokatestvérek, tehát azt gondolom, hogy érdemes ilyenkor végig gondolni, hogy kivel, mi az, amit tudunk közölni, mi az, amit tudunk adni nekik, mi az, amit képesek elfogadni. Ezek nem nagy dolgokról szólnak, és nem hosszú idők kellenek, nem hosszú időkre van szükség, hogy ezek a dolgok átadódjanak és megtörténjenek. Pillanatokról van szó, és ezek a pillanatok nagyon fontosak. Ilyenkor meg kell állni, és odafordulni a másik felé, vagy önmagunk felé. Nagyon sokszor elegendő egy mosoly, és már nyitott a kapcsolat, már működni fog az a dolog, amit szeretnénk elérni. A lélek akkor érzi jól magát, amikor van helye, amikor körül tudjuk venni gondolatokkal, leltár tudunk csinálni, és ezzel tudunk békében lenni önmagunkkal, másokkal. Nem arról szól, hogy visszakapcsolódunk önmagunkhoz, a jelenhez, ahhoz, akik valójában vagyunk, hanem ettől egy kicsit még sokkal többre, minőségibb kapcsolatokra van szükség. Tehát a feltöltődés nem az idő kérdése, hogy mennyi időt szánunk rá, hanem a figyelemé. És ezt nem győzöm hangsúlyozni. Apró dolgokat kell észrevenni, tehát komolyan kell a másik felé, nyitottan kell a másik felé fordulni, és önmagunk felé is természetesen, mert sokszor egy pillanat többet ad, mint akár egy egész napi rohanásban úgy tűnik, hogy egymásra figyeltünk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum a feltöltődésben.
1: És egymás által is tudunk ugye töltődni, és azzal, hogy adunk, mi is kapunk, és minket is megerősít. Ez akár az egészségi állapotunkra is jótékony hatással lehet?
2: Mindenképpen, mindenképpen, hiszen ha jól érzem magam, a lelkemmel békében vagyok a környezetemmel, akkor munkabírásom sokkal jobb, akkor az étkezés is jobban esik, akkor az alvás is sikeresebb lesz, pihentetőbb lesz, tehát egymástól nem lehet elválasztani ezeket a dolgokat. A feltöltődéssel kapcsolatban még azért nagyon szeretném elmondani, hogy mikor is képes a lélek feltöltődni. Akkor, amikor végre nem kell csinálni semmit. Ez egy érdekes dolog. Tehát szükség van arra, hogy abszolút megálljunk. Ezt a gyerekek ösztönösen nagyon jól tudják végezni, hiszen sokszor mondjuk azt, hogy nincs semmi dolgod, unatkozol, csinálj ezt vagy azt. Nem. A gyereknek is szüksége van erre a semmittevős időre. Legyenek olyan félnapjai, napjai, amikor unatkozhat valóban, és ilyenkor nem unatkozik, hanem feltöltődik. Látszólag van az, hogy nem csinál semmit. Különösen a kamaszoknál. Benéz az ember a kamasz szobájába, és minden a feje tetején áll, rendetlenség van. Nincs mit csinálni, unatkozol, csinálj rendet. Nem unatkozik, ő ilyenkor kikapcsol. Hagyni kell ilyen időket is, azt gondolom a gyerekeknek. Fontos, hogy nekik is legyen saját idejük, ugyanúgy, mint nekünk, amikor önmagunkra gondolunk.
1: És a gyermekek életében a nyári szünet hetei erre a feltöltődésre is jó alkalmat biztosít. Ebben az időszakban mennyire lehet fontos, hogy itt a viszonylagos kötetlenség mellett ugye a gyermekek életében, azért itt a pihenés időszakában meglegyen a napi ritmusnak a menete, a napi ritmus kialakításra kerüljön, hogy milyen keretei legyenek esetleg egy napnak ilyen tekintetben, de ez ugye kiki életében mást is jelenthet. Hogy azért jó, ha vannak bizonyos szabályok, vagy ettől azért el lehet térni ilyenkor, vagy itt is a egyensúly megtalálása lehet a kulcs?
2: Nagyon jó a kérdés, azt gondolom. A gyerekeknek is, mint mindenki másnak, szüksége van arra, hogy bizonyos rituálék mentén tudjanak működni. Szükség van arra, hogy keretek legyenek, hogy legyen mihez alkalmazkodni. Nyáron ezt egy kicsit nyilván lazábban lehet tervezni, és tervezni is kell. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudja a gyerek, hogy mire számíthat, milyen tervek következnek, mit találtak ki együtt, vagy akár külön-külön, de mindenki elő tudja adni. és mire számíthat, hogy holnap mi történik. A bizonyosság, mert a bizonytalanság az az elveszettség érzése. Akkor senki nem tudja magát jól érezni, ha nem tudja, hogy mire számíthat. Úgyhogy akár nyár, akár nem nyár, én azt gondolom, hogy a rituáléknak és a tervezett napirendnek mégiscsak van létjogosultsága, de amint mondtam, ezt nyáron nyilván sokkal szabadabban lehet végezni, hiszen nem feltétlenül kell időre odaérnünk bárhová, de legyen egy keret, legyen egy terv, amiben úgy mindenki bele tud illeszkedni, és mindenki el tudja fogadni. Ez az összetartozásnak a nagyon fontos része. Az egymásra figyelés. Sokszor nem kell mindent kimondani, és mégis tudom azt, hogy mi fog történni, meg mit gondol a másik. De ugyanakkor vannak olyan szituációk, amikor igenis őszintén ki kell mondani azt, ami fáj, azt, ami nem történt meg, azt, amit szeretnénk, mert magyar ember szóból ért, van egy ilyen közmondás, és ennek is van létalapja. Tehát ezeket is meg kell tanulni, hogy mikor hallgasson az ember, és mikor tegye szóvá azt, amit érdemes szóvá tenni. Családi szokások szerint működnek ezek, én azt gondolom, és ez a jó, hiszen ez tartja össze a családot, ez is egy kohéziós erő. Amikor szabadság van, ugye, akkor eltervezünk nagyon sok mindent. És vannak olyan idők, amik nem számítanak. Vannak olyan idők, amik nagyon fontosak. Ezekhez ragaszkodjunk, ha egyszer elterveztük, de nyilván ebben is lehet egy kis rugalmasság. Én azt gondolom, hogy a tervek között, a nyári tervek között azért gondoljunk ugye a rokonságra, a nagyszülőkre, mert egymásnak tudunk adni, tehát a nagyszülő olyat tud adni az unokának, amit a szülő nem, és nem is kell, hogy ugyanolyat adjon a nagyszülő, mint amit a szülő, hiszen másról van szó, más a szituáció. Így alakul ki az a családi élet, amire aztán később jó visszagondolni, emlékeket idézhetünk fel, és stabilitást hoz a lelkünkbe. Ez is az egymásra figyelésről szól, és a lelki feltöltődésről.
1: Ezekben a hetekben, hónapokban, vagy talán nem is csak ilyenkor, az úgymond, ugye már itt az unalom esetleg szóba került, vagy hogy unatkozik a gyermek, vagy akár bármelyikünk is, de ha idézőjelbe rakjuk a semmittevést, annak is lehet jótékony hatása, vagy ne legyen utána lelkiismeret furdalásunk, ne érezzük elvesztegetett időnek, arra is szüksége van a testünknek, lelkünknek.
2: Pontosan, pontosan, nagyon fontos. Ezek nem elvesztegetett idők, ezek nagyon értékes idők, amiket saját magunknak adunk, illetve a másiknak adunk. A gyerekeknél ez borzasztóan fontos, hiszen nekik is meg kell állni, a korosztályonként más az igény és más a jelenség, ahogy ezt átélik a gyerekek. Tehát ez a befelé fordulás, a magunkkal egy leltár, ez minden életkorban fontos. És azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal többet nyerünk azzal, hogyha erre időt áldozunk, és időt adunk a szervezetünknek azzal, hogy ezt az időt arra használja föl, hogy fel tudjon töltődni. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy nem szabad a végletekig erőltetni semmit, nem szabad a végletekig bevállalni semmit, hiszen annak nem lesz jó vége. Békétlenek leszünk, türelmetlenek leszünk, frusztráció érzésünk van, hogy ezt is akartam, azt is akartam, és nem sikerült, nem fér bele az időbe. Tehát a nyár erre legyen jó, hogy ezeket a dolgokat egy kicsit eltávolítsuk, lecsendesedjünk, és ha csend van, akkor jobban hallunk, hiszen élesebbé válik még a hallásunk is, az érzékelésünk is. Azt gondolom, hogy ez is egy segítség.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban marad című magazinműsorunk dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgetünk magazinunk mai adásában.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban marad című magazinműsorunk. Mai vendégünk dr. Magyar Erzsébet, felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvos, családterapeuta. És itt akkor a passzív pihenés mellett az aktív pihenésről is haszulunk a továbbiakban, például a sportolásról. Itt is azért vannak olyan szabályok, amelyeket esetleg érdemes betartani biztonsági okokból is, vagy akár a nyári étrend, folyadékfogyasztás tekintetében is, ami nem csak sportoláskor, hanem például egy meleg nyári napon is fontos lehet.
2: Vágyunk is arra, hogy többet tudjunk szabadon mozogni, el is tervezzük azt, hogy víz mellé megyünk, vagy hegyekbe kirándulunk, vagy túrázunk, vagy egészen valami más találunk ki magunknak, akár belföldi, akár külföldi utazás, és próbáljuk a sportolást is, hiszen ilyenkor elindulnak az úszó tanfolyamok. Nagyon jó dolog, hogyha a gyerekek részt vesznek egy-két tanfolyamon, hiszen a vízben való stabilitáshoz ez szükséges. A nyári sportok is élménydúsak, olyan környezetben zajlanak, amik eltérőek az évközbeni iskolai sportolástól. Együtt lehet a család, megint csak közös program lehet. Én azt gondolom, hogy ezekre is fel kell készülni, pontosan úgy, mint akár egy utazásra, amikor leltárt csinál az ember magában, és le is írhatja akár egy papírra, hogy milyen sport, mi szükséges hozzá, biztonságosak-e azok az eszközök, nem balesetveszélyesek-e, a baleset elkerülésére, ugye mik szükségesek, bukósisak, védőeszközök, izületek védelmére, úgyhogy ezeket érdemes akkor összeszedni. Bizony vannak szabályok, amik akármennyire is szabad a nyár, mégsem szabadok. Mert figyelemmel kell lenni arra, hogy mennyire veszi igénybe fizikailag az adott sport a szervezetet, és itt a különböző korosztályokban eltérőek ugye azok a terhelhetőségek, amiket még megengedhetünk a gyerekek számára, vagy az idősebbek számára, vagy akár a saját magunk számára, ismerve a saját egészségi állapotunkat, ez nagyon fontos, gyógyszerszedés, hogy kinek milyen a vérnyomása, tehát melyik napszakban érdemes, mit érdemes, mennyire érdemes terhelni. Nyilván a nagy kánikulai melegben kerülni kell a fokozott erőkifejtéssel járó sportolást. Gondolok itt mondjuk egy kerékpártúrára, olyankor érdemes megpihenni, vagy gyakoribb pihenőket beiktatni, illetve hát mindig legyen folyadék nálunk, azt gondolom bármilyen sportolás, bármilyen túrázásról van szó, folyadékbiztosítása, itt az elektrolit oldatoknak az alkalmazása is nagyon jó, hogy ugye verejtékkel nagyon sok iont, sót veszítünk, és ezeknek a folyamatos visszapótlása. Ilyenkor a táplálkozás is könnyebb legyen, könnyebben emészhető, de legyen benne fehérje, legyen benne szénhidrát, cukor, mert az izmoknak szüksége van rá. Egy túlfáradás az nagyon komoly kimerüléshez vezethet, és olyankor vétünk, balesetet szenvedünk, betegséget könnyebben elkapunk, tehát ezekkel lehet ezt ellensúlyozni. Fel kell készülni arra is, hogy ha valaki allergiás, akkor legyen kéznél akár egy csípéssel kapcsolatos készítmény, egy kenőcs, ami hűsít, vagy egy tabletta, ami a viszketegséget, vagy megakadályozza az allergia komolyabb fellángolását, vagy előremenetelét. Tehát ilyen apró dolgokra érdemes odafigyelni. A gyerekek tekintetében, felnőttek tekintetében is. A sportolással kapcsolatban néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Tehát lényeg az, hogy a nyári nagy melegben 11 és 17 óra között azért érdemes a fokozott terhelést elkerülni. Legjobb a reggeli órákban, illetve a késő délutáni órákra tervezni az ilyen sportot. A fokozatos bemelegítésről ugyanúgy, mint évközben a testnevelés órák esetében nem szabad elfelejtkezni. Egy 5-10 perc könnyű mozgás, az izületeknek az átmozgatása, a pulzus lassú emelése, ez mind sikeresebbé teszi és élvezetesebbé fogja tenni a sporttevékenységet. Biztonságot is ad. A fokozatos levezetésre ugyanúgy szükség van, mint a bemelegítésre. Itt ilyenkor 5-10 perc lassítás, nyújtás legyen, ez nagyon fontos az izmoknak, az izületeknek, az inszalagoknak, és a pulzusnak a visszaengedése. Extrém magasra képes fölmenni, mint mondjuk egy futó esetében a pulzus akár 170-re is fölmegy, ami egyébként ugye ez komoly betegségek esetén az már olyan tevékenységet igényel, akár még a mentőt is lehetne hívni, de ezért van szükség arra, hogy a fokozatos terhelés és a fokozatos megnyugvás biztosítva legyen. A hőérzetre mindig figyelni kell, mert ha valaki mondjuk elkezd szédülni, akkor jön egy hányinger, és akkor furcsán érzi magát. Lehet, hogy ilyenkor csak annyi van, hogy folyadékot kell pótolni, de ilyenkor mindig érdemes megállni, és megfigyelni, hogy történik-e valami. A ruházat az mindig legyen könnyű, áteresztő, légáteresztő, világos színek legyenek, hogy visszatükrözze a hőt, olyan technikai anyagok legyenek, mint a sapka, hogyha napon van valaki a fejfedő, az nagyon erős az UV-sugárzás, úgyhogy azt mindenféleképpen ajánlott viselni. Még egy fontos dolog. Közvetlenül étkezés után ne kezdjünk nehéz sportnak. Legalább egy 30-60 percet érdemes várni, de egy nagyobb étkezés után akár 2-3 órát is érdemes várni a komolyabb sportolással. Könnyű ételeket fogyasszunk ilyenkor, amit könnyebb megemészteni, gyorsabban áthalad a tápcsatornán, és ezek a könnyű ételek azért energiát tudnak biztosítani. Sportolás előtt mindig érdemes folyadékot fogyasztani. Elegendő az is, hogyha az víz, mondjuk egy 2-3 deciliter, feltöltjük a szervezetet folyadékkal. Sportolás közben viszont folyamatosan, legalább negyed óránként érdemes valamennyi folyadékot elfogyasztani. A sportolás után pedig egy 3 decit fél liter, ezt pedig lassan és több részletben adjuk vissza a szervezetnek. Ez jobban meg fog maradni, mint hogyha hirtelen átfutna rajtunk a folyadék. Abban az esetben, hogyha a sportolás hosszabb időt vesz igénybe, akár mondjuk egy fél óránál vagy 40 percnél is hosszabb a mozgás, az edzés, és nagy a meleg, nagyon intenzív a terhelés, és sokat izzadunk, akkor kell gondolni az elektrolitok pótlására, amit az előbb említettem. Azt gondolom, hogy érdemes tartani ezeket. Most az életkorokon szeretnék egy kicsit végigmenni. Hát ugye a picikéket, a csecsemőket, újszülöttekre kezdjük, tehát ők hűvösben és semmilyen megterhelés nem következhet be a szervezetükre nézve, óvni kell őket ettől. A csecsemők és a kisgyermekek sem sportolhatnak, ők játszanak. Nekik a játék az, ami jelentik a mozgás örömét, és elegendő is. Ilyenkor biztosítani kell azt, hogy hűvösben történjen, és megfelelő mennyiségben egy-egy korty folyadékkal lássuk el őket. Ez a korosztály sokkal könnyebben, hamarabb kiszárad, mint a nagyobbak. A tinédzserek meghajlamosak arra, hogy elfelejtenek inni, és emlékeztetni kell őket arra, hogy most itt az ivás ideje, tessék ezt meginni, amit említettem, legyen cukor is a folyadékban, hogy az izmoknak megfelelő ellátása legyen. Ne zsákmányoljuk ki olyan túlságosan az izmokat, hiszen akkor annyira kifáradunk, és annyira átkerülünk egy másik oldalra, ami nem szerencsés. A sportolás után a tinédzsereknek mindig ajánlott egy jó elektrolitot tartalmazó folyadék biztosítása. A felnőtteknél, ha túl sok a víz, túl sok folyadékot fogyaszt valaki, akkor meg fel tud borulni az elektrolit egyensúly, különösen akkor, hogyha koffeint vagy alkoholt fogyasztanak, mert ez dehidrált, tehát ez folyadékot von el a szervezetből. Ilyenkor érezzük azt, hogy egy jó kávé után menni kell, és a hólyagot ki kell üríteni, hát erről van szó. Milyen étrend legyen sportolás előtt és után? Ugye a sportolás előtt azt említettem, hogy könnyű étkezés legyen, és egy könnyebb sport előtt azért egy 30 percet érdemes várni a sportolás megkezdésével. Milyen ételeket tudok itt felsorolni? Joghurtot, banánt, méz legyen, rizs, csirke, fehér húsok, tehát ezek azok, amik könnyebben emészhetőek. kerülni kell a zsíros ételeket, a nehéz húsokat, a hüvelyeseket, és különösen a nagy adagokat. Sport után, ugye 30 percen belül cél az, hogy az izomregeneráció és az elektrolit pótlás megtörténjen. Fehérje plusz szénhidrát kombináció, mivel lehet ezt biztosítani, például csirke és rizs, tojás és pirítós, joghurt és gyümölcs, túró és méz. És ismeretesek ezek a smoothie italok, amelyek gyümölcsökből, joghurtból és vízből állnak, ezek is nagyon alkalmasak a sportolás utáni táplálékok beviteléhez. Életkoronként ugye milyen szabályok léteznek? Ugye csecsemőknél, amint mondtam, nincs sport, nem szabad, hogy sportoljanak. De sokat legyenek a szabad levegőn, a mozgás a saját ritmusukban biztosítva legyen, és hát melegben ugye gyakrabban itassuk, gyakrabban kínáljuk meg őket, és ellenőrizik azt is, hogy el is fogyasztotta. A kisgyermekek, akiket 1-6 éves korosztályba sorolnék, ők a játékos mozgást szeretik és végzik is, nagyon sokat képesek futni, labda, mászás, minden lehet biztosítva, de rövid szakaszokban, több pihenővel, hiszen könnyen túlhevülnek, és sok folyadékra van szükségük, sapkát, az árnyékot, azt már említettem korábban is. A tinédzsereknél egy hormonális ingadozásról van szó, és ez gyors kifáradáshoz tud vezetni. Ezért nagyon fontos a sport előtt és a sport utáni étkezés is. A folyadékpótlásra itt is folyamatosan figyelni kell. Túlterhelésre figyeljünk, ne vigyék túlzásba. És az alvás ennek a korosztálynak nagyon fontos. Felnőtteknél érdemes a pulzust figyelni. Ez a pulzuskontroll, bemelegítés és a levezetés felnőtteknél is kötelező. Elegendő fehérjét vigyenek be, elektrolitot fogyasszanak. A meleg az egy stressz jelent, és ezért óvatos legyen a terhelés, hiszen felnőtteknél azért nagyon sok betegségről is lehet szó. Különösen az életkor előre haladtával, vérnyomás, keringési problémák, gyógyszerszedés. A nyári sportolásnak szabályai vannak. Amint említettem, ha lehetőség van rá, árnyék legyen, reggel és este történjen a kemény sport, sapka, UV-védelem a szemünknek is nagyon fontos, a fényvédők használata, hiszen tudjuk azt, hogy mennyi bőr probléma van, és a túlzott ultraibolyasugárzás provokálja ezeket, akár egy rossz indulatú bőr folyamatnak az elindulása, tehát ez összeadódik, a szervezet nem felejti el, a terheléseket összeadja, tehát ezt is ellensúlyozni kell a különböző fényvédő készítményekkel. Ha valaki nagyon izzadékony, nyilván sokkal több folyadékot fog veszíteni, és ezzel együtt az elektrolitjait, ezt pótolni kell. Milyen figyelmeztető jelek vannak, amikor abba kell hagyni a tevékenységet, a sporttevékenységet? A szédülés, a hányinger, a fejfájás. Ilyenkor azonnali pihenésre van szükség, hiszen ezek már gyakorlatilag a hőgutának a jelei. Hát én azt gondolom, hogy elmondtam mindent, ami nagyon fontos, gondoljanak ezekre, és sok örömük legyen azban, hogy nyáron jó idő van, együtt vannak, és együtt közös élményeket szerezhetnek még a sportban is.
1: Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, a hasznos tanácsokat, és ha még egy záró kérdést megenged, doktornő, ehhez a gondolathoz is kapcsolódva, illetve beszélgetésünk elejére is visszautalva, amikor ugye a lelki feltöltődésről osztotta meg velünk a gondolatait, ennek a jelentőségéről, hogy itt a mozgás során ugye vannak különböző olyan sporttevékenységek, például egy tollas labdázás, egy akár csapatjáték is, amelyet a család tagjai, különböző generációk is tudnak együtt végezni, hogyha egy picit még arról szól, hogy ezek a tevékenységek is mennyire tudják erősíteni mind a családi közösséget, mind pedig szóljunk egy néhány gondolatban a kortársi kapcsolatok ápolásáról, a baráti kapcsolatok ápolásáról is, itt a nyári szünet idejére vonatkozóan is, hogy az nagyon fontos mindenki életében, de talán egy tinédzser életében különösen hangsúlyos szerepet kapnak a kortársak.
2: Igen, nagyszülőként én is megtapasztalom azt, hogy eljön egy idő, amikor elkezdenek kamaszodni, és teljesen más megvilágításba kerülnek a kapcsolataik. Előtérbe kerülnek a kortárs kapcsolatok is, ezeket támogatni kell, hiszen szükség van rá. Az életük része, biztosítani kell azokat a közös tevékenységeket, esetleg egy-egy közös kirándulást, vagy közös utazást, vagy kicserélni a gyerekeket a két családban. Tehát azt gondolom, hogy a kamaszoknál a külső kapcsolatoknak az építése az nagyon fontos, hiszen ezzel kilépnek a világba, saját tapasztalatokat tudnak gyűjteni, és hát a későbbi párkapcsolatra is gyakorlatilag ezek a baráti kapcsolatok vezetik át majd a különböző nemű gyerekeknél a kialakuló kapcsolatokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, tehát nem csak a család, de egy bizonyos életkor után már a társkapcsolatoknak a kialakulását is segítenünk kell, ez is egy feladat, és ezt is észre kell venni éppen úgy, mint amikor a lélek kíván egy-egy mosolyt esetleg. A kisebb gyerekeknél is fontos a baráti kapcsolat, hiszen már a bölcsödések, óvodások, kisiskolások is fontosak egymás számára, és ki is válogatják egymás közül azokat, akik szimpatikusak a számukra, de ebben a korosztályban még egy teljesen más minőségű kapcsolatról, baráti kapcsolatról van szó, mint például majd a tinédzserek esetében.
1: Ilyenkor még talán több legjobb barát, legjobb barátnő címet viselő kiskortárs is van ugye a gyermek körül, de egy tinédzser életében is talán a bizalom építésének is az egyik kulcsa, hogy van egy olyan kortársa, akit úgy érez, hogy megérti, és talán együtt tudnak gondolkodni, és így jótékony hatással is vannak egymás életére.
2: Igen, lehetnek jótékony hatásúak, és aztán okozhatnak egymásnak igazi csalódásokat is, ezeket is át kell élni, tehát nem csak a jót, hanem mindent, és azt gondolom, hogy ha a háttérben van egy megértő család, akkor oda vissza tud vonulni akár egy tinédzser is, bár mondjuk a tinédzserek nehezebben oldódnak föl, mint a kisebb gyerekek, bár ez is egyéne válogatja, hogy kinek milyen a természete, tehát azt gondolom, hogy történjenek a dolgok, menjenek az események, és figyeljünk rájuk, amikor szükség van, legyen ott a háttérben a kezünk, és amikor meg lehet, akkor vegyük el, hadd érezzék önmagukat.
1: Hiszen ugye a pozitív-negatív dolgok történése, azok megélése, feldolgozása formálja a jellemet, a személyiséget, és ezáltal válnak olyan felnőttekké, amilyen felnőttekké válnak.
2: Igen, igen, és hát ezek a úgymond gyakorlatok, ezek teszik aztán majd életképessé és alkalmazkodóvá őket, tehát fontos az, hogy jót is, rosszat is meg kell élni ahhoz, hogy tényleg az ember megtalálja magának a helyét.
1: Talán ez egy másik beszélgetés témája is lehet majd a későbbiekben, de most nagyon köszönöm dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvosnak, családterapeutának, hogy műsorunk vendége volt.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Családban marad című magazinműsorunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, hogy önök is velünk tartottak. Az elmúlt órában dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal, családterapeutával beszélgettünk. További szép napot kívánok mindnyájuknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallották. Viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hír összefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Egyhangú szavazással fogadták el az Európai Uniós tagországok pénzügyminiszterei múlt pénteken Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6 milliárd 400 millió euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Ezt mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt Budapesten. A tárca vezető tájékoztatása szerint az elfogadott helyreállítási és ellenálló képességi tervcsomag 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelt tartalmaz. A források csaknem 60%-a a zöld és digitális átállás szolgálja. A magyar programon belül 1,5 milliárd eurót különítettek el a villamos energiahálózat bővítésére és korszerűsítésére, amelyel további mintegy 1000 megawattnyi megújuló energia integrálható a hálózatba. A közösségi közlekedés fejlesztésére 1 milliárd 800 millió euró áll majd rendelkezésre, ebből 1 milliárd euróból 200 vasúti kocsi cseréje valósulhat meg, további 800 millió euróból új hívszerelvények vásárlását finanszírozzák. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy a program részeként 2 milliárd eurós tőkeemelést hajtanak végre a Magyar Fejlesztési Bankban. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben azt mondta, a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál, hangsúlyozta Vitézi Dávid hozzátéve, új Intercity flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon. Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csak nem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint, emelte ki a miniszter. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia gáz gőzellátás légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartás

0: kezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. 150 nélkülöző sok gyermekes családnak és idős embernek adott át adományokat debreceni irodájánál a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az itt segítséget kérők számára szervezték az akciót. A 20 és 25 ezer forint közötti értékű csomagokat a korábbi gyűjtésekből bejött tartós élelmiszerekkel töltötték meg, ezeket egy nemzetközi felajánlásból származó higiénés termékekkel, tisztálkodó és tisztítószerekkel egészítették ki, valamint vállalati ajándékként most jégkrémet is tudtak adni a támogatottaknak. Részletek Dobis Lucski Zsófiától, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjétől.
1: Évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre. Most ebben a nyári nagy melegben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt, hogy így július közepén is szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni egy rendkívül gazdag 20-25 ezer forint értékű adománycsomaggal. Minden rászoruló kap egyrészt egy nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most igazán sürgetővé tette ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretett szolgálatunk, és szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a családokhoz, valamint az ENSZ menekültügyi szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretett Szolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is. Mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
0: A soron kívüli debreceni adományosztáson részt vett és igei gondolatokkal szolgált Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke.
2: Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves résztvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté evangélium a 6. részéből olvastam Isten igéjét arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogyha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a Református Szeretett Szolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyőit, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni, nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ennek a megízlet tetése, hogy több az élet, ez a 20 esztendő után is feladata lesz a szeretett szolgálatnak, és remélem, hogy a munkatársak is, vezetők is, az egész egyházunk, aki adakozik, hogy legyen mit osztani, erre gondol, hogy a testi szükségek mellett erre a többre, a lelkiekre hívjuk fel a figyelmet.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket ezen a mai napon. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovács háza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből, a 6. és 7. versekből. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Kedves testvérek, ma már annyiféle konfliktus kezelési módszert tanítanak, hogy talán nincs is annyi emberek közti ellentét. Én magam is több ilyet tanultam egyetemi és főiskolai tanulmányaim alatt, attól függően, hogy éppen milyen szakterületen mozogtam az adott egyetemen. Bár nagyon sok hasznos módszer tárult elém, amikor nekem van konfliktusom valakivel, mindig visszagondolok Timóteusra, Pál apostol szeretett tanítványára. Azért rá, mert úgy gondolom, hogy hasonlítunk egymásra. Félénk volt és nehezen kezelte a konfliktusokat, ezért nem egyszer szüksége volt az apostoli útmutatásra. Pál apostol pedig az Úrtól való bölcsességgel vezette, tanította ezt a fiatalembert, hogy hitben folyamatosan erősödve tudja hordozni lelkipásztorságából és egyáltalán a kereszténységéből adódó összes konfliktusát. Mi volt az a konfliktus kezelési módszer, amit az apostol ajánlott Timóteusnak, ami véleményem szerint ma is minden konfliktus kezelésének az alapja? Nagyon egyszerű volt: tegyen rendet magában. Tegye ezt úgy, hogy feléleszti a szívében Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, ami kézrátétel által van benne. Vagyis emlékezzen vissza arra, mit kapott az Istentől. Milyen az Úr felé való szeretete, aki még azt is megtette érte, hogy odaadta egyszülött fiát, hogy bűnei alól bocsánata és örök élete legyen. Egyszerűen erősödjön meg a hitben. Amikor konfliktusba keveredik, ezért elbátortalanodik, vagy elerőtlenedik, először forduljon befelé, Isten felé, mondta az apostol. Mert nem a félelemnek a lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ha ezt teszi, akkor fog tudni kiállni az Úr ügye mellett, és az akkor börtönben lévő apostol mellett. Nem az őt ifjúkora miatt megszólókat fogja meghallgatni, hanem Isten szavát. Ebből adódóan fogja tudni Istentől való bölcsességgel kezelni a konfliktusait, megtapasztalva azt, hogy aki az Úr mellett kitart, az ige szavára hallgat, annak a szívében is rend lesz, és ezáltal körülötte is. Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Húsba vágó kérdés ez napjainkban is. Itt a legjobb módszer számunkra is, hogy először befelé és felfelé figyelünk, majd az Úr útmutatása alapján rendezzük a dolgainkat azzal, akivel valóban dolgunk van. Így fogunk elkerülni felesleges viszálykodásokat, hanem ezek helyett örömmondókká és békekövetekké tudunk lenni. Adja az Úr, hogy a kellő időben tudjunk ráfigyelni, hogy a konfliktus helyzeteinkben is az Úré legyen az első és az utolsó szó. Ezáltal tudjuk békességgel kezelni a nehéz helyzeteinket.

Dzsida Jenő, menni kellene házról házra. Nem így kellene hűvös, árnyos szobából, kényelmes íróasztal mellől szólani hozzátok, jól tudom. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekett hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, 6. rész. Miután a kis sárkány és Jambus tekintettel az eseménydús nap fáradalmaira nyugovóra tért, a lovagok összedugták bekötözött fejüket. Ha, na tessék, egy sárkány! Állapította meg 77. avagy elképesztő Jakab teljesen fölöslegesen, már mindenki tudott a dologról. Micsoda szörnyű helyzet! Sopánkodott 115. avagy hátborzongató Jakab. Ha, semmi vész, elvégre ez a sárkány velünk van. Nyugtatta a kedélyeket 80. avagy hányaveti Jakab. Na de a szégyen, ami foltot ejtett rajtunk, kék és zöld foltokat! Indulatoskodott 91. avagy fékezhetetlen Jakab. Ugyan, Jakab társak, a foltok elmúlnak. Legyintett szívbe markoló Jakab. Én úgy látom, hogy minden a lehető legszerencsésebben alakul. Vétére is? Mi történt? Jött egy sárkány, és mi megküzdöttünk vele. És vesztettünk. Jegyezte meg derekát tapogatva 55. avagy kibírhatatlan Jakab. Egy sárkány ellen nem minősíthető szégyenteljes vereségünk. Szögezte le szívbe markoló Jakab. Nem szégyen kikapni egy ilyen sárkánytól. És az eredmény minket igazol. Senki sem állíthatja, hogy a sárkány dúlja a környéket. Szerény véleményem szerint a végeredményben győztünk. Korszerűsítésre szorul a fegyvertárunk. Vélte 27. avagy bicska nyitogató Jakab. Ki kell egészíteni fűdugóval. Azután sokáig semmi más nem hallatszott, csak Marcipán falrengető hortyogása. Aja, meglátjátok, ebből még baj lesz. Jegyezte meg 13. avagy borulátó Jakab. Marcipán már kora reggel talpon volt, és lelki ismeretesen ébrezgette az álomba zuhant tobogokat. Sorakozó, sorakozó! Sürgette őket. Nem sokára indulni kell. Hová? Kérdezték Kábán a Jakab várjak. Hát természetesen kalandot keresni. A lovak korán kell, és ebédig kalandot keres, nem tudtátok? Idézte Marcipán a lovagi kötelességek gyűjteményét. És a reggeli? Kérdezte kétségbe esetten a terebélyes 88. avagy oroszlánszagú Jakab. Annál jobban esik majd az ebéd, biztatta kedélyesen Marcipán, és kiadta a parancsot. Indulás! A lovagok egymást támogatva kibotorkáltak a várkapun. Már órák óta kóboroltak így szeszélyes vargabetüket és cikcakokat leírva a dombok között, amikor Marcipán megállt intett. Oda nézzetek, egy vár, igazi lovagvár. De hát az, kezdte tisztességtelenségben megőszült Jakab, de velőtrázó Jakab betapasztotta a száját. Ez lesz ám a kaland, folytatta Marcipán. Megostromoljuk a várat. A lovagok összeszedték maradék erejüket és megrohamozták a falakat, pontosabban szólva a fal egyetlen pontját, azt, ahol szerény ajtó nyílt rajta. Azaz nyit volna, csak hogy zárva volt. Törjük be! Javasolta izgatottan Marcipán. Ne, hogy törjük be, nálam van a kulcs! Intette levelőt rázó Jakab. A lovagokat hamarosan elnyelte az ajtó mögött feltáruló keskeny folyosó. Nekem ez az egész szörnyen gyanús, lehet, hogy valami csapda? Ráncolta a homlokát, gondterheltem Marcipán. Nem. Ébredt a rejtély nyitjára Jambus. Ez Jakab vára, feltehetően a hátsó bejárat, rendes körülmények között vészkijáratként használható. És most mi lesz az ostrommal? Keseredett neki Marcipán. Az ostrom véget ért, a várat bevettük, magad is elolvashatod majd a könyvemben. Milyen hősiesen, vigasztalta Jambus. Ők is elindultak az ebédlő felé vezető folyosón. Az ebédlő minden várnak a legfontosabb helyisége, mondhatni a szíve, de legalábbis a gyomra. Marcipán az ebéd örömeivel igyekezett védekezni a rátörő kételyek ellen, nem is eredménytelenül. Végtére is igaza van a barátomnak, gondolta, és bekebelezett 25 kövér gombócot. Nem akad meg egy falat? Érdeklődött bágyadta Marcipán. Nem, válaszolták komoran a lovagok, és arra gondoltak, hogy csak a következő héten várható a szokásos ellátmány, és ha a vendégek ennyit esznek, felkopik az álluk.
1: Nem,
0: nyújtózkodott nagyot a kis sárkány. Úgy is csak az íze miatt csipegettem volna még valamicskét. Azt ajánlom, hát nemes lovagok, hogy szundítsunk egyet a lakoma után, aztán friss erővel álljunk porondra délután.
1: Hová?
0: Fogtak gyanút a lovagok.
1: A porondra! Jól esik majd a lovagi torna!
0: És Marcipán elégedetten eldöcögött a hálószoba felé.
2: Hálom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, még zárva van ezt a szemem, légy mellettem én, Istenem, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben azt mondta, a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál, hangsúlyozta Vitézi Dávid hozzátéve, új Intercity flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon. Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csak nem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint, emelte ki a miniszter. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk, így fogalmazott a Gazdasági és Energetikai Miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a posztjában arról számolt be, hogy 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőtt tárca az Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is, jegyezte meg kapitány István. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálja a szerződés kötések és kifizetések indoklását, emelte ki a miniszter. Kapitány István rámutatott, a központi költségvetési szerveknek 2 havonta kell gazdálkodásukról részletes adatokat szolgáltatniuk a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára. A kormányváltással tevékenységét befejező Energiaügyi Minisztérium április-májusi táblázata kerek 100 tételt tartalmaz. A kifizetéseket a többi között tanácsadási, tanulmánykészítési, rendezvényszervezői és kommunikációs megbízások alapozták meg. Bármiféle visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezzük, jelentette ki közösségi oldalán a miniszter. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas. A jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban Kocsis Attila lelkipásztorral hallhatnak beszélgetést, akit eddig eltelt szolgált idejében számos helyre vezette az Úr. Az ő nevéhez fűződik többek között a Bórum, vagy az egyház táji vásár kialakulása. Szolgálatot végzett Amerikában, és jelenleg nem csak a diaszpora központot vezeti, hanem visszajár a kelet-magyarországi református gyermekvédelmi központba a fiatalokhoz. Eddig eltelt életútjáról Kocsis Attilával beszélgettem. Ha jól tudom, a Bükkben nőtt fel lelkész családban, és a teológiát, mielőtt végső célként tűzte volna ki maga elé, nem feltétlenül ezt az útirányt nézte ki magának. Kocsis Attila lelkipásztor úrral beszélgetünk, ugye arról az életpályáról, arról a színes életpályáról, amit eddig a lelkipásztori szolgálat alatt megélt, de hát akkor hogyan is indult ez?
2: Hát nem is a Bükkbe, de a Bükk alján. Bükk Aranyos nevű településen nőttem fel, nőjettem fel valóban lelkész családban, és hát azon túl, hogy lelkész család generációkban, hiszen én a harmadik vagyok a sorban, és hát a fiunk, hogy a történeteknek az elébe menjek, fiunk pedig a negyedik generációs lelkész, és ebben a ottani létben, ebben a bükönösi létben nagyon sok

0: izgalmas, érdekes dolgokat tapasztaltunk meg, és tényleg nem a teológia volt az első csapás irány, én vegyészmérnök, majd testnevelő tanár, edző, valami ilyesmire gondoltam, de aztán az Úristen másképpen intézte, vagy másképpen gondolta, és elindított egy olyan úton, amelyik út most már lassan vége fele jár, és nekem mindig gimnazista koromban is ott volt előttem ez az életige, a római levélben, hogy nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Szóval bármennyire is csapkodunk, bármennyire is más fel akarunk futni, ha az Úristen egy utat elkészített számunkra, akkor azt az utat előbb-utóbb meg fogjuk találni, meg rá is vezet bennünket, úgyhogy ez így történt, és hát most már 51 esztendeje annak, hogy Debrecenbe a kollégium kapuján beléptünk, és elkezdtük a teológiát, többet magunkkal, és hát a többet magunkba beleértendő az az egy valaki, aki aztán rögtön a kezdetétől kezdve jó társam lett, és feleségem, aki szintén hát évfolyamtársam volt, és így indultunk aztán. A teológia 5. évébe házasodtunk össze, és akkor kerültünk Felsőnyárád, Gyákfalva, Dövény, Kuritján nevű 4-es gyülekezeti körbe.
1: És innen aztán egy nagyon izgalmas út vezet, mert Attila megjárta Amerikát is, és hogyha csak most a mostani szolgálati területét nézzük, a diaszpóra központ vezetőjeként körbejárja, hát Amerika mellett egész Európát is nézi a különböző országokban, hát fogyatkozó vagy épp gyarapodó magyar gyülekezeteket. Kettő között hogy telt az út? Azért annyi szolgálati területe volt, melyek azok, amelyekre szívesen emlékszik vissza, amelyeket szívesen kiemel?
0: Én mindegyikre szívesen visszaemlékszem, és kiemelni egyiket se szeretném, mert mindegyiknek megvan a maga a szépsége, a bája, az izgalma, az elkötelezettsége, és még sok minden egyéb dolgot mondhatnék róla, de ugye 81-82-es tanévben kaptam ösztöndíjas lehetőséget Princetonba. Ez volt az első találkozásom a diaszpora magyarsággal, ha így tetszik. Akkor még egy ereje teljében és szolgálati ereje teljében lévő amerikai magyar református közösséget találtam ott. Nagy nevekkel, akik az 56 utáni magyar közösségeket, meg a 56-ban kimenteket pásztorolták, Bütösi János, Havattői Sándor, Ábrahám Dezső, Csordás Gábor, Szűcs Zoltán, és még sorolhatnám azokat a lelkész neveket, lelkészek személyt, akik akkor az én tanító mestereim is voltak, befogadtak, és tényleg nagyon tanulságos egy évet töltöttem, és akkor haza jöttem, visszamentünk ebbe a 4 gyülekezetbe, és akkor ott 87-ig szolgáltunk, és akkor hívtak el a Berekfürdői Megbékélés Háza vezetőjének, ahol hát az volt a feladat, hogy az akkor már majdnem befejezett, de még elég sok tennivalóval bíró intézményt elindítani egy új úton, új funkciókat keresni, új lehetőségeket keresni, tehát az egy nagyon izgalmas közeg volt. És valljuk meg őszintén, ott már akkor a rendszerváltozásnak a szele is fújdogált, vagy legalábbis lengedezett, és ott ért bennünket a romániai forradalomnak az időszaka. 91-ben volt módom lehetőségem Tőkés Lászlónak a magyarországi első nagy magyarországi útjának a szervezés, hát elég jelentős módon részt venni. Majd pedig következett a 91-es református világtalálkozó, aminek szintén az egyik főszervezője voltam, és akkor 91-ben, aminek most éppen már a 35. évfordulója van, második János Pál pápa debreceni látogatásának az eseményeiben is tevékenyen részt vettem. Tehát az egy nagyon turbulens időszak volt, és 91-ben választott meg az egyházkerület pályázat útján kollégium főigazgatójának. Ha jól tudom, akkor mindmáig a kollégium történetében én vagyok az egyetlen pályázat útján választott főigazgató. Megtiszteltetésnek is érzem, meg kötelezettségnek is éreztem abban a helyzetben, és hát itt 1996-ig szolgáltam, amikor a mezőtúri gyülekezet hívott meg, és ott lelkészként és gimnáziumba tanító vallástanárként szolgálhattam. Ott 6 esztendeig volt, 6,5 évig voltunk, és akkor az egyik amerikai püspök nagy erővel hívott bennünket, hogy kétnyelvű lelkészekre volna szükség az Egyesült Államokban, és Hát akkor itt hosszas családi és egyházi főhatósági tárgyalások után végül is egy 10 éves időtartamra úgy döntöttünk, hogy akkor elvállaljuk ezt a szolgálati felkérést. És így kerültünk 2002-ben egy Perth Amboy nevű városkába, ami New York mellett New Jersey államban van.
1: Akkor itt Amerikából Amerikába, majd hogy nem ez az ív, és közben ugye itt nyilván Magyarországon is számos olyan feladat és szolgálati terület, ami szerintem egy életpályába is egy-egy szakasza bőven elég. Na de itt még mindig nincs vége a történetnek, mert ha csak az utóbbi két szolgálati területet említjük, amit már előbb mondtam, ugye a diaszpora központ vezetése, és előtte ugye a kelet-magyarországi református gyermekvédelmi központnak a lelkipásztora, megint egy teljesen más történet, megint egy más szolgálat.
0: És ha szabad a kérdés előtt még válaszolni, vagy folytatni az előzőket, hogy 2010-ben haza hívtak bennünket, és akkor engem felkértek az akkor alakuló nemzetpolitikai államtitkárságban a diaszpora ügyeknek a koordinálására, vitelére, és hát ez volt az az időszak, egy 3,5 éves időszak, amikor gyakorlatilag megismerhettem a világ magyarságát, illetve benne a református diaszporának a létét, Ausztráliától Dél-Amerikáig, és volt egy olyan pillanat, amikor közös megegyezéssel elváltak az útjaink, és akkor kerültem a református szeretett szolgálathoz. És ott két dolog volt, ami talán valamelyest a személyemhez fűződik. Én akkor ezt a vidékfejlesztés részét kaptam meg, és akkor elindultunk ezzel a bizonyos egyháztáji vásárral, vagy vásárokkal 2013-ban, ha jól emlékszem, amelyek aztán kis szünet után újra itt-ott folytatódnak, és a másik az pedig a Kárpát-medencei református szőlészek és borászoknak a fóruma, ez a bizonyos bórum, és akkor ott volt egy érdekes pillanata, vagy egy szakasz a szolgálat időnek, szerintem ott tanultam a legtöbbet, amikor a Nagy Templom Egyházközségnek a hajléktalan szállójában voltam éjjeli őr. Ez volt az egyik legizgalmasabb munkám, feladatom. Itt egy fél évig, tehát egy téli szezonban voltam a hajléktalan szállón éjjeli őr. Nem lelkész, nem lelkigondozó, nem mentálhigiénis, hanem éjjeli őr. Nagyon sok nehéz sorsú emberrel találkoztam, akikkel rengeteget beszélgettem, akik megtanítottak arra, hogy kell túlélni az éjszakákat, vagy a szezonokat, vagy az éveket Debrecenbe, hajléktalanként, és nagyon sok izgalmas éles sors bontakozott ki előttem ott a téli estéken, beszélgetés során, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, és nem is gondoltam, hogy ebben az időszakban készít fel az Úristen arra, hogy a gyerekvédelembe folytassam tovább a szolgálatot, és ha nem is ezekkel a sorsokkal, de a szociálisan rettenetes nehéz helyzetben lévő gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal tudjak tovább foglalkozni, vagy nekik segítséget adni. Tehát egy olyan felkészítési időszak volt ez, sokan számüzetésnek is gondolhatták volna, talán az elején én magam is így gondoltam, de rengeteg örömöm volt benne, és mai napig is derűvel emlékszem vissza ezekre a hetekre, amit ott töltöttem. És akkor így jutottunk el a gyermekvédelemig, ahol én voltam az első főállású lelkész a református gyermekvédelemben. Úgy tudtam átadni az utódomnak 24-es nyugdíjba vonulásomkor ezt a szolgálati ágat, hogy gyakorlatilag minden látszik, hogy mit kell csinálni, és ilyen formában lehet továbbvinni, és megújítani, frissíteni. Adott helyzetnek megfelelően akár változtatni is, mert hogy én ezt 2018-ban kezdtem. Azóta eltelt 8 esztendő, és hát nagyon sok minden történt 8 esztendő alatt. És ebben az időszakban is komoly szociológiai változások történtek, komoly társadalmi változások történtek, holott tényleg egy évtizedet telt el, és annyi mindent látunk, ami más, mint ami akkor volt, hogy megdöbbentő. Akár csak egy példát is említve, hogy korábban a gyerekek, tehát amikor én is bekerültem ebbe a rendszerbe, akkor azt láttuk, hogy a gyerekek a családokból fizikai és verbális abuzusok miatt kerültek be a rendszerbe, vagy szenvedtek el traumákat. És most azt látjuk, hogy ez szinte nem az, hogy megfordult, de sokkal nagyobb arányba kerültek be sajnos a szexuális jellegű abuzusok. És És ez valami megdöbbentő, hogy a társadalomnak az erkölcsi érzéke, értéke és színvonala mennyire, a legkevesebb az, hogy megváltozott, de mennyire megsüllyed vagy megrokkant. Ezek olyan látható dolgok, amik mellett sem egyházunk, sem senki felelős ember nem mehet el, de az a kérdés, hogy el tudunk menni azokig a gyökerekig, ahol ezek a problémák keletkeznek.
1: Annyira széles és színes ez az életút egyébként, tehát hogyha a Manya Attila nem szívesen emel ki egyet se belőle, és nem helyezi egyiket sem a másik felé, pedig hogy ahogy végighallgatjuk, van amelyik ugye nagyon magas beosztás, van amelyik kevésbé magas, az egyik a kreativitást célozza, a másik mély lelki dolgok felé vezet. Mégis mi volt akár az a vezérige, vagy vezérgondolat, ami végig kísérte bármelyik szakaszában is volt az életében?
0: Amit említettem is rögtön az elején, ez a római levélből jövő ige, ez volt mindennek a origója, meg a záró dolga, hogy tulajdonképpen engem az Úristen mindig úgy vezetett, vagy vezérelt, vagy tett olyan helyekre, ahol feladat volt. Akár itt a református szeretett szolgálatnál annak idején, hogy igazándiból ezt a vidékfejlesztést olyan nagyon senki nem találta ki, vagy csinálta, és akkor elkezdtünk ezen dolgozni, és hát a másik ilyen nagy élményem volt, több éven keresztül, de legalább 2 éven keresztül, vagy 3 éven keresztül, minden csütörtökön Bodaszőlőn töltöttem a délutánomat, és a nyári szezonban, vagy tavasztól őszig az ottani roma asszonyokkal próbáltunk kertet művelni, kapálni, egyelni, tavasszal metszettem, tehát együtt voltunk ott, és próbáltuk a saját háztartásukat, a saját életüket egy kicsit megújítani abban, hogy termeljenek maguknak, ne csak azt várják, hogy valahonnan valamilyen segítséget kapnak. És amikor a szeretett szolgálat akkori vezetőjét egyszer elhívtam, hogy jöjjön ki, akkor hát meglepődve látta, hogy ottan az asszonyokkal együtt kapálunk, de amikor pihentünk, olyan dolgokról beszélgettünk, amik zseniálisak voltak megint csak, amik annyi mindent tanultam ezekkel az egyszerű ramasszonyoktól, hogy igazán le a kalappal. Tehát nem csak az számít, hogy az ember milyen magas pozíciókban van, hanem hogy ezekben a teljesen hétköznapi vagy földközeli pozíciókban is hogyan találja meg azt a lehetőséget, ami serkenti a munkát, serkenti a többi embert, lehet buzdítani másokat, és így tovább. Tehát hihetetlen sok élmény adódik, meg adódott ezekben a szolgálatokban, és egyiket se röstellem, egyiket se tartom előrébbnek, vagy hátulrébb valónak, és mindenki mindenhol megtalálhatja a maga örömét abban a szolgálatban, amit kell. Lehet, hogy ott és akkor abban a periódusban nem értjük meg, hogy még kell ezt nekem csinálni, de szerintem mindig megkapja az ember utólagosan, meg rádöbben, hogy miért is volt ez.
1: Említette Attila, hogy szinte a kezdetektől ott volt a felesége, mint támasz és segítség. Ez is egy áldás, hogy van, aki kíséri egy ilyen úton, de ha a gyermekeket és unokák számát nézzük, akkor hány ilyen áldásban részesült még?
0: Ugye 5 gyermekünk született, hál' Istennek, és hát mindegyik elindult a maga útján, és ahogyan az elején említettem is, a legidősebb fiunk a lelkészi pályát, hivatást választotta, a Hajdúnánáson lelkész, többiek tanáremberek, ki milyen pozícióban dolgozik, és hát hál' Istennek van 6 unokánk, és akkor ilyen formában örülünk a nagy családnak. Tényleg háladással vagyunk ezekért a gyerekekért, unokákért, és hát jó nagy családban együtt élni.
1: Attila említette a nyugdíjba vonulás, de én meg tudom, hogy azért 100%-ig mégsem történt meg, mert most is komoly feladatot lát el, akár a diaszpóra területén, ami szinte végigkísérte ezt a színes életutat, de mégis hogyan telnek a mostani évek, hónapok?
0: Azt mondom, hogy csak papíron vagyok nyugdíjas, de igyekszem nagyon sokféle területen tevékenykedni. Ez a bizonyos Magyar Református Diaszpóra Központ, amit a Generális Konvent alapított, ennek vagyok a megbízott vezetője, és a Kárpát-medencén kívüli református magyarság emlékeit, fotóit, dokumentumait gyűjtjük, igyekszünk feldolgozni azokat, hírt adni a honlapunkon a világ reformátusságáról, a magyar reformátusságáról, tehát ez egy ilyen egyrészt értékmegőrző, másrészt pedig hát információt átadó központ. A másik dolog, hogy egy közel 2 éves éves szünet után újra felkértek, hogy a református gyermekvédelmi hálózatba, központba vállaljak újra szolgálatot, és hetente kétszer járok a Debrecenben lévő lakásotthonokba, és gyerekekkel beszélgetek, munkatársakkal beszélgetek, foglalkozunk a gyerekeknek a problémáival, tehát egyfajta ilyen mentálhigiéni és lelkigondozói szolgálat ez. És hát a harmadik, ami meg ilyen teljesen személyes dolog, ugye régóta gyűjtöm a bélyegeket, és hát bélyegkiállításokra készülök, rakosgatom össze, gyűjtöm még a hiányzó dolgaimat, és hát annak örülök, hogy azért mindig vannak lehetőségek arra, hogy ezeket az értékeket megmutassam, és ezek inkább nem is tekintem ezeket a sajátomnak, hanem közkincsnek, amely közkincs felül már egy kicsit nem sok olyan ismerete van a mai ifjúságnak, ami talán hasznos lehetne a maga helyén. Tehát így mutatom be az egyháztörténet, a Biblia értékeit a bélyegeken. Úgyhogy tevékenyek vagyunk, és akkor még az unokák gondozásába is kiveszek egy bizonyos részt, úgyhogy van elfoglaltságom, és ha valahova hívnak szolgálni, azt pedig szívesen elvállom.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kocsis Attilával, a Magyar Református Diaszpóra Központ vezetőivel, a Diaszpóra 2025-ös és 26-os évéről.
1: Talán érdemes egy kicsit azzal kezdeni, hogy egy világkörű utazásra indulunk ebben az elkövetkezendő néhány percben, amikor körüljárjuk a diaszpórában Ausztráliától Argentináig, vagy onnan vissza Ausztráliáig a magyar református gyülekezeteknek egy kicsit az életét, sorsát, és hogyha a 25-re visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a májusban Debrecenben tartott egységnapi ünnepség és találkozó az egy kiemelt jelentőségű alkalom volt. Nem csak azért, mert két új egyháztest csatlakozott a generális konventhez, az Ausztráliai Magyar Református Egyházak Szövetsége, valamint az Argentinai Magyar Református Egyház, hanem mert azon túl más események is voltak, és ez az egységnap ez erősítette az összetartozásunkat, az egymásra találásunkat, közös céloknak a megfogalmazását és annak a megvalósítását, illetve hát egymás erősítése akár egyénileg, akár közösségileg. Tehát ez volt a kiemelt alkalom, ami a diaszpóra gyülekezeteit, egyház testeit is hazahozta, hazahívta, és itt ebben a közegben mindenki találkozhatott, és akár meg is ismerhette a közösségnek az életét, szolgálatát. Számos más esemény történt, én csak néhányat, tényleg csak ilyen szemezgetés vagy ízelítőképpen. Egy nagyon szép alkalom volt, amit dr. Szűcs Zoltán, az amerikai Calvin Egyház kerület több ízben volt püspöke, ünnepelt. Családi körben ünnepeltek, hiszen az egészségi állapota már nem engedi meg, hogy nagyobb utazásokat is tervezzen, de 90. életévét töltötte püspök úr, és ha szabad ezt így személyes vonatkozásban is említeni, régió barátságban vagyunk, és örülünk annak, hogy még mindig szellemi frissesség, ha testileg is egy kicsit nehezebb állapotban, de szellemi frissességben közöttünk van, és azzal a lelkiséggel, amellyel ő szolgálta az aktív éveiben, most is szolgálja a közösséget. Szomorú esemény volt, hogy Békási Albert, aki a nyugat-európai magyar református lelkigondozó szolgálatnak a világi elnöke volt, 83 éves korában hunyt el, nagy vesztesége ez annak a közösségnek is, de a diaszpora magyarságának is, hiszen ő évtizedeken keresztül mozgató motorja volt a lelkigondozói szolgálatnak. És hát a mi diaszpora központunk is gazdagodott. Trombitás Dezső volt hollywoodi lelkipásztornak a hagyatéka, hozzánk került, a lánya jó voltából, és ennek a feldolgozása is folyamatban van. Úgyhogy érdekes dolgok vannak, történnek, és biztosan nagyon sokan még sok mindent hozzáfűzhetnének ehhez a 2025-ös évhez. És hát az év vége fele, november közepén volt a diaszpora tanácsnak az ülése, amelyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság hív össze, és ott jelen voltak a magyar református diaszpora gyülekezeteknek a képviselő is, úgyhogy egyházi szinten is, téren is, és a, ha úgy tetszik, nemzetpolitikai téren is ott vannak a mi egyházi vezetőink, lelkészeink, világi vezetők, a döntéshozók és a döntésirányítók között.
0: Ugye itt most egy-két eseményt, évfordulót vagy szomorú eseményt említettünk meg, de ahogy szoktuk is beszélni, a diaszpórában sok esetben idősebb lelkipásztorok szolgálnak. Éppen ezért több helyen, például Magyarországról látják el a szolgálatot, mert ugye ezek a gyülekezetek többségében ugye akkor virágoztak, amikor valami oknál fogva Magyarországról el kellett költözniük egyes családoknak, és hát nyilván, ahogy telik az idő, és hogy megyünk előre az időben, másképp alakulnak, más dinamikájúak ezek a gyülekezetek. Mit lehet mondani, hogy ha a diaszpórát nézzük, hány, ha nem is számszerűsítjük, de hogy körülbelül arányaiban hány olyan gyülekezet van, ahol saját helyben lakó lelkipásztor szolgál, és hány olyan területről tudunk, ahol Magyarországról mennek el szolgálatot végezni?
1: Az észak-amerikai helyzetet nézve azt látjuk, hogy egyre kevesebb olyan gyülekezet van, ahol önálló lelkészi státuszt tud biztosítani a gyülekezet. Ez az előregedésből, az elköltözésből, illetve az utánpótlás nélküliségből, ahogyan szerkesztő asszony is említette, és az a jó, hogy nincs kivándorlás, persze a kintieknek ez nem nyereség, hanem veszteségképpen jelenik meg, és ott is egy nagy nemzedék, mármint Amerikában egy nagy nemzedék vonul nyugdíjba a lelkészeket illetően, és hát nagyon sok helyen bizony beszolgáló lelkész, vagy jó esetben a kint lévő magyar ösztöndíjas lelkészek szolgálnak be, tehát nem egyszerű a helyzet, tényleg azt mondom, hogy időnként komoly logisztikát jelent az, hogy mindenhol igyekezzenek és tudják is megtartani az istentiszteleteket. Európában talán egy kicsit könnyebb a helyzet, mert ha nincs is lelkész egy adott gyülekezetben, vagy egy gyülekezeti körzetben, de sokkal könnyebb Magyarországról, vagy Erdélyből, vagy akár Felvidékről is meghívni lelkészeket, és így a szolgálat végzése az biztosított. Erre nagyon jó példa a párizsi gyülekezet, ahol évi 11 istentiszteletet tartanak, és egy évre előre minden hónapra lehet tudni, hogy ki lesz a szolgálattevő. Az ottani főgondnok asszony kiváló érzékkel hívja meg a legjobb igehirdetőket, legalkalmasabb személyeket, tehát Párizs ilyen szempontból biztosított. De mondhatnám Augsburgot is, ahol két debreceni lelkipásztor felváltva szolgálnak. Az elmúlt év végével ment nyugdíjba észak-németországi gyülekezeti körzetből lelkészasszony, és oda sikerült egyelőre egy fél évre sikerült egy magyarországi lelkipásztort kiküldeni. Hát jó reménységgel vannak a jövendő iránt, hogy majd látják, hogy hogyan alakul ez a helyzet. Dániába szintén Debrecenből jár ki egy lelkipásztor, főleg a nagy ünnepkörök idején, és ott ez működik. Észtországba, Tallinnba évente most már 4 alkalommal lesz istentisztelet. Ide engem kért fel a gyülekezet közössége, hogy szolgáljak. Itt is úgy tűnik, hogy ez a 4 alkalom ez elegendő, és most azon gondolkozunk, hogy online hogyan lehetne alkalomra egy-egy bibliaórát, vasárnap istentiszteletet tartani. Tehát ez is a közösségnek a megtartó formája lehet, meg összetartó ereje is lehet. Azt tudom, hogy Hollandiában is nagyon aktívak a lelkészek, a gyülekezetek, és hát természetesen mindenhol nem csak a református jelleg dominál, hanem hát aki magyar velünk tart, kicsit parafrázisként használva ezt a szlogen, tehát ezek magyar közösségek, és ezekben a magyar közösségekben a nyelv, a kultúra, a szentírás iránti még inkább megismerési vágy hozza az embereket, tehát ezek dönten azért ökumenikus közösségek, és fontos is, hogy ezek legyenek, hiszen nem szerencsés, hogyha atomizálódnak a közösségeink. És hát sajnos ezt látjuk Svédországban, hogy itt a svédországi magyar gyülekezeteknek a közössége most egyfajta szakadást él meg, és ez nem jó, mert osztódásra szaporodni az nem ugyanazt jelenti, mint hogyha egy gyülekezet növekszik létszámában is, közösségi erejében is. Tehát ezek mind nagyon nehéz kérdések, de Európában sokkal könnyebb megoldani a lelkész kiküldését, hiszen gépkocsi, vonat, repülő és az Európai Unión belüli szabad mozgás, vízummentesség hasonlók, ezek hát mind megkönnyítik a szolgálati lehetőségeket.
0: Ugye Amerikával kapcsolatban beszélgettünk tavaly arról, hogy ott sajnos az látszik, hogy el kellene kezdeni inkább az értékeket kimenteni, a történelmi értékeket, illetve emlékeket átmenteni Magyarországra, és hát most ugye szomorú példaként említette Svédországot is, hogy hasonlóképpen ott sem az összetartásban van éppen a gyülekezet. Mit lehet mondani, hogy ez az állapot, ami most vázolódik, ez meddig tartható, és mely területek azok, ahol, mert ugye csak az előregedésről beszélünk, és az utánpótlás hiányról, ahol tényleg kellene most már az emlékeket és a történelmi módból itt hagyott, ránk hagyott értékeket átmenteni ide Magyarországra, mert nyilván az is látszik, hogy többségében inkább itthonról gondozzák ezeket a gyülekezeteket.
1: Igen, a Generális Konventnek egy nagyon jó felismerése és egy nagyon jó munkája az, hogy igyekszik segíteni, megszervezni, anyagilag is támogatni ezeket a szorványban lévő gyülekezeteket, hiszen mindenkire szükség van. Mindenkire szükség van, és azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége is van egyfajta közösségre, egy gyökereket megtartó közösségre, egy jövendőt segítő közösségre. Az értékekkel kapcsolatosan hát vegyesek a gondolatok és a helyzetek. Ligonírban van az amerikai magyar református közösségeknek a gyűjtőhelye, az emlékeknek a gyűjtőhelye. Ott hál' Istennek most egy nagyon nehéz időszak után sikerült Krasznai püspök úrnak egy biztonságos középtávú megoldást találni, és sikerült egy kiváló ember találni, aki rendbe hozta, összerakta, rendszerezte az ottani gyűjteményt, de azon túl még nem jutottunk tovább, hiszen annak a feldolgozása óriási munka lenne. Digitalizálás, katalogizálás, leltározás, tehát mindenre szükség van. Most tulajdonképpen az a jó, hogy biztonságos helyen vannak, úgy nagyjából tudjuk, hogy mi hol van, és hát egy óriási munka következne. Ellenézve vannak elképzeléseink, van beadva egy pályázatunk is, meglátjuk, hogy hogyan haladunk előre. És hát van a keleti parton is egy nagy gyűjtemény, New Brunswickon, az ottani amerikai magyar alapítványnál, és ilyen formában ott azért jobban megy a feldolgozás, van apparátus, de ott mondjuk, ha az arányokat nézzük, akkor az anyag egyharmada van, míg Ligonírban a kétharmada a felelhető anyagoknak, és hát még nagyon sok anyag van kint a gyülekezeteknél. Ezeknek az összegyűjtése még egy következő nagy munkát igényel.
0: Akkor mondhatjuk, hogy 2026 valamilyen szinten az érték megmentés és megőrzésnek az éve lesz a diaszpora életében. Na, valaki szeretné támogatni akár ezt a fajta munkát, vagy bármelyik gyülekezetnek az életét, hogyan is, milyen módon teheti meg, hol és milyen módon érdeklődhet?
1: Azt hiszem, a legegyszerűbb és a legcélra vezetőbb, ha ezt lehet mondani, imádságban hordozni ezeket a gyülekezeteket. Valahogy megkeressük azokat a formákat, ahogyan anyagilag lehet mozdulni, támogatni a munkát, a kinti szolgálatot. A kintiek is nagy anyagi ráfordítással vannak, és az a jó, hogy a nemzetpolitikai célok között ott szerepel kormányzati szinten is a diaszpora támogatása, tehát ez nagyjából rendben van. De az, hogy a szolgálattevőkért való imádkozás, az egységben való megmaradás és a közös célok megvalósításának az érdekében az imádság az hihetetlenül fontos, és ne feledkezzünk meg erről sem ebben az esztendőben. És hát aki pedig követni szeretné a történéseket, akkor a Tiszántúl Egyházkerület honlapján ott van a diaszpora központunknak is egy aloldala. Ott azt mondom, hogy szinte napra készen megtalálja azokat a híreket, eseményeket, amelyeket a gyülekezetek a saját fórumaikon keresztül feltesznek a világhálóra. Itt gyakorlatilag egybe mindenki megtalálja az információkat, és követheti a külföldön élő diaszporában élő magyar gyülekezetek életét.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Kocsis Attila lelkipásztorral beszélgettünk jelenlegi szolgálatáról, a Magyar Diaszpora Központ munkájáról és eddig eltelt életútjáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért. Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Múzás Borit hallották.
2: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2%, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július elseje között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200.000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220.000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.

talpatlan gömbölyű ezüst csészét vett ki az oltár mélyedéséből. Látjátok? Simogatta eres öreg kezeivel az idő barnította ezüstöket. Ezekről a csészékről mintázta a szobrász az istennő kebleit. A csészéket pedig Vulcanus magának az istennőnek kebleiről mintázta. Odakint csavolt a kutya, az öreg kiszaladt, átnyújtva a csészéket Quintipornak. Itt kevésen felszegte a fejét. Mit gondolsz, kisfiúm? Van nekem valami szégyelleni valóm az istennő márványba vésett és ezüstbe öntött keblei előtt? Szétnyitotta mellén a ricinium hasítékát, és Diana ezüst keblei csengve gurultak végig az oltár kikoptatott márvány lépcsőjén. És bár az istennőt itt sokkal súlyosabb sérelem érte, mint amilyenért Niobénak meg kellett halni gyermekeivel, se a föld nem nyílt meg, sem az istennő nem röpítette el soha nem hibázó nyilát. Sőt, Diana, akinek arcát éppen akkor érte a tetőrésen becsorgó napsugár, sokkal lágyabban mosolygott, mint eddig. És mosolygott a sekrestés is, aki nem találta szükségesnek se csoszogással, se köhögéssel siettetni a két fiatal száj szétválasztását. Neztelen losont be, megtörölgette és helyükre rakta a csészéket, csak azután kérdezte meg a fiatalokat, hogy miben lehet szolgálatukra. Tejet kívánnak-e ebédre, vagy gyönge galambot? S a csarnok hűvösében terincsene nekik pihenőhelyet friss szénából, amelyből a somkóró mézes szaga árad, vagy az oltár mögé terítse le a medvebőröket, amelyeket maga Orion a csillagok közé került nagy vadász, pályabért gyanánt adott a szűzistennőnek, aki illversenyben még őt is legyőzte. Nem értették meg egyszerre, mit mond, nem is nagyon hallották. Most nem voltak a sötétség zsákjába kötve, mint amikor az első csókot adták-vették Kleopátra fája alatt. De a lámpűriszek előbújtak a márványfalakból is, zápor módjára hullottak a mennyezet gerendáiból, és úgy elborítottak mindent, hogy egymást se látták tőlük. Most a fiú ébredt vissza elsőnek erre a világra. Félénken megsimogatta a lány kezét, aki szorosan összefogva tartotta nyakán a ruhát. Kistit, Kistit, hívogatta életre a gyermek ébrezgetés cirógató hangján. A lány fölkapta a fejét, bizonytalankodva tekingetett körül, vörösre dörzsölte szemhéját, és aztán mosolyogva hallgatta az öreg templomszolgát, aki türelmesen ismételte mondókáját. De most azt is hozzátette, bocsánat kérő pillantással a nyilas istendő szobrára és megértő kacsintással titre, hogy azért Vénusz mégiscsak hatalmasabb. Ennyi, ennyi, csóvált a fejét Tit. Hát nem félsz, hogy megnyílik alattad a föld? Minket azzal ijesztettél. Az erdőben igen, mert ott nem tűri Latona a szerelmeseket, de a házába be kell neki fogadni őket, mert miből élnénk, ha itt is szívtelen lenne. Mint magától értetődő dolgot vallotta be, hogy ő csak házon kívül szolgálja Diánát, de idebent Vénusz hajtója. Neki az a fizetése, amit a szerelem hálából az oltára tesz. Sajnos bájéban nem tudják, milyen kellemes helyez, csak véletlenül vetődnek ide látogatók. Utoljára egy héttel ezelőtt járt itt egy táncos nő, egy majom formájú kis öreggel, meg egy serdülő kamasszal, és itt ezen a helyen kérte az istennőt, hogy vagy őt tegye férfivá, vagy azokat. Három dupla szeszterciuszt hagyott az oltáron. Emelte fel a három ujját. Pedig ő nem volt olyan szerencsés, mint te vagy, mert neki a két szeretője se tett egy ember számot. Tittek megcsapta a láng az arcát, csak a kezét merte hátra nyújtani Quintipor felé, és arra fordult meg, hogy hiába nyújtja. A fiú már kint áldogált az oszlopok alatt, kifutott utána. Megszöktél, gránátvirág? Áldozatot szeretnék bemutatni Diánának, mutatott mosolyogva lécből összeácsolt kis házikóra, amely tele volt Vénusz madaraival. Te? Csapta össze a kezét a lány.

0: S most még egy kicsit meg is borzott azon, hogy gránátvirágot vért ontani lássa. Éppen ezen a napon. Akkorra a felemás templom szolga is odacsoszogott. Elborult ábrázata felderült egy kicsit, amikor meghallotta a jó szándékot. Kettő? Kérdezte reménykedve. Kettőtökért. Mindjárt megmondom. Kistit, húzd végig a kezecskéd a ketrec oldalán. Amelyik hozzákap, azt mind feláldozzuk. Hét rózsaszín csőröcske csípett bele éhesen a lány fehér ujjaiba. Öt fehér és két fekete. A feketék párosak, mondta az öreg, beleszedte a galambokat egy nagy födeles kosárba. A feketék közül csak az egyiket kellett megfogni, a másik magától előtipegett. Gyertek utána. Visszamentek a templomba, az öreg letette a kosarat az oltárra, előkészített egy kiöntös bronzüstöt, és megtörölgetett egy kőkést. Várj, kiáltott rá a fiú, és letett az oltárra két aureuszt. Ezüstkést hozok, pillantott oda az öreg, és kiszaladt a templomból. A lány bánatosan nyújtotta be az ujját a galamboknak a fonott kosár hézagain keresztül. A fiú megsimogatta a fejét. Ne mutasd be az áldozatot, Kistit, akkor jobban örül neki az istennő. Úgy is úgy hasonlítasz hozzá, mintha testvérje volna. Én? Rettent meg a lány, de én csak úgy félek a vértől, mint te. De hát én nem gondoltam vérre, ámult el Quintipor. Én úgy gondoltam, hogy szabadon eresztjük a galambokat a szűz Diana tiszteletére. A lány szájáról az elragadtatás halk sikoly röppent el. Utána röppentek a galambok is a felnyitott kosárból. Megzavarodva körül-körül csattogták a mennyezetet, aztán kiáratot találva egymás után hussantak ki a templomból. Kiröpültek, szaladt be az öreg hadonászva az ezüstkéssel. Nekem mindegy, a hibát nem én követtem el. Megnyugodva látta, hogy az aranyak ott ragyognak az oltáron, s így nem törődött vele, hogy a vendégei egymás kezét fogva, szeles gyerekek módjára hancúroznak ki a templomból. Azok se törődtek ővele, meg se hallották a füttyögést, amely visszapróbálta csalogatni az istennő galambjait. A fehérek kezéhez is tértek, de a feketék nem. Azok felszabadítóikhoz szegődtek, hol a fejük fele csuhogva, hol előttük libegve. Tit vette őket észre lép. Nézd, a fehérek elmaradtak, csak a feketék hűek hozzánk. Quintipor megdobált őket pínia tobozzal, de a galambok nem ijedtek el. Mentek velük az erdő széléig, ott leereszkedtek egész a fejük magasságáig, és kétszer is körül suhanták őket, mint ahogy alant repülő fecskék szokták. Fekete gyűrűbe fogtak be bennünket, állt meg ijedten a lány. Hes, hes, csattantotta össze a fiú a tenyereit. A fekete galambok felröppentek, és eltűntek a fák közt. Aranygyűrű, aranygyűrű, aranygyűrű találtam, kiáltotta a fiú, s derékon kapva a lányt fölemelt a magasba, és megmutatta a napnak, amely éppen rongyossá tépett egy felhőt. A tengernek, amelyik tőlük jobbra harsogott, balra a halászó gémekkel teli rétnek, s a szénás szekérnek, amelyen lassan cammogtak az ökrök a bájénak vívő széles országúton. Az erdő fölött villámos torcikázott. Míg benne jártak, észre se vették, hogy fehér szélű fekete felhőbástyák nyomakodnak előre a fák hegye felett. A lány összerezzent, és lecsúszott a fiú karjai közt. Szaladjunk! Nem! Szorította magához a fiú, s nyújtotta a száját. Addig nem! A lány közel vitte hozzá a magáét, aztán visszakapta a fejét. Úgy, gránátvirág, csúfolódott. Hát kinek van adó szája, kinek van kérő szája? Azért is most csak hálacsókot kapsz. Ezt már akkor neked szántam, mikor a galamboknak megkegyelmeztél. Megcsókolta a két arcát és a két szemét. A zafírok ragyogóbbak is lettek, zavarosabbak is. A számat is, a számat is, A lány kirántotta magát a karok kapcsából. Nem adom a vágyam, sikította, és előre szaladt. A fiú utána. A lány kikifulladt, és olyankor megállt egy gondolatnyira. Kar kinyújtásnyi közelbe engedte a fiút, és mikor az utána kapott, újra előre szaladt. Jó darabig kergetőztek már, mikor a lány csak ugyan kifáradt. Már közeledünk bájéhoz, gránátvirág. Nyújtotta kezét a lány a fiú felé. Pihensz egy kicsit velem? Hátuk mögött már akkor zúgott a vihar. Fejük fölött már nyiladozott a felhők zsákja, a nyomukba tolakodók jeget zörgettek rostájukban. Semmiféle födél sehol elérhető távolban még csak egy fa se. Ne félj, kistit, kapta fel a lányt. Nem is 100 lépésnyire tőlük megállt az út közepén a szénás szekér. Oda rohant a lányjal, s odaért vele, mire a fejük felett kigyúlt az ég. A jég pattogása már bent kuporogtak a szekér alatt. Szerencséjükre a gazda fölöttük fúrta magát a szénába. Megállj, kistit, csinálok én itt neked olyan barlangot, hogy didó se látott különbet. Kiugrott a viharba, és szempillantás alatt annyi szénát rántott le a szekérről, hogy alattuk is beteríthette vele a földet, és a szelek útját is eltömködhette nagyjában. Félsz, kistit, kuporodott vissza a lányhoz. Kicsit, vacogta a lány. Csak ugyan nem lehetett nagyon megérve, mert már tréfázni is tudott. Látod, milyen jó most, hogy ilyen kicsi vagyok. Még az öletben is elférek. Nem leszek nehéz, gránátvirág. Az ég szinte szünet nélkül robogott. A csönd, míg az új villámok készültek, szinte ijesztőbb volt már, mint a dörgés. Ilyenkor nem csak érezték, hanem hallották is egymás szívének dobogását. A leányé aprókat vert számlálhatatlanul gyorsan, a fiúé döngőket dobbant. Nem fázol, kistit? Kérdezte a fiú. Azt már kezdte érezni, hogy a lába zsibbad, de azt nem vette észre, hogy a széna barlangot már beáztatta az eső. Nem, perzselt fülébe a lány lehelete. Csak elálmosodtam, gránátvirág. Nem lesz baj, ha alszom egy kicsit, csak előbb. Száját kereste a szájával. Látod, furta aztán álla alá a fejét, ez volt az igazi csók. Valami baj van, gránátvirág? Azért kérdezte, mert a fiú fölsziszent, és úgy szorította magához olyan vadul, mint még sohasem. Mire megszólalt, már el is ernyett a szorítása. A lábamat nyújtottam ki egy kicsit, kistit. Aludj el, kis szívem, ha tudsz. Vigyázok rád. A lány fészkelődött, és motoszkált a karjával. Hol a kezed? Suttogta félálomban. Megkereste a kezét, és a két tenyere közé vette. Úgy, mint Alexandriában, csak hogy most a lány keze forró, és az övéjé hideg. Hány kézben pihent már ez a forró kéz, és hány mellen nyugodott ilyen pihegéssel ez a fej? Hiszen lehet, hogy mind elfelejtette már. Nem, de hogy minden tud, mindenkire emlékszik. Talán minden csókjában, minden ölelésében, minden szemcsillanásában tovább él valaki. Mindenki, akitől azt a mozdulatot tanulta, akire azzal a nézéssel tekintett. Talán azért van olyan minden mozdulatra más páva ragyogása, mert mindenki hagyott rajta valamit a maga legszebb színéből. Ki látta tőle először azt a mozdulatot, amelyel ma Diana templomával az istennőhöz mérte magát? Ettől a kérdéstől úgy megvonaglott a lelke, mint teste a hosszú görnyedezés kínjától. Itt vagy, gránátvirág? Nyitotta fel Tita szemét. Milyen hideg a szád. Ó, kisfiú, hiszen neked minden egy csupa víz. Semmi az, mondta rekedten a fiú. Megnézem, milyen világ van odakint. Óvatosan csúszott ki, hogy a vizes szénacsomót rá ne mozogja a lányra. Az eső már csak szemerkélt, és a szekér nyilván csak azért nem indult még el, mert a gazda nagyon mélyen alhatott a maradék szénában, amit a szelek el nem hordtak róla. Mehetünk? Az esőtől mehetnénk, Kisti, de félek, hogy a szél elvisz bennünket. Segítsek? Lehajolt, és mire fölemelkedett, Kistit már a nyakában volt. Ne félj, ekkora kolonccal, mint én vagyok rajtad, nem bír el a szél. A nap már lement, de annyi világosságot még hagyott kint, hogy Quintipor elég tisztán láthatta a gondtalanul nevető kis virágarcot, a tiszta szemeket, amelyekben még több öröm fény lett, mint máskor. Csak kifelé látni rajtuk, de befelé nem jutott eszébe az első találkozásuk, de keserűsége forrása már tisztulni kezdett. A harakhabja nem kavargott rajta, nem volt benne más, csak fájdalom. Mire beértek Bájéba, hallgatagon, hiszen a szélben nem csak a suttogás veszett volna el, hanem harsogás is, már egészen besötétedett. A fekete fáklyás Nox, akinek gyermekei a halál és az álom, nem csak az ég csillagait, hanem a világ lámpáit is kioltogatta. Most pedig feljössz hozzám, szólalt meg a lány, mikor a végéhez közeledtek a fasornak, amely Maximianuszék palotájához vezetett. Liderekbe bújt a fiúhoz. Trulla lepényt süt és mézes bort főz. Későn van, Kistit, mondta a fiú habozva. Mire van későn? Törleszkedett hozzá a lány. Arra, hogy megcsókolj? Fáradt lehetsz. Hát nem világít sötétben a szemem? Ha láthatnád, akkor nem mondanál fáradtnak. Ó, de jót aludtam az öletben. Az éjszaka is úgy akarok aludni, még akkor is, ha föl se ébredek többet. Nem érted, kisfiú? Kezét felcsúsztatta a fiú karján a zöld ruha alatt. Te is csak úgy fázol, mint én. Ki melegít föl téged, ha elmégy? Ki melegít föl engem, ha elhagysz? Nem érted, hogy senkink sincs egymáson kívül, gránátvirág? Értem, Kistit, felelt folytott hangon a fiú. Nekem nincs. Hát nekem van, kapta vissza a lánya kezét. Mit gondoltál, gránátvirág? Egy-két lépést egyedül tett előre, aztán visszafordult. Gyere, gyere! Ha elalszik Trulla, nehéz bele lelket verni, mondta magával a fiút. De az visszahúzódott. Nem mehetek, Kistit. Trulla, te Trullától félsz, keményedett meg a lány hangja. A lelkét ide adná értem. Soha se volt előtte titkom. Törrel nem találhatta volna úgy szíven a fiút, mint ezzel a nagy bizalommal. Trulla előtt sose volt titka. Tehát sok-sok titka volt, amiről csak a dajka tud. Nem Trulla miatt félek, Kistit. Semmi miatt se félj. Én, a Cézár lány, mindent merek, érted? Én megcsókoltalak Bájé piacán. Én megcsókoltalak Diana előtt. Én megcsókollak fényes délben a palota tetején. Az egész világ szeme láttára, ha te nem félsz. De te félsz. Ezt a hangot még nem hallott a fiú. Dac, harag, keserűség elgyöngítette benne a szerelmet. Én csak tőled félek, próbálta megfogni a lány kezét. Sikerült is, de a lány visszarántotta. Tőlem? Amikor neked akarom adni magam? Tőled, mert nem ismerlek. A lány turbékolva nevetett, kisfiú, hiszen már rég megismerhettél volna, olyan kis gyáva nem volnál. Vagy olyan nagyon takargattam előtted magamat? A lelkedet takargattad, Kistit, mondta csöndesen és szomorúan a fiú. A lelkemet, a lány hangját alig lehetett érteni. Nincs az a pille, amit könnyebben meg ne lehetne fogni, mint azt. Hányszor nyújtogattam ki utána a kezemet, s mikor már azt hittem, benne van, messze csapongott. Soha se tudtam, hogy hol. A lelkemet? Kérdezte megint a lány. A lelkedet nem ismerem, Kistit, és míg az a tenyeremen nincs, nem tudom, ki vagy. Tudod, hogy ez még senkinek se jutott eszébe? Kacagt el magát a lány. Tudtam, hogy bolondos kisfiú vagy, de ilyennek mégse gondoltalak volna. Aludj jól, gránátvirág. Elkapta a fiú kezét, mind a kettőt megcsókolta, az egyiket is, a másikat is. A fiú meglepetésében nem tudott tiltakozni, és kifutott a fák közül. Látni nem lehetett a sötétben, csak az hallatszott néhányszor, hogy vízbe locsant a lába. De a kacagása még akkor is hallatszott, mikor a lámpás ajtón álló kinyitotta neki a palotakaput.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek. A
5: gólyakalifa.
6: Foszti fiú
5: esetleg.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

Kollár Attila, a Solaris együttes fuvolistája 1998-ban jelentkezett első szóló albumával, a Musical Witchcraft címmel. A 2002-es Utópia című albumon már erőteljesebben érzékelhető volt, a dalok megformálásában az akusztikus gitár fuvol a hegedű dominanciájából eredő reneszánsz barokk hangzásvilág. 2006 végén megjelent CD-jükön, zsoltárok és filmzene pedig a saját kompozíciók mellett nagyon fontos szerep jutott válogatott református zsoltárok és énekek feldolgozásának. A zenekar programjában a dallamcentrikus, bensőséges hangvétel és a dinamikus progresszív zenei vonulat ellentpontozásával egyaránt fontos szerepet kaptak a lemez dalai és a korábbi lemezekről ismert, részben áthangszerelt, akusztikusabb megszólalású kompozíciók is. A Musical Witchcraft nevet Kollár doktor adta meg az első szóló albumán szereplő egyik kompozíciójának, amelyben a különféle zenei áramlatok, stílusok nemes kevercseit szerette volna megjeleníteni.

Úgy gondolták, hogy ez a korokon és stílusokon átívelő műfaji szinkretizmus jól leírja egész zenei álszpoetikájukat, ezért hagyták, illetve hát segítették is, hogy rajtuk ragadjon ez a név. Később azonban fel kellett ismerniük, hogy ennek a névnek nem csak hangzása idegen a magyar fülnek, hanem a jelentése is sokszor magyarázkodásra kényszerít, főleg egyházi berkekben, ahová pedig zsoltár feldolgozásaik célközönsége kötődik, így hát jobbnak látták egy még oly sok magyarázkodást is implikáló névváltoztatáshoz folyamodniuk.

Az innováció mellett az szólt, hogy egyrészt latin volt, amiatt nemzetközi, másrészt jól kifejezi közös zenei missziójukat, a megszólítást, segítségül hívást, fohászkodást vagy akár a megszólított állapotot.

0: Zenes Láb című műsorunkat hallották, melyben Kollár Attila, Musical Witchcraft 1998-ban megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben azt mondta, a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál, hangsúlyozta Vitézi Dávid hozzátéve, új Intercity flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon. Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csak nem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint, emelte ki a miniszter. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk, így fogalmazott a Gazdasági és Energetikai Miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a posztjában arról számolt be, hogy 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőtt tárca az Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is, jegyezte meg Kapitány István. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálja a szerződés kötések és kifizetések indoklását, emelte ki a miniszter. Kapitány István rámutatott, a központi költségvetési szerveknek 2 havonta kell gazdálkodásukról részletes adatokat szolgáltatniuk a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára. A kormányváltással tevékenységét befejező Energiaügyi Minisztérium április-májusi táblázata kerek 100 tétel tartalmaz. A kifizetéseket a többi között tanácsadási, tanulmánykészítési, rendezvényszervezői és kommunikációs megbízások alapozták meg. Bármiféle visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezzük, jelentette ki közösségi oldalán a miniszter. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas. A jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: választja, mert hogy mikor érkezik az igény, és meddig kellene azt teljesíteni, és ettől függ az, és mi az idő, a lehetőség, hogy mennyit tudunk ezzel foglalkozni, attól függ, hogy egy ember tudja ezt teljesíteni, vagy segítséget kell kérni társaink között megosztani a munkát. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy mennyi idő, ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
1: Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
0: Igen.
1: Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
0: Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományos, a mai, ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokba, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
2: Az elmúlt percekben Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Tiszántúli Református Egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek. A program keretében a nyári szünidő alatt két helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Olá Ilona, Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét kérdezte.
2: A Tiszántúli Református Egyházkerületben már nem új fogalom az örökségünk tábor, vagy örökség táborok, attól függ, hogy hivatkozunk rá hivatalos vagy a jobban ismert nevén. Annak idején egy támogatott projekt keretében indították el ezt a kezdeményezést, viszont olyan sikere lett, hogy nem lehetett abba hagyni, mikor a projekt időszak lezárult. Fogalmazzuk meg azoknak, akik még esetleg nem hallottak róla, hogy mi ennek az örökség tábornak a lényege.
3: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élővíz, az ifjúsági üdülőközpont, van Beregfürdőn a Megbékélésháza, van Beregdarócon a Hétcsillag üdülőközpont, és korábban volt Debrecenben is egy táborhelyünk. Ezekből a táborhelyekből kiindulva 6 napos táborokat, ottalvós táborokat szervezünk, ahol minden nap valami nagyon extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek. És azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza.
2: Az örökségeket mutatják be, de ami még itt fontos, hogy mindezt úgy, hogy komplex csomagot kínálnak. Ebben más talán, mint egy saját szervezési tábor, mert ezekre a helyszínekre, akár ezekre a szálláshelyekre el lehet menni saját szervezéssel is, de itt készen kapják a csomagot, ha lehet így fogalmazni a jelentkezők.
3: Nyilván itt maguk a programok az érdekesek ebbe az egészbe, és azért azt tudni kell, hogy egy táborszervezésnél nyilván sokszor az történik, hogy bezárulnak a tábornak a kapui, és ott valami történik a tábor helyszínen. Az, ami ki akarunk lépni a táborból, pláne ahogy mi lépünk ki, azért ez egy nagy mértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Mi azt az utat választottuk, hogy olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének, ilyen például a kerékpártúra vagy a vizitúra. Egyrészt oda vinni saját kerékpárokat, ha valaki ezt magának szervezi, mondjuk 40 darabot, hát az önmagában egy nagyon komoly logisztikai feladat, vagy megszervezni egy kenutúrát a túron, de hogy ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a túravezetők, a hajók, nagyon-nagyon sok minden, és ez egy nagyon jól bejáratott program, tehát már évek óta látjuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé működik, sőt, idén csere is volt, tehát bizonyos programelemek, amik mondjuk úgy elfáradtak az elmúlt években, cseréltük és behoztunk új programelemet, ami adott egy nagyon nagy fokú vérfrissítést az egész csomag számára. Úgyhogy a gyerekeket igyekszünk az inger szintjüket elérni, próbáljuk megfogni őket és aktívvá tenni ebben a dologban őket, tehát azért nyilván főleg ilyen nagyon melegben ezek nem mindig aratnak osztatlan sikert mindig, de hihetetlen élmény számukra azok a teljesítmények, amiket ők meg tudnak élni.
2: Mikor indult el ez a program? Annak idején, mikor még ez így támogatott projektként?
3: 2019-ben indultak el az első csapatok, és hát most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Jobb idők, már olyan időkben, amikor így nagyobb volt a pörgés, és nyilván a pályázati határidők és rendelkezés álló források miatt volt olyan évünk, hogy 25-30 turnust indítottunk. Itt volt, hogy mind a 4 tábor helyszínen párhuzamon felmentek a nyár folyamán csoportok, elkezdődtek júniustól és futottak egészen szeptember végéig. Most csak 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Beregfürdő és Tivadar, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták.
2: Erről fontos beszélnünk, hiszen ez egy olyan lehetőség, ami a mai táborköltségek mellett nem elhanyagolható. Ugye sokaknak okoz ez problémát, hogy egyrészt biztonságban tudják a gyermeküket, olyan élményt kapjanak, ami tényleg építő őket, fejlődnek általa, viszont ennek megvan a költsége, még akkor is, hogyha csak napközis táborokról beszélünk, amikor a város sem hagyja el egy gyermek. Ehhez képest 6 nap, ottavós tábor, teleprogramokkal, komplett csomaggal, és mindezt ingyen tudják biztosítani 9 turnusnak ezen a nyáron?
3: Így van, így van. Tiszántúli Református Egyházkerületnek szerintem ez egy nagyon fontos missziója volt, és ez egy nagyon megsüvegelendő dolog, hogy független attól, hogy lejárt a projektnek a megvalósítási szakasza. Itt az elmúlt években, ugye ez már a harmadik ilyen év, önerőből biztosította ezeknek a táboroknak a működtetését, és ez azért is nagyon fontos számunkra, mert nagyon sok olyan iskolát tudunk elérni, megcélozni, akik mondjuk az ott tanuló gyerekek vagy a szülők nem biztos, hogy maguktól ezt meg tudták volna finanszírozni.
2: Valószínűleg az első tábor élménye sok gyereknek ez.
3: Igen, igen. Ráadásul a korábbi években itt mindig voltak nevelőszülős gyermekek is, tehát egy speciálisabb családi háttérrel rendelkező gyerekeket is sikerült megcélozni. Tehát nyilván az, hogy a szülők egy hétig biztonságba tudhatják a gyerekeket, hogy jó helyen vannak, jó élményekhez jutnak hozzá, és mindezt ingyen, ez egy rendkívül fontos lehetőség volt.
2: Azt mondja, hogy most a 9 turnusban a tábor alatt összesen körülbelül 300 fiatal gyerek kapja meg ezt az élményt. Azt lehet tudni, hogy honnan tevődik ez össze most, hogy ez a két helyszín játszik?
3: Hát a településeket nézünk, akkor Kunmadaras, Dombrád, Debrecen, Nyíregyháza, Sárétudvari, Nagydobos, Biharkeresztes is benne van. Tehát a nagyvárostól a kisvárosokán át nagyon sok. Tehát a kicsi falvak is. Ugye itt volt egy nagy toborzásunk az év első részében, és amikor felkerestünk közel 40 református iskolát a Tiszántúlon, illetve ott a Tiszán inneni területen is, akkor nem csak a örökségtáborokat, hanem más táboroztatási osztálykirándulási lehetőségeket is ajánlottunk számára, de kifejezetten célunk volt, hogy eljussunk a kis településeken működő református fenntartású iskolákhoz. És én borzasztóan örülök annak, hogy tulajdonképpen a mostani csoportoknak a nagy részét, vagy a gerincét ezek a kis településen lévő református iskolák adják.
2: Elindultak a táborok? Most, hogy a tanév már véget ért, tombol a nyári szünet, tombol a jó idő.
3: Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, egyen már túl vagyunk, és hát most már zajlanak, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
2: Még annyit mondjunk már el ízelítőként, nyilván ebben az évadban már valószínűleg nem lehet jelentkezni ezekre az örökségtáborokra, nagy volt az érdeklődés, beteltek a helyek, de reméljük, hogy jövőre is meg lesznek, úgyhogy nem baj, ha kedvet csinálunk, meg aztán ezeket a helyszíneket fel lehet keresni majd akár osztálykiránduláson szeptembertől az új tanévben is. Szóval milyen finomságok vannak, vagy milyen új kis programelemek, amiket említett, amik elérik a fiatalok inger küszöbét, mert tényleg szó szerint, meg átvitt értelem is meg lehet őket mozgatni.
3: Vasárnap érkeznek, egy feladat van vasárnap, hogy megérkezzenek általában buszokkal, vagy valamilyen közösségi szervezésbe szokták ezt megoldani. Hétfőn mindig egy ilyen közösségfejlesztő és önismereti programmal kezdünk, ez egy új elemünk.
2: Összekovácsolni a csapatot?
3: Alapvetően ezzel a céllal indul, illetve itt két trénernek a bevonásával történik ez a program, és az első visszajelzések alapján a pedagógusok is, vagy a kísérők is rácsodálkoznak, hogy olyan dolgokat tudtak meg a gyerekekről, ami a, mondjuk a tehetséggondozásuk szempontjából kiemelten fontos. Szóval ez például egy újdonság, és ez egy nagyon jó csere volt. A második napot általában kerékpártúrával folytatjuk, itt továbbra is a beregi kört preferáljuk elsődlegesen, ami ugye 2024-ben az év kerékpár útja volt, mert ez a legbiztonságosabb.
2: És gyönyörű.
3: És gyönyörű. És olyan helyszíneket tudunk bemutatni, mint mondjuk Csaroda vagy Tarpa, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ezen már ő túlnőtt, mert már járt itt, akkor a Szatmárba is tudunk menni. A harmadik nap az egy kombinált vízi és kerékpáros túra. Ez a még korábban úgy történt, hogy busszal vittük a gyerekeket le az öreg túrhoz, Túristándiba a vízitúrák induló pontjára. Hát most már van egy nehezítés, kerékpárral mennek le. Úgyhogy 16 kilométert letekernek oda, 16 kilométert vissza, de hát az előtte lévő nap az egy 40 kilométeres kerékpártúra volt, tehát ott már megadta az összhangot, és akkor az öreg túra neveznek egyet túravezetőknek a közreműködésével. Csütörtökön szoktak általában elmenni buszos kirándulásra. Ezeket többségében a Beregnek a különböző helyszíneit szoktuk bemutatni. Nagyon népszerű vásárosnaményben a vadászati kiállítás. A gyerekek körében nyilván ezek mindig jól működnek az állatok. Visszük őket Vámosatjára, ott ugye Vámosatja határában van egy várom, aminek a felújítása nemrégiben megtörtént, illetve van egy fantasztikus középkori templom is. Emellett a tánkosi református templomot is bemutatjuk számukra, de előfordul, hogy más. Tehát akik már jártak, őket mondjuk Cégénydányádra visszük el a Kölcseiken, de Kúriába. Ezen is próbálunk alakítani, és akkor hát természetesen Tivadar nem maradhat el strandolás nélkül, úgyhogy a tivadari szabadstrand most már üzemel, ki van jelölve, úgyhogy ott azért el szoktak tölteni sok-sok órát. Ha pedig Beregfürdőre érkeznek, akkor a Tiszatóhoz visszük őket kerékpározni. A buszos kirándulás keretében ott Szolnokra mennek a reptárba, ez továbbra is egy nagyon népszerű program, ezt nagyon szeretik a résztvevők, illetve Karcagra is szoktak menni. Ott is van ugyanilyen közösségfejlesztő program, ott viszont a fürdő a nagy élmény, ott egy egész napot el szoktak tölteni. Ami kiesett és eddig volt, az a hagyományőrző program, a kézműves programok, ezek most már nincsenek, ezt váltotta fel ez az új közösségfejlesztő önismereti program.
1: Az elmúlt percekben Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmorzsák vendége Müller Csaba műépítész tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán és az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélését. Lehetőségét, a riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy cintteren veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész a valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
2: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
3: Hát vallásórákra nem jártunk. A vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az érzelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, hogy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
2: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet, vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében, vagy a munkássága terén?
3: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámai pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
2: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
3: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
1: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július elseje között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200.000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220.000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában

0: ünnepeljen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós, okleveles tervező építész. Őt köszöntöm most műsorunkban, stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is.
1: Ugye néhány hét, néhány hónap távlatából beszélgetünk most erről a díjról, hiszen 2026. május 11-én Miskolc város napján részesült ebben a díjban, amelyhez ezúton így utólag is szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm.
1: És hadd kérdezzem meg, hogy mit jelentett ez az elismerés az ön életében? Hogyan emlékszik vissza magára erre az alkalomra, ünnepségre?
2: Mindenképpen jó élmény, tehát örültem a megtiszteltetésnek, hogy kitüntettek ezzel a címmel, úgymond, ha lehet ezt így fogalmazni. Mindig jó azért az ember életében egy visszajelzés, egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy amit csinálunk, azt ugye jól csináljuk, tehát ebből a szempontból ez jó leső dolog. Illetve nyilván az, hogy egy olyan közösségtől kaptam, aminek ugye én is a részese vagyok itt ugye a Miskolc város részéből, tehát nem csak a szakma részéről történt ez az elismerés, úgymond, hanem inkább ha lehet azt mondani, hogy ez egy civil visszajelzés ugye a munkásságunkkal kapcsolatosan. Az ünnepség maga az nyilván szép volt maga az ünnepség is, illetve hát jó volt rajta részt venni, illetve hát az is jó volt ugye látni a közvetlen családomnak a reakcióját, illetve az ő szemükben is a büszkeséget, hogy mit sikerült úgymond elérni, ami az nyilván valamilyen szinten ők is mind hozzájárultak.
1: Akkor ha beszélhetünk is erről az útról, hiszen ugye felmenői közt is ennek a szakmának is elhivatott mesterei voltak itt a korábbiakban, és hogyha ezzel kapcsolatban megosztja velünk a...
2: Igen, tehát nekem úgy gyerekkoromtól kezdve mindig így mondogatták, hogy na majd én építész leszek. Nyilván kisgyerekként nem feltétlenül ebbe az irányba készültem, de nem, egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult az élet. Felmenőim között, tehát mindig már nagymamám mindig mesélt, hogy az ő édesapja építész volt, és mindig mesélt, hogy apu így, apa ezt csinálta, azt csinálta. Egészen odáig visszamenőleg, hogy a ükapám könyvesmester volt, pap József Miskolcon, és a fiai közül is többen építészek voltak, pap Imre, pap Sándor és pap János, és a nevükhez olyan épületek kötődnek itt Miskolcon, mint a zenepalotának a megvalósulása, tehát nem a tervezése, hanem a kivitelezése, illetve az erdészeti székház épülete, de nyilván ezen kívül kisebb épületek is, de azok kevésbé kardinálisak. Utána ugye az én szüleim, ők mérnökök voltak, illetve most is mérnökök, tehát édesanyám ő kohómérnök, édesapám gépészmérnök, de az épület gépészettel foglalkozott, úgyhogy ez a mérnöki szakma az ugye az egész családba begyűrűzött. Két testvérem van, két fiú testvérem, mindketten szintén mérnökök, gépészmérnök, illetve műszaki mérnök, menedzser. Mindenki Miskolcon tanult, én voltam egyedül a kakukk tojás, mert ugye itt Miskolcon nem volt építészeti képzés. Úgyhogy engem messzebbre sodort így a szél, de visszajöttem a felső oktatás után, úgyhogy itt tevékenykedtem a későbbiekben, vagy itt kezdtem el a pályámat, úgymond.
1: Még itt a tanulmányokról, hogyha szólunk a folytatásban, akkor az általános iskola éveire is visszatekint, akkor hadd kérjem meg, hogy ezeket az éveket, vagy ezeknek az éveknek az élményeit osztam meg velünk, mert ekkor is körvonalazódott, hogy nem csak a szülei gondolataiban valósult meg, hogy esetleg ezt a pályát választja, hanem már ekkor is a tanulmányok tekintetében is látszott, hogy ez lesz az útja, hogy érzi, mikor érezte saját magában ezt az elhívást.
2: Nyilván, tehát itt körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már általános iskolában is, tehát szerettem rajzolni, a visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ábrázol geometria, akkor még ugye
1: az később
2: volt, de ugye ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmi, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel.
1: A matematikának talán ez a geometria része, amikor a testek már ott voltak.
2: A geometria része, tehát ez később egyértelműen, tehát már a gimnáziumi években mindig azzal húztam vissza, tehát az algebra az nem az erős oldalam volt, de a geometriában mindig négyes-ötös voltam, és akkor ezzel sikerült azért úgy kompenzálni a évvégére a jegyet.
1: Hol teltek ezek az évek, a kisiskolás évek, illetve
2: az általános iskolát, azt akkor még az Avason laktunk, kisgyerekkoromban, úgyhogy a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolába kezdtem el, de aztán költözködés miatt én a felső tagozatot már máshol kezdtem, az a Kazinci Ferenc általános iskola volt ott, ugye a tapolyszi elágazáson, úgyhogy ott teltek az általános iskola évek, és akkor ott a gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagy testvére is oda járt tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
1: A pedagógusok szerepéről még ha néhány gondolatban szólna, hogy milyen hatással voltak az ön művészetének az irányára is?
2: Hát általános iskolában is felfigyelt ránk, vagy hát rám is, meg említettem ezt a legjobb barátomat, őre is a rajztanárunk, tehát külön foglalkozott velünk, illetve egy-két rajzversenyre is elmentünk, ahol nyilván én szintén ebbe a, akkor ugye kockológiának hívtuk, ebbe a körben mozogtam, ezeket a testnek a rajzolgatása és a többi. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon magas eredményeket elértem volna, de olyan középmezőnyben tudtam általában szerepelni. Úgyhogy végülis ilyen szempontból volt hatása. Később pedig a gimnáziumban, a Avasi gimiben nekem Homona tanár úr, Homona György volt a rajztanárom, és ő is azért nagy hatással volt rám, tehát ő is ugye látta inkább a erősségeimet, és inkább ő is abba az irányba hagyott, tehát ezek a képzőészeti dolgok, ilyen festészeti ilyesmi, az nem volt a erős oldalom, azokkal nem is nagyon nyüstöltek, hanem inkább hagyták, hogy abba az irányba mozogjak, ami inkább a komfortzónám. És már ott is egy inkább látszott a gimnáziumi évek alatt, tehát itt a művészeti képzés során, hogy inkább ez az építészeti irány az, ami nekem jobban megy, tehát ezek a kreatív feladatok, modellezés, makettezés, ugyanúgy ezek a testeknek a rajzolása, a játhatás, ott már volt ábrázoló geometria, tehát ezek sokkal közelebb álltak hozzám, jobban is mentek, illetve a művészettörténetből is egyértelműen a építészettörténet érdekelt jobban, ezek a festészet az kevésbé fogott meg azokról, nem annyira.
1: Gondolom, hogy itt a tantárgyi keretek mellett kötelezően végzendő feladatok mellett azért a hobbi szinten is készített akár olyan maketteket, vagy akár olyan terveket is már gyermekként, ami...
2: Gyerekként nem, még ilyen kifejezetten ilyen építészeti maketteket, ilyesmiket nem. Tehát nyilván, hogy egészen gyerekkoromban még ugye azért is mondták nekem mindig a szüleim, hogy majd én biztosan építész leszek, meg én kreatív leszek, imádtam legózni, tehát ezt a szülőknek tudom ajánlani, hogy azért az nagyon sokat segít a térlátáson is, és a kreativitáson is, hogyha a gyerekeket hagyják játszani, tehát ez most is, hogy a saját gyerekeinket próbálom ebbe az irányba terelgetni, tehát ott inkább ez volt még gyerekkorban. Későbbiekben pedig, ami esetleg már a pályaválasztás irányába gimnázium után terelgetett, ugye én 2000-ben érettségiztem, tehát ugye 99-2000-ben álltam abba a helyzetbe, hogy ugye pályát kell választanom, amikor már ugye konkrétabban valamit ki kell találni, hogy milyen irányba menjek, és ugye ez a számítógépes grafika, internet, akkor kezdett el ugye gyerekcipőbe járni, és engem valahogy ez a mozikon keresztül is ennek a varázsa, hogy ugye számítógéppel miket lehet teremteni, milyen virtuális dolgokat, ez ugye nagyon megfogott, és akkor abba az irányba is gondolkoztam, hogy én esetleg ilyennel foglalkozzak, tehát hogy ilyen számítógépes grafika, és akkor ugye a továbbtanulásnál még volt is egy ilyen gondolat, hogy ugye az építészet mellett még jelentkeztem ilyen vizuális kommunikációra is, hogy majd az milyen jó, ha akkor annyira elterjedt volna már ez a 3D-s animáció, mint amire most lehetőség van, akkor biztos, hogy abba az irányba megyek, de akkor nem volt ilyen, szerencsére, úgyhogy így az építészet maradt, és abba az irányba mentem, és nem is bántam meg.
1: Akkor most szóljunk itt a felsőoktatásban töltött évekről.
2: Én Debrecenben tanultam, tehát Debrecenben csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni, és amit nagyon fontos volt, hogy az első évesek voltunk, amikor behozta azt a kamara, hogy főiskolai diplomával nem kapunk tervezői jogosultságot, ekkor ennek nem nagyon tudtam a jelentőségét, ugye 18-19 éves fejjel így a kamarai dolgok működésével nem igazán van tisztában az ember azzal, meg aztán főleg nem, hogy elmegy építésznek tanulni, és a végén közlik vele, hogy hát nem dolgozhat építészként. Úgyhogy ennek így későbbiekben jelentősége volt, mert nekem ugye tovább kellett tanulni, és ugye akkor ugye mondták, hogy semmi gond, mert megcsináljuk a főiskolai diplomát, és majd mehetünk szakmérnökire. Aztán mire oda jutottunk, hogy szakmérnökire mehetünk, mondták, hogy igazából mégsem mehetünk szakmérnökire, mert az fél évvel hamarabb kellett volna végezni, úgyhogy oda se lehetett, de majd jön a bolonyai rendszer, és majd abban tovább lehet tanulni. Hát el is jött, csak sokat kellett rá várni. Tehát én ugye 2003-ban diplomáztam, és 2010 környékére jött el az a bolonyai rendszer, amiben lehetett már csatlakozni, és ugye akkor nem is figyeltem annyira a dolgokat, tehát az első évről le is maradtam, a következő évben, amikor indult ilyen képzés, akkor mentem tovább tanulni, és igazából levelező képzést kellett választanom ugye a továbbtanulás miatt, hiszen már ugye 7 éve dolgoztam, tehát ugye azért 7 évnyi munka után nehéz azt megcsinálni, hogy visszaüljek egy nappali tagozatra az iskolapodba, úgyhogy levelezős képzés gyakorlatilag Pesten volt a Momén, ha jól tudom, meg Pécset. Úgyhogy Pécset vettek fel a Pécsi Egyetemre, úgyhogy ott csináltam meg ezt a premaster képzést, amivel megfeleltethettem a főiskolai diplomámat a bolonyai rendszer alapképzésének, és utána pedig az MSC képzést, amiben tervezőépítész oklevelet szereztem.
1: Itt a főiskola milyen alapozó tárgyakat biztosított, illetve mennyire volt gyakorlati oldala annak, ami majd itt a későbbi munkásságra ott megalapozhatta?
2: Tantárgyak gyakorlatilag elég széles körűek voltak, tehát amit ugye az építészetben használni kell, vagy lehet, azt gyakorlatilag ugye mindent tanultunk, majdnem ugyanazokat tanultuk, mint akkor az egyetemen, ugye tehát mi főiskolai szinten majdnem ugyanazokat tanultuk, mint amit az egyetemen tanulnak, csak ugye nekünk 3 éve volt besűrítve. Kevesebb volt a gyakorlati rész, úgy tudom, de ugye nagy összehasonlításom nincsen, hiszen ugye az egyetemre nem jártam, csak akik voltak ismerősök, és így beszélgettünk, abból ezt tudtam leszűrni, hogy hasonlót tanultunk, mint ők, csak nekünk ugye kevesebb idő volt rá, kevesebb gyakorlati rész jutott rá. De utána ugye érdekes az ember, illetve hogy tanul az ember, tehát ez a jó pap is holtig tanul dolog, ez teljesen igaz erre a szakmára is, mert mikor ugye én is végeztem 2003-ban a főiskolán, és kikerültem úgymond a nagybetűs életbe, mi már ugye tanultunk tervezést, számítógépes tervezést, és ugye a hazai piacon piacvezető tervezőprogramot tanultuk mi is, és akkor kezdett el ez ugye a szakmába is talán inkább elterjedni. Úgyhogy a főiskolai diploma után friss pályakezdőként úgy gondoltuk, hogy mi már mindent tudunk. Aztán pár év távlatában rájöttünk, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtunk, és még most is nagyon sok mindent kell tanulnom.
1: És ugye itt a munka során, meg az évek során azért itt a technika is sokat változott, fejlődött.
2: Igen, tehát érdekes, hogy ugye maga ez a programot, amit mi használunk, tervezőprogramot, ebben is van fejlődés, de itt ugye az alapok azért nem nagyon változtak, viszont ugyanakkor maga az a technika, meg a technológia az ugye jelentős fejlődésen ment el, főleg itt ez a vizuális része, tehát a látványtervezési oldalon nagyon nagy fejlődések vannak, főleg most a közelmúltban, hogy az AI-ja nagyobb teret nyert a látványtervezésbe, tehát ennek a használata. Tehát ugye az elmúlt pár évben kezdett elválni egymástól az építészeti tervezés és a látványtervezés, inkább már két külön szakmáról lehetett itt beszélni. Viszont most ugye ezzel az AI-jal ezeket kezd talán egy kicsit elmosódni, mert könnyebben, tehát építészek is könnyebben tudják az AI-jal a látványtervi részeket kezelni.
1: És hogyha a munkássága elejére térünk most vissza itt az időfonalán, akkor mik voltak azok az első munkák, vagy egy nagyobb feladatnak rész munkában kezdi meg egy építész a működését? Csapatban?
2: Igen, csapatban. Tehát egyedül ugye nem nagyon lehet, sőt, ugye nem is van erre jogi lehetőség, hiszen ugye a kamara pár év gyakorlatot megkövetel ahhoz, hogy saját jogosultságot szerezzen az ember. Tehát igen, mindenképpen tervezőirodába, vagy ha valakinek olyan a családi háttere, akkor ugye családban tud elkezdeni ezzel foglalkozni. Én is friss pályakezdőként én egy miskolci belső építészirodába kezdtem el dolgozni. Én 2 évig egy belső építészirodába dolgoztam, ahol voltak építészeti feladatok is, de inkább talán a belső építészet volt a főbb profil. Jól éreztem magamat, és jó is volt, és sokat is tanultam belőle, de menet közben úgy körvonalazódott, hogy a belső építészeti vonal az kevésbé nekem való, az kevésbé kötött le, úgyhogy így egy másik építészirodába kezdtem el dolgozni. És akkor nyilván először ugye kisebb feladatokkal kezdünk el, tehát ugye akár a belső építészeti vonalon is kisebb feladatokkal foglalkoztam, családi ház, bútortervezés, stb. És később ugyanez volt az építészeti vonalon. Nagyobb lehetőség úgy adódott, hogy Puskás Péterrel kezdtünk el közösen dolgozni. Volt egy projekt, azt hiszem, hogy a Rónai Sándor művelődési háznak az átalakítása, és valahogy úgy alakult, hogy minket is és Pétert is bevonták ebbe a projektbe, illetve nyilván Péter volt a fő tervező, és akkor szerették volna, hogyha mi is részt veszünk, vagy talán már előzménye volt a cégnek benne, nem tudom, pontosan emlékszek, de ez volt az első olyan munka, ahol Puskás Péterrel közösen volt lehetőségem dolgozni, és láthatott bennünk valamit, vagy bennem valamit, mert ez a közös együttműködés ez a mai napig fennáll, úgyhogy utána sorra jöttek a különlegesebb, meg szebb feladatok, kisebbek, nagyobbak, változatosan. Úgyhogy így több miskolci projektben is volt lehetőségem, ami számomra így hozzám talán közelebb áll ezekből a feladatokból, az például a Miskolctapolcai Bobpálya tervezés, ahol Péter volt a vezető tervező, és ha lehet úgy mondani, én voltam a projekt felelőse, tehát én dolgoztam végig az ő irányítása mellett ezt a projektet.
1: És hogy milyen további építészeti alkotások tervezésénél, megvalósulásánál volt jelen, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklóssal, okleveles tervező építésszel.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, ebben az órában Kocsis Szilárd Miklóssal beszélgetünk, aki 2026 májusában Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült, és ugye itt a munkálatokról már beszélgettünk, illetve az imintiekben már egy-két olyan alkotás, olyan munka már említésre került, amelynek a tervezésében ön is részt vett. Ha még folytatjuk ezt a sort, akkor mik azok, amelyek vagy teljes egészében, vagy ugye részben, hiszen csapatmunkáról beszélt itt a korábbiakban is, az ön nevéhez is kötődik.
2: Igen, tehát ez fontos, hogy ugye sok építészeti feladat az inkább csapatmunka, tehát még az építészeten felül vesszük, akkor egyértelműen csapatmunka, hiszen ugye egy épület megvalósulásához nem csak építész kell, hanem sok szakággal legközösen kell dolgozni, de hiszem azt, és úgy is gondolom, hogy egy épületet több szem többet lát elvén, jobbá tudunk tenni, hogyha közösen dolgozunk rajta, tehát én mindig szeretek így úgymond csapatban dolgozni, vagy esetleg kikérni másnak is a véleményét, hiszen sokszor ugye hónapokig egy-egy projekten dolgozunk, és már nem nagyon tudunk elvonatkoztatni tőle, és ha egy friss szem ránéz, akkor esetleg ő rögtön tud olyan építőjellegű kritikát is hozzáadni, amitől tényleg jobb tud lenni az épület. Tehát pályakezdőként, ahogy az előbb elkezdtem felvezetni, tehát először Puskás Péterrel volt lehetőségem nagyobb, komolyabb projektekben részt venni, hiszen nyilván voltak előtte is kisebb feladataink, ilyen családi ház jellegűek vagy átalakítások, de ilyen komolyabb, nagyobb léptékű épülethez friss tervezőként vagy friss építészként nehéz közel kerülni. De így Péter bevont minket több ilyen projektből, úgyhogy Miskolcon is volt több olyan projekt, amiben sikerült részt venni. Tehát ahogy említettem, ugye ez a Róna és Sándor művelődési ház volt az a legelső. A Miskolc-Szapolcai poppája, ami tényleg így fontos volt számomra, az is még elég így a pályánk elején volt. Ami egy nagy feladat volt, de ott ugye sok építésszel közösen dolgoztunk, az a Csillagpont kórház volt a megyei kórház területén, ugye a központi épület, de ugyanígy a Szever, Özerféle, Szever Center, ugye ami a Pesti úton van, annak a bővítése, abba is részt vettünk, illetve városi szempontból ilyen tér rekonstrukció volt a Színva parti sétánynak a második üteme, ami ugye az Erzsébet téri hídtól a villanyrendőrig. Úgyhogy az a projekt. De ugyanebben az időszakban volt, ugye nyilván mással is volt lehetőségünk együtt dolgozni. A párom, aki azóta a feleségem, ő akkor Botonyi Csabánál dolgozott, úgyhogy így nyilván előbb-utóbb benne volt, hogy majd Csaba is esetleg bevon minket valamilyen projektbe, úgyhogy Botonyi Csabával is volt lehetőségünk több projektben is részt venni. Azok ugye nem miskolciak, de talán itt a régió szempontjából az is fontos lett vele. Mádon terveztünk például egy borászatot, annak az épületeit, vagy egy tanszálló volt, ami egy meglévő épületnek a felújításából, a szintén Tokaj, a Bodrogkeresztúr területén, illetve nála is volt egy szállodabővítés, illetve a szállodabővítés keretén belül volt egy ilyen moralli háznak hívták, egy ilyen régi görög kereskedőház, és annak az átalakítása apartmanházája, ami sajnos nem valósult meg, de mindesetre tervezési feladatként izgalmas volt.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy a feleségével együtt, ugye egy szakterületen dolgoznak, igen, közös munkáik is vannak, ezt hogyan élik meg közösen, illetve hadd utaljak vissza egy korábbi díjra, amit ugye egy közös munka eredményeként kaptak, igen, önök.
2: Igen, igen, tehát majd erre is kitérek. Mezőkövesden volt egy sportszálló, amit közösen csináltunk, ez volt az első közös saját tervezési feladatunk, ha lehet így mondani, és erre kaptuk ezt a Szekhamay Bálint díjat ennek az épületnek a tervezésére. Hát az, hogy közösen dolgozunk, azt mégis jól éljük meg, tehát mint nyilván ugye minden szakmában, meg minden házasságban itt is vannak konfrontációk, hogyha nem értünk valamiben egyet, de tudunk együtt dolgozni jól, úgyhogy szoktunk együtt dolgozni, meg hát szeretünk is együtt dolgozni, de ő kevésbé ebbe a tervezési vonalban van, ez inkább nála ilyen másodpálya maradt. Elsősorban most édesanya, tehát a legkisebb gyermekünk, ő másfél éves, úgyhogy ő most évek óta a gyerekeinkkel van otthon, tehát ő velük foglalkozik, illetve ő az építészeti szakmán belül is a tanítás mellett döntött évekkel ezelőtt, vagy váltott, inkább úgy fogalmaznék, hogy váltott, tehát ő tervezéssel foglalkozott Badonyi építészirodájában, és onnan átment a Kós Károly építőipari szakközépiskolába, és a diákokkal foglalkozott, tanított, úgyhogy ő meg is szerezte, tehát ő okleveles mérnöktanár is, mindazok mellett, hogy építész is, úgyhogy ezzel foglalkozott. Most pedig az iskolába, ugye ott az iskolának az átszervezése kapcsán most, hogy visszament volna a második gyermekünk születése után, nem tudtak neki kellő óraszámot biztosítani, úgyhogy ő most a kormányhivatalnál dolgozik, mint építésügyi előadó alapesetben, de most otthon van a legkisebben. És igen, a szakmán belül ismerkedtünk meg, tehát ugye én úgy ismertem meg a páromat, hogy ő is építész volt, és akkor így egy közös munka kapcsán sodort minket össze a szél. Aminek eredményeké ma már 3 gyönyörű gyerekünk van, úgyhogy jól alakult az életünk.
1: Itt a hivatásában mi jelentette a legnagyobb kihívást a kezdetekben, vagy változott-e így a néhány év alatt? Más-e a kihívása, vagy a hozzáállása egy-egy munkához, egy-egy feladathoz? Hogy tekint erre? Mi a legszebb ebben a hivatásban az ön számára?
2: Ez egy jó kérdés. Mármint a legszebb, az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
1: És ugye már itt több épület, több alkotás elhangzott, viszont ha jól gondolom, akkor ami talán az egyik legkedvesebb az ön szívének, az ön számára, azt még nem említette.
2: Igen,
1: melyik
2: azt
1: ez?
2: Azt még nem említettem, az nemrég volt, hiszen ugye, ahogy beszéltem Péterre, a közös munka az a mai napig tart, és az pár évvel ezelőtt lett a tervek befejezve, illetve néhány évvel ezelőtt készült el ez a Miskolc Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete, aminél már tényleg egész komoly szerepvállalásom volt. Itt is nyilván Péter volt a vezető tervező, tehát az ő instrukcióival, irányításával zajlott a tervezés, de nagyon sok önálló ötletet elfogadott Péter, amit be tudtunk építeni ebbe az épületbe. De ugyanígy szép feladat lett, csak sajnos azt nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni, ami szintén Péterrel közös, ez a kardiovaszkuláris centrum, ez a szívsebészeti centrum a Miskolci Egyetemi Kórház területén, ami egy nagyon nagy léptékű fejlesztés lehet. Nem tudjuk, hogy ez meg fog-e valósulni, legalábbis én nem tudom, reméljük, hogy meg fog valósulni. És így a szakmai előremenetelemben még nagy hiányokat még nem említettem. Ami fontos volt még nekem így a pályám során, hogy ugye sokáig egy tervezőirodában dolgoztam, viszont adódott egy olyan lehetőség, hogy pont most újra felreppent ez a téma, hiszen most jelent meg a közbeszerzésben a Miskolcváros főterének tervezése, és pont egy ugyanilyen téma volt, hát 2010 környékén, itt a Miskolci építészeti életben, és akkor létrehoztak egy ilyen társulással, lehet így mondani, egy ilyen kezdeményezés, hogy Miskolcváros főterére akartak a miskolci építészek egy koncepciót kialakítani, és ehhez egy tervezői csoportot hoztak létre, aki ezt fel is fogja dolgozni a főépítészi hivatalban. Akkor Rostes László volt a város főépítésze, és adódott egy ilyen lehetőség, hogy engem is felkértek, hogy vegyek részt ebben a tervezői csoportban, és akkor el is fogadtam ezt a felkérést, és akkor ebbe a konstrukcióba a főépítész hivatal alkalmazottja lettem, úgyhogy egy másfél szűk 2 évet dolgoztam ott, úgyhogy valóban ezzel kezdtük, tehát ezzel a projekttel, úgyhogy egy koncepció össze is állt, ami sajnos később nem valósult meg, de ugye ott maradtunk, Úgyhogy utána pedig ilyen városi projekteknek az előkészületével kezdtünk el foglalkozni, már akkor például az orszállónak a felújítása téma volt, úgyhogy azzal is több hónapot foglalkoztunk, vagy például ugye a Diózsiri vár akkor kezdődött el az előkészülete. Viszont nekem akkor adódott egy olyan lehetőségem, illetve két lehetőségem is volt, mert az iskolába felkértek, hogy legyek óraadó, úgyhogy egy rövid ideig építészeti tervezést, ezt a számítógépes programnak az alkalmazását tanítottam, de utána egy másik lehetőség adódott, hogy egyszerre két nagyobb projekttel is megkerestek minket, és ezt ugye nem tudtam összeegyeztetni már a hivatali elfoglaltságokkal, úgyhogy a városi, tehát a FPTC hivatalból a felmondásomat kezdeményeztem, és akkor alapítottuk meg feleségemmel közösen a saját cégünket 2014-ben, amit a mai napig működtetünk, illetve ennek keretein belül dolgozunk, és ez a két nagy projekt, amivel akkor lehetőségünk lett foglalkozni, ez a már korábban említett mezőkövesdi sporthotel, illetve a Fazekas utca 2 szám alatt lévő, akkor levéltári épület volt, ugye ez a ügyészséghez, bírósághoz tartozó épület, ami annak idején pénzügyi palotának épült, és annak a tetőszerkezeti rekonstrukciója volt, amit megkaptunk megbízásként, és ezzel a két munkával indítottuk el úgymond a saját irodánknak a működését. És utána pedig nyilván szerencsére minket is ugye megtalálta a szakma, illetve a befektetői kör, tehát kialakult utána az a saját megbízói kör, hogy komolyabb projektekbe is közvetlenül minket találtak meg, tehát ugye most már van lehetőségünk nagyobb projekteket is saját tervezésben ugye felmutatni. Tehát így több apartmanházat sikerült megtervezni, társasházat. Ugye ez apartmanház például, ugye, ami a Miskolc belvárosában ugye most a Soho néven ismert, ott két épületet is terveztünk. Ugye egyik az a régi főzelékfalu volt, ha valakinek ez így mond valamit, annak az épületnek a továbbépítése, a másik pedig, aminek a olyan, ugye egy ilyen étterem van, ez a most egy-két évvel ezelőtt megvalósult apartmanház. Illetve volt ugye több társasház, ugye a Dajka Gábor utcánban terveztünk egy társasházat fent a Aulik és a Knézics környékén, de ott is volt olyan társasház, amit más építéssel közösen csináltunk, tehát Iván Valéria sajnos már nincs azóta közöttünk, de vele közösen terveztük a Prestige lakóparkot, illetve az Aulik lakóparknak a kiviteli terveibe vettem én már csak részt, az engedélyben nem. Tehát ott is volt lehetőségünk nagyobb projektekben részt venni.
1: Egy mai világunkban egy építkezés kapcsán mi lenne esetleg az a tanács a szakemberként, amelyeket mindenképp érdemes szem előtt tartani, ugye itt a sok elképzelés mellett, ami ilyenkor azért mindenkinek a fejében megvan.
2: Nehéz ugye jó tanácsot adni, de próbálok, ugye olyan szempontból most én is ebbe a cipőben voltam, hogy a közelmúltban fejeztük mi is be egy saját családi házunk építkezését. Az első és legfontosabb tanács az, hogy ne becsüljék alá. Tehát sajnos nagyon nagy anyagi és lelki megpróbáltatás is jelent egy ilyen családi házépítkezés, hiszen ugye nagyon sok probléma felmerül, illetve olyan dolog, amiről ugye nem számíthatnak. Magánál az, hogy milyen épületet tervezzen az ember saját magának, ott pedig azt tudom tanácsolni, hogy ugye racionálisan gondolják végig, hogy mi az, amire tényleg szükségük van, hiszen itt ugye most annyira elszaladtak sajnos az árak, hogy érdemes mindenképpen ezeket kordában tartani, és az egyszerűségre érdemes törekedni, tehát minél egyszerűbb az épület kialakítása, annál problémamentesebben lehet megvalósítani, és nyilván olcsóban is. Tehát nem érdemes nagyon túl variálni, túl sok extra dolgot belepakolni, mert nem biztos, hogy attól jobb lesz.
1: Ugye itt most elsősorban a építészeti alkotói díj kapcsán beszélgettünk, ugye amit Miskolcváros napján kapott 2026 májusában, és hát részben, vagy érintőlegesen már az is elhangzott, hogy azért Miskolc, ez a város, ez a térség, ez sokat jelent az ön számára. Mit jelent, hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy Miskolc mit jelent az ön életében?
2: Hát gyakorlatilag Miskolc így minden az egész életem ide köt. Tehát gyakorlatilag mindent jelent a számomra, a családot, ismerősöket, gyerekkort, az egész eddigi életemet.
1: És ugye, ahogy el is hangzott, hogy az ön életében is a szülők már hamar felfedezték ezt az irányt, hogy tehetsége van önnek is erre a területre. Esetleg édesapaként említette, hogy kisgyermekei vannak. Mik azok a inspiráló gondolatok, amelyekkel esetleg vagy ebbe az irányba, vagy ugye a saját útjának a megtalálásában igyekszik már most támogatni a gyermekeiket?
2: Igen, ez fontosabb, igen, hogy inkább a saját irányukba kellene terelni őket, tehát hogy nem akarom őket befolyásolni. Még talán túl kicsik, egyelőre hagyjuk őket élni, ahogy szeretnének, amit szeretnek csinálni, próbáljuk őket ebben támogatni. A legkisebb ugye csak másfél éves, tehát még abszolút semmiről, ilyesmiről nem lehet beszélni. A legnagyobb fiam, ő 8 éves. Tehát talán nála már lehetett, ő is még csak kisiskolás. Úgyhogy inkább csak játékosan próbáljuk abba az irányba terelni, ami az ő komfortzónája. De nem próbáljuk semmivel sem presszionálni, tehát nem terelgetjük.
1: És akkor, ha a jövő felé nézünk, akkor önnek vagy önöknek itt a személyes életben, vagy itt a munkaterületén mik azok a tervek, célok, amik esetleg megemlíthetők itt számunkra is, hallgatóink számára is?
2: A legfontosabb cél az, hogy talán az, hogy nem szeretnénk lemaradni. Tehát, hogy olyan fejlődésen megy keresztül ez a szakma is, meg most szerintem minden szakma, hogy próbálunk lépést tartani ezzel. Tehát nem szeretnénk lemaradni. Úgyhogy itt az ismereteknek a további megszerzését tartjuk fontosnak. Ami úgy tűnik, talán körvonalazódik, hogy a szakmámban elkerülhetetlen lesz ez a BIM alapú, ez a Building Information Modeling, tehát hogy az épületinformációs modellezés, tehát hogy ennek a tágabb ismerete, ugye ez most fog elterjedni, ebbe szeretnék jobban elmélyülni, hogy ne maradjak le.
1: Sok sikert kívánok itt mindehhez a továbbiakban is, gratulálok még egyszer a Miskolcváros építészeti alkotói díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat innen, és köszönöm szépen.
1: Én pedig köszönöm a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építésznek.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Egyhangú szavazással fogadták el az Európai Uniós tagországok pénzügyminiszterei múlt pénteken Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6 milliárd 400 millió euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Ezt mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt Budapesten. A tárcavezető tájékoztatása szerint az elfogadott helyreállítási és ellenálló képességi terv csomag 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelt tartalmaz. A források csaknem 60%-a a zöld és digitális átállás szolgálja. A magyar programon belül 1,5 milliárd eurót különítettek el a villamos energiahálózat bővítésére és korszerűsítésére, amelyen további mintegy 1000 megawattnyi megújuló energia integrálható a hálózatba. A közösségi közlekedés fejlesztésére 1 milliárd 800 millió euró áll majd rendelkezésre, ebből 1 milliárd euróból 200 vasúti kocsi cseréje valósulhat meg, további 800 millió euróból új hívszerelvények vásárlását finanszírozzák. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy a program részeként 2 milliárd eurós tőkeemelést hajtanak végre a Magyar Fejlesztési Bankban. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Görlülő Állomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írják, a kormány elfogadta a szakszövetség és az építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége minimális építőipari rezsi óradíjra vonatkozó javaslatát. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsi óradíj legkisebb áfa nélküli összege 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6764 forinttal. Mivel 2025-re nem hirdette ki minimális rezsi óradíjat, a két év alatt 16%-osan növekedés. Tájékoztatások szerint az emelést elsősorban a garantált bérminimum 14%-os növekedése, a bérpótlékok és azok közterheinek emelkedése, valamint az ügyviteli és munkahelyi irányítási költségek növekedése indokolta. Emellett emelkedtek egyebek mellett a védőruházat, a védőfelszerelések, a felvonulási és ideiglenes létesítmények, a banki szolgáltatások, valamint a kötelező felelősségbiztosítás költségei is. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a közleményben hangsúlyozta, a minimális építőipari rezsi óradíj a megrendelők számára is fontos viszonyítási alap, mert segítségével megítélhető, hogy egy vállalkozói ajánlatban szereplő rezsi óradíj reális-e, vagy kockázatosan magas, illetve irreálisan alacsony. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait, 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet közlése szerint táboraikban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a fennmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tette hozzá a közlemény. Mint írják, az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. A 4 és 18 év közötti korosztályú gyerekek változatos programokon többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt, írja az Ökumenikus Segélyszervezet közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Kollár Attila, Musical Witchcraft. 1998-ban megjelent lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Kollár Attila, a Solaris együttes fuvolistája 1998-ban jelentkezett első szóló albumával, a Musical Witchcraft címmel. A 2002-es Utópia című albumon már erőteljesebben érzékelhető volt, a dalok megformálásában az akusztikus gitár fuvol a hegedű dominanciájából eredő reneszánsz barokk hangzásvilág. 2006 végén megjelent CD-jükön zsoltárok és filmzene pedig a saját kompozíciók mellett nagyon fontos szerep jutott válogatott református zsoltárok és énekek feldolgozásának. A zenekar programjában a dallamcentrikus, bensőséges hangvétel és a dinamikus progresszív zenei vonulat ellentpontozásával egyaránt fontos szerepet kaptak a lemez dalai és a korábbi lemezekről ismert, részben áthangszerelt, akusztikusabb megszólalású kompozíciók is. A Musical Witchcraft nevet Kollár doktor adta meg az első szóló albumán szereplő egyik kompozíciójának, amelyben a különféle zenei áramlatok, stílusok nemes kevercsét szerette volna megjeleníteni.

Úgy gondolták, hogy ez a korokon és stílusokon átívelő műfai szinkretizmus jól leírja egész zenei álszpoetikájukat, ezért hagyták, illetve hát segítették is, hogy rajtuk ragadjon ez a név. Később azonban fel kellett ismerniük, hogy ennek a névnek nem csak hangzása idegen a magyar fülnek, hanem a jelentése is sokszor magyarázkodásra kényszerít, főleg egyházi berkekben, ahová pedig Zsoltár feldolgozásaik célközönsége kötődik, így hát jobbnak látták egy még oly sok magyarázkodást is implikáló névváltoztatáshoz folyamodniuk.

Az innováció mellett az szólt, hogy egyrészt latin volt, amiatt nemzetközi, másrészt jól kifejezi közös zenei missziójukat, a megszólítást, segítségül hívást, fohászkodást vagy akár a megszólított állapotot.

0: Zeneslab című műsorunkat hallották, melyben Kollár Attila Musical Witchcraft 1998-ban megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben azt mondta, a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál, hangsúlyozta Vitézi Dávid hozzátéve, új Intercity flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon. Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csak nem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint, emelte ki a miniszter. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk, így fogalmazott a Gazdasági és Energetikai Miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a posztjában arról számolt be, hogy 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőtt tárca az Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is, jegyezte meg kapitány István. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálja a szerződés kötések és kifizetések indoklását, emelte ki a miniszter. Kapitány István rámutatott, a központi költségvetési szerveknek 2 havonta kell gazdálkodásukról részletes adatokat szolgáltatniuk a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára. A kormányváltással tevékenységét befejező Energiaügyi Minisztérium április-májusi táblázata kerek 100 tételt tartalmaz. A kifizetéseket a többi között tanácsadási, tanulmánykészítési, rendezvényszervezői és kommunikációs megbízások alapozták meg. Bármiféle visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezzük, jelentette ki közösségi oldalán a miniszter. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló